Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, menny és föld ura, Istene. Akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad a szent oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.

0: Irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök Atya Fiának szíve,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden erény mélysége,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szív királya és központja,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetel,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan meríthetünk,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mindhalálig engedelmes szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, láncsával átdöfött szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
2: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: alakíts szívünket a te szent szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esteklenek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Urunk Istenünk, hálát adunk neked hitünkért. Hálát adunk neked, hogy mellettünk vagy kereszthordozásunkban is. Te adj nekünk bizalmat és bátorságot, hogy kimerjünk lépni a biztonságot adó csónakból, hogy a lehetetlennek tűnő megtörténhessen. Amen.

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő sztabatjában álljak, az ő sztabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem, a hallgatak semmiből, kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőjét, a szeretetét és a józanságét. Ez az ige azért kedves nekem, mert Jézus meggyógyította engem a rákbetegségből. Én mégis félénk voltam, nem mertem tanúságot tenni róla, de ő az igén keresztül megmutatta nekem, hogy merjek beszélni, ne legyek félénk, valljam meg a hitemet, tegyek róla tanúságot, mondjam el az embereknek, hogy Jézus szeretete hogyan gyógyított meg engem. Közbenjáró imára várakoztam az oltár előtt, az oltári szentség pont előttem volt kitéve egy karnyújtásnyira, és azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne kinyújtani a kezemet és megérinteni, mert akkor biztos, hogy meggyógyulok. És akkor hallottam, azt mondja, hogy most én érintelek meg téged. És innentől már nem volt kérdés. Visszakaptam, vagy talán kaptam, mert nem is volt még ilyen élő hitem az életemben, mint most van. Azért megyek templomba, mert már nagyon várom, hogy mehessek. Odafigyelek minden szóra. Odafigyelek arra, már onnantól kezdve, hogy letérdelek, hogy hogyan térdelek le, hogy megérintsem a földet a térdemmel, hogy hogyan vetek keresztet, mert már az is egy ima, hogyha helyesen teszem ezeket. Bármilyen furcsán is hangzik, de köszönöm a betegségemet.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak ugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni, készen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem parittyák feszítették, minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm? Hisz csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket!
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! Az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a 4 magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől. Kilátó. A Mária Rádió rendezvény sorozata vezetőknek. A kilátó célja, hogy segítsen a résztvevőknek a legfontosabb szempontokból szemlélni és átgondolni életüket. A kilátóba cégvezetőket hívunk, mert a vezetők képességeiknél és helyzetüknél fogva sokakra hatással tudnak lenni. A rendezvényen résztvevők közös reggelire gyűlnek össze havi rendszerességgel egy budapesti étterembe. Minden alkalommal a lelki élet egy-egy elismert mestere osztja meg gondolatait. A kilátó májusi alkalmának témája anyai örökségünk kincsei és keresztjei. Mi a szerepe az anyai szeretetnek a lelki fejlődés szempontjából? Hogyan lehet gyógyulni anyasebeinkből? Női szemmel milyen az igazi férfi? Többek között ezekre a kérdésekre válaszol a májusi alkalom előadója, Császárnagy Noémi pszichológus. Az alkalomra a budapesti Vígvarjú étteremben kerül sör az 5. kerület Vigadó tér 2 szám alatt, május 4-én reggel 7 óra 30 és 9 óra között. A részvétel regisztrációhoz kötött. Részletek és regisztráció a Mária Rádió honlapján a kilátó menüpontban lehetséges. Minden cégvezetőt szeretettel hívunk és várunk a kilátóba. Május 4-én, 7 óra 30-tól.
3: Mária Rádió.
4: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. Március végén Diekis Virág, 9 gyermekes édesanya, néprajzkutató, a néprajztudományok doktora, Jézus feltámadott, hagyomány és öröm a húsvéti ünnepkörben címmel előadást tartott Zalaegerszegen, a Mincentineumban. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi csoportja és a Mincentineum közös szervezésében megvalósult program során a húsvéti ünnepkört és a húsvéthoz kapcsolódó népi és egyházi hagyományokat, valamint azok lelki tartalmát ismerhettük meg. A következő percekben Diekis Virág előadását hallhatjuk, amelyet Gyöngyös Balázs atya rögzített.
3: húsvétunk, ami az évnek a három nagy pillére közül az egyik. Ugye a karácsony, húsvét és pünköst, ez az a három nagy tartó oszlop, ami az egész évünket, a liturgikus évünket megtartja. Az ünnep szó eredete az, hogy id nap, az üdvösség napja, egy szent nap. Tehát, hogy az ünnepekkor belépünk ebbe a kitüntetett időbe, majdnem, hogy a mennyországba, az Istennel való kapcsolódásnak nagyon különleges és kitüntetett napjai az ünnepek. Minden kultúrában, nem ismer a világ olyan kultúrát, ahol ne lenne ünnep. Annyira elengedhetetlen az ember voltunk számára ez a megállás, az Istenre figyelés, a befelé fordulás, hogy minden kultúra kidolgozta a maga ünnep rendjét, ami úgy néz ki, mint egy gyönyörű hegymászás. Fölmegyünk a dombtetőre, ott megállunk, körülnézünk, kitárul a világ, és aztán szépen lesétálunk róla. Tehát az ünnepnek is van egy rákészülő ideje, aztán egy pazar ünneplés, és végül, amikor elmosogatjuk az utolsó tepsiket, de az egyház ezt úgy fogalmazza meg, hogy van az ünnepnek nyolcada. Tehát még egy 8 napig tart ez az ünneplés, hogy teljesen át tudjuk élni, ami annak az ünnepnek a szívében van. És hogyha megnézzük a liturgikus évet, 30 nap körülbelül az advent. 40 nap a nagybőjt, a bűnbánati csendesség, és 50 napig készülünk a pünkösdi örömre. Mennyire jó lenne, hogyha miután az adventet ugye megünnepeljük a maga babaváró, izgatott gyerek kacajos varázsával, a bűnbánati időt, a böjtöt, a tisztulást, hogyha ugyanezt a szerepet, sőt még nagyobbat megkapna a pünkösdi öröm is. Az ünnepnek az értelme pontosan ez, hogy közösen megélni Istennel, közösen megélni most Jézussal, és ezzel egy hatalmas egység jön létre. Kapcsolódik egymással a múlt, a jelen és a jövő, a teljes egyház. Kapcsolódhatunk Istennel, egymással, és természetesen önmagunkkal, de ehhez nagyon fontos, hogy az ünnepet, ahogy gyönyörűen mondja a magyar nyelvünk, megüljük. Tehát ott üljünk a popsinkon, szóval, hogy az ünnep napon már ne arról szóljon, hogy szervezkedünk, hogy még egy utolsó sütit megsütünk, hanem akkor tényleg üljünk és belülre figyeljünk. A magyar anyagban a háziasszonynak egyáltalán nem volt szabad fölkelnie az ünnepi asztaloktól, pont a háziasszonynak, hogy őneki is meglegyen ez az ünnepi nyugalma. Nekünk talán föl sem tudjuk fogni, hogy milyen csodálatos lehetőségünk az, hogy vannak ünnepeink, hogy az évről évre visszatérő egyházi ünnepekkel benne élünk ebben a csodában, benne élünk az életünk alapját képező titokban. És annyira fontos ez az Istennek, hogy már az Ószövetségtől kezdve számtalan alkalommal elmondja, hogy elevenítsd föl, hogy mi minden tett érted a te Istened. A Szent István kövezés előtti beszédben, Szent Péter a pünkösdi beszédben oda nyúl vissza, hogy mit tett érted a Izrael, a te Istened, évezredeken keresztül, és mi is ezt az Isten által meghatározott bibliai módszert alkalmazzuk, amikor évről évre újra belépünk Jézusnak a kínszenvedésébe, a halálába és a feltámadásába, és ezt egyre mélyebben megéljük, ezt maga Isten élte elénk. És Jézusnak is nagyon-nagyon fontosak voltak az ünnepek. Ugye az élete kockáztatásával ment fel a sátoros ünnepre, ott bujkált, hogy nehogy észrevegyék őt a zsidók, de oda ment. Szóval őneki az ünneprendje az annyira lényeges volt, hogy ha a nyomába akarunk lépni, akkor ez nekünk is nagyon fontos kell, hogy legyen, mert egyre mélyebben éljük így meg azt a kapcsolódást, amire Isten hív minket. Az ünnepeknek a kódja, ez egy szakkifejezés, amit jóval bővebben, majd pünkösd előtt fogok kifejteni, mert ugye a pünkösd talán az az ünnepünk, amelynek a családi ünnepköre az eléggé kidolgozatlan. Ezért, hogy mit jelent ez, hogy kódok segítségével összerakni az ünnepet, ezt majd ott részletesebben átnézzük, de Dióhéjban ez azt jelenti, hogy milyen sokféle módon tud eljutni hozzánk ugyanaz az ünnep. Van hozzá egy szín, hang, szimbólumok, illatok, ízek, rengetegféle csatorna, ami ugyanazt az értéket, ugyanazt a jelentést próbálja nekünk átadni. A holnapi ünnepünk, ugye gyümölcsoltó boldogasszony, ez egy nem kifejezetten nagybőti ünnep, talán éppen ezért csendesebb is a néphagyományban is, mert más Mária ünnepekhez képest ez egy befelé fordulóbb, de talán azért is, mert ugye itt Jézus foganásáról van szó, ami egy nagyon csendes, egy egyedi, bensőséges pillanat volt, ami csodálatos, és minden egyes ünnepünkben megfigyelhető, hogy Isten, az Atya mélyíti az ünnepek szimbolikáját. Volt egy ünnepe a választott népnek, mondjuk a kivonulás ünnepe, és az lesz Jézus feltámadásának az ünnepe, a húsvétunk. A húsvéti bárány, amely megmentette a választott nép elsőszülöttjeit, lesz Jézus, aki megment minket az ő vérével. Minden szimbólumot egy jelentés árnyalattal mélyebbre visz a mi Urunk. Egyébként pünköstkor is ugyanezt történik, és ugyanezt történik gyümölcsoltó boldogasszonykor is. Mert ez a zsidóknál a Purim ünnepe, a farsang. A maskara, beöltöznek, mert Eszter könyve, amit ugye Purimkor ünnepelnek, hogy Eszter megmentette a népét, az a rejtőzködő Istennek az ünnepe. Abban a könyvben Isten nem jelenik meg, aki most egy nagy csodával a népét megmenti, hanem Eszter királynőn keresztül történik ez a megmentés, és ezért öltözködnek ők jelmezbe, hogy a rejtőzködő Istent ünneplik aznap. Hát hol lehetne annál rejtőzködőbb Isten, mint aki pont Purim ünnepén a szűzanya méhében megjelent, a teljes titokban, a teljes csendben, egy icike kis pete sejt, gyanánt jelent ő ott meg. Tehát itt láthatjuk megint ezt az isteni játékosságot, hogy ezt az ünnepet milyen nagy mélységbe hozza, ami ott egy ilyen felszabadult kis táncolós maskarabál volt. És ma van, vagyis hát holnap lesz, Szent Dizmásznak az ünnepe is, aki pedig a jobblator, az első szent, akinek Jézus azt mondta, hogy velem leszel a paradicsomban. Tehát láthatjuk, hogy az egyház milyen csodálatosan, gondosan foglalja össze egy egységbe, hogy Jézus megjelenése, és az első ember, aki megjelent a mennyországban Jézus halála után. Ez a gyümölcsoltó boldogasszony tulajdonképpen az Üdvözlégy Mária imádságunknak is a születésnapja, hiszen Gábriel arkangyal köszöntötte így a szűzanyát, úgyhogy igaz, a néphagyomány azt ajánlja, hogy 1000 üdvözlégyet mondjunk el ezen a napon, de én inkább azzal is megelégednék, hogy legalább egy üdvözlégyet mindenki mondjon el ezen a napon, annak örömére, hogy megszületett ez a csodálatos imádságunk. És hogy mi ez a húsvét? Bizony ez az ünnep, ez nehezebben megragadható a világ számára. Tehát a karácsony, a kis angyal szárnyú és babaillatú csodájával, az egy könnyebben megragadható a világ számára, mint kereszten kín halál, és utána feltámadás, ez mind a kettő, az egyik bolondság, a másik meg egy horror. Szóval egyikkel sem szeretnénk olyan könnyedén szembenézni, és így a gyerekeknek is nagyon meg kell fontolnunk, hogy mi az, amit ebből át tudunk adni. És amit pedig a központba helyezünk, az tulajdonképpen egy tavaszi termékenység ünnep. A nyuszi, a tojás, a kis csibe, tulajdonképpen a tavasznak a szimbólumai jelennek meg, és ez egyébként nagyon jó. Óriási szerencsénk van itt az északi féltekén, azt kell, hogy mondjam. Olvastam egyszer egy ausztrál krimit, ami pont húsvét körül játszódott, és a szerencsétlen főhős végig azon lamentált, hogy mennyire utálja ezt a húsvéti időszakot, amikor hullanak a levelek, minden tiszta nyálka, folyamatosan esik az eső és köd van, és arra gondoltam, hogy mekkora szerencsénk van, hogy mi azt élhetjük meg, amit a természet amúgy is kínál nekünk, hogy feltámadás, hogy zöld, hogy van tovább, és nem pedig pont az ellenkezőjét kell megélnünk, mint amit körülöttünk minden diktál. Szóval mi nagy örömmel felfedezhetjük a tavasznak a jelenlétét magunk körül, és ezt a gyerekeinkkel is mi szoktunk menni a kertbe, vagy a kis erdőbe, hogy mindenki találjon valamit, amit most ide készített neki az Úr, és este ebből írunk egy kis közös zsoltárt, egy hálaadó zsoltárt, hogy hálát adok neked a barka ágért, hálát adok neked a kikeleti bangita illatáért, és ebből összeáll egy gyönyörű kis hálaadó zsoltár. Nagyon szeretjük azt az imát, hogy szirmos virágot vágunk ki, abba mindenki beleírja, aki nem tud írni, belerajzolja, hogy mit kér, vagy mit köszön az Úrnak, behajtogatjuk a szirmokat, és ezt vízbe tesszük. És akkor a hajszálcsövesség miatt szépen kinyílnak a virágok, és ott vannak benne a kérések vagy a hálaadások, ez egy rendszeresen visszatérő tavaszi imánk. Illetve a gyerekeket lenyűgözi, hogy mennyiféle finomságot készít ilyenkor nekünk, ilyen primőr finomságokat az Úr, százszor szépet, pitypangot, pitypanglevelet, tyúkhurt, ibolyát, annyi mindent lehet magában enni, vagy a vajas kenyerre tenni, vagy az árva csalánnak a kis szirmocskáját. Ezek mind ilyen különleges kis csemegék, amiket az Úr ide készít nekünk tavasszal. A nagybőjtben most már ugye jócskán benne vagyunk, de azt hiszem, hogy érdemes még itt ezt az utolsó 10 napot is még talán valami újjal, vagy a régi elhatározásainknak a fölelevenítésével még elmélyültebbé tenni. Én a gyerekekkel általában két részre szoktuk osztani a nagybőjtöt, persze ezt ők így nem tudják, csak észreveszik, hogy na most behoztunk egy új színt, a jóság kalácsot, az az utolsó két hétre nekünk ez a plusz elem, hogy akkor kezdjük el gyűjtögetni a húsvéti kalácshoz a jóság lisztet. Minden jóságért át lehet tenni egy lisztet, sok gyerek, sok liszt, úgyhogy kiskanállal szoktuk átpakolgatni, és még így is lesz belőle bőven. A nagybőjtnek három nagy irányultsága lehet, az egyik ugye ez a tényleges testi bőjt, hogy lemondunk az ételekről, a másik a bűnbánat, a harmadik pedig, hogy a jó cselekedetekben hogyan lépjünk tovább. Az egyház hanvazó szerdán, ezt most gyorsan mondom el, mert ugye ez már itt most mögöttünk van jelen pillanatban, de hogy a virágvasárnapi barkát elégetve készül az a hamu, amivel minket megkennek, és ez is egy csodálatos szimbólum, hogy a Jézus királysága, hogy a nő bevonult Jeruzsálembe, azzal kennek meg minket, és hogy a halálunk, amire ilyenkor emlékezünk, és hogy porból vagyunk, és porrá leszünk, az nem egy reménytelen elmúlás, hanem Krisztus dicsőségének a fényében történik az is. Az Alleluját el szoktuk tenni nagybőjt elején egy kis kincses dobozba, és addig nem énekelünk Allelujás dalokat, akár mennyire eszünkbe jut, és húsvétkor pedig elővesszük majd. Azt hiszem, hogy a jelenlegi bőjti napok, ez a pénteki húsmentesség, és ez a két darab szigorú bőjti nap, ez már nagyon kis könnyed ahhoz képest, amire még egy generációval ezelőtt hívott minket az egyház, amikor általános volt például a néphagyományban a 40-elés, hogy a nagybőjt során csak 40 szerettek. Ahhoz képest ez már ugye nagyon kis könnyed, és régen a kiszeleves, ez az aszalt gyümölcsökből készült erjesztett savanyú leves, az volt egy általános nagybőjti étel, egyszer próbáltam meg, bocsánat attól, aki szereti, én többször nem fogom, de az, hogy így 40 napig ezt kelljen enni, azt hiszem én is nagyon várnám már a végét. Nem csodálom, hogy húsvét lett a magyar neve ennek az ünnepnek, aminek nincsen olyan mély, spirituális jelentése, csak az, hogy végre lehet enni, ami nagyon fontos volt régen, ez a bőjt. Azt gondolom, hogy kisgyermekekkel még az édességről való lemondást is soknak érzem. Nekünk most van egy tündéri, elkötelezett kis óvodásunk, aki lemondott az édességről, és vért izzad. Egy bögrében gyűjti szegénykém a kocka csokikat, amiket nem eszik meg, és akkor vasárnap reggel az első, hogy mama, hol vannak az édességeim? Ugye vasárnap nem böjtölünk, akkor az egész heti finomságokat meg lehet enni. Nagyon-nagyon aranyos, de úgy gondolom, hogy kicsit túlvállalta magát ezzel. Tényleg minden nap nehézség neki. Én nagyon sokat tanulok az ő kitartásából, hogy még mindig nem mondta azt, hogy na jó, hagyjuk ezt a fajta bőjtöt, kitalálok valami mást, de nem, ő végig csinálja. Az ételről való lemondásnak azért van egy nagyon különleges ereje. Szóval nem véletlen, Jézus maga is bőjtel készült a megváltó küldetésére. Amikor különösen nehéz ima szándék került elé, akkor azt mondta, hogy ez a fajta nem jön ki, csak imádsággal és bőjtel. Tehát a bőjtre ő direkt buzdít minket, és azért, mert azt az űrt, amit a bőjtölés, az éhség, az, hogy most valamit megvonok magamtól, az tényleg Isten tudja betölteni. És ezzel, hogy azért így tulajdonképpen kontroll alatt tartom, de én bőjtölök, én döntöttem úgy, hogy most azt a valamit nem eszem meg, ezzel be tudom gyakorolni ezt a lelkületet arra, amikor nem nincsen a kontrollom alatt, hogy hiányt élek meg, akár egy szeretett kapcsolatban, akár csalódás esetén, bármilyen nehéz élethelyzetben, akkor már van egy ilyen lelki erőm, egy begyakorolt kis lelki izomzatom, hogy ugyanezt a lelkületet

királyság, a görög keletieknél ő egy nagybőti naptár, sólisztgyurmából vagy keményre sütött kenyértésztából készítik, és megfigyelhetjük, hogy nincs neki füle, mert a pletykákat meg se hallja. Nincsen szája, mert vigyáz a nyelvére, ugye a szívén ott a kereszt, mert imádkozik többet, és úgy kell a naptárt elképzelni, hogy vasárnapról vasárnapra letörnek róla egy lábacskát, és így húsvétra megérkezik. Húsvétkor már nem szaladgál kíra szarakoszti, hanem szépen megérkezik az ünnepre. És ugye most Leó pápánk ugyanerre a készületre hívott minket. Tehát talán, ha bármit is vállaltunk el nagybőjben, ebben az utolsó 10 napban különösen odafigyelhetünk arra, hogy ne füleljünk olyan dolgokra, amik kizökkent, ne beszéljünk olyan dolgokat, amit fölösleges kiejtenünk a szájunkon, és forduljunk belülre, őrizgessük a szívünkben a finom falatok helyett Jézus keresztjét. Az én gyerekkoromban nagyon szerettem azt az adventi naptárat, hogy a tövis koszorúra kellett virágokat ragasztgatni. És ez annyira megható volt nekem, hogy minden jóságnál egy virágot föl lehetett ragasztani, és hogy én is hozzátehetek egy icipicit ahhoz, hogy neki ne fájjon annyira. Ez nekem nagyon fontos volt. És Szent Márk evangéliumát pedig azért írtam oda, mert volt egy idős jezsuita atya, aki megtisztelt azzal, hogy sokat magyarázott nekem, én meg igyekeztem jól megjegyezni, Őrsi László atya, 103 éves korában hunyt el tavaly. És ő mondta azt, hogy biblia tudósok szerint Szent Márk evangéliuma könnyen lehet, hogy az ős keresztényeknek a húsvéti vigiliájának volt az olvasmánya. Ezért olyan rövid és pörgős. Nincsenek benne hosszú beszédek, elaludtak volna a hívek. Hanem csodák, ide megy, oda megy, ez történik, az történik, néhány velős mondat, és a végén, a legrégebbi szövegekben nincsen benne a feltámadás. Vajon miért? Azért, mert akkor még éltek a tanúk, magyarázta nekem Őrsi atya, és megkérdezhették, hogy hát Péter atyánk, meséld el, mit láttál az üresére, és Mária Magdolna néni, te mi volt, amikor oda mentél, ez hogy történt? És amikor a tanúk elhunytak, meghaltak, akkor leírták. És akkor már oda került ez a fix formában, hogy ők hogyan élték ezt meg. A Szent Márk evangéliumát felolvasni körülbelül 2 óra. Őrsi atya olyan gyönyörűen fogalmazott, felolvasod, a világ ugyanaz marad, de te nem vagy többé ugyanaz. Tehát a nagybőjtben megtehetjük azt, hogy kimegyünk valahová, és felolvassuk Szent Márk evangéliumát, vagy meghallgatjuk, ugye számos hangzó biblia van a YouTube-on meghallgatható, akik csinálják Kornél atyának most a biblia egy év alatt podcastjét hallgatják, tudhatják, hogy egész más, amikor hallgatva érkezik meg hozzánk az Isten szava. És végül is nagyon sokáig nem tudtak az emberek csendben magukban olvasni, mindig felhangon olvastak. Szóval az, hogy mi hallgatva, mondjuk végighallgassuk Szent Márk evangéliumát, az egy csodálatos húsvéti készületünk lehet. Ilyenkor ugye a Szent Jónás az nagyon fontos, a nagybőjt egyik kulcsa, a húsvéti ünnepünkre készületnek az egyik ilyen gyönyörű csúcspontja a Szent Jónásunk, ahol maga a bűnbánat, két bűnbánat szentsége, a gyógyulás szentsége két részből tevődik össze, az egyik, amikor bánom, amikor végig gondolom és nagyon sajnálom, és a másik, amikor ezt el is mondom. Mind a két fele elengedhetetlenül szükséges, és ez gyönyörűen kapcsolódik a néphagyományunkba, akik virágvasárnap ilyen télbúcsúztató szokásokat jártak, kivitték szimbolikusan a kiszebabát, a telet, a böjtöt, a mindenféle rosszat, ami történt velünk, kivitték a falon túlra, és vagy elégették, vagy a vízbe bedobták, de mindesetre boldogan ünnepelve, zöld ágakkal énekelve jöttek vissza, hogy végre itt van a feltámadás, és végre itt lesz ez a virágvasárnapi kiszehajtásnak a szokása. Tulajdonképpen ugyanaz a megbékélés, a kapcsolatuknak ugyanaz az újjászületése jelenik itt meg, az egész húsvéti ünnepkörünk erről szól, mint amivel mi a Szent Jónással, amit el tudunk kezdeni, hogy rendeződjenek ezek a kapcsolatok. Visszanézünk, hogy mi volt rólam az Istennek az álma, és ehhez képest nekem mit sikerült megvalósítani, és hogy ezt a kettőt összhangba hozni, oda tenni Krisztus keresztjéhez, és bízni a gyógyulásban. És kiengesztelődés mind a három irányba, önmagammal, az Istennel, és a közösséggel is, akiket meg

0: bántottam ezekkel a cselekedetekkel. Itt alapozódik meg a feltámadásnak, az összes húsvéti szokásnak az alapja ez a kiengesztelődés. Virágvasárnap érdemes lehet ilyen húsvéti kertet készíteni. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon segít az ünnep fókuszában maradni az, hogyha van valamilyen központi dekorációs elem. Ugye karácsonykor ez nagyon könnyű, ez a karácsonyfa ugye elfoglalja a fél nappalit, ki se lehet kerülni. A húsvétkor erre oda kell figyelnünk. Az asztal közepére egy ilyen kis húsvéti kert, ugye ott van a három kereszt, egy lefelé fordított cserép jelképezi a szent sírt, és akkor lehet bele rajzolni egy picike kis Jézust, aki akár oda tud lépkedni, vagy elétenni a nagy héten 7 darab mécsest, és minden nap egyel többet meggyújtani, és ez tud egy ilyen az asztal közepén egy kis dísz lenni, ami segít nekünk fókuszban maradni. Azért ajánlom már virágvasárnap elkészíteni, egyrészt, hogy egész nagy héten ott lehessen nekünk, és segítsen, másrészt pedig azért, mert ha mondjuk zsázsamagot vagy fűmagot szórunk bele, akkor az már húsvét vasárnapra szépen ki is zöldül. A nagy hét elején ugye Jézus a templomot megtisztította. Azt mondják a biblia tudósok, hogy azt a teret tisztította ő meg, ami a salamoni templomban az idegenek csarnoka volt. Tehát ez egy prófétai tett volt részéről, hogy most már ide várjuk a világ összes népét. Ez most már nem lehet a vásárcsarnok, az áldozati állatok adásvételének a helye, mert most már a világ minden népéhez megérkezett a megváltó. Úgyhogy ennek a fényében mi is megtisztíthatjuk ugye a saját otthonunkat, még ez a kis nagy takarítás húsvét előtt. Nekem mindig könnyebben megy, hogyha hozzáteszek még egy plusz jelentés árnyalatot, hogy most ezzel Jézus nyomdokaiba lépek, még így is nehezen tudjuk összehozni, de mi olyan játékosan szoktuk csinálni, hogy csinálok egy csomó cetlit, beteszem őket egy nagy dobozba, és abból lehet húzni, hogy éppen most melyik feladatot ki fogja elvégezni. Másfél órát tud nagyjából együtt dolgozni a család, ez ugye olyan, mintha mondjuk én 10 órát dolgoznék rajta, vagy jó 8-at, és az alatt azért szép eredményeket el lehet már érni, bár persze, hogyha ezt megcsináljuk kedden, akkor péntekre már nincsen semmi látszatja, de azért mégis a közös takarításnak az élménye, és hogy közösen készültünk az ünnepre, az nagyon fontos. Tehát, hogy nem egészen máshogyan, sokkal bensőségesebb az, ha együtt készülünk, ha ők is beleteszik azt a kis munkát, amit ők bele tudnak, mint hogyha a szülők megfeszülve próbálnak valami csinnadrattát, valami nagy élményt adni. A közös élmény az sokkal jobb. És ott történt a templomnál az özvegyasszony két fillérje, ami nekem azért nagyon-nagyon megható, mert hogy Isten, Jézus magát egy szegény özvegyasszonyhoz hasonlítja. Azért gondoljunk bele, hogy ez micsoda alázat. A társadalom perifériáján lévő özvegyasszony, aki mindent odaadott. Ki az, aki mindent odaadott ezekben a napokban? Senki más, mint Jézus. Az utolsó rongyig mindent odaadott. És magát látta ebben a szegény özvegyasszonyban, aki mindent odaadott áldozatul az Úrnak. Ez engem annyira meghat, hogy akkor hogy ne lépnénk a nyomába, Nagy csütörtökön a mi családunk egy ilyen jelképes széderestét szokott tartani, nagyon várják a gyerekek. Nem egy hagyományos vagy hagyományőrző zsidó szédereste ez, a húsvéti bárányt például csirke jelképezi, mert a bárányt biztos, hogy nem ennék meg a gyerekek, meg el se tudnám készíteni. Szóval inkább az, hogy egy ilyen jelképes utolsó vacsorát tartunk, a földön ülve eszünk, hát ezt is nagyon várják, lepénykenyér, a kertből tépünk egy kis pittypangot, és eljátsszuk az utolsó vacsora eseményeit, férjem mindenkinek megmossa a lábát, nagyon-nagyon megható pillanatok ezek, és letakarjuk utána a kicsikkel a szentképeket a nappaliban, ugye sötétkép, kék, vagy pedig lila anyaggal, és eltesszük a hangszereket. És ezt legközelebb majd csak húsvét vasárnap veszük elő. A nagyok ezek után elmennek a templomi szertartásra. Nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ezek, amiket itt mondok, ötletek, egyrészt ötletek, tehát hogy mindenki ne érezzük úgy, hogyha most ebből csak egyet sikerül megvalósítani, akkor az milyen kevés, bármivel tudjuk színesíteni az ünnepünket, az már nagyon-nagyon jó, de a lényeg, a misztérium, a szíve, az a templomban történik. Tehát, hogy nehogy felülírja bármi otthoni szimbólum azt, amire itt hív minket az egyház, mert az egy olyan gazdagság és olyan mélység, és csak egyszer élhetjük át egy évben ezeket a szertartásokat. Ugye nagy csütörtökön lábmosásos szentmise. Nagy pénteken a néphagyományban reggel kimentek a patakra mosakodni. Ott volt egy ilyen egészségvarázsló arcmosás, hogy Jézus nyomdokaiba lépjenek, hogy már ott kora hajnalban őt ott húzták, nyúzták, és hogy ők is akkor már kora hajnalban, a hajnal első sugaránál csatlakoztak Jézushoz. Ez a kincs, ez pedig azt jelenti, hogy a néphagyomány szerint nagypénteken fölvillannak, fölragyognak a kincsek. Ez is, ahogyan a nép megfogalmazza azt, hogy Jézus halála mit jelentett nekünk, hogy föl csillan az Istennek a fénye. Hát ők akkor kincset keresni mentek az erdőbe, természetesen találtak is, sajnos a sárkány meg mindenféle körülmény ezt általában megakadályozta, hogy haza is vigyék, de hogy ezen a napon föl csillannak a kincsek. Ezen a napon nincsen szent mise, hanem csonkamise, úgynevezett csonkamise van, nincs benne átváltoztatás, hiszen Jézust megölték az irgalmasság órájában délután 3-kor. A kereszt hódolat az már egészen kicsiket nagyon-nagyon mélyen tud érinteni. A most 16 éves Tibor fiam 3 év körüli volt, amikor kereszt hódolaton voltunk, és letérdelt a kereszt elé, és nem akart onnét fölkelni. Végül megfogtam és elhúztam onnan, hogy ugye a következő emberek is tudjanak már oda menni a hódolathoz, és a végén megkérdeztem tőle, hogy Tiborkám, hogy mi történt, vagy hogy ott annyira ott maradtál a kereszt alatt, és annyit mondott, ugye még nem tudott úgy beszélni sem, de annyit mondott, hogy fájt neki, és fájt nekem. És azt hiszem, hogy ez az, amit egyszer mindenki megérez, hogy ez fájt neki, és ez fáj nekem. És ehhez jön majd később az, hogy értem fájt neki, és értem támad föl, és az örömben is kapcsolódhatok hozzá. Ekkor keresztutat szoktunk tartani, ugye szigorú böjt van, és a sötétséget, ugye Jézus ezt a nagy csütörtök éjszakáját egy földbe vájt börtönben töltötte el, ez megvan Jeruzsálemben az a gödör, ahova Jézus betették erre az éjszakára. Tehát a mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Tehát ez az éjszaka ott abban, a sötétben, a hidegben, a félelemben, el sem tudom képzelni, mit élhetett át Jézus, és ezért az, hogy mi ővele virraszthatunk nagy csütörtökről, nagy péntek éjszakájára, az egy hatalmas lehetőség. Ugye tudjuk, hogy mit jelent számunkra, ha valaki imádkozik értünk. Hogy az egy tapintható, egy érezhető erő, hogy imádkoznak értünk. És Jézus mellől a tanítványok elszaladtak, előtte meg elaludtak, de mi ott vagyunk mellette. És mivel Istennél nincsen térésidő, ő ezt biztos, hogy érezte. Már csak azért is biztos, mert ő meg értünk imádkozott a főpap imájában. Nem értük könyörgök, nem a tanítványokért mondja a mennyei atyának, hanem azokért, akik az ő szavukra hinni fognak. Tehát értünk könyörög, mi pedig ő érte imádkozunk. És ez, hogy a mi imáink azok ténylegesen ott voltak Jézusnak, mint talán az egyetlen kapaszkodó az atyába vetett bizalmán kívül, ez engem mindig annyira megrendít, amikor például ilyen félálomban szoptatás után, hogy most még komolyan fölkeljek, de igen, mert Jézus számít rám, mert az én imám már ott van, már csak el kell mondanom. Valahogyan ebben a csodálatos egységben ez ilyen egyidejűségben megvalósul. És ekkor a néphagyományban nagyon sok helyen kioltották a tüzet. Azért gondoljunk bele, hogy egy ilyen tavaszi ünnepnél nagyon gyorsan kihűlám egy lakás. És a legközelebb szombat este az új tűzről, a szent tűzről gyújtották meg. Tehát egy napot, és könnyen lehet, hogy végig fagyoskodtak. Meg fény se volt, ugye sötét. És ezzel megélték azt maguk körül, hogy Jézus szívében mi lehetett. Most egészen különleges nagypéntekünk van, mert első péntek is ráadásul. Tehát a Jézus szívének, a tiszteletének is a napja. És ezen a napon festették eleink a piros tojást, nagypénteken. A moldvai és a gyimesi csángóknál az összejött asszonyok közül a legidősebb megfestett egy tojást az elején, ilyen kacskaringós, kanyargós, majdnem spirál, de annál hullámosabb motívummal. Ez volt a vesztett utas tojás. Megfestette Ádámnak és Évának az elvesztett útját. Ilyen csak egyetlen egy készült. És ezután kezdték énekelni a húsvéti, a nagypénteki lamentációkat, Jézus siratókat, és közben festették az ilyesfajta tojásokat, amit itt a Markó Juci gyönyörű tojásfestő művész kollekciójából mutatok, ami láthatjátok, hogy osztott tojás. Egy-egy kis világegyetem. Jézusnak a halála és feltámadása ezt a vesztett utat helyrehozta. Újra struktúrálta a világegyetemet. És mivel a piros tojás az Krisztus szimbólum, a feltámadás, a piros vér az új életnek a jelképe, ezért ezek a fajta tojások, és nincsen olyan tojása hagyományosa közül, ami ne lenne osztott tojás, kivéve ezt az egyszerűen vesztett utasat, még ha az üzenet esetleg rajta valami olyan, hogy tudod, mit engem többé ne keres föl, kedves legény, mert lehetett ilyen szimbólumokat is ráfesteni, de akkor is struktúrálva van a világegyetem, mert Jézus halála és feltámadása helyreállította a világ mindenségnek a rendjét. Ugye ezek írókával készült gyönyörű tojások, és ami még nagyon fontos lehet, hogy a gyermekeinknek, unokáinknak lehet, hogy nem nyuszit vagy tojást hoz a húsvét, hanem lehet kapni bárányt, bárány szimbólumot, és az pedig megint egy az Ószövetségtől kezdve olyan gazdag szimbólum a húsvéti bárány, és mi, mint az Isten bárányai, a Jézus a jó pásztor, és Jézus az Isten báránya, másra irányítja a gyerekek szimbolikus fókuszát, hogyha egy nyuszit tartanak a kezükben, vagy pedig ha egy bárányt. Nagy szombat a csendességnek a napja. Jézus a sírban nyugodik, a gyerekekkel is el lehet menni egy pár percre, akár, hogyha csak annyit bír egy kis óvodás, de megnézni a szent sírt, minden templom ilyenkor nyitva van, szent sír őrzői őrzik a sírt, és mi oda mehetünk és megnézhetjük. És ekkor szoktunk otthon gyertyát festeni, amivel aztán a feltámadási vigiliára elmegyünk, és akkor az a gyertyácska lesz majd a mi kis húsvéti gyertyánk. Nagyon színes mécses, amit ha felolvasztjuk a színes mécsest, meggyújtjuk, akkor azzal egész könnyen lehet színes viasszal festeni egyszerű ecsettel, vagy pedig, ami még szerintem nagyon könnyű és szép, hogy szalvéta technikával a szalvétának a legfelső vékony rétegét lehúzzuk, és egy hajszárítóval ráolvasztjuk a gyertyára, akkor az a kép így gyönyörűen rákerül. Tehát például egy bárányka, vagy egy feltámadt Krisztus így nagyon könnyen rá tud varázsolódni a gyertyánkra. A néphagyományban nem ilyen színeske madarakat készítettek, de nem találtam jobb képet elkészíteni, pedig sajnos még nem volt időm, de madárkát készítettek ezen a napon, ami a feltámadt Jézust és a Szent Lelket, aki őt megeleveníti, egyszerre jelképezte. Annak nem ilyen színes tojás volt a pocakja, hanem igazi hímes tojás, de egyébként két kis szárnya van, és egy kenyér vagy kalács darabkából készült feje. Ilyen madárkát minden családnál készítettek és felakasztották, és ez pünkösdig ott maradt a lakásban, fókuszálva megint csak a figyelmet, tehát a hagyományos húsvéti dekoráció, az ez a kis feltámadást jelképező madárka. De mi, hogyha éppen van kapacitásom, ami nem volt az elmúlt években, bevallom, de amikor volt, akkor nagyon örültem neki, hogy dobozokból összeraktam egy otthoni szent sírt, letakartam lepedővel, egy-két kis jácint, nárcisz, mécses, és valamelyik nagyobb gyermeket megkértem, hogy A3-as méretű Jézust rajzoljon bele, és akkor azt betettük a sírba ünnepélyesen még nagypénteken, és virágvasárnapra eltűnt, és a kicsik úgy keresik, hát hol van, hova lett a Jézus, annyira boldogan szokták ilyenkor nézni, hogy eltűnt a sírból. És aztán mennybe menetel napján szokott előkeveredni, akkor föl szoktam lógatni valami magaslati helyre, hogy most akkor ő már megy föl a mennybe. Húsvét vigiliáján ugye egy csodálatos ünnepre hív minket az egyház, az új tűz gyújtása, hát mostanában gyufával, de még a II. Vatikáni zsinat előtt kötelező volt kovakővel meggyújtani ezt a tüzet, és ez annak a jelképe volt, ugye, hogy a Jézus is a sziklasírból támad föl. Onnan született meg ez a kis szikra, hogy ő föltámadt. És régen ezt a mágiát a temetőből elkorhat keresztfákból rakták meg faluhelyen. Tehát akire már senki nem emlékezett, akinek a sírját nem gondozták, azt a néhány fejfát hozták oda, és ez is ugye egy ilyen nagyon erős szimbólum volt, hogy lehet, hogy mi már nem emlékszünk rá, hogy ott kinyugodott, de Isten tudja, és őt is föltámasztja a halálból. A húsvéti gyertyát mártják bele ezt a nagyon kifejezett Krisztus szimbólumot a vízbe, a szentelt vízbe. Tehát a tűz és a víz, ez a két éltető elem, és hazavihetjük akkor a szentelt vizet, sőt, a néphagyomány azt mondta, hogy minden víz aranyos víz lesz nagyszombat éjszakáján, és egészséget hoz, és szépséget hoz, és új életet hoz, hogyha abból iszunk, vagy arról mosakodunk. És hazavitték ezt a kis tüzet, és arról végre meggyújtották a kemencében, vagy a kandallóban a tüzet, és volt meleg, és volt fény. Szóval egyébként ennek megfelelően nagy csütörtökön sütötték meg a húsvéti kalácsot is, megjegyzem. És itt van ez a csodálatos énekünk, a negyedórás exultet, ez a hatalmas harsogó örömének, és megszólal az Alleluja. Szóval ilyen gazdag liturgia nincsen másik egész évben, aki csak teheti, menjen el rá. És megszólal a harangszó, mert a harangok is visszatérnek, ugye nagy csütörtök óta nem szóltak már a harangok, és a harangszó egy időben a szentelménynek tartották. Azért nem lett végül is szentség, mert a szentség az ugye Isten kegyelmének a látható jele, a harangszót nem látja senki. Harangszó az egy hallható jele Isten kegyelmének, de hajdan, ahogyan a harangszó így belengi az egész közösségnek a lakóterét, az hozta meg ezt a feltámadási érzést, hogy újra itt a harang, és újra köztünk van Jézus. Nagy pénteken este lehet feltámadási süteményeket készíteni. Az étel szentelés az ugye az egészen korai időktől már adatolt Magyarországon is. Az 1500-as évekből van egy kódex, a Bot Péter kódex, ami a nyulakszigeti domonkos apácák számára írott prédikációkat tartalmazza, egy domonkos atyának a prédikáció gyűjteménye, és abban magyarázza, hogy van ez a kókonya, a szentelt étel, a szentelt kalács, hogy az hogyan készül, hogy az a liszt, az Jézusunknak a hófehér habteste, az a tojás, az jelképezi az ő feltámadását, az a nádméz, ugye cukor, nádméz, amit ráteszünk, az az ő szavainak az édessége. Minden egyes hozzávalóhoz mond egy gyönyörű szimbólumot ez a domonkos atya, és aztán, hogy ezt a kalácsot senki nem eheti meg ma saját maga. Régen a szenteltet szét kellett osztani a közösségben, és mindenki valaki másét vitte haza. És utána, ugye azt sem lehetett, hogy ami megmaradt, azt csak úgy nem tudom, kihajítjuk, nem, azt aztán porrá törték, és a mezőre szórták szét, hogy megtermékenyítse a földet, de addig pedig betették a szent sarokba két tányér közé, és azt mondja a domonkos atya, hogy mi pedig olyanok vagyunk, mint a kisegerek, akik csővelkednek, ez a szó annyira bájos, csővelkednek a szentelt étel után, hogy csak egy falatot is bár ehetnének belőle. Úgyhogy ebben a húsvéti könyvemben van a Kisegér és a Kókonya című gyerekmese, amely ezt a népszokás dolgozza föl, de azóta tudtam meg, hogy ez, amit itt elénk tár ez az atya, ez a denevérnek az eredet mondája. Egész véletlenül találtam meg egy mondáskönyvben, hogy a denevér úgy született, hogy megette a húsvéti szentelt ételt. A hozzáfért a kisegér, és ettől kinőtt a szárnya. Szerencsé, hogy ezt nem tudtam előbb, mert biztos beleírtam volna, és minden gyereket összekevertem volna, hogy a denevér az nem egy szárnyas egérke. Így született a denevér. És ezt kívánom magunknak is, hogy a húsvéti ünnep az a lelkünknek szárnyakat adhasson, és hadd repüljünk az Úrral tovább. Húsvéti kacagás az régen kötelező volt, hogy a pap egy olyan viccet mondjon el, amin kacag az egész templom. Persze mindenki tudta, hogy ez egy rituális nevetés, tehát minden évben akár ugyanaz a vicc is elhangozhatott, ami az volt, hogy miért az asszonyok látták először a feltámadt urat. Ugye klasszikus, mert hogy kire másra bízhatta volna, mint a pletykás asszonyokra. És akkor kacag az egész templom, ez az 1700-as évekből adatolt, ez a poén, a húsvéti kacagás elősegítése érdekében. Rituálisan nevetni kellett örömünkben, hogy Jézus föltámadt. És bekapcsolódhatunk az egész világegyháznak az áldásába, közvetíti ugye a televízió interneten a pápának az áldása, az Urbi et Orbi áldás húsvét napján délben. Nagyon jó belekapcsolódni, hogy mi egy világegyház vagyunk, hogy igen, vagyunk kis család, igen, van a saját közösségünk, de most egy világméretű ünnepünk van. Húsvét hetében pedig boldogan találkozunk a feltámadt Jézussal. Volt egy ilyen szokás, hogy Krisztus keresés, hogy elrejtették Jézust valahol a határban a legények még a nap felkelte előtt, és akkor, amikor körmenetre kimentek, akkor ténylegesen keresték azt a Jézust, akit megtaláltak, és aztán nagy boldogan ezt a feltámadt Krisztus szobrot visszavitték nagy énekszóval a plébániába, és akkor ott volt egy ilyen közös ünneplés. Emmaus járás, az is húsvét hétfői szokás, hogy kimentek egy kicsit piknikezni, majálisozni valamelyik környező szép helyre, és ott egy ilyen boldog együttlét. Ahogy mondtam, megújulnak a kapcsolatok. A határbejárással, a körmenettel megújítjuk az áldást a lakóterünk körül. A locsolkodással a férfi-női kapcsolatok kapnak egy ilyen nagyon erős megmutatkozást. Néprajztudósok kutatták azt, hogy milyen hálózat alakul ki ilyenkor a faluban, hogy ki kihez megy, ki kit fogad szívesen, hány fokozatra, rokonsági, barátsági, kirajzolja a kapcsolathálót az, hogy ki kit látogat itt meg. És az egész közösséget összefogja a szentelt étel közös elfogyasztása, és aztán fehér vasárnap, ugye azzal záródik le a húsvét nyolcada, ott pedig az egynemű kapcsolatok, a barátnői és a férfi barátságok kapnak egy megerősítést, akik régen egy komatállal, egy himes tojással, egy kis sonkával, kaláccsal, és egy kedves kis versikével, hogy például ezen a világon komák legyünk, a más világon testvérek legyünk. Ezt kimondták még hajadonlány, legénykorukban, és ez egy olyan szintű kapcsolódás volt, majdnem mint a házasság. Felbonthatatlan ez az egynemű barátság. Tehát, hogy itt még a barátságokat is megünnepelték, és így tulajdonképpen a szeretett kapcsolatok minden pillére megjelent itt húsvétkor, és meggyógyult, és egy új örömöt kapott ebben. És akkor, ha esetleg valaki nem tudna eljönni pünkösdre, nagyon gyorsan még a következő részünk tartalmából, hogy érdemes a mennybe menetelt megünnepelni, és ebben az egész pünkösd, húsvét és pünkösd közötti ünnepes, harsogó, boldog időszakban akár örömteli, hála, jó feltételeket kitalálni magunknak, mint amit itt Nagybőjtben tettünk, hogy hogyan tudunk együtt ünnepelni, örülni a feltámadt Jézussal, és hogyan tudunk találkozni vele minden nap, hiszen ez a küldetésünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Diekis Virág néprajzkutató, a néprajztudományok doktora, Jézus feltámadott, hagyomány és öröm a húsvéti ünnepkörben című Zalaegerszegen elhangzott előadását hallhattuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, összevontan elmélkedünk most a második és harmadik parancsolatról, azért is, mert ez a két parancsolat kibontja az Isten iránti szeretetünket, másrészt erről már több vonatkozásban, főként a harmadik parancsolatról volt szó, emlékezzünk vissza az eukarisztikus kongresszus évére, akkor a Szentmiséről, az Úrnapjáról elég sok alkalommal szólottam. Most inkább csak így a Szentírás alapján azokat a szempontokat emelek ki, amelyek a Bibliából kiolvashatók, mind az Ó és Új Szövetségből. Az Isten nevének a parancsolata, hogy azt hiába ne vegyük, az nagyon röviden van benne. Azt lehetne mondani, hogy ugyanúgy, mint ahogy mi használjuk, mert hozza egyrészt a kivonulás könyve, egyrészt a második törvénykönyv, Mózes 5. könyve, de még a hosszabb változata is így szól, hogy Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki nevét hiába veszi. Hát most valójában igazában magáról a beszédről és a szóról is kellene elmélkednünk, mert nem lehet rajta eléggé csodálkozni. Az embernek nagyon sok találmánya volt és lesz, de véleményem szerint a legmagasabb rendű találmánya a szó. Hogy tud beszélni, hogy ki tudja fejezni a gondolatait. A etológusok mondják, hogy az ilyen állatokkal foglalkozó emberek, hogy ezek olyan okosak, a kutya is, a ló is, csak beszélni nem tud. Hát nem. Akár mennyire foglalkoznak vele, a majommal se tudnak társalogni az emberek. Szóval az embernek a kiváltsága a szó. Lacordaire azt mondja, hogy nem is az ember találta ki, hanem az Isten szólította meg az embert, hogy erre rájöjjön. Hát egy szép költői gondolat. Kétségtelen az, hogy a legmagasabb rendű találmányunk a szó, hogy meg tudunk nevezni dolgokat, és mindenki érti, hogy mit értünk alatta, hogyha mondjuk anyanyelvünkön beszélünk. És hát ebben a nyelvi tudományunkban próbálunk mindig távolabbra jutni, hogy mi az, amit elérhetünk vele. Wittgenstein, ez egy 20. századi nyelvfilozófus volt, azt mondta, hogy a nyelvem határa, a világom határa. Tehát amit én ki tudok mondani, valamiképpen odáig eljutok gondolataimban. És messzebbre nem lehet jutni, mint az Isten gondolatáig. Mert az maga a transzcendencia. Hogy tehát az ott van, szinte adva van az Isten szó az embernek, és a létünk alapját képezi. Mert nem volna Isten szó, akkor ahogy az egzisztencia is hiányos vagy billegne, nem tudnánk mire alapozni, de ugyanúgy a nyelvünkre is vonatkozik. Azt mondta annak idején Marx, hogy ó, majd a kommunista társadalomban eljutnak odáig, hogy nem is lesz Isten szó, mert nem lesz rá szükség. Tertullián egyházatja sokkal okosabb volt, már a II-III. Században azt mondta, hogy az ember rájön az Isten szóra, az mutatja, hogy az emberi lélek természeténél fogva keresztény. Tehát adva van az Isten szó neki, és még az ateista is azt erősíti, hogy tagadja, de erősíti az Isten szót, hogy annak léteznie kell. Sőt, hát aki vétkezik ellene, a káromkodó ember is, a szívő ember, ő azt hiszi, hogy Isten az oka annak, amit ő nem tud megcsinálni. Azért szidja. Valamiképpen hisz a jelenlétében az Istennek. Tehát nem egy olyasmit emleget, ami nincs, hanem a létezésnek az alapját. Na most ez a parancsolat azt akarja számunkra előadni, hogy nagy tisztelettel, Kerekes Károly azt mondja, hogy biblikus professzor volt, hogy szerelemmel ejtsük ki az Istennek a nevét, hogy nagyon nagy tisztelettel, mint hogy a barátaink neve is tiszteletet kíván tőlünk. Ugyanis a névvel megjelölünk valakit. A koncentrációs táborokba büntették úgy az embereket, hogy nem mondták a nevüket, hanem egyszerűen számot adtak nekik, mint ha ezzel is le akarták volna őket alacsonyítani. Tehát maga az emberi név az önmagában is tiszteletet kíván. Hát ugyanígy vagyunk az Isten szavával is. Már az Ószövetség is sokféle szóval jelölte az Istent. Úr, fönséges, örökkévaló. Neki kellett bemutatkozni, hogy tudjuk, hogy kicsoda ő. Ja, égő csipkebokornál lévő jelenet jól mutatja, hogy mikor megkérdezi Mózestől, hogy de hát ki vagy te? És akkor azt mondja, hogy én vagyok, aki vagyok. A Jahve. De ezt annyira tisztelték, ezt a nevet, hogy nem mondták ki. Csak évente egyszer a főpap mondta ki. A mai időkben is, amikor másolják a Szentírást, az Ószövetségit, akkor egy kisebb szertartást végeznek el, amikor a Jahve nevéhez érnek, és nem mondják ki a nevét. Behelyettesítik, annyira tisztelik. A keresztények tiszteletbe tartják ezt a nevet, viszont számunkra az Isten szó kiteljesedett, mert Jézus azt mondja, hogy az Isten nem más, mint az Atya. Az Atya szó az, amelyik számunkra az Isten lényegét is elénk hozza. Ugye egy patriarkális társadalomban élt Jézus, és ezért ez volt a legjobb szó arra, hogy Isten lényegét megjelölje az Atya szóval. Mondja is az utolsó vacsorán, hogy Atyám, dicsőítsd meg nevedet, én megdicsőítettelek téged a földön. És aztán beleveszi a mi atyánkba, hogy szenteltessék meg a te neved. Tehát nem negatíve mondja, hogy nevet hiába az Isten nevét, hanem pozitíven. Szenteltessék meg a te neved. Milyen jó az, hogy nálunk a katolikusoknál a köszönés az egy dicsértessék. Az már egy tovább gondolása az Isten névnek, hogy mi Jézus Krisztust dicsérjük, de ugyanakkor ez az Isten dicséret is, hiszen a Filippi levélben mondja Szent Pál apostol, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, és olyan nevet kapott, ami az Isten neve. Ugye, és nem mondja ki Szent Pál, de a egykori régi ikonokon ott volt mindig, hogy Ho-Om, aki van, hogy Jézus Krisztus, mint egy átveszi az Isten nevének a gondolatát. És hát éppen ezért ez a dicsőítés, a tisztelet, ez ugyanúgy vonatkozik rá, mint az Isten nevére. És hát azért is, miután nem egy betű hangsort jelent számunkra az Isten neve, hanem megjellegzi magát az Istent, és az Isten neve szent, ezért a legnagyobb tisztelettel kell kiejtenünk, és az ellene való vétkeket nagyon súlyosan megbüntette már az Ószövetség is, a káromkodást, az Isten gyalázatát, az halált vont maga után az Ószövetségben, aki káromolta az Isten nevét. És a tilalom az ránk is áll, hogy tiszteljük az Isten nevét. Tartózkodjunk a káromkodástól, az Isten nevének a hiába vételétől, az Isten nevével való visszaéléstől. Gondolunk itt az esküdözésre, gondolunk az esküszegésre. És hát azt kell mondanunk, hogy mi magyarok sajnos nagyon káromkodó nép vagyunk. A lengyelben nincs káromkodás. Azok is mondanak valami cifra dolgot, de nem káromkodnak. Mi rászoktuk fogni a törökökre, hogy a magyar nyelvben azóta van a káromkodás, amióta itt voltak a törökök. És egy filológus nyomába eredt ennek a hagyománynak, vizsgálta a török nyelvet és a magyart, és megállapította, hogy még a török nyelvben sincsenek olyan káromkodások, mint a magyarban. Szóval szörnyű, hogy a 40-es években az Akció Katolika az egy ilyen mozgalmat indított, plakátok is vannak róla, hogy ne legyünk káromkodó nemzet. Engemet a katonaságnál legjobban a káromkodás irritált. De nem az, hogy egzercíroztak ott bennünket, meg kitoltak velünk, hanem a káromkodás, hogy ok nélkül káromkodtak. És minden nyelvromlás igazi oka a szeretet hiánya, mondja Pirinszki. És hát nagyon káromkodók lettünk, gyerekek, férfiak, nők egyaránt. Volt egy pap Váci Egyház megyében, öreg barátom volt, pap Artúr, le volt csukva az 50-es években, és ilyen köztörvényes bűnözőkkel volt együtt egy cellába. Azok meg szinte bosszantották őt, hogy mindig nagyokat káromkodtak. És ő mondta, hogy én még kitaláltam, hogy én még szittem az anyjukat. És akkor miért szidod az anyám? Hát te miért szidod az Istenemet? Hát akkottan hűmögött, szója, nekem fákra szidod az anyámat. És akkor mondta a pap Artúr, nekem meg fájra szidod az Istent. És azt mondja, szépen leszoktak róla, hogy a jelenlétében káromkodjanak. Szóval szörnyű dolog az, hogy egy káromkodó néppé váltunk. És hát ennek a parancsolatnak a területére tartozik az Isten nevével való visszaélés. Valaki csak úgy fölöslegesen használja, de még inkább amikor hamisan esküszik, vagy esküszegűvé válik. Az is az Isten nevének a nemhogy nem tisztelése, hanem az azzal való visszaélés. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mondatott a régieknek, hogy ne esküdözzél. Én pedig mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdözzetek. Beszédetek legyen igen, igen, nem, nem. De föltesszük a kérdést, hiszen van a szertartásainkban is eskü. Hogy van ez? Egyszer Jézus azt mondja, hogy ne esküdözzünk. Egyébként azt jó, ha tudjuk, hogy a házasságkötés szentségénél csak a magyaroknál van eskü. Más népek liturgiájában, szentség kiszolgáltatásánál nincs eskü, csak nálunk. Hogy megengedi a magyar liturgia, az azért is van, mert más területeken az egyszer-kétszer élünk mi magunk is az esküvel. Az Úr Jézust a perében kényszeríti a főpap, hogy esküvel kényszerítelek, hogy mondd meg, te vagy az Isten fia, te mondád. Ugye, ő nem említi az Istent így, de nem mondja azt, hogy én nem esküszöm. Szent Pál apostol azt mondja, hogy a korintusi levélben olvassuk, hogy Isten a tanúm. És ő, mint egy segítségül hívja Isten nevét abban, hogy ő igazat mond. Ennek megfelelően az Anyaszentegyház bizonyos alkalmakkal megengedi, hogy esküt tegyünk. Viszont itt is voltak visszaélések, hogy szinte mindenre esküt tettünk már. Bernard Hering egy nagy erkölcstudós volt, amikor magyarázza ezt a részt a hegyi beszédben, hogy én pedig mondom nektek, hogy ne esküdjetek, akkor azt mondja, hogy hát én annyi esküt tettem, kezdve az antimodernista eskütől életemben, hogy hát jó lenne, hogyha az Anyaszentegyház ezt kicsit szabályozná, és hát a második vatikáni zsinaton szabályozták is, hogy visszavontak több olyan esküt, amit ma már nem használunk. Újabban hallom azt, hogy valakik szeretnék bevezetni az anti-genderista esküt, hogy legyen ilyen, hogy mi esküdjünk meg, hogy a gender ellensége leszünk. Hát tetteinkben kell ellene mondanunk, és nem eskü formájában. És hát a Isten nevét áldásra használjuk. Arra viszont lehet használni. Az nem visszaélés az Isten nevével. Már Joel próféta is mondja, meg Szent Pál apostol is, hogy az Isten nevének segítségül hívása segít bennünket. És hát az áldások alkalmával jogosan használjuk az Isten nevét, de ott tisztelettel kell említenünk. Aztán megemlít itt a nagy katekizmusunk az Isten nevénél az egyéb neveket is, hogy valamiképpen, főként a bibliai nevek magukban hordozzák az Isten nevét. Hát az ószövetségi nevekben mindig benne volt a Jahve neve. az apostoli nevekben is. És hát az lenne jó, hogyha a keresztény nevek is valamiképpen szent nevek volnának. Most, amikor burjánoznak a különféle kitalált nevek, akkor olyan jó lenne, hogyha mi keresztények, akár a keresztség szentségében, akár a bérmáláskor, szentek nevét vennénk föl. Mert azokban is sokszor benne van az Isten neve is, hogy tisztelettel említsük az ő nevét. És hát így legyen megtisztelve az ő neve. Ugyanis az Isten nevével való bánásmódunk tanúságtétel. Sokszor szoktuk azt mondani, hogy legyünk tanúságtevők a világban. A legkézenfekvőbb az, amikor vigyázunk szavainkra. Az már a 6. és 9. vagy igen, parancsolatnál jön elő, hogy ilyen trágár, parázna beszédeket nem mondjunk. Az is valamiképpen a beszédnek a megbecstelenítése, de amikor Isten nevét támadjuk, akkor nagyon súlyos bűnöket követünk el is, és mint egy büntessük meg magunkat, hogyha az Isten nevét csúnyán átkozódva, vagy káromkodva használjuk. Egyébként le lehet szokni, mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem tudnak leszokni a káromkodásról. Én szoktam nekik ajánlani, hogy mondjanak valami olyan szót, ami levezeti a haragjukat, de nem káromlás. Nem az Isten nevének, vagy szentek, szent dolgoknak a megszentségtelenítése, hiszen a káromkodó ember szidja Szűzmáriát, szidja a szenteket, és szidja magát az oltári szentséget is. És hát ezzel nem csak, hogy egy ilyen kultúrálatlan magatartásáról tesz tanúságot, hanem nagyon szembe kerül a keresztény életformával. Nekünk vigyázni kell a szavainkra, hogy mit mondunk, mindig a tisztelettel említsük Isten nevét. És hát ide tartozik a 3. parancsolat is, az első parancsolatnak a kibontásához, hogy szeressük az Istent, imádjuk és neki szolgáljunk. A 3. parancsolat az Ószövetségben benne van a kivonulás könyvében, és benne van az 5. törvénykönyvben. Elég hosszan van leírva, viszont más-más módon van megokolva. Felolvasom a kivonulás könyvi 3. parancsolatot. Gondolj a szombatra, és szenteld meg, 6 napig dolgozzál, végezd mindenben munkádat, a 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiaidnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az egész földet, a tengert s mindent, ami bennük van, 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte. Itt a kivonulás könyvében a teremtésre hivatkozik, hogy Isten megpihent a hetedik napon, hat nap munkája után. Tudjuk, hogy ez egy gyönyörű, szép költői kép. A második törvénykönyvben, ötödik könyvbe, ott a kivonulással, hogy te kivonultál Egyiptomból, és pontosabban így mondja, hogy te amikor kijöttél Egyiptomból, akkor kerested, hogy hogy lehessen ünnepet tartani, és az ünnep az megkívánta a szabad napnak a megtartását. De így mondja a ötödik könyvben. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr a te Istened erős kézzel, kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr a te Istenedet a szombat megülését. Tehát más-mással van megokolva, hogy miért kell megtartanunk a szombatot, de egy egész részletező parancsot ad az Úr napjának a megülésére. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy ez már egy úgynevezett eciológia volt, vagyis egy meglévő életállapotot szentesített ez a parancs. Vagyis valószínűleg, hogy hamarabb ünnepelték már így a hetedik napokat, mint ahogy kimondottan parancsba megkapták volna. Csak a parancs megerősítette, hogy legyen egy ilyen pihenő napjuk. Egyébként a természet törvények alapján ez, hogy nekünk a harmadik parancs által előírt szabadi napot kell ünnepelni, ez nem kiolvasható. Tehát ez úgy a természet törvényekben így nincs benne. Ez kimondottan egy kultikus törvény. A kultusznak a megülése naphoz kötötten. Kultusz volt a pogány vallásokban is, hiszen bemutattak áldozatokat. Voltak valamiféle ünnepek is. De így, hogy ilyen rendszerességgel visszatérjen a szabbat, a nyugalom napja, ez az ószövetségi időkre megy vissza. És hát ennek a megtartása nagyon sok parancssal körülbe bástyázva a zsidók korában, Jézus korában már, hogy mit lehet csinálni, mit nem. Nagyon nagy merészség kellett ahhoz Jézusnak, hogy ő szombati napon merjen például gyógyítani. Mert semmit se szabad volt tenni. Ő nem szentségtelenítette meg a szombatot, de alárendelte a szeretetnek. Mert azt mondta, hogy a szombat van az emberért. Hogyha az embert szombaton meg lehet gyógyítani, akkor azt meg kell tenni. De hát a szombatnak, ugye a leglényegesebb része az volt a zsidóknál, hogy megtartották a kultikus ünnepet. Aki közelében lakott a templomnak, az elment a templomba, vagy ott részt vett az ünnepen. Vagy a babiloni fogság után kirakultak a zsinagógák. Aki nem tudott ott lenni, az otthonába tartotta meg a szabbatot, a szombatot, és annak nagyon Pontos leírása volt az Ószövetségben, hogyan kell azt ünnepelni. A Tóra leírta a szabad ünneplését. Na most ezt az ünnepet egyszerűen áttette a kereszténység Jézus föltámadásának a napjára. És itt lehet látni, hogy a hagyománynak milyen nagy fontossága van a keresztény életben. Ugye nem elég a sola scriptura, hogy csak a Szentírás. Így a Szentírásban nincs benne, hogy nekünk a vasárnapot kell ünnepelni. És mégis minden keresztény magától értetődőnek veszi, hogy a vasárnap számunkra az Úr napja. Adventisták szokták azt mondani, hogy nem a vasárnap az, az csak Nagy Konstantinóta van, nekünk a szombatot kell tartani, meg a szombatisták mondják. Nem. A vasárnap Nagy Konstantinóta.

a vasárnapon. Nagy Konstantin szabaddá tette a vasárnapot, sőt munkaszüneti nappá. És ugye Szent László is ezt tette. Tilalmazta utána a vásárt, mert nálunk, magyaroknál ugye vasárnap nem a Krisztus föltámadásához kötődik elnevezésében, hanem a vásárhoz. Mert a templom körül voltak a vásárok is. És akkor, amikor elmentek a templomba, utána mentek a vásárba is. Szent László ezt megtiltotta. Vasárnap szó megmaradt. Tehát amikor ez a vád van, hogy az nem kezdettől van, de igenis, kezdettől az Úr első, vagy az Úr föltámadásának a napján lett ünnepelve, a kereszténység áttette. És már Szent Justinus vértanú, aki 1155-ben halt meg, az már leírja a Szent Mise liturgiáját, és azt is leírja, hogy nekik, a keresztényeknek a vasárnap az Úr napja. És ők tartják csak nem szombaton, hanem vasárnap. És így szentelik meg. Egyébként ez úgy bele vésődött az ember biológikumába, hogy legyen egy ilyen ciklusa. A francia forradalom volt az, amelyik meg akarta ezt is szüntetni. Megváltoztatta a hónapok elnevezését, a keresztények által is fölhasznált hónapokat, ugye, mert mink azért mégiscsak a rómaiaktól vettünk át hónapokat, de már kialakult akkorra, és megszüntette a vasárnapot. Mindig a 10. nap volt valami ünnep a francia forradalom alatt, de hát hamarosan abba hagyták, mert rájöttek arra, hogy annyira kialakult már ez az embereknél, ez a harmadik, vagy a szabad ünneplése a vasárnapon, hogy aztán visszahozták. Ez számukra föltámadásnak, az új teremtésnek a napja. És az őskeresztények ezt nagyon fontosnak vették. Az észak-afrikai vértanúkról jegyezték föl, hogy amikor Diokleciánus megtiltotta, hogy vasárnapot ünnepeljenek, 304 tájékán egy leíratot küldtek a császárnak, Sine Dominica non possumus. Vasárnap nélkül nem tudunk élni, de abban benne volt az eukarisztia is. Tehát szoktuk így is mondani, hogy eukarisztia nélkül, akkor ugye szentáldozáshoz is járultak. És inkább vértanúkká váltak, mint hogy feladják. Tehát az Úr napját így szentelték meg. Aztán ugye ezt lassan-lassan feladták sokszor az emberek, és az Anyaszentegyháznak be kellett hozni az 5 parancsolatába, hogy az Úr napját tartsd meg, a vasárnapot szenteld meg. Szent II. János Pál pápa írt is egy ilyen Dies Dominica nevű kezdetű, az Úr napja kezdetű enciklikát, hogy újra fölhívta a figyelmet, hogy nem csak a Szent Miséről van szó, hanem valamiféle kultikus ünneplésről, hogy akkor adjunk alkalmat olyan helyeknek, vagy olyan dolgoknak, ami hétköznap nem megy. Felebaráti szeretet gyakorlása, beteg meglátogatás, családlátogatás, és így tovább. Azt lehet látnunk, hogy a jóléti társadalmak teljesen fölfordították ezt a rendet. Tehát nincs ünnep a jóléti társadalmakban. Nincs már karácsony, nincs már húsvét, semmi sincs már, mennek a wellnessbe, vasárnap pláne nincs. Azt is meg lehet figyelni, hogy például a falvak, amelyek nagyon meggazdagodtak, elhagyták a vasárnapot. Magyaródi plébános mesélte, évfolyamtársam volt, hogy Magyaród egy abszolút hagyományos vallásosságú falu volt a 80-as évekig.

0: 90%-ba mentek a templomba a magyar ódiak, s oda telepítették a Forma egyet, s megszűnt. Mert akkor ők fogadták a vendégeket, akkor azok visszahívták, elkezdett mindenki üzletelni. A Forma egyről persze 1000, meg nem tudom, 1000 emberből jó, ha 2 elment a magyaródi szentmisére. Falu népe szépen leszokott róla arról, hogy vasárnap valamiképpen ünnepeljenek, és szentmiséret is szépen elhagyták. Viszont az hozzátartozik a kultikus pihenés. Emlékszem rá, apám a szomszéd emberrel úgy tudott dülőre jutni, az egy olyan ember volt, most már nem, mert nagyon meggazdagodott, hogy a szét vasárnap is mindig dolgozott elejében, akkor még azt is már sokakkal dolgoztat, úgyhogy most már nem dolgozik vasárnap, de abban az időben mindig. Aztán mondta neki a szomszéd embernek, ide figyelj, Feri, ha nem lenne Isten az égbe, én akkor is jobban jártam, mint te. Hát miért? Mert én megtartottam a vasárnapot, akkor igyekeztem nem olyan munkákat végezni, amit hétköznap is el lehet végezni. Próbáltam pihenni úgy mellette, másra is időt adni. Te meg örökké dolgoztál akkor is. És ha most meghalnánk, én jártam jobban, még akkor is, ha nem lenne Isten, mert én legalább azokon a napokon pihentem. Ezt ugye elgondolkodott az illető rajta. Templomba nem járt később, de úgy abba hagyta a vasárnapi munkálkodást. Tehát még önmagában is, hogy legyen egy kultikus pihenő napja az embernek. És ezt ugye a szent hagyományból tudjuk, hogy ezt kell megtartani. Én most itt nem térek ki az úrnapja megszentelésénél, itt mert lehetne vennünk alaposan az eukarisztiát, hogy valójában arra jó lenne ott lennünk, készülnünk, ige liturgia, eukarisztia liturgiája, ezt annak idején sokszorosan átbeszéltük, csak hogy figyelmeztetőleg mondom, hogy ez ide tartozik. Jó lenne, hogyha valamiképpen az egyházközségeknek is egy közösségi ünnepé válna a vasárnap. Sajnos városon alig ismerik egymást az emberek, ezért elmennek és majdnem csak idegenként ülnek ott. A nyugati templomok körül azért építettek ilyen közösségi helyeket, hogy előtte, utána elmennek oda, hogy találkozzanak az emberek. Főként ott, ahol nagy távolságokról mennek, hogy akkor ott kicsit összejönnek utána, hogy érezzék azt, hogy az úrnapja sokkal többet is jelent, mint hogy beesik a szentmisére, meg elmegyek onnét a végeztével, hanem gondolok arra, hogy ez a szeretetnek a gyakorlására is alkalmas. Nem véletlen, hogy azért régen, én emlékszem rá, hogy akkor időzítették a családok, hogy összejöttek a nagymamánál, amíg élt, vagy a nagyszülőknél. Vidéken főként úgy volt, hogy megvolt délután, összejöttek, ott találkoztak, beszélgettek, hogy megünnepelték az Úr napját, a vasárnapot. És ezáltal, mint egy föl emelődött az emberi lélek is. Tehát ezt mondja számunkra ez a harmadik parancsolat, az elsőnek a kiteljesítése. És hát nekünk, keresztényeknek valahogy vissza kellene hozni ezt, nem azzal a szellemiséggel, hogy ez parancs meg kötelező, hanem a meghívottságnak a tudatával, hogy azért vagyunk itt, mert meghívottak vagyunk. Olyan embereknek, akik rendszeresen szoktak járni szentmisére, azoknak általában az egyik legnagyobb hiány érzetük, ha betegek vagy akadályoztatva vannak, hogy nem tudtak elmenni. Persze vannak nyomós okok, amelyek nyilván fölmentik az embereket. Itt volt a Covid, a betegség, a betegápolás, természeti csapások, sok minden van, ami akkor lehetetlenné teszi, vagy nagyon messze van valakinek a templom ma, hogy elmenjen, de amikor rajtunk áll, akkor a vasárnap az Úr napjának a megülését nagyon fontosnak tartsuk. Ugyanis mindaz ideig, amíg az megvan az emberekben, addig egy nagyon erős szál köti őket az egyházhoz, Jézus Krisztushoz. Mert az elmarad, akkor úgy fokozatosan fölhagynak mindennel. Nem véletlen, hogy annak idején arra törekedtek. Meg lehetett figyelni, hogy buzgó falusi gyerekek eljártak templomba, besorozták őket katonának, 2 év alatt leszoktatták őket. Vagy akkora tettek mindig különböző programokat, ünnepeket, diákoknak, sporteseményeket, ilyen-olyan szórakoztatót, hogy ne menjenek. Szinte sátáni módon, hogy eltántorítsák, mert érezték azt, hogy aki részt vesz a szentmisén, az egy nagyon erős kötődéssel ott van az egyházban, ott van a keresztény életben. Hát igen, ezt jelenti nekünk 3. parancsolat, így gondoljunk rá, és így gondoljunk a 2. is, és az Isten nevét mindig szeretettel, tisztelettel, és a szenthez méltóan mondjuk és ejtsük ki. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mindörökké, amen.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
4: Kedves hallgatók! A fájdalmas rózsafűzért az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet Solti objektumának fogvatartottjaival imádkozzuk. Kérjük, tartsanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszek a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki értünk vérrel verejtékezett. Aztán elindult, és szokása szerint az olajfák hegyére ment, követték őt a tanítványok is. Amikor odaért, azt mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Majd mint egy kőhajításnyira továbbment, és térdre borulva így imádkozott, Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Jézus megnyugodni is az Atya akaratában akart. Minden embernek fontos, hogy a saját akarata teljesüljön, de akkor tesszük jól, ha engedjük, hogy az Atyának az akarata teljesüljön. Atyánknak az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsássunk meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy meg kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akiértünk vérrel verejtékezett.
5: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akiértünk vérrel verejtékezett.
5: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akiértünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akiértünk vérrel verejtékezett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akiértünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akiértünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akiértünk vérrel verejtékezett.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösségét, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor a kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, megvédj minket a fokoz tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik lelkeket a rászorulnak, irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit értünk megostoroztak. Pilátus megkérdezte tőlük, akarjátok-e, hogy szabadon bocsássam a zsidók királyát? Észrevette ugyanis, hogy a főpapok irítségből adták őt a kezébe. A főpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabás bocsássa el nekik. Pilátus újra megkérdezte tőlük, mit akartok tehát, mit tegyek a zsidók királyával? Azok újra csak azt kiáltozták, feszítsd meg őt. Pilátus megkérdezte őket, de hát mi rosszat tett? Azok erre még hangosabban kiáltoztak, feszítsd meg őt. Pilátus a nép kedvére akart tenni, ezért szabadon bocsátotta Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre. A teremtő és a teremtmény találkozik. Pilátus a kisebb ellenállás felé megy, feladja a meggyőződését. A falakon belül ez különös hangsúlyt kap. Ki tudunk-e tartani tetteinkben, meggyőződésünkben is Jézus mellett?
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindégben, kezdetben, most és jövőké. Amen.
3: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit értünk, tövissel megkoronáztak. Ekkor a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és összegyűjtötték köré az egész csapatot. Levetkőztették, és bíbor színű köppenyt vettek rá. Majd tövisből koronát fontak, rátették a fejére, és nátszálat adtak a jobb kezébe. Aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták, üdvözlégy zsidók királya. Közben leköbdösték, és fogva a nádat, a fejét verték. Jézus nem csak meg akarták ölni, hanem meg is akarták szégyeníteni. A gőgben mindig az az érzés kerekedik felül, hogy én külön vagyok nálad. Nézd meg, ki vagy. Nézd meg, mire mentél. Bezzeg én. Állj az mellé, akit igazságtalanul bántanak, és minden ügyedet bízd az Úrra.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a mennyben, mint a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokhoz tüzétől, vidd a mennyekre a lelkeket, különösen az akarat, akik legjobban rászorulnak irgalmat.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki értünk a keresztet hordozta. Pilátus kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült, azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak neveznek, héberül Gabbatának. A húsvét készület napja volt akkor, körülbelül 6 óra. Így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. De azok így kiáltoztak, elvele, feszítsd meg őt. Pilátus megkérdezte tőlük, a királyotokat feszítsen meg? De a főpapok tiltakoztak, nincs királyunk, csak császárunk. Akkor aztán kezükbe adta őt, hogy feszítsék meg. Azok átvették Jézust. Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponya helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Mindannyiunk életében van fájdalom és kereszt. Légy tisztelettel azok iránt, akik nagy terheket hordoznak. A lehetőségeinkhez képest segítsünk nekik.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki éltünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségeit, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most is gyümölké. Amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokhoz tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmatnak.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit értünk keresztre feszítettek. A nép bámészkodva álltott, a főtanács emberei pedig így gúnyolták őt, másokat megmentett, mentse meg most magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. A katonák is gúnyolták őt. Oda mentek, ecettel kínálták, és azt mondták, ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat. Feje fölé egy görög, latin és héber nyelven írt táblát tettek, ez a zsidók királya. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön 9 óráig. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte a lelkét. Minden ember életében elérkezik a halál, amikor mindent aláhúznak, amikor az érdemszerzési idő befejeződik. Addig dönthetünk, tehetünk jót, bocsánatot kérhetünk és megbocsáthatunk. De itt is és oda át is lelkünk az Atya kezében van otthon.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenkorban, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ítéleteire.
2: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Kedves hallgatók, a fájdalmas rózsafüzért az Állampusztai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet Solti objektumának fogvatartottjaival mondtuk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
7: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
8: Fájdalmas rózsafűzért imádkoztunk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 3-a. Döjfös szívvel mondja, téglák omlottak le, de mi faragott kőből építünk. Izajásnál olvassuk ezt a 9. fejezet 9. versében. Döjfös szívvel mondja, téglák omlottak le, de mi faragott kőből építünk. Hányszor gondoljuk azt, hogy a dolgok még rendbehozhatók? Csak össze kell szedni magunkat. Egy kis önbizalom, pozitív hozzáállás, életmódváltás, és menni fog. Innen szép fordítani, mondják ilyenkor a biztató szavakat. A baj azonban sokkal nagyobb ennél, és a fenti módszerek is csupán újságok címlapjaira valók. Mert itt az írás mögött az van, hogy Izajás Júdának írt, a déli országrésznek, de példaként gyakran említi Izrael északi királyságát, akit Jákobnak nevez. Ez a királyság már átélte Isten ítéletét. Ennek figyelmeztetnie kellett volna Júdát, hogy változzon, tisztuljon, térjen meg. Efraim, a legnagyobb északi törzs képviselte ezt a királyságot. Szamária az északi királyság fővárosa volt. Ezek, mármint Isten népe, azt gondolták, hogy hanyatlásuk csak átmeneti. Csupán téglák omlottak le, és képesek lesznek önmagukat újjáépíteni. A téglákat faragott kövekkel, a vadfügefá cédrusokkal pótolják majd. Nem így lesz, kiáltja a próféta. Nem így lesz, azaz nem lesz könnyű helyreállítani Júdát, mert az északi országrész szövetségese, Arám országa ellenük fordul. És majd a filiszteusok szintén megtámadják őket. Ezzel még nincs vége, mert az Úr haragja nem múlt el. Keze továbbra is ki van nyújtva. Nem így lesz, kiáltja a próféta. Csak az Úr tud igazán fordítani. Egy esély van fordítani, és ő hozzá menekülnünk, és leszámolnunk minden hamis biztatással. Jézus Krisztusban elmúlt az Úr haragja, karja pedig kitárva. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion,
0: Signore mi ha abbandonato.
1: Elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki

kapcsolódva a számos ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.

Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2020

A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadás sorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mári Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvasható.

0: Hírpercek.
1: Mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a budapesti ferencesek. 82 éve nem ébredtünk annyira hideg május 1-ére, mint pénteken. Tiramisú rekord született Londonban. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 2-án Mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a pesti ferencesek. Ezen a napon a boldoggá avatás előtt álló Mincenti József bíboros, hercegprímás esztergomi érsek emlékére ünnepi szentmisét mutattak be sírja felett az esztergomi bazilikában. A zarándoklat célja az volt, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék életművét és imádkozzanak boldoggá, illetve szenté avatásáért. A szentmise után az altemplomban megkoszorúzták a bíboros sírját, olvasható a zarándoklat programjában. Délután megtekintették a bazilikát, majd az emeleten található kincstárat és az ebből nyíló Duna túlsó partjára gyönyörű kilátást mutató panoráma termet. Az zarándokok ezt követően egy filmet tekintettek meg a bazilikáról, a Keresztény Múzeum, amely a legjelentősebb hazai egyházi gyűjteményt őrzi, meglátogatása után tértek haza az zarándokok. A csütörtöki nap után pénteken is megdőlt a több évtizedes országos hajnali hidegrekord. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Csütörtökön 50 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárdarócon, mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Pénteken pedig egy ennél is régebbi 82 éves rekord vált semmisé. Nyírtason mínusz 5,3 fokig ült le a levegő hajnalban, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord. A híradó.hu azt írta, több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél és a száraz talaj. Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban. A múlt hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját. Szombaton és vasárnap közel 100 olasz szakács gyűlt össze a Chillsben, hogy együtt dolgozhassanak. A cél az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót, a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisút készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt, tudósított a Life.hu. A Guinness rekordok könyvének szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3 ezer tojást használtak fel. A több órás munka végül meghozta a gyümölcsét, a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával megdöntötte, sőt messze túlszárnyalta a korábbi rekordot.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.
3: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Rózsálló hajnal fény ragyog, zeng már az égi halada. Örömben ujjong a világ,

S a balti porva poklokat feloldja foglyok láncait. Sírját nehéz kőz árta el, őrzötte zsoldos őrsereg. De fölkelt fényesen srogyog, nagy ász fölött győzelmesen. Az alvilág is óhajog, s fájdalmak oldódnak tehát, mert fényes angyal hirdeti, hogy Krisztus immár nem halott. Maradj örökre Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen. Atyának, léleknek veled,

Aki kívánja az életvizét, ingyen igyék, alleluja. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek, te rád szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged, mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem, mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki kívánja az életvizét, ingyen igyék, alleluja. Imádjátok az Urat, aki az eget és a földet, a tengert és a vízforrásokat alkotta, alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai mindnyájan, áldjátok az Urat ti egek. Áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat az Úr minden erői. Áldjátok az Urat nap és holdvilág, áldjátok az Urat égi csillagok. Áldjátok az Urat záporeső és harmat, áldjátok az Urat ti viharok. Áldjátok az Urat tűz és forróság, áldjátok az Urat hideg és hőség. Áldjátok az Urat dér és harmat, áldjátok az Urat fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat jég és hóesés, áldjátok az Urat éjek és nappalok. Áldjátok az Urat világosság és sötétség, áldjátok az Urat villámok és fellegek. Áldja az Urat a szárazföld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat hegyek és halmok, áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat ti források, áldjátok az Urat folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat égi madarak. Áldjátok az Urat vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat ti emberek fiai. Áldja az Urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat igaz szellemek és lelkek, áldjátok az Urat szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat Hanania, Azarja és Misael, dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy Urunk az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. Imádjátok az Urat, aki az eget és a földet, a tengert és a vízforrásokat alkotta, alleluja. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, alleluja. Új dalt énekeljetek az Úrnak, dicséret ezengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt ujjongjanak. Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal és citerával zsoltárt zengjenek neki. Mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, ujjongjanak nyugvóhelyükön. Szájuk Isten dicsérje, és két élű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak,
és a népeket megfenyítsék. Királyaikat verjék béklyóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van, ez lesz dicsősége összes szentjeinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek. Alleluja. Jézust harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, igaz nem az egész népnek, hanem csak az Istentől előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, aki ettünk és ittunk vele a halálból való feltámadása után. Megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és holtak bírájául rendelt. A próféták mind tanúságot tesznek, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát. Krisztus az élő Isten fia irgalmaz nékünk. Alleluja.

Alleluja, alleluja. Aki feltámadt a halálból, alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak,

mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erő szabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából, amint szólott a szentek szájával. Ősidők óta proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket, atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert

0: lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Imádjátok az Urat, aki az eget és a földet, a tengert és a vízforrásokat alkotta. Halleluja!
1: Krisztus Urunkat, az élet szerzőjét, akit Isten feltámasztott, és aki isteni hatalmával majd minket is feltámaszt, hangos szóval kérjük. Krisztus örök életünk, üdvözíts minket! Krisztus, sötétben ragyogó fényesség, életfejedelme, halandók megszentelője, add, hogy ezt a napot a te dicsőségedre töltsük el. Krisztus örök életünk, üdvözíts minket. Urunk, te végig jártad a szenvedés és a kereszt útját. Engedd, hogy osztozva szenvedésedben és halálodban, veled együtt fel is támadjunk. Krisztus örök életünk, üdvözíts minket. Atyádnak egyszülött fia, tanítónk és testvérünk, aki Istenünk országává és papjaivá tettél minket, add, hogy örömmel mutassuk be neked a dicséret áldozatát. Krisztus örök életünk, üdvözíts minket! Dicsőség királya, várjuk eljöveteled csodálatos napját, hogy meglássuk arcodat és hasonlókká váljunk hozzád. Krisztus örök életünk, üdvözíts minket! Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Komjáti Jenő anyámhoz. Beszélj, anyám! Szabad a szív zenéje, szívedből szeretet és élet szakad, nappalodik a szenvedélyek éje, meleg sugárként ömlik szét szabad, buzdítsa jóra, újj a küzdelemben, szeretni, hinni, úgy taníts meg engem, szívedbe, Isten lelke költözött. Áldott vagy te az asszonyok között. Ragyogjon az orcád, és ne sírj miattam. Bár most levert és bús vagyok, lesz még idő, ne félj, midőn. Dicsőség övedzi majd a büszke homlokot. Te csak szeress, ne legyen semmi gondod. Vigasz legyen szavad, bár fedve mondod, és drága könnyeiddel öntözöd. Áldott vagy te az asszonyok között. Ten szíved az, ami téged fölmagasztal. Virágok nyílnak lábaid nyomán, termő rügyet bocsát a sziklapadomány. Amerre jársz, mind égi látomány, s hol szebb világok tiszta üdve támad, te odaszállsz. Kivívtad koronádat, körülötted minden fénybe öltözött. Áldott vagy te az asszonyok között. Üdvözlégy, jó anyám, malasztal teljes. Szívedhez járul boldogan fiad. Szívem remeg, mert üdvössége teljes, szívem zokog, de az öröm miatt. Ó, mert áldás nő az áldás helyén, áldott vagyok, méhed álmot gyümölcse én, várnak reánk nem ismert gyönyörök. Áldott vagy te az asszonyok között. Komjáti Jenő anyámhoz.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata, amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A májusi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan hat az anyai szeretet az ember testi-lelki fejlődésére. Hogyan lehetséges a gyógyulás anyasebeinkből? Hogyan tudnak segíteni a férfiak a nőknek női szerepeikben való kiteljesedésben? A beszélgetés résztvevői Geist Klára, pszichológus, Udvaros Dorottya, színművész, Wagner Ágnes, hitoktató és Vladár Sándor, olimpiai bajnok úszó. A beszélgetésre a MOM kulturális központban kerül sor Budapesten a 12. kerület Csörsz utca 18 szám alatt, május 12-én 18 órától. A belépés ingyenes, a programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk május 12-én 18 órától a MOM kultba.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szent Atya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat, főként nehéz helyzetekben, és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe. Kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
1: Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
0: A Szent Atya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos, és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vált szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
1: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
0: A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a felebaráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
1: La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
0: Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés. Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul, és az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagylelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
1: Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome and Pope.
0: Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyházmegyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
1: Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
0: Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, aminélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
2: Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás krízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt. Először is arra kérlek, kedves László atya, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
3: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki töltekezés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
2: A megelőzésre.
3: Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat? Hogyan tud erre felkészülni? Hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit? Hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, hol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túlendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kihívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változtatás, változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
2: A krízis maga elkerülhetetlen?
3: Mivel olyan segítő hivatásban vannak az atyák, szertesek, szertesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, azt senki nem köszöni, nem hálálja, meg nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeltes-szeltesnővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkbe. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni, a krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy egyházi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka, a feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
2: Kicsikét széjjel húzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
3: Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendíteni a krízis.

0: képest le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Isten ért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
1: Azért a pap az evangélium az öröm hírembere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappá szenteltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztendeje egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani, és hogyha valaki megkérdez, hogy havárjuk a mevalászló, hogy hogy érzed magad, akkor sokszor visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a Jóisten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
0: Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartóssá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyem, amikor kerültem, és a templomba mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk, és később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra, mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hívek leszűrni azt, hogy az az ember, akivel ott találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósá az emberek életében.
1: Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a bűségért mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
2: Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió. Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Áprilisban induló előadás sorozat. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem célja, hogy helyet adjon a hit és a tudomány párbeszédének, hogy előképzettségtől, világnézettől vagy életkortól függetlenül minél szélesebb kört bevonjon az erről való gondolkodásba. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem előadásai előzetes regisztráció alapján látogathatók személyesen, vagy megtekinthetők online. Az egyes tematikus előadás sorozatok körülbelül fél évente indulnak a PPKE jogi karán, a kar belvárosi épületében, 8. kerület Szentkirályi utca 28 szám alatt.

0: Az előadássorozat látogatása, illetve online követése ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kérjük keresse a www.jak.ppke.hu oldalon a Szabad Egyetem linkjét. A katolikus egyház büntetőjogi rendszere. Előadó dr. Antner Péter. Május 4-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntethetőséget módosító körülmények. Erkölcs vagy jog? A J311-es teremben. Május 4-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig a büntetések fajtái, a büntetést helyettesítő intézkedések. A J311-es teremben. Május 11-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntetések alkalmazása, irgalmasság versus igazságosság. A J311-es teremben. Május 11-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyes büntetendő cselekmények a hit ellen és az egyház egysége, az egyházi hatóság és a tisztségek gyakorlása ellen. A J311-es teremben. Május 18-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények a szentségek ellen. Május 18-án hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig büntetendő cselekmények más jó híre ellen és a hamisítás büntetendő cselekménye. Június 1-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények különleges kötelezettségek ellen, az emberi élet, méltóság és szabadság ellen, a hatodik parancs elleni büntetendő cselekmények. Június 1-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyházi büntető eljárás. Június 8-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig Vatikán állam büntető joga. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Május 1-e Szent József munkás liturgikus emléknapja volt egyházunkban. Pénteken indult a nosztalgiai járatok szezonja Budapesten. Júniusban megnyitják a gyalogosok előtt a Fórum Románum és a Kolosszeum közötti régészeti területet. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja egyházunkban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József, a boldogságos szűz jegyese, a megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ács, egyszerű kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa, olvasható a Magyar Kurírban. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történet szól Máté és Lukács evangéliumában. József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi Jézus atyának. A Móri Zsigmond körtér és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg pénteken a Nosztalgia járatok szezonját Budapesten. Szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es Nosztalgia villamos a Pesti Dunaparton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT szerdán az MTI-vel. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as Nosztalgia járat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat Cabrio Icarus-szal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Icarus járművekkel. Idén nem csak az Icarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával is lehet utazni. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. Fél időhöz érkezett a Fórum Románum és Kolosszeum közötti régészeti terület felújítását célzó munkafolyamat, amely során az egész területet gyalogos övezetté fogják átalakítani. A tavalyi jubileumi szentév bevételeiből, nagyjából 25 millió euróból finanszírozott beruházás, a tervek szerint június elején zárul majd le, írta a Magyar Kurír. Az út átalakításának célja az, hogy a Piazza Veneziától a Kolosseum felé tartó turisták sétálva is megtekinthessék majd Róma nevezetességeit. Ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem közelebbről is megnézzék azokat. Megérezve a történelem súlyát, lehetőségük lesz, hogy letérjenek a köztársaság kori kúriánál, vagy a Trajanus császár piacnál. Rómában az elmúlt időszakban számos felújítás volt, decemberben például a Kolosseum melletti múzeum funkciókkal is rendelkező metró megállót nyitották meg.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőjét, a szeretetét és a józanságét. Ez az ige azért kedves nekem, mert Jézus meggyógyította engem a rákbetegségből. Én mégis félénk voltam, nem mertem tanúságot tenni róla, de ő az igén keresztül megmutatta nekem, hogy merjek beszélni, ne legyek félénk, valljam meg a hitemet, tegyek róla tanúságot, mondjam el az embereknek, hogy Jézus szeretete hogyan gyógyított meg engem. Közbenjáró imára várakoztam az oltár előtt, az oltári szentség pont előttem volt kitéve egy karnyújtásnyira, és azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne kinyújtani a kezemet és megérinteni, mert akkor biztos, hogy meggyógyulok. És akkor hallottam, azt mondja, hogy most én érintelek meg téged. És innentől már nem volt kérdés. Visszakaptam, vagy talán kaptam, mert nem is volt még ilyen élő hitem az életemben, mint most van. Azért megyek templomba, mert már nagyon várom, hogy mehessek. Odafigyelek minden szóra. Odafigyelek arra, már onnantól kezdve, hogy letérdelek, hogy hogyan térdelek le, hogy megérintsem a földet a térdemmel, hogy hogyan vetek keresztet, mert már az is egy ima, hogyha helyesen teszem ezeket. Bármilyen furcsán is hangzik, de köszönöm a betegségemet.

0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Ez itt a Napindító, a Mária Rádió vasárnap reggeli műsora. Én Horváth József vagyok, a műsor szerkesztője, a rádió önkéntes munkatársa, egyébként a szombathelyi Kálvária templom lelkipásztora. Mindenek előtt, ahogy szokott lenni, hallgassák meg húsvét 4. vasárnapjának evangéliumát, amit ma én olvasok fel, és fűzök hozzá gondolatokat. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, az utolsó vacsorán így szólt Jézus tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hová megy. Hogyan ismerhetnék hát az utat? Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? És a szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondok. És a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én is cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Ahol ez történik és elhangzik, az emeleti terem Jeruzsálembe. Az esemény a húsvéti vacsora 2000 évvel ezelőtt, amihez az utókor az utolsó jelzőt tette hozzá. A résztvevők Jézus és a 12 apostol. Valami vibrál a levegőben, ami nyugtalanítja ezt a 12 férfit. Csak egy valaki nyugodt, a 13., aki éppen a búcsú beszédét mondja, akire pedig alig 24 órán belül a kereszt halál vár. Ebből a búcsú beszédből hallottunk a mai evangéliumban egy részletet. Vibráló nyugtalanság, az éberség süket könnya, húz, von, kicsavar, égnek meredő idegekkel. És ezt érzékeli Jézus is. Az a 12 ember, aki körülveszi a húsvéti vacsora asztalát, tudatában van annak, hogy az ellenséges rékkel veszi őket körül. Valahol a lelkük mélyén érzik, hogy Jézus számára megkezdődött a visszaszámlálás. Ezt az aggodalmat növeli annak a szörnyű csalódásnak előszele, amit az emauszi tanítványok fogalmaztak meg néhány nappal később. Mi azt reméltük, hogy ő fogja megszabadítani Izraelt, mármint a rómaiaktól. Nyilván maguk az apostolok is osztották ezt a politikai reményt. Ám úgy tűnik, nincs tovább, hogy mesterüket elfogják, elítélik, kivégzik, vége az illúziónak. Nem tudják ezt, de minden idegsejtjükben érzik. Jézus maga is értékeli ezt a belső feszültséget, ami apostolaiból árad. Ezért mondja: ne nyugtalankodjék szívetek. A hitükre fellebbez, mert a remény csak a hitre épülhet. A hitükre, a zsidó nép egész történelmét átjáró alapmagatartásra, amely kiviláglik az évezredes vallási tapasztalatokat megőrző írásokból. Ezért mondja Jézus, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Csak hogy Istenben hinni és Jézusban hinni sem az akkori embernek, sem a választott apostolok számára nem volt ugyanaz. Istenben hinni társadalmilag elfogadott volt. A kettőt, Istent és Jézust még nem tudták egységben látni. Nehéz Jézusban hinni egy olyan pillanatban, amikor úgy látszik, hogy véglegesen elveszítette a játszmát. A Jézus kívánta hithez az kell, hogy felfogják azt a mély egységet, amely az Atya és Jézus között van. Mit tesz Jézus? Kertelés nélkül kimondja az igazságot. Én az Atyámban vagyok, és az Atya én bennem. Ez más megfogalmazásban így hangzott, aki engem lát, látja az Atyát is. Az tény, hogy Jézus Istennel, akit ő Atyának nevez, azonosítja magát, különösen hangzik most, amikor bizonyossággal érzik, ami néhány óra múlva bekövetkezik, mert hogy akármi történhet. Nagy merészségnek tűnhet az apostolok fülének, amikor Jézus már más módon is megfogalmazza az Istennel való egységét, amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazság és az élet. Merészség ez azért, mert ez egyedül csak Isten ajkáról hangozhat el. Rajta kívül minden és mindenki csak részese az életnek és az igazságnak, és nem birtokolja annak a teljességét. Ám úgy látszik, hogy Jézusnak nincs titkolni valója. Legszűkebb a maga által választott közössége előtt fedi fel létének igazi titkát. Az Atyával való lényegi egységet nyilatkoztatja ki most, és célba érésre, a keresztáldozatra, keresztáldozata és a feltámadása előtt. El kellett mondania, mert később már nem lesz rá lehetősége. Úgy tűnik, hallgatói még nem igazán értik. Mi a keserű pirulát tartják a kezükben, amelyet le kell nyelni, de Jézus már a végkifejletről, a teljességről beszél. Hallják ezt, de nem igazán értik, amikor a mester azt mondja, hogy senki sem juthat az Atyához, csak én általam. És messze nem gondolnak arra, hogy ennek a mondatnak a fordítottja is igaz. Jézus nem mehet az Atyához nélkülünk. Így kapja meg értelmét ez a kezdeti mondat, ahol én vagyok, ott lesztek ti is. Ma már tudjuk, hogy mindezek a kifejezések a Jézussal való közösségvállalás misztériumát, titkát jelentik, amit az apostolok is csak később a feltámadás és a pünkös fényében értettek meg igazán, hogy ezekben az eseményekben teljesedett be Jézusnak az életműve. Hogyan függnek össze a mi életünknek Jézusnak ezek a szavai? Pál apostolnak két fontos tanítása segíthet a kérdés megválaszolásában. Az egyik, amikor azt tanítja, hogy mindannyian Krisztus testének vagyunk a tagjai, és ennek a testnek a feje maga Krisztus. Gyönyörű képekben beszél erről, majd végkövetkeztetésként teszi hozzá, ti Krisztusnak teste vagytok, és egyenként tagjai. És ez nem egy végleges állapot, az majd odaát lesz, hanem Krisztus folyamatos beteljesülése az emberi kapcsolatokba, a történelembe, a mi életünkbe. Ez pedig a szülés, a születés minden fájdalmával együtt jár. A római levélben Pál arról beszél, idézem, hogy az egész teremtett természet együtt suhajtozik és vajudik mindmáig. Ez a vajudás, amelyről ő beszél, Krisztus testének, a misztikus testnek megszületése a történelemben. Most születik meg a nagy mű, Jézus életműve. Jézus ünnepélyes ígérettel fejezi be az utolsó vacsorát. aki hisz bennem, ugyanazokat a műveket fogja teljesíteni, mint én. Jézus ezt mondta, hogy műveket. És semmiképpen sem csupán a csodákról beszélt. Ahogyan az Ószövetségben a mű, ha Istenről van szó, mindig Isten nagy műveinek felidézése, ami azt jelenti, hogy a tanítványok ettől kezdve be vannak vonva Isten nagy vállalkozásába, hogy megszabadítsa az emberiséget a fizikai, a szellemi és az erkölcsi rabszolgaságtól. Mit kíván tőlem, tőled, mindannyiunktól mindez? A válasz nagyszerű, nagyon egyszerű. Folytatni kell Jézus munkamódszerét, Jézus ritmusát, Jézus életét. Jézus 24 órában tette a dolgát, ahogyan Pál apostol fogalmaz, ránk vonatkoztatva. Akár esztek, akár isztok, akár tesztek bármit, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Ott van a lélek mélyén, hogy bennem Krisztus él és általam cselekszik, és akkor ez a magatartás már természetes. Ha Krisztus beszűkítem csak a vasárnapi szentmisére, vagyis a Krisztus követése csak a vasárnapi szentmisét, illetve a vallási kötelességek teljesítését jelenti, akkor ott, ahol én vagyok, lebénul a Krisztus, mert lebénítottam. A vasárnapi szentmisének át kell hatnia a hétköznapokat is. A munkahelyemen is ott kell lenni, a családomban is ott kell lenni. Ott kell, hogy legyen az idegeimben, a gondolataiban, az érzésvilágomban. Meg kell találni a munka, a pihenés és az imádság helyes arányát. 24 órában. Úgy, ahogy mesterünk tette. Tanított, amikor annak volt az ideje, lazított, amikor annak volt az ideje, és imádkozott, amikor annak volt az ideje. De semmit sem felületesen, hanem mindent alaposan és rendszeresen. Az ember csak így képes arra, hogy beteljesítse a küldetését. Mi magunk is csak így válhatunk teljes értékű emberré, akiben és aki által Jézus munkálkodik. Persze, ha minden élethelyzetünkben eszünkbe jut a Mesternek a biztatása, higgyetek az Istenben, és higgyetek bennem is. Amen. A mai napra rendelt evangélium felolvasása és a hozzáfűzött gondolatok után szeretettel és tisztelettel köszöntöm beszélgető társaimat, akik Medjugorjébe zarándokoltak a fényes héten, ami ugye a húsvét ünnepe utáni hét. Ennek az zarándok útnak a tapasztalatairól, élményeiről beszélgetünk ma a napindító műsorában azokkal a kedves testvérekkel, akiket most bemutatok, illetve akik bemutatkoznak, Márovicsné Pék Mónikával.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Márovicsné Pék Mónika vagyok, 50 éve élek Szombathelyen, akkor születtem. 30 éve boldog házasságban, 4 gyerek édesanyjaként élem napjaimat, és a Markusovszki kórházban dolgozom diplomás ápolóként és perinatális szaktanácsadóként, és először voltam Medjugorjében.
1: És van egy fiad, aki szerzetesi hivatást választotta.
2: Igen, van egy fiam, aki szerzetesi hivatást választott. Ő a noviciátusát tölti jelenleg Korkban, ő domonkos szerzetesnek állt, és ha minden igaz, szeptemberben kezdi a studentátust is, azt is Írországban, Dublinban.
1: Hát, jó Isten nagyon neki, nagyon sok kegyelmet, ti meg imádkozzatok érte nagyon sokat. A második beszélgető partnerem Spajcsné Grebenár Barbara.
3: Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Én Körmendről érkeztem is erre az zarándoklatra. 40 éves vagyok, én is 4 gyermekes édesanyja vagyok, hivatásom óvodapedagógus, és...
1: És akkor egy fiú is van itt közöttünk, aki nem más, mint Nagy Máté.
4: Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Nagy Máté vagyok, szombathelyi lakos, 29 éves. Én jelenleg egy gyermekotthonban dolgozom, pszichológiával foglalkozom. Igazából ennyi, jelenleg rólam.
1: Ekerni Francsis Tímea Laura.
5: Nagy szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Közszegen dolgozom logisztikusként. 2011 óta élek házasságban a férjemmel, két gyerekünk van, 11 és fél, illetve 13 évesek a lányok, és a Kálvária lelkészséghez, Kálvária nagy családhoz tartozunk, a Szent Kereszt lelkészségem, és a Mustármak közösség tagja vagyok, ami egy családi közösség, ami a plébánián működik.
1: És végül, de nem utolsó sorban, Sebestyén Gabriella.
6: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Sebestyén Gabriella vagyok, 52 éves. Ausztriában dolgozom egy multinacionális cégnek az ügyfélszolgálatán. Két gyermek édesanyja vagyok, akik 13 és 16 évesek, és 18 éve élek házasságban, Szombathelyen élek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, örülök, hogy itt vagytok, és beszámoltok erről a csodálatos útról, amelyről úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos út volt. Kezdjük azzal, hogy kik voltak ennek az útnak a kitalálói, szervezői.
6: Itt magamhoz ragadnám a szót.
1: Hadd mondjam, hogy mindenki beszélhet, aki akar, tehát csak húzzátok magátok elé a mikrofont.
6: Rendben. A Mustármak közösségben született meg ez a gondolat, hogy zarándokoljunk el Medjugorjéba. A Mustármak közösség egy 14 családból álló családközösség, most már több mint 10 éve működik, és hát igyekszünk egy intenzív lelki életet folytatni, lelki gyakorlatokon veszünk részt. Egy-két évvel ezelőtt hárman elzarándokoltunk a Santiago de Compostelába, és imaesteken, mindenféle lelki alkalmakon igyekszünk lelkileg fejlődni, és megszületett bennünk ez a gondolat, hogy nagyon vágyunk arra, hogy Medjugorjébe elzarándokoljunk, és tavaly a családtáborunkban nyáron Zalaszent Lászlóra elhívtuk vendégként az egyik magyar fiatalt, aki tanúságot tett arról, hogy mit tapasztalt meg Medjugorjéban. Egy fiatal lány volt, és a lelkesedése, az a tűz, amit átadott nekünk, az teljesen megindította a társaságot, úgyhogy elindult a szervezés, ez tavaly nyáron kezdődött tulajdonképpen. És nem maradtunk meg a közösségen, közösség korlátainál, hanem kinyitottuk, hogy aki szeretné a hozzátartozóit, a testvérét, a rokonait, a barátait megszólítani, vagy akár akivel lelkileg rokonnak érzi magát, tehát bárki megszólíthat bárkit, és akkor úgy éreztük, hogy a szűzanya majd meghív erre a zarándoklatra embereket, és hát nagyjából tulajdonképpen éppen egy busznyi társaság össze is gyűlt, és ez nagy öröm volt számunkra, hogy tulajdonképpen feloldódott az, hogy Mustármag, hanem mi egy medjugorjai zarándok csapattá váltunk, és nagyon, nagyon szépen és szeretettel éltük meg ezt a közösséget, ezt a kitágult közösséget.
1: Hozzátesz még valaki közületek valamit? Móni?
2: Hát én csak annyit mondanék, hogy nekem a testvérem tartozik a Mustármak közösséghez, a Rita, és nekem nagyon nagy öröm volt hallani, amikor mondta, hogy szerveződik ez a zarándoklat, és mondtam neki, hogy ha lesz egy hely, a végén akkor szóljatok nekem, és nagyon örültem, amikor mondta, hogy van hely, és tényleg így sikerült megnyitni a nagyobb társaság felé a busz ajtót, a zarándokok ajtaját. És nagyon hálás vagyok, hogy így befogadtatok minket gyakorlatilag a Mustármak közösségbe, és akkor így lett ez az egység.
1: És te hogy kerültél ide Körmendről?
3: Mi barátok által kerültünk ide ebbe a közösségbe. A férjemnek a barátai szólítottak meg, hogy szívesen látnának bennünk ezen a zarándoklaton, tudták, hogy mi is régóta vágyódunk Medjugorjéba, és hát mondhatni, mi majdnem az utolsó pillanatban a zarándoklat előtt pár héttel döntöttük el, meg tudtuk megbeszélni a nagyszülőkkel, hogy tényleg el tudunk menni, mert a négy gyermeknek a bevállalásában ők segítettek, és én is ugyanezt tudom elmondani, mint előttem, hogy Móni, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ennek a közösségnek így a csapat, a tagjai lehetünk, és lehetünk, mert pillanatok alatt úgy éreztük, hogy mi ennek a közösségnek már régóta tagjai vagyunk, nem csak becsatlakoztunk melléjük, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy befogadtak minket.
1: Máté, te hogy kerültél ide?
4: Régóta fontolgattam már, meg hallottam egy Ugorjéról, szóval szerettem volna oda eljutni, és hát a Tamásnak, Barbie férjének a társaságába tartozom tulajdonképp, és ott a Zsolt, aki tulajdonképpen az egyik szervező, ő hívott meg minket, és amikor ő ezt így felvetette, akkor bennem úgy nem is igazán merült fel kérdés, hogy én erre szeretnék jönni, tehát az még jóval az indulás előtt volt, és biztos voltam benne, hogy jövök.
1: Timi, ha hozzáteszel ehhez valamit?
5: Mustármak közösség tagjaként, ugyanúgy, ahogy elmondta Gabi, nyáron a táborban jött ez a meghívás, amikor a pár, illetve Julcsi beszélt arról, hogy milyen tapasztalatai, megélései voltak, olyan belső dolgokat osztott meg, ami által vágytunk arra, hogy egy picit legalább, ha nem is azt megélni, amit ő, de hogy a helyre eljutni, hogy milyen ereje van ennek ezt megtapasztalni, hiszen ide nagyon sok zarándok megy, több millióan látogatják ezt a helyet, ugye Mária jelenés helyéről beszélünk, és nagyon szerettünk volna azóta mi is elmenni, úgyhogy a csoporttal együtt közösen készültünk is erre az útra nagyon.
1: Olyan jó látni benneteket, minden ilyen tele vagytok ragyogással és lelkesedéssel, így, ahogy beszélgettünk erről a csodálatos útról. Hogyan készültetek fel lelkileg? Én nem azt akarom kérdezni, hogy hány zoknit vittetek magatokkal, vagy egyéb dolgot, ami ilyen úti eledel, hanem a lelketeket hogyan készítettétek fel, bárki.
5: Akkor folytatom a szót. Egyrészt egy páran a csoportból elkezdtük január 5-én a Fiat 90 lelki gyakorlatot, ami tulajdonképpen nagy szombatig tartó belső lelki út, illetve a szervezők, Gabi és Katica meghívtak egy atyát, egy lelki vezetőt, akivel előzetesen találkoztunk személyesen, egy kicsit ismerkedtünk, próbált kovácsolódni a csapat, hogy ugye, ahogy említettük, nem csak mustármagosok voltak, hanem kinyitottuk ezt más emberek részére is, akiket nem biztos, hogy ismertünk, és ez egy nagyon jó lehetőség volt, hogy megismerkedjünk. És az atya, akit elhívtunk, Rum Sauer Miklós, kaposvári plébános, és ő azon felül, hogy megcsillogtatta a memória tehetségét, mert mindannyiunk nevét végigmondta, azon felül nagyon, nagyon jó kérdéseket és felkészítést is hozott. A szűzanya hegedűségként ismerünk egy erdélyi származású hegedűművészt, ő Melinda Dumitrescu, és az ő hegedűjátékát betette. Ezt hallgattuk, és mondta, hogy közben ő feltesz nekünk kérdéseket. Ezekre válaszoljunk, és ez egy olyan felkészülés volt, amiben fejbe már eldöntöttük, és a szívünkben is, hogy mit viszünk, mivel készülünk. Kérdezte például, hogy miért jöttél Medjugorjéban, és nyilván nem azért, mert hívtak, nem azért, mert a buszban még volt hely, hanem mi az a belső motiváció. Aztán kérdezte továbbá, hogy...
1: Állj meg egy pillanatra. El tudnátok mondani, kinek mi volt a belső motivációja, ha már Timi ezt így nevesítette? Mondjad.
2: Én már így évek óta vágytam eljutni Medjugorjéba. A nagymamám az, amikor kislány voltam, ő egy nagyon szent asszony volt, nagyon nagy Mária tisztelő volt, és miután én felnőttem, egy kicsit távol kerültem így a szűzanyától, és tavaly voltam Margarita nővér lelki gyakorlatán, aki többször visszatért Medjugorjéhoz, és többször mondta, hogy oda el kell menni, hogy micsoda kegyelem van ott, és azt gondolom, hogy az volt a végső pont, hogy azt mondtam, hogy nekem oda el kellene jutnom. És valahogy azt vártam, hogy igen, én most már nem a kislányos vágyakozásommal szeretnék Máriával találkozni, hanem egy érett, felnőtt nőként odaállni, és akkor megtapasztalni azokat a kegyelmeket, amiket a zarándokhely adni tud.
1: Akkor már folytassuk tovább, kinek mi volt a lelki motivációja? No? Máté?
4: Én például kicsit így szkeptikusként indultam neki, viszont nem hit nélkül, tehát talán feltételeztem magamban, vagy így elvártam, hogy megtapasztaljam azt, hogy itt akkor csodák történnek, vannak ilyen helyek a világon, ahol jobban árad a kegyelem, úgymond, és ezt szerettem volna magamnak megtapasztalni, hogy ez miről is szól itt Medjugorjéban. Szerintem ezzel sikerrel jártam, tehát jó tapasztalatokkal tértem haza.
1: Barbara, neked mi volt a lelki motivációd, a belső motivációd?
3: Az én belső motivációm mindenképpen a hála, hálaadás a szűzanyának.
1: Volt miért hálát adnod?
3: Igen, igen. Főleg legjobban az ő közbenjárásáért, ahogy az egész életem során mindig is segített. És ezt a nagybőjti időszakban tapasztaltam meg most leginkább. Nagyon nehéz és mélyen megélt pillanataim voltak, nehézségeim, és én az imáimban mindig az ő közbenjárását kértem, és nekem ez nagyon nagy kegyelmi ajándék volt, hogy én el tudtam hozzá személyesen így menni Medjugorjéba, és én ott tudtam neki megköszönni azt a szeretetet, és tényleg minden közbenjárását, úgyhogy én mindenképp hálával indultam el a lelkemben, hogy viszem a kis batyumat, és oda elé le tudom tenni. Tehát nekem ez volt az a belső indítatás.
1: És vitted a kis lelki batyudat,
3: így
1: és
3: van.
1: Oda letetted a szűzanya elé.
3: Így van.
1: Igen.
3: Így van.
1: Gabi, neked mi volt a belső lelki motivációd? Említetted az előbb, hogy ti végigjártátok egy szakaszát a komposztelai Zarándok útnak.
6: Igen.
1: Arról
6: igen.
1: is csináltunk annak idején a Mária Rádióban egy műsort. Igen. De most ennél mi motivált téged?
6: Most itt, ahogy hallgattam a többieket, megmondom őszintén, hogy nem emlékszem, hogy mit írtam pontosan a papírra Miklós atyánál. Volt, igazából éreztem a hívást, tehát, hogy nagyon nehéz megfogalmazni egy szóval, vagy egy mondattal. Vágytam arra, hogy eljussak Medjugorjéba. Azt azért hozzá szeretném tenni, hogy én tavaly októberben eljutottam Medjugorjéba a családommal, mert eljött velem a férjem, és a gyermekeim is, és az egy picit másfajta élmény volt, de az is, én azért például nagyon hálát tudtam adni, hogy ővelük együtt járhattam ott, mert ott nagyon-nagyon-nagyon éreztem a kegyelmet, és hát ilyen formán a hála az mindenképpen bennem volt, de amiket a többiek mondtak, a kegyelem, a szűzanya közelsége, ugye úgy szoktak beszélni Medjugorjéről, hogy ott a világon, ott nagyon közel van az ég a földhöz, és szerettem volna ezt megtapasztalni, illetve amikor a családommal voltam, akkor nagyon jó volt az ő kezüket fogni és végigjárni ezeket a helyeket Medjugorjéban. Itt most a közösségben pedig teljesen átadtam magam a lelki gyakorlatnak, mert nem csak zarándoklat volt, hanem egyben lelki gyakorlat. Rengeteget imádkoztunk, énekeltünk. És ezt közösségben megélni egy csodálatos dolog, és teljesen így átadtam magam ennek, így belefeledkeztem, és ez egy egészen másfajta élmény volt. És az csak azt tudom mondani, hogy újra és újra visszavágyom oda.
1: Hát, adja Isten, hogy még legyen alkalmad elzarándokolni Medjugorjéba. Nagyon szép volt ez a kifejezés, ahol közel van az ég a földhöz. Én így fogalmaznék, ahol az ég és föld összeér. Nem csak közel van, de valósággal összeér a Jóistennek a csodálatos kegyelme és ajándéka révén. Az út, milyen lelki programok voltak? Tehát ez érdekelne elsősorban, hogy hogyan töltöttétek ki azt a hosszú utat, mert azért ez hosszú út.
6: Jó, akkor folytatom, mert én a szervezést képviselem. Szerdai napon indultunk Medjugorjéba, jó korai órákban, és még aznap, amikor megérkeztünk, akkor rögtön találkoztunk az atyával, Miklós atyával, aki ugye felkészített bennünket erre az útra, és vele együtt elmentünk a Szentmisére, majd ezt követően a Szentmisén ugye különböző napokon, különböző lelki programok vannak, szentségimádás, rózsafűzér, és ezt követően pedig egy esti beszélgetés sem vettünk részt, ahol mindenki a lelki indítatásáról beszélt, ismét megírtuk a levelünket Miklós atya kérdéseire, és ezzel egy kicsit hát megérkeztünk Medjugorjéba, tehát lelkileg is megérkeztünk. Aztán a következő napon egy magyar misén vettünk részt, és még azon a napon elmentünk a Jelenések hegyére, majd követ...
1: Ne menjünk ennyire előre,
6: igen,
1: mert még csak az úton vagyunk, az úti programok, ki hogyan érte meg az utat, mi volt számára különösképpen lelki szempontból fontos. Monika? Mert te nagyon látom, hogy nyújtózkodsz.
2: Én nyújtózkodok, nekem most az jutott eszembe, hogy egy 11 órás út volt gyakorlatilag, amíg elértünk Szombathelyről Medjugorjéba, az egy nagyon hosszú út volt, és ott már a buszon kiderült, hogy ez egy igazi zarándoklat, tehát nem egy bulizó csapat, nem az ivás ment, nem a hangoskodás ment, hanem gyakorlatilag imádkoztunk, rózsafüzért imádkoztunk, akkor valaki felolvasta az aznapi evangéliumot, ami az Emmauszi tanítványok voltak pont, és akkor utána megkaptuk, hogy akkor ezzel a mellettünk ülővel beszélgessünk, vagy hogyha valakinek pont a házastársa, a szomszédja, akkor üljön át máshova, és akkor olyas valakivel beszélje meg az evangéliumi gondolatait, akivel ritkábban beszél, és nagyon, nagyon jó beszélgetések jöttek ki, és valahogy egyet tudtunk érteni abban, hogy ez a mi Emmauszi útunk, éppen csak nem Emmausz felé, hanem Medjugorje felé, és kérdés, hogy hol találkozunk a Krisztussal. Igazából nem tudom, hogy ki hol mit beszélt meg, mert ezek ilyen nagyon privát beszélgetések voltak, de közben nem csak a párok, hanem így egymás előtt, mögött ülők is tudtak beszélgetni a kérdésről.
1: És nem a politika, nem a pletyka volt a téma.
2: Nem a politika, nem a pletyka, és tényleg egy nagyon rendezett, tehát amikor pihenő volt, akkor pihentünk, amikor menni kellett, mentünk, nem kellett várni senkire. Egyszerűen olyan szent hangulat volt már az elinduláskor a buszon, hogy ez számomra nagyon meglepő volt.
1: Barbara, neked van valami gondolatod, emléked az útról?
3: Mi nagyon másképp érkeztünk Tamással, mi előbb mentünk, mi külön mentünk erre az zarándoklatra, mert a családi program úgy kívánta meg, hogy kicsit előbb haza kellett indulnunk, mint ahogy ez a közösség elindult ugye vasárnap, mi már szombaton el kellett, hogy jöjjünk. Mi kedden indultunk, dél körül még munka után, és mi rózsafűzéreztünk nagyon sokat útközben, és nagyon sokat gondoltunk a csapatra, akik utánunk fognak érkezni, úgyhogy mikor mi már megérkeztünk kedden este, akkor már jeleztük Katicáéknak, hogy itt vagyunk, várunk benneteket, és a következő nap mi egy kicsit már előbb megérkezhettünk lelkileg Medjugorjéba, de imáinkkal vártuk és fogadtuk a csapatot.
1: Na, ez csodálatos volt. Máté, út.
4: Én az indulást bevallom, hogy egy kis félelemmel vártam, vagy érkeztem a buszra, mivel hogy nem sok embert ismertem a buszon. Volt egy januári előkészítő találkozónk, viszont én akkor a bemutatkozásokról tulajdonképp lemaradtam, és én voltam az utolsó, aki bemutatkozott, így a többieket nem ismertem meg. Szóval amikor felültem a buszra, akkor egy busznyi majdnem, hogy idegen várt, és...
1: Akik mosolyogtak rád, gondolom.
4: Igen, és amikor már ott voltam persze januárban, éreztem, hogy hatalmas szeretet van ebben a közösségben, úgyhogy nagyon vártam, hogy mit fog hozni ez az arándoklat. És amikor az úton voltunk később, tehát az indulás után, akkor a Szentlélek működésének köszönhetően azért elég szépen elkezdtek alakulni a beszélgetések, kapcsolatok, úgyhogy jól alakult.
1: Na, ebben a Szentlélek nagymester.
4: Igen,
1: Tibi, az biztos. Út. Hogyan élted meg lelkileg?
5: Ez a kis csoportos beszélgetés, ez nekem is sokat adott, hiszen olyan emberrel is tudtam beszélgetni, akivel amúgy hétközben nincs lehetőségem, úgyhogy ez nagy pozitívuma volt. Illetve hát az elején azt teszem hozzá, hogy álmosan indult nagyon, és fáradt szemmel, viszont azt kell mondjam, ahogy egy utitársunk is elmondta, hogy utána viszont ilyen csillogó szemekkel. Úgyhogy valami változás történt, és nyilván egy nagy várakozással voltunk, hogy mi lesz az, ami ténylegesen történni fog, és nagyon jó volt, hogy Barbék is fogadtak minket, illetve Miklós atya.
1: Tele voltak várakozással. Ez a várakozás, ez úgy teljessé vált. Megéltetek valami csodálatosan szépet Medjugorjéba. Ki mit élt meg Medjugorjéba? Beszélgessünk erről. Ki kezdi? Teljesen mindegy. Móni ragadja magához a mikrofont is a szót.
2: Megragadom, régen beszéltem.
1: Nagyon-nagyon sajnálom, mert kedves hallgatók nem látják a beszélgető társaimat, mert mindegyik ragyog. Ragyog az örömtől, a derűtől, a békességtől, attól, amit átéltek, a szűzanyával való csodálatos találkozástól. Monika.
2: Hát nekem nagyon tetszettek a tanúságtételek. Igazából én konkrétan egy csodát is láttam, amire az egyik társunk hívta fel a figyelmemet, amikor a Miklós atya hozta a kis Szentkereszt erekjéjét, és elmesélte a történetét, akkor a Marika, a társunk, látott az égen egy felhőt, amelyiken volt egy konkrétan egy kereszt alak. És ameddig a Szentkereszt erekjéről beszélt az atya, addig fönt volt az a felhő azzal a kereszttel az égen, és akkor utána eltűnt. Tehát gyakorlatilag minden napra jutott csoda, minden napra volt olyan, amit úgy lehetett megélni, hogy ez biztos nem történhetett volna meg, hogyha nem itt vagyok, vagy ha fejben nem vagyok itt. Tehát gyakorlatilag az, hogy én feljutottam a hegyre, nem vagyok egy nagyon-nagyon strapabíró ember, de feljutottam a hegyre, és lejutottam a hegyről mind a két nap, a kis hegyre is, meg a nagy hegyre is. Tehát én ezt úgy éltem meg, hogy engem onnan lehoztak az angyalok, vagy a szűzanya, vagy a valaki. Tehát elvárásaim nem voltak magával a zarándoklattal, de ahogy Gabi mondta, ez nem is annyira zarándoklat volt, mint lelki gyakorlat, ahogy a lelki vezetőnk, a Miklós atya vezetett minket például állomásról állomásra a keresztutaknál, vagy pedig élő elmélkedéseket tartott a rózsafüzér titkairól. Valahogyan nagyon, nagyon el tudott gondolkodtatni, meg tudott érinteni engem, és megtaláltam magam mondjuk egy-egy szituációban, ahol mondjuk én voltam a Pilátus, vagy én voltam a siránkozó asszony, és néha ez ilyen melbevágó élmény volt, hogy így szembesítve lettem a saját kis tökéletlenségeimmel.
1: Említetted, hogy a hegy odaföl, nem volt egy könnyű sítagalop, nagyon nehéz út volt. Milyen hegy volt ez?
2: Hát most én konkrétan a Krizsevácról beszélek, ahol végül is az a nagy hegy, ahol a keresztúti állomások útján megyünk fel a hegytetőre. Egy elég hosszú út volt, mert itt tartotta az atya az elmélkedéseket, és körülbelül 4 óra volt, amíg felértünk a hegytetőre. De ezek nagyon sziklás, tűző napsütés, nagyon sok zarándok, nagyon sok ember, különböző sebességgel mozogtak mellettünk, de általában mindenki gyorsabb volt nálunk. A társaság, az arándok csoportunk nagyon odafigyelt egymásra, a társakra. Voltak, akik lemaradtak, mert megsérült a lábuk. Voltak, akik még segítettek, és nekem is mondták, hogy segítenek cipelni ezt vagy azt. A kishegyre vittem a gitárt, mindenki ajánlotta, hogy majd viszi. Tehát nagyon, nagyon oda tudtunk figyelni egymásra, és ez nagyon, nagyon megérintő volt, hogy ilyen nagy szeretettel tudunk így egymás felé fordulni.
1: Barbara, neked mi volt a nagy élményed Medjugorjéba?
3: Egész Medjugorjénak a megtapasztalás egy hatalmas élmény, de nekem, ami személyesen a legnagyobb élményt adta, ugye, mint említettem, mi korábban érkeztünk egy nappal.
1: A családoddal.
3: Így van, a férjemmel, ketten voltunk, így van. Hát nagyon-nagyon bízom benne, hogy megkapjuk azt a kegyelmet, hogy a családommal, a 4 gyerkőcömmel el tudunk menni.
1: Mennyi idősek a gyerkőceid?
3: A legnagyobb 15. a Matyi, a Júlia 13, Gergely 12, és Boglárka most lesz 4.
1: És nyilván oda vittétek őket is, a gyerekeiteket,
3: így van,
1: az üzonyagoltalmába
3: ajánlva. Ez így van. Őket is, és nagyon-nagyon-nagyon sok más barátunkat, rokonunkat, ismerősünket, legalábbis én, azt gondolom, hogy a férjem is. És nekem az a megtapasztalás, hogy ugye mikor a csapatunk már úton volt, mi akkor már elindultunk a jelenések hegyére, és hogy mondtam, hogy én nekem az a belső indítatás és motiváció mindenképp, hogy a szűzanyához úgy oda rohanhassak, és a hálámat, a köszönetemet oda tehessem eléje. Én ezt a Kishegyen tényleg meg tudtam élni. Ahogy odaértem a Kishegy lábához, valahogy az volt bennem egyrészt, hogy le kell vennem a cipőmet, és én nekem mezitláb kell őhozzá oda szaladnom, és közben mondtam a rózsafűzér, de valahogy mint egy kisgyerek, akihez oda akar futni, oda akar szaladni, és meg szeretné ölelni, valahogy ez az érzet volt bennem. És ahogy már láttam, ugye a szobrot is, és ahogy nagyon sokan körbeállták, ott valahogy meg is szűnt körülöttem a világ, valahogy tényleg rohantam, így lebegtem a köveken is, és az volt bennem, hogy csak oda érhessek minél előbb, és ott le tudtam tenni ezt a batyút, tégyre rottam, és csak zokogtam, és szerintem ott tudtam mindent oda tenni, ott a zokogásomban, és mikor már megnyugodtam, akkor tudtam imámban, egyéni imámban szépen így a szűzanyának tényleg elmondani, megköszönni az ő közbenjárását és szeretetét. De hát rengeteg megélése van az embernek Medjugorjéban. Tényleg, ahogy a Móni korábban említette, Miki atyának a keresztúton az a szemlélődő imája valahogy mindenkiben elindított valamit. Bele tudtam én is képzelni magamat, akár... mint amikor édesanyjával találkozott Jézus, hogy én édesanyaként a gyermekeim nehézségeit hogyan tudom kezelni lelkileg, amikor nem tudok mellettük lenni. De annyira, én nagyon vizuális típus vagyok, minden egyes állomásnál nagyon-nagyon magam előtt láttam ezeket a képeket, gondolatokat. Jézusnak a keresztre feszítésénél ott tényleg az ember ott megérti, hogy micsoda nagy áldozatot hozott értünk Jézus. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok lelki mélységét megtapasztaltuk ezáltal ennek a zarándoklatnak, és folyamatosan tud az ember táplálkozni és visszanyúlni, de a szentségimádásokat is említhetem, aminek tényleg annyira csodálatos hangulata volt, és nekünk volt szerencsénk bejutni a templomba, mert rengetegen voltak, tehát a szent miséket mindig a templomon kívüli téren tudtuk hallgatni, de a szentségimádásra mindig be tudtunk jutni, és volt annyi hely, hogy le tudjunk térdelni, és állni is tudunk, meg énekelni is tudunk, és hát annak egy csodálatos megtapasztalása volt. Ott láttunk nem is ilyen csodát, mint amit Móni említett, de láttunk egy olyan gyermeket, aki fogyatékkal élt, és amikor a szentség felmutatás volt, egyszerűen felugrott a padból, és zihált a mellkasa, lehetett látni, hogy olyan, mint amikor az ember fuldoklik a vízben, és a víz fölé ér, és csak kapkodja a levegőt, és hihetetlen megtapasztalás volt, és egy olyan öröm volt az arcán, amiből máig lehet meríteni, hogy ő ezt így élte meg. Tehát Medjugorje minden egyes percében, pillanatában csoda történik.
1: Máté, te hogy élted meg az ottani napokat? Mi volt számodra egy különlegesen szép élmény?
4: Rengeteg kegyelmet kaptunk szerintem, hogy ezt ilyen így élhettük meg, ahogy, és én az első nap, hát így elkezdtem számolgatni magamban, hogy hány csodát tapasztaltam már, amit én csodaként fogok fel, de egy idő után ráuntam a számolásra, tehát, hogy annyira intenzív volt.
1: Említenél néhányat ezek közül?
4: Hogyne. Amiket én mondjuk csodaként éltem meg, igazából az első nap nekem úgy kezdődött, odaértünk, és már korábban eldöntöttem, hogy ott fogok gyónni, és amikor megérkeztünk, akkor elmentem gyónni, és ugye vittem magammal Medjugorjéba a saját kis problémáimat, eldöntöttem, hogy mikkel szeretnék ott foglalkozni, mi az, amit a szűzanya elé szeretnék tenni, és akkor, amiben nekem segítség kell, gondoltam, hogy ez így működik, és akkor a gyónásban már megkaptam hát tulajdonképpen a feladatomat, amit ott végig kellett vinnem, vagy elkezdődött bennem egy munka, amit nem én kezdtem el, és nem is én találtam ki. Úgyhogy már ebben a gyónásban, amikor az atya úgy kérdez vissza, hogy egy nagyon mély dologra, akkor már éreztem, hogy itt más dolog működik, nem csak az ember a saját ötleteit, meg saját dolgait hozza ide,

0: Másról?
1: Ezek szerint igen. Nem tudtam, meg nem így készültem, hogy ezzel fog foglalkozni.
0: De jó, Isten meggyógyított.
1: De igen.
0: Mert pontosan igen. Tudja, hogy kit hogyan kell meggyógyítani.
1: Így van, én szerintem ezért mentem. Ezért hívtak oda.
0: Tímea, ott vagy Medjugorjéban. Ateist eseményeket, élményeket vannak. Elmondanád ezeket?
2: Én úgy mentem oda, hogy halló füllel, nyitott szívvel, és a 8 boldogság közösségének a házába voltunk, ahol Bernadett nővér fogadott minket, és előtte én mindig úgy voltam, hogy nem szeretek nagyon közösség elé, társaság elé kiállni, szerepelni, megnyilvánulni, beszélni, ez nekem olyan idegen volt, és miután a nővér egy kicsit bemutatta a közösségüket, mesélt magukról, kérte, hogy most ő szépen félre vonul csendben, játszani fog egy kis zenét, és nyugodtan menjünk oda a szűzanyához. És ahogy éreztem egy hívást, hogy nekem is oda kell mennem, hogy alapesetben nem szoktam kivonulni, nem szoktam térdre borulni ott a szűzanya képe vagy szobra előtt, és most valamit éreztem, hogy nekem is mennem kell, van mondani valóm, és szeretném elmondani neki, letenni egy batyut, és én is azt éreztem, hogy valami így megindul bennem, és csak folytak a könnyeim. Tehát egy olyan belső élmény volt, hogy ilyen megindító, tényleg ezt tudnám mondani, és a több, tehát a 4 nap alatt nagyon sokszor előfordult az, hogy szinte nem is tudtam, hogy miért, valószínű szintén egy gyógyulási folyamat rész, hogy állandóan folytak a könnyeim, az a belső érzés, amit éreztem, az leírhatatlan, és feladatokat kaptam. Ahogy beszélt a Bernadett nővér is, illetve a Csernákoló Közösségházába voltunk, ahol fiatalokat gyógyítanak imaterápiával, akik nehéz sorsból, nehéz közösségből, gyermekkorból jönnek, illetve a kábítószerrel volt korábban tapasztalatuk, illetve belekerültek ilyen nehéz körülmények közé. Szóval ők tanúságtételt tettek, és ahogy beszéltek arról, hogy milyen volt a gyerekkoruk, mindegy, hogy tudtak velük foglalkozni, vagy szegény, illetve gazdag családból jöttek, de valamiért az útjuk erre vitte őket, és hogy élték ők ezt meg gyerekként, és szintén anyaként én is, ahogy Barbie mondta, azt gondoltam át, hogy én anyaként hogy tudok odafordulni a gyerekeimhez, illetve elkerülni, hogy akár csak egy morzsája is ilyen útra vezethessen.
0: Kedves hallgatóim, most egy picit megszakítjuk ezt a beszélgetést, mert az első rész műsor ide lejárt, meghallgatjuk a híreket 5 percben, és utána ugyanezekkel a zarándokokkal folytatjuk tovább a beszélgetést.

József Attila, Mama. Már egy hete csak a mamára gondolok. Mindig. Megállva. Nyikorgó kosárral élében ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam. Ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagatruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Csak ment és teregetett némán. Nem szidott. Nem is nézett én rám. S a ruhák fényesen, suhogva, keringtek. Szálltak a magasba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen. Kékítőt old az égvizében. József Attila, Mama.

0: Hírek.
1: Pappá szentelte Timár Dániel jezsuitát Budapesten. Majál is csopakon. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Május 2-án a Jézus szíve jezsuita templomban Székely János szentelte áldozó pappá a Jézus társaságának tagját. Az ünnepi szertartáson nem csak hazánkból, hanem külföldről is érkeztek családtagok, rendtársak és barátok, hogy együtt imádkozzanak az új papért. A szentelő püspök homiliájában hangsúlyozta, a papi hivatás forrása a Szent Háromság szeretet közössége. A papa vőlegény barátja fogalmazott, aki az embert Istenhez vezeti és segíti, hogy felismerje, nem szolgák, hanem az Atya szeretet gyermekei vagyunk. Timár Dánielről elhangzott, csendes, figyelmes és megbízható személyiség, aki mások szükségleteire érzékenyen válaszol. Hivatását érettebb korban hosszú lelki megkülönböztetés után vállalta, és imádságos életével másokat is segít az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. A szertartás során a püspök kézrátétellel adta át a papi szolgálat kegyelmét, majd a jelenlévő papok is megáldották az új misést, jelezve, hogy befogadják őt a papi közösségbe. Timár Dániel ezt követően már paptársaival együtt mutatta be az eukarisztiát, és hálát adott mindazokért a közösségekért, amelyek elkísérték hivatása útján. Vidám hangulat, színes programok és incsiklandó finomságok várták az érdeklődőket május 1-én Csopakon, ahol a község önkormányzata szervezésében a strand előtti téren rendezték meg a hagyományos majálist. A rendezvény délelőtt vette kezdetét, a színpadon fellépett a Mandula Virág óvoda, akik kedves műsorukkal csaltak mosolyt a közönség arcára, majd Zámbó Brigitta Disney gyermekműsora varázsolt el a legkisebbeket. A délután folyamán a Csopaki Nyugdíjas Klub szenior tánccsoportja lépett fel, estére pedig a hangulatot a Rulett Együttes utcabálya koronázta meg. A majális egyik kiemelt eleme a kézműves vásár volt, amely már délelőtt 10 órától várta a látogatókat. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínált minden korosztály számára, és ismét bebizonyította, hogy a csopaki közösséggel együtt ünnepelni mindig különleges élmény. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába, tudjuk meg a Magyar Kurír oldaláról. Ági és férje 5. gyermeküket várják, miközben január óta nevelőszülőként egy közel 1 éves kislányról is gondoskodnak. A házaspár mindig nagy családot tervezett, és életük során örömök és fájdalmak egyaránt formálták őket. Veszteségeket is megéltek, ugyanakkor mindvégig nyitottak maradtak arra, hogy mások felé forduljanak. A kölcsöntesóként érkező kislány hamar a család részévé vált, a gyerekek szeretettel fogadták, büszkén mesélnek róla, a szülők pedig igyekeznek úgy gondoskodni róla, hogy közben tiszteletben tartják vérszerinti családjával való kapcsolatát is. Ági szerint a nevelőszülőség nem a tökéletességről szól, hanem a bizalomról, annak elfogadásáról, hogy a rájuk bízott gyermek életében akárcsak egy időre is szeretettel jelen lehetnek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióban, és Isten éltesse az édesanyákat.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: És akkor folytassuk tovább a beszélgetést. Ez itt a Napindító. Én Horváth József vagyok, változatlanul a műsor szerkesztője, és akikkel a Zarándokútról beszélgetünk, Mónikával, Barbarával, Mátéval, Tímeával és Gabriellával. És most éppen Gabriellánál van a szó, mert ő még nem mondta el azt, hogy mi volt neki a nagy élménye Medjugorjéba.
3: A gyógyulás élményét, azt én is megéltem. Én is ezt a indítatást éreztem a Krizsevác lábánál, hogy vegyem le a cipőm. Igazából nem készültem erre, egyáltalán nem készültem, még talán az előző percben sem gondoltam erre. És akkor egyszer csak azt éreztem, hogy így összeérnek bennem a tapasztalatok és a gondolatok, és valahogy egy ilyen sugallatot éreztem, hogy vegyem le a cipőmet. És aztán így elindultam a keresztúton, és hát nem tudom, egy leírhatatlan dolgot éltem meg, tehát valóban egy gyógyulást éltem meg, miközben egy nagyon-nagyon nehéz út volt, mert hát megmondom őszintén, hogy fájdalmas volt, de mégis hálával tudtam megtenni, mert közben meg ugye hallgattuk a Miklós atyának a gondolatait a keresztútról, a stációkról, és az embert mindig előre vitte azt, hogy az a gondolat, hogy Krisztus szenvedésében egy picit részt venni, vagy osztozni.
2: De milyen nézés volt átélni a stációkat, Urunk szenvedéseit Húsvét után, amikor megünnepeltük a feltámadást, amikor ragyogott a lelkünk attól, hogy Krisztus feltámadott, Krisztus él, és akkor ti most visszamentetek egy kicsit, igen, a szenvedésbe, igen, és a gyógyulásba. Mert mindenitek elmondta, hogy valamiképpen gyógyultatok, valami meggyógyult bennetek, igen, valami megváltozott bennetek, amihez kellett ez a szent hely, a kegyelmi hely, ahol az ég és föld összeér.
3: Igen. Ez egy érdekes dolog, amikor a Fiatot végigvittük, akkor ott is megfogalmazódott bennünk, hogy tulajdonképpen ennek a lelki gyakorlatnak egy kicsit a medjugorjei zarándok út a célja, a vége, tehát hogy tulajdonképpen egy picit mi kinyújtottuk, vagy megtoldottuk így a húsvéti időszakot. Nyilván a húsvéti ünnepeket is megünnepeltük, vagy hát megéltük, és részt vettünk minden szertartáson. De aztán Medjugorjéban igen, egy picit így visszamentünk, és visszanyúltunk erre a dologra, és valahogy ott értek meg azok a lelki dolgok, amiket a Fiat előkészített bennünk tulajdonképpen, ez a lelki gyakorlat.
2: Erről a Fiat lelki gyakorlatról még majd csinálunk egy beszélgetést, jó? Mert ez annyira szent és komoly dolog, és annyira lelket átformáló eseménysor 90 napon keresztül, amiről még beszélgetni kell a Mária Rádióba. Gabi?
3: Hát tulajdonképpen nekem a Krizsevác volt a legnagyobb élmény, de abban osztozok, illetve egyetértek Mátéval, hogy annyi csoda történt, hogy tényleg az apróságok is csodák voltak, tehát az, hogy akik ott részt vettünk, látni a másik arcán, a másik gesztusain, ahogy imádkozik, ahogy hát az is egy csoda volt. Meg az is egy csoda volt, hogy nem csak a Móniban volt kérdés az, hogy fölére a hegyre, hanem többen is féltek ettől, többen is féltünk ettől, és mindenki fölment, és mindenki lejött, mert lefelé talán majdnem nehezebb volt a terep, mint felfelé, és valóban megélni azt, hogy egymást kísérve, támogatva. Nekem az utolsó pillanatban olyan is történt még közvetlenül a cél előtt, hogy már nagyon fájt a lábam, és akkor az egyik zarándoktársunk letette elém az imádkozó párnát, hogy lépjél ide, Gabi, egy picit várjál, amíg csillapodik a fájdalom a talpadban, és hát olyan volt, mint amikor Veronika kendője. Nagyon, nagyon megható volt ez a gesztusa, és tehát, hogy tele volt ilyen csodával az egész út, tényleg.
2: Mi az, amíg esetleg eszetekbe jutott bármelyiteknek az ottani tartózkodástól?
4: Itt többször emlegettük a Szent Kereszterekjét, és egyikünk sem mondta el, hogy a Miklós atya úgy hozta erre az arándoklatra ezt az erekjét, hogy mi magunk vittük fel a keresztig a Krizsevácon. Tehát járt kézről kézre, és gyakorlatilag mindenki vihette néhány méteren keresztül, vagy több méteren keresztül ezt az erekjét.
2: És közben szenvedett, mert fölfelé mentetek.
4: Közben szenvedett, és közben volt értelme ennek a szenvedésnek, egész biztos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem ez egy nagyon nagy békét hozott, hogy ott volt a kezemben, és láthattam, és megcsókolhattam gyakorlatilag. Tehát nem is tudom, hogy érdemeltük ezt meg. Tehát, hogy ez erre... ez egy ajándék volt, igen. És ugye, azon kívül, bocsánat, engem annyira meghatott, hogy ott az emberek rózsafűzérrel a kezükben járnak. Tehát szerintem 10-ből 9 embernek a kezében, az utcán, a hegyen, a templomban, a boltban, ott lóg a rózsafűzér, és ez nekem annyira megható volt, és annyira szokatlan volt, de annyira szép élmény volt, hogy ez megint nagyon sokat adott hozzá ehhez az arándoklathoz. Hogy...
2: És ez ott természetes.
4: És ez ott természetes. Meg
2: mintha Mennyországban járnátok.
4: Meg a fiatal férfiak nagyot hajoltak a szűzanyaszobor előtt, meg csókot küldtek neki, tehát teljesen el voltam ámulva, hogy fiatal férfiak így nyílt terepen, így kiadják magukból ezt a szeretetet.
2: Máté, mintha te akarnál valamit mondani.
5: Pontosan erre a gondolatra szerettem volna ráfűzni az én csoda élményemet, vagy amit én csodaként éltem meg, hogy ami eszembe jutott, hogy de ezt többektől is hallottam, tehát nem az én ötletem, meg nem én találtam ki, utólag vettem észre, hogy ami után megérkeztünk, szinte azonnal sokkal könnyebb volt imádkozni. És emellett, tehát én rólam tudni kell azt, hogy mondjuk a rózsafűzért végig imádkozni korábban, mert mondjuk most egész jól megy, de korábban nagyon nehéz volt. Tehát, hogy jó egy tizedet mondjunk végig, vagy nem tudom, azt szenvedjük végig, és akkor utána majd haladunk tovább, de amikor megérkeztünk, akkor utána sokkal könnyebb volt imádkozni, és szerintem többször elmondtuk egy nap, biztos vagyok benne, hogy többször elmondtuk.
2: De és hogy élted meg azt, hogy itt Szombathelyen azért annyira nem lóbálják az emberek a kezükbe a rózsafűzét, ott pedig itt idősek, fiatalok, utcán, útfélen, boltban mindent rózsafűzért imádkoznak. Ez hogy élted meg?
5: Bennem is ez a gondolat volt, hogy itt tulajdonképp az ég és a föld összeér is, hogy itt valami túlvilágít, már kapunk egy kis ízelítőt. Szóval bennem ez van ezzel kapcsolatban.
2: Ha ilyen a Mennyország, akkor nagy öröm lesz oda jutni.
5: Az biztos.
2: Igen.
3: Bocsánat, nekem még eszembe jutott valami, ezzel abszolút egyetértek, hogy én is azóta szinte vágyom arra, hogy mikor imádkozhatok újra, és úgy megyek a Szentmisére, hogy tényleg így mosolyogva, szinte felgyorsítom a lépéseimet, tehát hogy van bennem egy extra öröm, hogy találkozhatok, és ott lehetek, és jelen lehetek, illetve még az egy, nekem szintén egy csoda volt, amikor megérkeztünk vasárnap, és akkor délután, és vasárnap lévén én elmentem a Szent Misére a Székesegyházba, és amikor leültem egy helyre, és akkor és akkor oldalra nézek, és a másik sorban ott ült a Máté. Két sorral előbb, két zarándoktársunk, és amikor áldoztunk, akkor láttam, hogy jön a Móni, akkor hátulról jön a Rezsó, meg még nem is tudom, talán a Tündi volt ott, tehát hogy olyan volt, mint hogyha egy ilyen titkos társaságnak lennék a tagja, és így előkerülnek minden kis egérjukból a társaim. Tehát ez is nekem egy csoda volt. Ott annyira meghatódtam, ahogy most is egyébként, hogy így együtt vagyunk azóta is, és hát így visszük tovább az imát.
2: Barbara Tími, a melyitek kezdi? Hogy melyitek folytatja egész pontosan?
6: Én most akkor folytatnám, így Gabihoz visszakapcsolódva mondta, hogy az zarándoklat után, ahogy hazaértek, akkor ez nagyon érdekes, mert a Jóistennek tényleg ez volt az akarata, nem csak itt Szombathelyen, Körmenden is. Én is elmentem az esti 6-os misére, és mikor beálltam az áldozáshoz, mögöttem szintén jött egy zarándoktársunk, mert Körmendről mások is voltak, a Lúcia, és annyira jó volt, és megláttuk egymást, és már messziről mosolyogtunk, és akkor ő még ott pár mondatot mondott, hogy hát nagyon sajnálja, hogy mi nem tudtunk ott maradni, mert hogy pont hát lemaradtunk egy-két tényleg annyira csodálatos pillanatról, amit ők megéltek, hogy ez tényleg így a Jóisten nagyon úgy alakította az utunkat, hogy mindannyian őhoz menjünk. Visszakapcsolva még a Mátéhoz, valóban ez a könnyebben imádkozik az ember. Ezt mások is mondták, és ezek szerint tényleg mindenki megtapasztalja, hogy valahogy ott az ember úgy kel fel az ágyból, úgy indul el. Nekem volt szerencsém a Krizsevác hegyre felmenni hajnalban, hárman mentünk fel, hogy a napfelkeltét ott éljük át. Csodálatos volt, és valahogy onnét én úgy jöttem lefelé, szintén lebegve, és én annyira vártam, hogy mondhassam a rózsafűzért, és talán ilyen könnyen tényleg az ember itthon nem is tudott, vagy most már tudok, de ezt meg kellett tapasztalni. És a másik az a béke, az a szeretet, és ahogy mondtuk, hogy ott az emberek kezében ott a rózsafűzér, és mindenki térden állva imádkozik, az a béka az emberek arcán, és pont azt beszéltük Tamással, hogy szentségimádások után, hogy az a rengeteg ember ott elindult, hogy milyen szép lenne, ha itthon is, hogy minden napot így zárhatnánk, hogy elmenni a szent misére, egy szentségimádásra, és valóban, mint az ember egy kis mennyországban élne, ott teljesen úgy éreztük meg Medjugorjéban.
2: Akkor ti már belekustultatok a mennyország örömeibe.
6: Úgy legyen.
2: Lelki örömök. Tímea.
7: Én egy kis érdekességet mondanék, illetve ami más Medjugorjéban, például áldozáskor Krisztus testét térdelve veszik magukhoz az emberek. És amikor először láttam, nekem ez, én nem tudtam előtte, hogy ez így van, és azt hittem, hogy egy-két ember csak letérdel, és aztán láttam, hogy tömegével mindenki, és olyan nagy élmény volt az, amikor végül én is így járultam szentségáldozáshoz, úgyhogy ez valami csodálatos volt. Tehát teljesen más érzés volt Krisztus testét így magunkhoz venni. Nem tudnám elmondani a különbséget, érzésben volt más.
2: Mi okozhatta ezt az érzést?
7: Talán, nem tudom, a még nagyobb tisztelet, alázat, illetve az, hogy a stációkat is végigjárva Krisztus szenvedését egy kicsit még intenzívebben megélve és fizikailag is tapasztalva a nehézségeket felmenve akár a Krizsevácon, akár a Jelenések hegyén, talán mindez összessége így jobban átéljük azt, hogy önmagát adta értünk, és hogy ez mekkora ajándék nekünk.
2: Folytassuk a beszélgetést úgy, hogy hazajöttetek. És hogy fogadott benneteket a környezet, a családotok, a férjeitek? Hát ugye neked nőtlen vagy? Igen, akkor neked nincs feleséged még, de a férjeitek, a gyerekeitek, a környezete, a barátaitok, ti tele voltatok lelkesedéssel, lángolással, és akkor itt pedig belekerültetek a mindennapi valóságba.
3: Hát örömmel. Azt gondolom, hogy azt látták rajtunk, amit József atya is most már többször említett, hogy sugárzott az arcunk, valószínűleg ezt látták rajtunk. Nagy öröm volt megérkezni, jó volt kiszállni a buszból, és akkor még délelőtti órákban érkeztünk, szép időben érkeztünk, és hazaindulni nehéz volt egy kicsit, ott hagyni Medjugorjét, de természetesen hoztuk haza az örömet, és jó volt továbbadni, jó volt elmesélni, jó volt mindenkinek kikiáltani, hogy micsoda csodákat éltünk meg, úgyhogy ez...
2: Férjét hogy fogadta?
3: Nagyon, tehát látta rajtam, hogy nekem ez hatalmas
2: és
3: élmény
2: ennek
3: van.
2: Ő örült?
3: Persze, természetesen nagyon örült neki.
2: És a lányait?
3: A lányaim is. Most úgy alakult, hogy ők meg pont ez alatt az idő alatt Erdélyben tartózkodtak, úgyhogy én aznap még nem találkoztam velük, csak másnap. De az meg nagyon jó volt, hogy amikor meséltem az élményekről, akkor ők tudták, hogy hol voltam, hiszen néhány hónappal előtte velük is megjártuk Medjugorjét. És egyébként érdekes módon ezt hadd mondjam el, hogy amikor a családdal voltunk Medjugorjéban, a lányaim Krizsevác lábánál hasonlóan jártak el, hogy egyszer csak azt mondta először a nagyobbik, hogy ő leveszi a cipőjét, pedig nem beszéltünk erről egyáltalán. És akkor a kicsi megfolytatta, hogy igen, ő is. És hát nagyon megdöbbentünk ezen. Akkor október volt, hűvösek voltak a kövek. Tehát, hogy így ugrabugráltak azokra a kövekre, amiket egy picit megsütött a nap, hogy ne fázzon a lábuk.
2: Mert hogy mezítlábmentek.
3: Mezítlábmentek. Föllevették a cipőjüket, és hát nagyon büszkék voltunk rájuk. Igazából nem is tudtuk, hogy mi ez az indítatás bennük, de amikor én most a Krizsevác lábánál álltam, akkor ez így bevillant, hogy a lányaim itt mezítlábmentek föl, ezt nekem is meg kell élnem. És hát természetesen velem voltak ott azon az úton.
2: No, többiek, hazaértetek.
4: Nekem hősiesen helytállt a családom, azért nem szoktam egy-két napnál többre eltűnni otthonról. Azért feleségként, háziasszonyként, anyaként elég rizikós otthon hagyni a családot, de kora délután érkeztünk, finom ebéddel várt a férjem, ő főzte, úgyhogy nagyon örült, hogy megérkeztem, és vége a főzésnek, a mosogatásnak, és minden visszaáll a régi kerékvágásba, de ahogy az élményeimet mondtam neki, ahogy az ajándékokat átadtam neki, meg a gyerekeknek, amiket hoztam, azért nagy örömmel, és azt gondolom, hogy ők is hálával fogadtak engem, mert látták rajtam, hogy erre igazán nagy szükségem volt, hogy ott lehessek. Most kicsit több, mint 2 hete, hogy hazaértünk. Én nekem a testem most kezd helyreállni, tehát én nagyon, nagyon nehezen regenerálódtam ezután hát nekem ez egy fizikai sok volt kb., de most már el tudom mondani, hogy le tudok térdelni fájdalom nélkül, vagy minimális fájdalommal. Ezt nagyon nem hangoztattam otthon, ezt most az adásból fogják megtudni, mert lehet, hogy akkor megszittak volna, hogy miért mentél el, de nagyon nagy öröm volt így mindenkiben, akinek el tudtam mondani, akivel meg tudtam osztani, akár a munkahelyemen, akár a családban így az élményeimet.
2: Barbara, hazaértél.
6: Én ugye abban szerencsés helyzetben voltam, hogy ugye férjemmel együtt mentünk.
2: Igen, de gyerekeid itt
6: és igen, és hát mi is hazaértünk, és akkor gyorsan vissza kellett lendülnünk az itteni hétköznapokba, mert gyorsan futottunk a nagyszülőkhöz a gyerekekért, mert mi nagyon hálásak vagyunk, hogy ezeket a napokat bevállalták, mert nekik mindig van program, teljesen mindegy, hogy az hétvége vagy hétköznap, de ugyanezt élték meg ők is, hogy mint hogy így az előttem szólók mondták, hogy árad belőlünk valahogy az a szeretet, amit ott megtapasztaltunk, és tényleg ragyogó arccal meséltem, én is mutattam a képeket, és hát órákig tudtunk volna mesélni, és a képeket is, hogy mutattuk, és szinte láttam, hogy ők is nagyon szerettek volna ott lenni, nagyon örültek persze a kis ajándékoknak, a kolléganőimnek, akik közvetlen velem dolgoznak az óvodában, nekik is vittem rózsafűzért, amit meg tudtam előtte áldatni, mielőtt átadtam, és borzasztóan örültek neki. Lélekben úgy velem voltak, mert tudták, hogy hova fogok majd menni. Úgyhogy nagyon, nagyon jó volt, és talán most itthon érzi talán még jobban az ember, ott is érezte azt a békét, de tehát amikor megérkeztünk haza, akkor úgy érzem, hogy a szívemnek egy szeletjét ott hagytam. És tényleg az a vágy benne van az emberbe, hogy oda-vissza fogok menni, oda-vissza kell majd mennem, hogy a Miki atya is mondta, hogy és amikor úgy érzi, hogy lelkileg már nagyon elfáradt, akkor beül a kocsiba, akár éjszaka is, és akkor elmegy, mert hogy ott töltekezik, az a lelki töltetet megkapja, és én bennem is ugyanez van, hogy én szerintem nem először és nem utoljára voltam Medjugorjéba, és ezekből a megélésekből tudok a hétköznapokban táplálkozni. Tehát ugyanúgy jönnek a nehézségek, és hogy valahogy másképp állok hozzá. Az a szeretet, az a békesség, az valahogy jobban körbeleng. Talán így tudnám megfogalmazni, tehát, hogy itt is érzem az erejét, amit ott megtapasztaltam, és most a Móni mondta, hogy ő neki a regenerálódás tovább tartott. Én is ugye többször felmentem a Krizsevácra és a Kishegyre, és mikor vasárnap este letérdeltem én is a templomban, annyira fájt a jobb térdem, és én még soha nem örültem ennyire annak, hogy nekem fáj a térdem, mert tudom, hogy hol jártam, és hogy miért fáj ez a térd, úgyhogy tényleg csoda, hogy az ember minden egyes percének ennyire tud örülni, és hálás tud lenni.
2: Máté, hazaértél.
5: Én bevallom, hogy óvatos voltam azzal, hogy milyen lesz a hazaérkezés. Tudtam, hogy egy teljesen más lelki szintről érkezek meg a hétköznapokba. Persze igyekeztem tanúságot tenni, és minél több ajándékot átadni a családomnak például, vagy hát ővelik osztottam meg legelőször az élményeimet. Viszont azt is tudom, hogy ezek a dolgok, hogyha valakit formálnak, és én úgy érzem, hogy engem formáltak, akkor az hosszú távon talán nagyobb tanúságot tud mutatni, vagy az egy jobb tanúságtétel, hogyha látják az emberek rajtam a változást. Úgyhogy igazából nem a szavaimmal szerettem volna meggyőzni embereket, hanem majd igyekszek úgy élni, hogy ez látszódjon. Tulajdonképp igen, ez jutott most így eszembe.
2: Jó. Tímia.
7: Én is abban a szerencsés helyzetben vagyok, mint Barbie, hogy a férjemmel együtt tudtam elmenni Medjugorjéba, és együtt éltük át ezt a csodálatos utat, lelki fejlődést. És a gyerekeim, illetve a anyukámék vigyáztak addig a gyerekeimre, és ők fogadtak minket, és mi is ugyanúgy meséltünk nekik, mutattuk a képeket, átadtuk, hogy mit éltünk át, és azt kell mondjam, hogy a kontraszt viszont nagyon nagy volt, hogy ahonnan jöttünk, amit Máté mondott, amit megéltünk, visszacsöppenni gyorsan a szürke hétköznapokba, hogy igen, vasárnap, de másnap már iskola, munka, és készülni, és azt érzem, hogy folyamatosan fog ez beérni, amit Barbie is mondott, ez a mindennapokban tovább kísér minket, nem csak abban a megérkezéses délutánban, hanem a gyümölcsök később érnek be. És én például magamnak is hoztam el Medjugorjéból egy rózsafűzért, ami nem olyan, mint a mi rózsafűzérünk. Ez áll ugyanúgy egy keresztből, egy szemmel indul, és utána pedig 7x3 szem van. Az első egy szemre imádkozunk az apostoli hitvallást, és utána a három szemekre pedig egy mi atyánkot, egy üdvözlégyet és egy dicsőséget imádkozunk ezt 7-szer.
2: Minden szemre egyet.
7: Minden szemre egyet-egyet.
2: Egy mi atyánkot, egy üdvözlégyet.
7: Így van, és egy dicsőséget. És ez a hármas ismétlődik 7-szer. És én előtte nem igazán szoktam rózsafűzért imádkozni, el kell mondanom. És azóta nem maradt ki egy nap, hogy ne imádkoztam volna ezt a Medjugorjét. Olyan nagy hatással volt rám, és azt mondtam, hogy ez valahogy megérintett, és ezt hozom magammal, és ezt szeretném tovább vinni.
2: Adja Isten, hogy így legyen. Kedves hallgatóim, csodálatos élménybeszámolót hallottunk, ami nem egy közönséges élménybeszámoló volt, hanem nagyon-nagyon komoly találkozás a természet feletti világgal. Mondjuk úgy, hogy a boldogságos üzanyával, amikor ezeknek az arándokoknak, Monikának, Barbarának, Máténak, Tímiának és Gabriellának valami megérintette a lelkét, de nem csak megérintette, hanem meg is gyújtotta. Istennek legyen hála azért, hogy ők is, meg az arándoktársai is vállalták ezt az utat. Csak ajánlani tudom másoknak is, hogyha úgy tudják alakítani az életük dolgát, menjenek el Medjugorjéba. A közömbösök ott lángra gyulladnak, és az alvók pedig felébrednek. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, jó volt benneteket hallgatni, öröm volt benneteket hallgatni, Márovicsné Pék Mónikát, Spajcsné Grebenár Barbarát, Nagy Mátét, Ekerné Francsics Tímea Laurát, Sevestyén Gabriellát. És azt gondolom, hogy egy gyönyörű májusi ajándékot adtatok ma a Mária Rádió hallgatóinak, mert május első vasárnapja van. Május 3-a. Május a boldogságos üzenyának a hónapja, és most ez a ti élmény átadástok legyen egy nagy ajándék a Mária Rádió minden egyes hallgatójának, és mindannyiunkat helyezzük a boldogságos üzenye pártfogása és oltalma alá. Jó Isten áldja meg a Mária Rádió minden hallgatóját, legyenek hülyek a szűzanyához, imádkozzák a rózsafűzért gyakran, és szenteljenek a Jó Istenre idét, hogy a lelkükben is az ég és föld összeérjen, meg abban a templomban, ahol szentmisén vannak, ahol imádkoznak, ahol szentségimádást végeznek, az ég és föld összeérjen. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Május 3-a. Egy különleges család története. Anyák napján reggelén, május 3-án egy megrendítő történettel szeretnénk megemlékezni az édesanyákról. 8 óra 30 perckor egy különleges család címmel Zsoldosné Beöti Mária beszélgetése hangzik el, melyet Burján Irén három ikergyermekes édesanyával készített, fogadják szeretettel a műsort. Május 5-én. Izgalmas beszélgetés az Árpádház királyi hercegnőinek életéről. A Magyarság Kutató Intézet és a Kortárs Női Reflexiók Fóruma közösen foglalkozik a külföldi udvaróba került magyar származású királylányok életével és tevékenységével. Kiadtak közösen egy hiánypótló könyvet, amelynek címe Sponza mea Regina Nostra, azaz magyarul Jegyesem királynőnk. Május 5-én kedden 22 órától a kötet egyik szerkesztőjével, dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával hallhatják Murányi Nikolát beszélgetését, amiben az alábbi kérdéseket is érintik. A dinasztikus házasságok mennyiben voltak politikai eszközök, és hogyan járultak hozzá a Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez? Mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek? Május 5-én hallhatják még Kocsis Fülöp érsek atya homiliáját az áprilisi almádialógus lelki gyakorlaton. A Mária Rádió havi lelki gyakorlatán az almádialógusan az áprilisi hónapban Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita volt a meghívott előadó. 22 óra 35 perckor a Balaton Almádiban megrendezett elvonulás keretében tartott szentmise homiliáját hallhatják. Május 7-e. Farkas István Lupus atya műsorai. Minden hónap első csütörtökén, így május 7-én is Farkas István Lupus atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik a Napindító című élő műsorunkat. Az adás követően 9 órai kezdettel Lupus atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28. szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupus atyát a 10 óra akkor kezdődő Hitünk is életünk, valamint a 14 órai a Nap Evangéliuma című műsorainkban hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupus atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Május 3-a vasárnap élőben közvetítünk Szentmisét Bodajkról, a mindenkor segítő Szűz Mária templomból. A Szentmisét Morosz Tamás atya fogja celebrálni. 9 óra 30 perckor.

0: Egy rendkívüli család története. Burján Irén három ikergyermekes édesanyával Zsoldosné Bőti Mária beszélget. Technikai munkatárs Kerek József.
1: Szép napot kívánok! Zsoldosné Bőti Mária vagyok, a Mária Rádiónak az önkéntese. Mikor a férjem meghalt 8 évvel ezelőtt, akkor elmentem a plébánosunkhoz, Horváth Zoltán atyához, hogy segítsen nekem, hogy ne kerüljek depresszióba, hogy segítsen olyan munkát adni, ami lefoglal és nem enged depresszióba süllyedni. Ekkor ismertem meg azt a családot, azt a rendkívüli családot, akiket szeretnék nektek bemutatni. Az édesanyja Burján Irén, aki a házassága után sok-sok évig várt arra, hogy gyermeke szülessen. Nagyon sokára jött meg az eredmény, de akkor viszont nagy volt a boldogság, mert 3 sikreket vártak. Sajnos a 3 sikrek korábban születtek, ezért rengeteg problémájuk adódott, de mindent átvészeltek, és csodálatosan nevelte föl ezt a 3 gyereket. És most szeretnél téged kérdezni, Irénke, hogy mesélj nekem a gyerekek születése utáni nehéz időszakról.
2: Üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm, hogy méltónak találtál erre a beszélgetésre. Nagyon rég volt ez már, mert 31 éve születtek meg, 12 év házasság után. Először nagyon kétségbe estem, hogy 3 baba van, de az orvos javaslatára nem történt semmi beavatkozás. Azt mondta, hogy egészséges vagyok, nincs ok arra, hogy beavatkozás történjen. Közben sajnos fertőzést kaptam, és a fertőzés hatására 3 nap múlva, 25. betöltött hétre megszülettek. Nagyon jó indulás volt, mindhárman fölsírtak, és csodák csodájára az első órában rendben volt minden, viszont a baktérium már bekerült a szervezetükbe, és a baktérium hatására vérkép összeomlás, azután a vérátömlesztés után agyvérzés és gépi lélegeztetés 8-10 napig. Az egy nagyon nehéz időszak volt. Úgy éreztem, hogy álmodok, és egy rossz álom az egész. Hogy abból valamikor föl kellene ébredni. De feküdtem a klinikán, és ott sajnos minden fél órában történt hasonló az én esetemhez, és hát vártam, hogy mi fog történni. Az valóban egy kritikus időszak volt, hogy egyáltalán életben maradnak-e. Álltam az inkubátorok fölött, és azok bizony nagyon-nagyon nehéz órák voltak, percek, napok, hetek, hónapok. 4 hónapot töltöttünk a klinikán. Az első hónap után már kiderült, hogy a szemükkel probléma lesz. Abban az időszakban még azon a klinikán nem takarták a szemüket, tehát minden fényinger érte sajnos a szemet, és elindult egy olyan burjánzás, amit nem tudtak megállítani, és akkor már jelezték, hogy probléma is lesz. 1 hónap után kiderült, hogy 2 látássérültek lesznek egész biztosan, mert a retina leválás az akkori tudás szerint nem volt megállítható. Akkor én a klinikán voltam, anyatejet biztosítottam a gyerekeknek, és az utolsó, a 4. hónapban költöztem albérletbe, hogy ott legyek abban a városban, ahol a gyerekek. És mikor már mind a 3-an elérték a súlyt, hogy hazajöhetünk, és nem tudtak már semmi egyébbel javítani az állapotukon, akkor hazajöttünk, és az bizony egy nagyon nehéz időszak volt. Félelmetes, mert ami másnak természetes, az nekünk nem volt az. Mind 3 nap volt valami olyan Zoltánnak nehéz légzése. Fecó az viszonylag stabil volt, de ő neki volt a féloldali agyvérzése. És a Dóra a legkisebb súlya 680 grammjával elérte a 2,5 kilót, ő vele rögtön a hazaérkezésünk hetében kizáródott, sérvő volt. Ezeken túljutva az orvosunk mondatai szerint ilyen állapotú gyerekekből csoda módon gyorsan fejlődő problémák megoldódó időszakon mentünk keresztül, és végül eljött az az időszak, amikor már fejlesztésre került sor, jártam velük először is babatornára, ahol mindenféle gyakorlatokat csináltunk, utána uszodába, és akkor eljött az óvodáskor. Végül is az óvodában nem volt olyan nagy probléma, felvételnél vállalták őket. Fecóval volt több probléma, mert ő nem kommunikált. Nagyon ügyesen, kirakott sünibetűkből már mondatokat szinte, a Braille ABC-t elkezdtük tanulni. Tehát mire óvodába mentek, nagyon sok ritmusos gyakorlattal, nagyon sok mondókával, sok tudással mentek, gyakran unatkoztak. Fecóval inkább a zenei eszközöket próbálta használni, kopogtatott, dobolt.
1: Normál óvodába jártak.
2: Katolikus óvodába jártak, és nagyon nagy létszámú csoportokban kiváló szakemberek voltak az óvónők, igen, akik elvállalták, hogy a 31-2 fős csoportban nagyon nagy odafigyeléssel őket is szerepeltették, ugyanolyan feladatokkal ellátták, vagyis hát nem olyanokkal, hanem a képességeikhez.
1: És végül is hármójuk közül ketten teljesen vakok maradtak, és a harmadik a Zoli egyik szemére látó.
2: Az egyik szemére látó módon él, de az is 14 dioptriás, tehát komoly látásvesztése van őnek is. Az óvodáskort nagyon sok reménnyel, meg sok örömmel zártuk le, nagyon jó befogadó közösség volt. Az ott megismert szülőkkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és sokan kísérik az utunkat. Onnan Dóra a német iskolát választotta, mert ő 4 évesen már külön órára szeretett volna járni, tanulni. Zoltán átlagos módon járt, judózott. Őt is hordtam óvodástornára külön, hogy a mozgásuk harmonikusabb legyen. Az úszás sem maradt el, az végigkísérte az iskolás éveket. Fecót vissza kellett tartani. Ő még nem volt alkalmas arra, hogy iskolás legyen. Ő nehezen kommunikált. Ő 12 éves koráig nehezen beszélt magáról. A féloldali agyvérzése a mozgáscentrumot és a beszédközpontot érintette. A rendszeres vizsgálatok után mindig csak bizalommal néztünk a jövő elébe, mert mindig volt fejlődés, mindig volt biztató jel, hogy van tovább. Viszont a zenében rendkívül ügyes volt, szorgalmas.
1: Tudom tőled, mi már régebb óta ismerjük egymást, hogy 5 éves korukban egyedül maradtál velük, és attól kezdve az édesanyád segítségével sikerült őket ezen az úton tovább nevelni.
2: Igen, a hátteret édesanyám biztosította, addig, amíg mi reggeltől estig iskolába külön órára jártunk, vagy vakok intézetébe is gyakran felmentünk havonta, egyszer legalább egy-egy hétvégére, hogy a sorstársakat megismerjék, és a speciális eszközöket megtanítsák használni, meg megismerjük, hogy milyen lehetőség van.
1: Az óvoda után az általános iskola is simán ment, úgy tudom, tehát, hogy normál iskolába jártak.
2: Igen, normál iskolába jártak. Dóra a német iskolát csinálta végig, ő szinte mindenből mindig kitűnő volt, országos tanulmányi versenyeket nyert, főképp német nyelvből. Ketten közösen, akkor már ugye zeneiskolások is voltak, országos tanulmányi versenyeket nyertek zongorával, később Fecó orgonával, és mindig ott állt mögöttünk egy-egy olyan tanár, aki felismerte, hogy azt kell ővelük csináltatni, amiben örömük van, tehetségük, és ebben segítették. Rendkívül hálás vagyok ezekért, az óvónőkért, a tanárokért. És hát később is ugyanígy a gimnáziumban.
1: Én tudom, hogy te fáradhatatlan voltál, még kirándulni, túrázni is jártál velük, és volt egy tandem, meg volt egy trindem biciklitek, úgy hordtad őket külön órákra, meg iskolában mindenhová.
2: Igen, rengeteget mozogtunk, túráztunk. Az első túrán a legkönnyebbet választottuk, a Mátrába, az öreg patakhoz. Hát beláttam, hogy 3 éves gyerekeket nagyon nehéz cibálni az erdőbe, és akkor leértünk a völgybe, ott volt a víz, és akkor én oda leültem a körre, és elkezdtem bőgni, hogy mi a manónak megyek én vakgyerekekkel a Mátrába, és abban a percben jött egy család, egy fiatal ember kísért egy idős férfit. Amikor odaértek, kopogott a botjával, és akkor jöttem rá, hogy egy vakember, és átment a vizen, és akkor én csak tátottam a számot, hogy hogy ez egy csoda. Amíg feleszméltem, az idős férfi visszajött a pottyával, lehajolt, megmosakodott, és ment vissza a családjához. És akkor gondoltam, hogy hát akkor mégiscsak jó, hogy mi ott vagyunk a Mátrában. Onnantól kezdve rendszeres túrázók voltunk, havonta egyszer a meccsekben egész biztos, hogy elmentünk, és a Zóbánya völgyét legtöbbször szárazon megjártuk.
1: Tudom, hogy később a fecóval még a rámszakadékot is megjárta.
2: Mindent, igen, igen. Akkor már a barátok templomának a természetjárók körében eljutottunk a rámszakadékba, azt megcsináltuk, és nem találtuk meg a rendes visszautat, a sárkány gerincre tévedve, egy 500 méter szintkülönbséget a sárkány gerincről le meg kellett tegyük, mert a komp indult vissza, és nem volt mese, ott kellett lemennünk. Atya fogta az egyik kezét, én a másikat, valaki rakkosgatta a lábát, és így lementünk a sziklán. Ez egy emlékezetes, feledhetetlen túra volt, és gyönyörű, igen. Hát azóta se hagytuk abba. Van egy hármas vicajunk, van egy kettes, amivel a fecóval járjuk a Balatont idén, tervezzük a, azt hiszem a tizedik körünket.
1: De ne szaladjunk ennyire előre, még az iskolánál tartottunk, hogy normál gimnáziumba jártak, és ott érettségiztek. Hogy történt a pályaválasztás? Hogy ki merre szeretne menni?
2: Dóra már úgymond óvodás korában eldöntötte, hogy ő a nyelvekkel szeretne foglalkozni, és akkor ő ezért választotta a német gimnáziumot. Zoltán az egy átlagos gyerek volt, akit nem nagyon érdekelt, hogy ő neki majd mivel kell foglalkozni. Fecó csak a zene érdekelte, és abban tudtuk őt kiteljesíteni, és abban tudtunk sikereket elérni vele, mert önmagát nem tudta előadni, nem tudott olyan ügyesen beszélni, mint a lányom, aki előre megbeszélte a dolgait, lebeszélte a külön óráit, és akkor késztények elé állított. Végig csinálta a 14 évet a zongorával, énekkel.
1: Gyönyörű és hangja van, hallottam őt énekelni, kár, hogy nem a zenei pályát választotta.
2: Ő imádja a nyelvészetet, és csak sok örömre énekel. Van mindig alkalom, hogy halljuk a hangját.
1: Úgy tudom, hogy bár az 5-ös Rolán Tudomány Egyetemen kezdte, utána kiment Hollandiába.
2: Igen, a Nemzet Tehetségei Ösztöndíjával kiment Hollandiába, mert elégedetlen volt.
1: Én megkérdeztem, hogy Dóri, miért mész ki? És azt mondta, azért, mert Magyarországon a vakember nem ember, Hollandiában a vakember is ember.
2: Sajnos ő neki nagyon-nagyon sok rossz tapasztalata volt, akár a közlekedésben, tehát az embereknek az átverésével,
1: hozzá, igen,
2: fogdosásával, rossz indulatával. Sok ilyen nagyon rossz tapasztalata volt. Elégedetlen volt az iskolában azzal, hogy nem kapta meg a könyveket. Sajnos ez végig egész tankötelezettségük során probléma volt, mert nem átlagos iskolába mentek, és akkor már más könyveket lehetett választani az iskoláknak, és mire megkapták volna, addigra már következő osztály kellett volna, tehát csúszott minden, és nem kaptunk ehhez segítséget. Volt olyan, hogy a fogyatékos ügyi osztályról, a minisztériumból megfenyegettek minket, hogy ha sokat ugrálunk a könyvek miatt, akkor megláthatjuk majd, hogy melyik iskolába fognak tudni tovább tanulni. Nehéz időszak volt. De olyan is volt, hogy megkaptunk minden szó nélkül szerkesztettem változatú könyveket, és így tudott a Dóra haladni. És akkor a tehetsége ösztöndíjjal ment ki Hollandiába, és ott kezdte a tanulmányait, a nyelvészeti tanulmányait.
1: És utána, ami számomra tényleg egy fantasztikus dolog, hogy jobbnak látta, hogy Olaszországban folytassa a tanulmányait, és először Bolognába, majd Veronába költözött, és ott az alapdiplomáját kitüntetéssel szerezte meg. Tehát ez egy csodálatos dolog. Nagyon tehetséges lány. És Olaszországban él a mai napig, társa talált, boldog, és úgy néz ki, hogy sinem van az élete. És a másik fiú, Zoli, ő hogy került Ausztriába?
2: A német iskolából kerestek tovább tanulni Németországba vendéglátóiparosként gyerekeket, és én azt gondoltam, hogy a Zoltánnak a látássérülése miatt, a jó nyelvérzéke miatt, jó udvarias, kedves megjelenése miatt jó lenne a vendéglátó. Csinálta is jó ideig, de ő mindig is a számítástechnika szerelmese volt. Csak én a szeme miatt mindenképpen szerettem volna ezt elkerülni, de aztán, ahogy ő önállóan döntött, így átlovagolt Németországból Innsbruckba, és most ott él és számítástechnikát tanul.
3: Ausztriában él, Tirolban.
2: Igen.
3: Teljesen önálló életet él.
2: Igen.
3: Úgyhogy ez egy csodálatos dolog. És a harmadik gyermek, Fecu, aki által megismertelek benneteket tulajdonképpen, ő is leérettségizett, felvételizett a Zeneakadémiára, és ha jól tudom, azt tanácsolták neki, hogy ne zongora szakra jelentkezzen, mert ott nagy a túljelentkezés, hanem orgona. És föl is vették őt, és a Zeneakadémia hallgatója lett, először kollégiumban lakott, egyetlen egy problémája volt, hogy nem tudott önállóan közlekedni. És akkor itt léptem én a képbe, hogy én a férjem halála után munkát kerestem, már önkéntes munkát, és itt ismertelek meg benneteket, nektek szükségetek volt valakire, és így alakult ki egy olyan kapcsolat, hogy én egy második szerető családot kaptam veletek, kölcsönösen jó dolog volt, a Jóisten jól szervezte, mert nekem szükségem volt emberi kapcsolatra, nektek meg szükségetek volt valakire, aki segít Fecónak. Fecó rendkívül tehetséges. Két diplomája van már, van az orgonaművész diplomája, és az egyházzenei szakon is végzett. Én ezt több mint 6 éven át kísértem, és tényleg egy olyan viszony alakult ki közöttünk, olyan, mintha a saját unokám lenne a Fecó, és én úgy érzem, hogy neki is, én is megfeleltem. És hát így kerültem közelebb kapcsolatba veletek, és ámulattal figyeltem, Irénke, hogy te mire vagy képes. Mert hihetetlen dolog, hogy 3 gyereket, 2 teljesen vak, a harmadik meg félig, hogy tanítattad, sportoltattad, mindent, amit egy gyerek megkaphat, mindent megkaptak tőled, és a mai napig is szükségük van rád. És te ezt most már nem

0: Városligeti Fasor református templomba improvizáció órára.
1: Igen, igen, azt
0: imádtam. És korán értünk oda, és leültünk a kertbe. Tavasz volt, gyönyörű virágpompában volt az udvar, és leültünk, hogy megvárjuk a tanárt. Én ránéztem a virágokra, mondtam neki, hogy te fecó, olyan kár, hogy te ezt nem látod. És akkor elkezdtünk beszélgetni a színekről, hogy ők hogy tanulják meg a színeket. És akkor ő visszakérdezett, hogy te mit gondolsz a fehérről, neked mit jelent a fehér? Amikor a színekről beszélgettünk, engem akkor döbbentett meg, hogy tényleg, hogy tanulnak meg ők olyan dolgokat, amit soha az életben nem látnak, és nem is fognak látni. Nagyon érdekes volt. És amikor mentünk valahová, akkor mindig segíteni akartak, hogy jeleznek a villamoson, és intettem, hogy nem, mert ő saját maga mindent szeretett csinálni. Nagyon jól lehetett vele elbeszélgetni, kommunikálni, és nagyon érdeklődő. Nagyon jól megértettük egymást vele. Ő elfogadott engem, megbízott bennem, ami nekem nagyon jól esett, és elfogadta az én segítségemet, nagyon-nagyon bearanyozta az én szomorú időszakomat, és én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy titeket megismertelek, és végtelenül csodállak a mai napig Irénke, hogy te ezt végig tudtad csinálni. Igaz, hogy édesanyád a hátteret megadta hozzá, de akkor is ehhez hihetetlen lelki és fizikai erő kellett, hogy ezt te végig tudtad csinálni, és a mai napig most már fecónak megvan a két diplomája, és már kantorként dolgozik a Bajai Barátok templomában, de sajnos, mivel messze van a lakásotoktól a templom, te neked vinned kell őt mindenhová, mert egyedül nem tud. És mellette dolgozol a Bajai Zeneiskolában is. Igaz, hogy 4 órában, de dolgozol. Ez egy hihetetlen dolog, hogy hogy tudtál ilyen édesanya lenni. A mai napig, ahogy a gyerekeid hozzád közelednek, tisztelettel, szeretettel ragaszkodnak hozzád a gyerekek, és ezt olyan jó nézni és hallani, hogy a mai világban ilyen még létezik.
1: Köszönöm ezeket a szavakat. Igazából ez nekem úgy természetes volt. Nem volt én bennem soha ilyen, hogy többet teszek, mint amennyit elbírok. Jött az erő úgy, ahogy kellett. Megfogy az erő most már, hogy múlt az idő. De igen, a Dóra barátja mondta a múlt héten, hogy jönnek, mert a Dórának szüksége van rám. És ez egy furcsa dolog volt, mert ugye azért mindegyik próbálja mutatni, hogy azért ők megvannak nélkülem. Nagyon jó, de természetesen hát azért hiányoznak.
0: És mondom, még egyszer fejet hajtok azelőtt, amit csinálsz, és a Jóisten segítségét kérem a továbbiakban is.
1: Igen, én is ezt tettem, amikor megkaptunk tégedet, kértem, és megkaptam. Amikor nagyon sok dolog összejött, és nem bírtam egyedül, akkor mindig kaptam egy olyan segítséget, mint te.
0: Meg közben még, amit úgy nem említettünk, édesanyádnak volt 2 szomnyaktörése.
1: Jaj, hát igen, voltak bajok azok nélkül, és akkor is mindig ott álltam mellettünk, mert hát akkor nem tudtam menni egyáltalán Pestre. Nehéz időszak volt, de éppen ma ünnepeljük édesanyám 90. születésnapját, és ez azért mégiscsak csoda, hogy itt van velünk. És még megsütötte a mai...
0: Pogácsát megnyitta a leveshez a tésztát.
1: A leveshez a tésztát. Igen,
0: igen, tehát igen. Ő is egy hihetetlen 90 évesen, 2 szomnyaktörés után. Csodálatos dolog, hogy ti ezt hogy tudjátok csinálni és fenntartani.
1: Hát tesszük. És Zoltánnak fogalmaztam meg nemrég éppen úgy, hogy anyagiban sosem voltunk könnyen, de a sok hozzátevés, tehát a kertet műveltük, megvoltak a finomságok, nagyon sokat kirándultunk, sok munka volt mögötte, tanulás, meg gyakorlás, meg minden, és sok-sok segítség a környezetünkből.
0: Ez így volt jó, és örülök, hogy megismerhettelek, és itt lehetek nálatok, és köszönöm
1: mi
0: szépen,
1: köszönjük.
0: Hogy én elmondtam.
1: Én köszönöm.
2: Egy rendkívüli család története. Burján Irén 3 ikergyermekes édesanyával Zsoldosné Bőti Mária beszélgetett. A technikai munkatárs Kerek József volt. Műsorunk zárásaként fogadják szeretettel Burján Irén egyik gyermeke, Péterfai Ferenc orgonajátékát. Elhangzik Johann Sebastian Bach, Wer nur den lieben Gott lässt walten című műve.

0: Hírek.
1: Mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a budapesti ferencesek. 82 éve nem ébredtünk annyira hideg május 1-ére, mint pénteken. Tiramisú rekord született Londonban. Köszöntöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 2-án mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a pesti ferencesek. Ezen a napon a boldoggá avatás előtt álló mincenti József bíboros, hercegprímás esztergomi érsek emlékére ünnepi szentmisét mutattak be sírja felett az esztergomi bazilikában. A zarándoklat célja az volt, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék életművét és imádkozzanak boldoggá, illetve szentély avatásáért. A szentmise után az altemplomban megkoszorúzták a bíboros sírját, olvasható a zarándoklat programjában. Délután megtekintették a bazilikát, majd az emeleten található kincstárat és az ebből nyíló Duna túlsó partjára gyönyörű kilátást mutató panoráma termet. A zarándokok ezt követően egy filmet tekintettek meg a bazilikáról, a Keresztény Múzeum, amely a legjelentősebb hazai egyházi gyűjteményt őrzi, meglátogatása után tértek haza a zarándokok. A csütörtöki nap után pénteken is megdőlt a több évtizedes országos hajnali hidegrekord. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Csütörtökön 50 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárdarócon, mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Pénteken pedig egy ennél is régebbi 82 éves rekord vált semmisé. Nyírtason mínusz 5,3 fokig hűlt le a levegő hajnalban, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord. A híradó.hu azt írta, több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél és a száraz talaj. Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban. A múlt hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját. Szombaton és vasárnap közel 100 olasz szakács gyűlt össze a Chillsben, hogy együtt dolgozhassanak. A cél az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót, a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisut készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt, tudósította Life.hu. A Guinness rekordok könyvének szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3 ezer tojást használtak fel. A több órás munka végül meghozta a gyümölcsét, a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával megdöntötte, sőt, messze túlszárnyalta a korábbi rekordot.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Kulcsár Sándor atya Szent Rita nagy 9-ének 10. részét hallják.
3: Kedves testvérek, Jézus beszél a mennyről, a mennyei dolgokról és a földről. Szent Ágostonnak van egy ilyen könyve, az Isten városa. És valahogy úgy írják le most, hogy van egy mennyei város, egy földi város, ha jól emlékszem. És itt is Jézus is beszél arról a földi dolgokról, a földies emberről, és aki a mennyből jön le, és arról tesz tanúságot, amit látott az Atya Istennél. Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti. És nagyon érdekes, mert ezért megfelelő helyzetbe kell helyeznünk az evangéliumokat, és amit az apostolok is tettek, szóhasználattal élve mondjuk úgy, hogy Jézus egy elnyomó diktatúrában élt. A rómaiak mindenkit elfoglaltak, mindent lecseréltek, olyan vezetőket hagytak, akik nekik engedelmeskedtek, és béke volt, ezt hívták Pax Romanának, béke volt, ha valaki mégis fellázadt, azt vaskézzel megtorolták. És hát azért a zsidóknak a nagyobbik része nem érezte olyan jól magát. Hát ez mint amikor szovjet megszállás alatt volt, ugye a Szovjetunió meg a kommunizmus idején, a legtöbb ember, hát nem mindenki, de egy jó sokan nem érezték olyan jól magukat. Nem volt annyira kellemes a helyzet. És érdekes, hogy változtak a korok, változik a kor is, hogy ma mit jelent a diktatúra, és akkor mit jelentett a diktatúra. Annyit tudok mondani most, hogy amikor én még gyerek voltam, az egyik unokatestvéremnek a vőlegénye egy buszon elmesélte egy viccet a fennálló rendről, és rövid időn belül kapott 2 év felfüggesztett börtönt. Egy vicc miatt. És amikor én még tinédzser voltam, hogyha 2-nél többen voltunk a főutcán Székesfehérváron, 2 fiatal, oda jött egy harmadik, 1 percen belül megérkezett a rendőr. És rögtön igazoltatott minket. És ha valakinél nem volt személyigazolvány, azt már vitték is be a rendőrségre. És ez volt a legvége. Tehát az, hogyha már 3 ember beszélgetett a főtéren, az már főbűnnek számított. Tehát 1 percen belül ott volt egy rendőr. És ma viszont mi számít diktatúrának? Nagyon érdekes. Ha nincs internet. Ha nincs internet, ez az emberi szabadságnak a legnagyobb lábbal tiprása. Nagyon érdekes. Változnak a korok, és változnak az emberek. Minden esetre azért azt látnunk kell, hogy Jézus, amikor mindezekről beszél, hát ez a római birodalomban egyébként mindenhol így volt. Mindenhol így volt. Ez volt akkor a világrendje. Lehetett választani körülbelül, az volt a választék, hogy melyik elnyomó hatalom alatt él az ember, és, de ez egyáltalán nem volt egy kedves. Nagyon sokat szenvedtek emiatt a Jézus korában élő emberek. És ezért is várták a messiást, hogy majd megszabadítja őket az elnyomó római birodalomtól. És Jézus mindig visszautasította, amikor azonosítani akarták ezzel a politikai értelembe vett messiással. Mindig, mert mondta többször, az én országom nem ebből a világból való. Nem ez a világ. Egy másik országról beszélt. És ez az Isten országa, a mennyek országa, amiről nagyon sokat beszélt, és nagyon különös módon. Egyszer azt mondta, az Isten országa közel van hozzátok. utána azt mondta, az Isten országa köztetek van. Aztán utána azt mondta, az Isten országa bennetek van. Tehát egy ilyen furcsa dolog, közel is van, bennünk is van, köztünk is van. Egy nehezen, szóval nehezen leírható valami ez az Isten országa, de nem egy földrajzi hely, az biztos. És azt mondja, ez az én országom is, aki követ engem, ebbe az országba fog belépni. És itt nagyon érdekes, mert ma beszéltem egy ismerősömmel, egy kedves ismerősömmel, és mondta, hogy ő nagyon reméli, hogy az elkövetkező időszak nagyon jó lesz. Mert már nincs olyan jó sok hátra az életéből. Legalább egy kicsit lehetne már jó. De ez az Isten ország, ez olyan, hogy ebben mindig be lehet lépni. Ez az Isten ország, ez egy csodálatos ország. És akkor egy békés és igazságos ország lesz majd, hanem az Isten országát hirdette. És ez nagyon fontos, itt mondja, mert a földi ember, amilyenek talán mi is vagyunk, itt a földön keresi az ő boldogulását. Emberi módon, ami természetes. De aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a szent lelket. Aki kéri tőle, annak bőségesen adja ezt a szent lelkét. Ez a Szentlélek az, ami átjárja a hívők szívét, hogy örömmel tölti el őket akkor is, ha nehézségek között vannak. És ez a Szentlélek mire képes? Például arra, hogy itt voltak ezek az apostolok, akik mind egytől egyig elárulták Jézust. Elfutottak, elszaladtak. Péter apostol szolgálók előtt letagadta, hogy valaha is ismerte Jézust. Egyszerű szolgálók előtt letagadta, hogy valaha is ismerte Jézust. Pedig azt mondta, ha kell, az életemet is adom érted. Ilyenek voltak ezek az apostolok, földi, gyenge, törékeny, bűnös emberek. És amikor találkoznak a feltámadt Krisztussal, és utána elönti őket a Szentlélek, mit tesznek? Az apostolok a főtanács tilalma ellenére bátran hirdették a Krisztusról szóló tanítást. A főtanács, ez a főpapokból állt, a legfelsőbb vezetése az akkori hitnek. Megtiltotta nekik, és őket ez érdekelte? Féltek ettől a főtanácstól? Egyáltalán nem. A főpap, képzeljétek el, a zsidó főpap, aki a legfelsőbb vallási vezető volt abban az időben, kérdőre vonja az apostolokat. Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében, Jézus nevében. Slám, egész Jeruzsálem tele van a tanításotokkal. Péter ezek a előtte olyan gyáva, gyenge emberek, akkor így válaszoltak a főpapnak, a legnagyobb tekintélynek. Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Nem félnek ettől a hatalomtól. Azt mondja, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint nektek. Ez magyarul ezt jelenti. Hogy nem érdekel, hogy ti mit mondtok, csináltok, amit akartok. Megveredhettek minket, börtönbe zárhattatok minket. De nem félünk. Mert a feltámadt Krisztussal találkoztunk, és ez a feltámadt Krisztusnak a jó híre, ez az életnek egy teljesen új módját mutatta meg nekünk, hogy ez a Szentlélek átjárta az ő lelküket, szívüket, és találkoztak azzal, hogy semmi sem képes elvenni az ő örömüket. Semmi. És mondják, inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. És ez a Szentlélek képes arra, hogy átjárja az ember szívét, de ez nem egy ilyen szupererő, hogy innentől kezdve képes leszek, olyan akaraterőm lesz, hogy csak na, nem. ez a Szentlélek legelőször is. Szeretet az Isten iránt. És ez volt Szent Ritában is, amit feljegyeznek róla a történeti írók, azokból az időből, amikor belépett az ágostor rendi apácákhoz, hogy lángoló szeretet volt benne Jézus iránt. És ezt az apostolok is tapasztalták, és ez a szeretet, ez az új élet, ami bennük van, ez mint egy másik emberi formája őket. Ők azok, de valami változott bennük. Eltűnt a félelem. És mondják, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Mert szinte minden ember életét átszövi az embereknek való megfelelésnek a kényszere, mondjuk így. Az egész életünket átszövi, mert hogyha nem felelünk meg az elvárásoknak, a rokonságban, a munkahelyen, az iskolában, nem tudom mi, akkor nem szeretnek minket. És az ember életét átszövi, hogy nagyon ritkán tud igazán szabad lenni, mert mindig meg kell felelni az elvárásoknak. És nem a saját életét éli, hanem azt, amit mások elvárnak tőle. És itt ezek az apostolok tapasztalták, hogyha Krisztus szeret engem, én, aki bűnös voltam, aki nyomorult voltam, aki elárultam őt, de ma jön, szeret engem, és nem csak, hogy szeret engem, hanem a saját lelkét adta nekem, és ezt a szeretetet ő iránt és az Isten iránt, akkor mitől félek? Mit veszítek el az emberek megbecsülését, ami eddig se tett soha boldoggá? Ezt veszítem el? Itt van a szívemben a Szentlélek, ami kiáltja a mi szívünkbe, hogy a mi mennyei édesapánk, az Isten, Abba, Atya, az Isten az én mennyei édesapám. És akkor itt ez a Zsoltár is, egy hívő embernek a kiáltása, akinek az élete nem olyan egyszerű. És mondja, így kezdődik a Zsoltárnak ez a része, minden időben áldom az Urat, mindig. Amikor jól megy, amikor rosszul megy, amikor sehogy sem megy, amikor nehézségben vagyok, amikor örülök, minden időben. Dicséretét szüntelenül zengi az ajkam. Nem csak akkor, amikor jól mennek a dolgok, akkor is, amikor rosszul mennek. Ízleljétek és lássátok, milyen az édes az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. És utána itt mondja, kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket. És miért kiáltottak? Mert szorongatásban voltak, mert nehézségben voltak, mert súlyos problémáik voltak, vagy kilátásának látták az életüket, és mondja, minden szorongatásból megszabadultak. Közel van az Úr azokhoz, akik töredelmes szívűek. Kik ezek a töredelmes szívűek? Nagyon érdekes. Ki a töredelmes szívű? Aki eljátsza az alázatoskodást? Nem. A töredelmes szívű ember az, aki konkrétan vagy valami nagy butaságot csinált, vagy valami nagy igazságtalanságot szenved el, vagy talán igaz, amit elszenved, de nagyon szenved tőle. Egy olyan ember, aki igazán nehézségben van, aki megtört. Akit megtört az élet, megtörtek az események, vagy a saját, vagy mások hibájából, vagy egyszerűen csak így jött ki, ezek a töredelmes szívűek. Azt mondja a Zsoltár, hogy közel van az Úr azokhoz, akik töredelmes szívűek, és szabadulást hoz a megtört lelkeknek. Az igazak sokat szenvednek. Nagyon érdekes, az igaz ember sokat szenved. De az Úr mindig megmenti őket. És ez volt, amit az apostolok is tapasztaltak, hogy bár sokat szenvedtek, de az Úr megmentette őket, és onnantól kezdve, hogy megtapasztalták ezt az új életet, nem féltek senkitől, nem azért, mert lenézték őket, nem azért, mert ők ilyen szuperemberek voltak, hogy mindent elbírnak viselni, és mindent el... Nem. Hanem mert tapasztalták, hogy ez az új élet, az Isten szeretete bennük él, bennük van. És És itt visszatérve ehhez az evangéliumi részhez még, Jézus mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És az örök élet nem csak azt jelenti, hogy tudom majd egyszer, majd egy év múlva, vagy 20 perc múlva, amikor meghalok, akkor majd utána kezdődik egy másik élet, hanem ez az örök élet azt jelenti, most elkezdődik bennem. Egy olyan élet, amit semmi nem tud elpusztítani. Ha az embereknek tetszik, amit csinálok, jó. Ha nem tetszik, jó. Nem érdekel. Mert bennem él az Isten szent lelke. A szívem tele van Isten szeretetével. És utána mondja Jézus, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz a fiúnak, az nem nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetése sújtja. Hát itt ez a büntetés, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Isten felkínálja minden gyermekének a hitet, az örök életet. És aki ezt visszautasítja, mert igazából mindnyájan szabadok vagyunk visszautasítani, az marad a sötétségben. Aki pedig hisz a fiúban, az megkapja ezt a szent lelket, ami egy teljesen új életet ad a szívében. És ezért testvérek, amit az apostolok is tettek, hogy tapasztalták ezt az új életet, és beszéltek Krisztus feltámadásáról. És ezért nagyon fontos nekünk is, mert igazából nincs is fontosabb dolog egy keresztény ember életében, mint ezt a jó hírt továbbadni. És ezt az apostolok nem azért tették, mert valaki kényszerítette őket, vagy ezért fizetést kaptak, vagy mert ez volt a foglalkozásuk, hanem nagyon örültek. És látták azt, hogy vannak emberek, akik boldogtalanok, akik szenvednek, akik nem látják az Istent az életükbe. Nem látják, hogy Isten szereti őket, nem is hiszik talán, hogy van Isten. És miután tapasztalták azt, hogy ez a jó hír mennyire megváltoztatta az ő életüket, mivel van szeretet, tele van szeretet a szívükben a másik ember iránt is, próbálnak neki átadni ezt. Mert szeretik a másik embert, és szeretnék, hogy ő is tapasztalja meg ezt az új életet. Ezt az új életet, ezt az örömöt, ezt a boldogságot. És nem arról van szó, hogy minden rendben lesz ezután. Egyáltalán nem. Ahogy a Zsoltár mondta, az igazak sokat szenvednek, de az Úr mindig megmenti őket. De ezek az igazak, testvérek, és az Isten erre hív minket, hogy mi legyünk ezek az igazak és a szentek, és nem azért, mert hibátlanok, nem azért, mert tökéletlenek, hanem mert a Szentlélek lakik bennük. Úgy, mint az apostolok, tapasztalták azt, hogy bűnösök, de azt is, hogy az Isten megmenti őket, az Isten szereti őket. Megbocsátott nekik, és a saját lelkét adta nekik. És ezért örömmel hirdették ezt a jó hírt. Testvérek, nagyon nagy szükségünk van nekünk is erre a jó hírre, és az egész világnak. És ez a legfontosabb a mi életünkben. Ez a legfontosabb. A ház, az autó, a karrier, a család, minden elmúlik. És az, ami igazán az ember teljessé tudja tenni, beteljesíti az ő szívét, ez Krisztus feltámadása. A Szentlélek, amit ő küld azoknak, akik hisznek benne.
2: Kulcsár Sándor atya Szent Rita nagy 9. 10. részét hallották.
4: Anyák napján szóljon a dal, s legyen bennünk hála,
5: mert anyuka nélkül nem jöhettünk volna e szép világra.

0: Rádió.
1: Gárdonyi Géza, mikor a gyermek? Mikor a gyermek gőgicsél, az Isten tudja, mit beszél. Csak mosolyog és integet, mit gondol, mit mond, mit nevet. És mint virággal az esti szél, az anyja vissza úgy beszél. Oly lágyan és oly édesen, de őt sem érti senki sem. Hogy mit beszélnek oly sokat, apának tudni nem szabad. Az égi nyelv ez, mély titok, nem értik, csak az angyalok. Gárdonyi Géza.

0: Hírpercek.
1: Május 1-e Szent József munkás liturgikus emléknapja volt egyházunkban. Pénteken indult a nosztalgiai járatok szezonja Budapesten. Júniusban megnyitják a gyalogosok előtt a Fórum Románum és a Kolosszeum közötti régészeti területet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja egyházunkban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József, a boldogságos szűz jegyese, a megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve Ács, egyszerű kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa, olvasható a Magyar Kurírban. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történet szól Máté és Lukács evangéliumában. József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi Jézus atyának. A Móri Zsigmond körtér és a Kamara erdei ifjúsági park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg pénteken a nosztalgia járatok szezonját Budapesten. Szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es nosztalgia villamos, a Pesti Dunaparton közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT szerdán az MTI-vel. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as nosztalgia járat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat Cabrio Icarusszal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Icarus járművekkel. Idén nem csak az Icarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával is lehet utazni. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. Fél időhöz érkezett a Fórum Románum és Kolosszeum közötti régészeti terület felújítását célzó munkafolyamat, amely során az egész területet gyalogos övezetté fogják átalakítani. A tavalyi jubileumi szentév bevételeiből nagyjából 25 millió euróból finanszírozott beruházás. A tervek szerint június elején zárul majd le, írta a Magyar Kurír. Az út átalakításának célja az, hogy a Piazza Veneziától a Kolosseum felé tartó turisták sétálva is megtekinthessék majd Róma nevezetességeit. Ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem közelebbről is megnézzék azokat. Megérezve a történelem súlyát, lehetőségük lesz, hogy letérjenek a köztársaságkori kúriánál vagy a Trajanus császár piacnál. Rómában az elmúlt időszakban számos felújítás volt, decemberben például a Kolosseum melletti múzeum funkciókkal is rendelkező metró megállót nyitották meg.
0: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: A Szent misét Móroc Tamás atya mutatja be Bodajkon, a mindenkor segítő Szűz Mária kegytemplomban.
2: Ebben a hónapban is együtt tudunk imádkozni a bodajki mindenkor segítő szűzanya bazilikából, kegyhelyünk templomából. És különösen szép ez a vasárnap, hiszen a május hónapban földi és különösen égi édesanyánk, édesanyáink köszöntése. Ez a hónap kiemelten a szűzanyára figyelve, és a mai napon pedig az édesanyákra is. Boldog Gizella katolikus óvodásaink kis műsorát hallgathatják most a Szent Mise kezdete előtt. Fogadják szeretettel mind az itt ülő kedves testvérek, édesanyák, nagymamák, dédnagymamák, és azok a rádióhallgatók is, különösen azok, akik betegségük vagy életállapotuk miatt csak ilyen módon tudnak bekapcsolódni, együtt lenni. Fogadják szeretettel katolikus óvodásaink köszöntő műsorát, utána pedig kezdődik a Szent Mise.

Anyák napi Mária köszöntő. Május hónap legszebb napja, anyák napja van ma. Május hónap királynőjét köszöntse ez ima. Királynő vagy szép Mária, s nekünk édesanyánk. Szívünk igaz szeretetét, mondja feléd imánk. Anyja vagy te mindjártunknak, érezzük és tudjuk. Gondjainkat, bajainkat, ezért te rád bízzuk. Te vagy nékünk életünkben, biztos menedékünk, példaképünk, hű segítőnk, ég felé vezérünk. A Teremtő nagy Istennek tisztaságos lánya, Fiú Isten édesanyja, Szent Lélek mászkája, kedvességben, szelítségben, tündöklő szép rózsa, életünknek végóráján, mennek tárt kapuja. Szívünk szeret, még csak dobog, ezt üzeni imánk, védelmezze földi harcban minket, édesanyánk.

0: Kedves édesanyák, nagymamák, dédnagymamák! Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. A legszebb tavaszi hónap, a virágos május kezdetének első vasárnapja nem véletlenül lett Magyarországon 1925 óta az édesanyák ünnepe. Ekkor bontja ki díszeit a legtöbb növény, így azoknak legpompásabb virágait választhatjuk és köthetjük az anyáknapi csokorba. Visszatérnek hozzánk a hűség dalos hangú jelképei, a fecskék, miként visszatérnek a kedves szülői házba a szerető gyermekek. Anyák napján megszoktuk már, hogy köszönetet mondunk az édesanyáknak. De vajon gondolunk-e arra, hogy az a néhány szál virág, amelyet átadunk, mi mindent fejez ki még a tiszteleten túl? Mit jelent pontosan az a gondolat, hogy virágot a virágnak? Hamvas Béla írja, a növény két világban él, kettőt köt össze. A föld alattit, ahol az anyag van, és a föld felettit, ahol a szellem. Titkon tudjuk, érezzük, hogy a nők, az édesanyák olyanok, mint a virág. De nem csupán azért, mert a virág szimbolizálja szerelmüket, szépségüket, tisztaságukat, hűségüket és nemes egyszerűségüket, hanem azért is, mert ő általuk, és ővelik telítődik lélekkel a világ. Az édesanyák nem csak láthatatlanul, észrevétlenül hordozzák válunkon mindannyiunk lelki terheit, de megteremtik azt a melegséget, otthont, elfogadást és befogadást, ami nélkül rideggé, igazi otthon nélkülivé, mi pedig ebben a világban hajléktalanokká válnánk. De még ennél is többet tesznek. Beleoltják az anyaság, a tapintat, az alázat női meleg színeit, páratlan odaadó lelkületét a világunkba. Anyaságukkal tevékeny részesei a teremtésnek. Képesek arra, amire egyetlen férfi sem. Életet adni, megteremteni az anyagi és a szellemi lét egységét. Az ő életük is olyan, mint a virágé. Híd vagy kapu. Bennük és általuk valóban összeér a föld és az ég. Az anyaság olyan élmény, amit nehéz megfogalmazni, csak megélni lehet, hogy mindaz, ami vele jár, érthetővé váljon. Az öröm, a felfedezés, a boldogság, az aggodalom, a büszkeség, és még ki tudja, hány és hányféle érzés. Mennyi sok áldozatot, átvirasztott aggodalommal töltött éjszakát, örömet és reményt, a nevelés sok-sok küzdelmét és hosszú évek munkáját foglalja magába a szó, édesanya. És mégis, minden édesanya örömmel, szeretettel és panasz nélkül teljesíti a legnemesebb hivatását, a gyermekei nevelését, a meleg és kedves otthon megteremtését. Ezekben az ünnepi pillanatokban kérem ne feledkezzünk el azokról az édesanyákról, nagymamákról sem, akik már nem lehetnek itt közöttünk. Valószínűleg sokunknak eszükbe jut Takács István halhatatlan gondolata az Édesanya című versből. Gondolj mindig arra, hogy a legdrágábbat addig kell szeretni, míg melletted állhat. Tiszteld, szeresd ezért az édesanyádat. Ezen a kedves napon, az anyák napján, az eleven, lüktető és rohanó életben álljunk meg egy pillanatra, hogy szívünk minden melegével, gyermeki szeretet, hála tüzével köszöntsük az édesanyákat. Kívánok minden édesanyának jó egészséget, boldogságot családja körében.
1: Hálásan köszönjük a Boldog Gizella katolikus óvodánk gyermekeinek szép műsorát, igazgatóasszonynak, óvodapedagógusoknak felkészítését, és köszönjük a Caritas csoport köszöntőjét is. Szentmise végén egy kis ajándékkal is szeretnének majd kedveskedni minden édesanyának. Egy gyönyörű kerámia virágot szeretnének majd a gyermekek átadni. Fogadják majd ezt is szeretettel, amelyet majd megszentelünk, és így hosszú ideig fog virágozni, és szeretetünk jelét megmutatni otthonainkba. Most pedig kezdjük vasárnapi ünnepi szentmisénket.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, húsvét 5. vasárnapja van. Ahogy már szentmisénk elején köszöntöttük az édesanyákat, legyen ez a szentmise számukra is, az égi édesanya szeretetében az a fajta köszönet és hála, amelyben létünket, életünket kaptuk. Ugyanakkor ebben a szentmisében egy nagyon szép házassági évfordulóért is hálát adhatunk. 25 év kegyelmeit ajánlhatjuk szeretett testvéreink közösségében a Bodajki Szűzanyának. Isten éltessen benneteket, kedves ezüst lakodalmat ünneplő házaspár, fogadjátok közösségünk imáját családotok körében, szentmise végén pedig azt az áldást szeretném átadni, amelyben rátok figyelünk, és felajánlunk benneteket a Szűzanyának, Isten éltessen benneteket ezen a szép napon. Két keresztelőnk is lett volna ma a szentmisében reggel, az kedves édesanya fájlóan jelezte, hogy a gyermekek megbetegedtek, innen is kívánok jobbulást, és ígértem, hogy gondolunk rájuk, és várjuk őket. Következő hetekben, ha sikerül összeszervezni, várjuk majd Nimródot és Benedeket, hogy megkeresztelhessük. És még egyszer köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Kapcsolódjanak bele közös imádságunkba innen a Bodajki segítő szűzanyák egyhelyéről. Móroz Tamás plébános atya vagyok. Magam mutatom be ma a szentmisét, az ünnepi áldozatot. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogyha méltók nem is lehetünk, legalább alkalmassá váljunk a szent misztériumok ünneplésére.

0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tedd tökéletessé bennünk a húsvéti szentséget, hogy akiket a szent keresztségben megújítottál, oltalmad alatt bő termést hozzanak, és eljussanak az örök boldogságra. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Van itt az első padokban még hely, főleg gyerekekkel, ha nyugodtan tessenek előre jönni.
2: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy mindennapi alabizsdaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és szent lélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Próhóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiohiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztusát.

ezért mondja az írás. Íme Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkövé lett, a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőséget hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, s magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hiszen ismeritek az utat oda, hová én megyek. Ekkor Tamás így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak én általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Áldottása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, szeretném ma fölolvasni a beszédet, mert ha nem olvasom föl, nagyon félreérthető lehet, és elkalandozom, úgyhogy bocsássanak meg, de így találom ma helyesnek, mert egy nagyon mély élményt kaptam a héten, amit így írásba leírva talán még jobban át tudok adni. Minden vasárnapi prédikációra való készület egy kicsi lelki gyakorlat a pap életében. Már a hét elején, mint egy magot, befogadja szívébe azt az ige szakaszt, amelyről beszélnie kell, hogy aztán abból termést tudjon hozni, mellyel táplálja a rábízottakat. A homília nem egyszerűen egy teológiai tanítás, hanem egy szívből jövő buzdítás, melyben a tanító személyes hitélménye, lelkisége, saját tanúság tétele legalább annyira fontos, mint amennyire az is, hogy az egyház tanításával a kimondott szavak összhangban legyenek. Húsvét 5. vasárnap Jézus búcsú beszédéből olvastunk fel, melyben Jézus tulajdonképpen összegzi és lezárja az apostolokkal töltött időt, és elköszön tőlük az utolsó vacsorán. Egy olyan dialógusba pillantunk be, amely egy közösség életének legbensőségesebb eseménye, amikor Jézus, aki az atyától jön, mint családfő, a tanítványoknak, mint gyermekeknek, fiaknak, elmondja búcsú beszédét, összefoglalja szellemi örökségét. Ahogy a Jézus fogalmazza, mindent, amit az atya át tudott adni, én is átadtam nektek. Ugyanazokat fogjátok véghez vinni, mint én, amikor én az atyához megyek. Egy komoly kérdése az életnek, hogy amikor ránk bízottakra, ha tetszik, gyermekeinkre tekintünk, mit tudunk nekik átadni. Hiszen Jézus is ezt tette az apostolokkal, nem csak példájával, tanításával, hanem egész személyiségével nevelt. Amit ő kapott az atyától, azt adta tovább övéinek. A héten egy olyan élmény ért, amely meghatározta, hogy a mostani prédikációmnak mi legyen az alapüzenete. Arthur Millernek az Ügynök halála című színdarabját tekintettük meg paptársaimmal. Egy nagyon elgondolkodtató mű, amely drámai erővel mutatja be, hogy egy édesapa önmagát és családját, legfőképpen gyermekeit és feleségét becsapva, azt gondolja, hogy akkor lesz értékes az élete, ha látszatra megfelel a kor társadalmi elvárásainak. És mivel ez nem sikerül neki, az egész életét hazugságban éli le, mert mindenáron fönn akarja tartani az elvárt látszatot. Megrendítő volt hallani a darab végén azt a monológot, amikor a fiú, gyermeke az édesapának, szinte kiáltásként mondja az apja felé, pontosan idézem, nem vagyok semmi, apa, én csak az vagyok, ami vagyok, és te sem vagy az, akinek mondtad magad. Nem lettünk nagy emberek, nem lettünk azok, akiknek hittük magunkat. Egyszerű emberek vagyunk, és hazudtunk egymásnak. Én nem akarok többé hazugságban élni, nem akarok más lenni, mint aki vagyok. Engedd meg, hogy az legyek, aki valójában vagyok. Idáig idézve pontosan a monológot. Ez a pillanat különösen szívbe markoló volt számomra, mert az ember életében sokszor érezheti azt, hogy körülötte és talán benne is sok minden nem valóság. Megjátszott szerepek, látszólagos sikerek mögé bújva egy nagy üresség marad. És itt válik élessé a különbség a mulandó és az örök értékek között. Nagyon megérintett ez a színdarab, mert az emberi élet egyik legmélyebb drámáját tárta elénk. Kik is vagyunk igazán, és mivé lettünk, mivé leszünk? A látszat és a valóság feszültsége, az önmagunkról mutatott kép és a valóság közötti különbség fájdalma jelenik meg benne. Az ember sokszor szerepek mögé bújik, rejtőzik, sikerek és vágyak mögé bújik, miközben a szíve mélyén ott a kérdés, valóban az vagyok, akinek látszani szeretnék? Kinek a szavára adunk, kit tudunk követni, kiben bízunk meg igazán? Húsvét után Jézus búcsú beszédét visszaolvasva azonban, minden szó mögött egy hatalmas gazdagságot látunk. Olyan gazdagságot, mely akkor még talán nem volt egészen érthető az apostoloknak sem. Nem véletlen, hogy Tamás és Fülöp apostol is kérdeznek, mert nem értik teljesen, miről beszél Jézus. A keresztrefeszítés tragédiája pedig mindnyájukat lesokkolta, ahogy az Emmauszi tanítványok szavaiban is halljuk, mi pedig azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Az ember életében szükség van olyan tanításra, olyan tanítóra, aki valódi örökséget ad át. Olyan személyre, akiben nem csalatkozik. Akiben nem csak, hogy megbízik, hanem akinek hitelessége egyfajta teljességre mutat. Mert nagy fájdalom az ember életében a csalódás, amikor ráépíti az életét valakire, és kiderül, hogy az nem volt igaz, nem volt követhető, ha tetszik, hazugság volt. És itt válik igazán nagy ajándékká a mi Isten hitünk. Mert az Isten nem téveszt meg bennünket. Nem akarja elhitetni, hogy mások vagyunk, mint akik valójában vagyunk. Nem akar hamis képet adni rólunk. Olyan szép, amikor a lelkiismeret szavával a Jóisten finoman megdorgál, nevel, tanít, máskor pedig gyengéden megdicsér, békét ad lelkünknek. Isten ilyen atyai, anyai szívvel vezet, akire rá lehet építeni az életet. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy valakiben teljesen és tökéletesen meg tudjunk bízni. Az ember élet struktúrája is erre épül. Gyermekkorunkban nem csak kiszolgáltatottságot élünk meg, hanem egy mély bizalmat is. Ez a rábízottság anyánk és apánk szeretetében egy valódi Isten élmény. Mert végső soron mindent rá kell bíznunk, hiszen tőle kaptunk mindent. Tudnélik az Istentől. Ő benne feltétlenül megbízhatunk. Ő az, akiről a Zsoltáros írja a 22. Zsoltárban, hozzá kiáltottak és megmenekültek, benne bíztak, és nem csalatkoztak. Egy általán nagyon kedvelt August Strindberg imával zárom, és fordulok a megbízhatóság Istenéhez. Örökkévaló, nem engedem el kezedet, a keményet, míg meg nem áldasz. Áld meg emberiségedet, Uram, mert szenved az élet ajándékától. Áldj meg mindenek előtt engem, aki a legjobban szenvedek a fájdalomtól, hogy nem az vagyok, aki lenni szeretnék. Amen. Hiszek egy Istenben, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, akinek házában Jézus Krisztus számunkra is lakást készített.
1: Hogy keresztény néped álhatatos hittel és tevékeny szeretettel kiérdemelje az örök hajlékot. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minden nemzetnek megad a szeretetben és az igazságosságban gyökerező békét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy a Szentlélek ereje töltse el azokat, akiket néped szolgálatára választottál.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy ifjúságunk megbecsülje a tisztaság erényét, és a családok szeretetben éljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy a betegeknek és az elhagyottaknak vigaszt adjon szenvedésükben az égi haza reménye.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: add, hogy egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom, segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszap Istvánt, a magyar fiatalok példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bognár Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük.
0: És áld meg ezüst lakodalmát ünneplő testvéreinket, áld meg az édesanyákat, akiket különös módon köszöntünk ma, segítő szűzanya szeretete legyen velük életük minden napján. Kérünk téged, Urunk és Istenünk, tekints megengesztelődve népedre, amely szent fiad áldozatával járul színed elé. Jóságoddal segítsd a földi életben, hogy elnyerje az égi hazát Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, Isten életed részeseivé tettél minket. Hadd kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: Istenem.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölelhetünk.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged. De különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lettértünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert odaadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszt halála lett a tökéletes áldozat, üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrásunk. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatot.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, az elhunyt édesanyákról, nagymamákról, dédnagymamákról, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkra, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ügyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek. S dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, add kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványai, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki elsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban

Krisztus lelke,

0: Könyörögjünk, kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a Te népedhez, s minket, akiket a mennyi misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Jubiláns házaspárt szeretném kérni, hogy szíveskedjenek ide kijönni, és fogadják az ünnepélyes ezüst lakodalmas áldást.

0: Téged dicsérünk és áldunk, Istenünk, mindenek teremtője, aki kezdetben megalkottad a férfit és a nőt, hogy létrehozzák az élet és a szeretet közösségét. Hálát adunk neked, mert kegyesen megáldottad Ildikó és Balázs szolgáit, családi közösségét, hogy az Krisztusnak és az egyháznak egységét jelenítse meg. Tekints jóságosan a mai napon reájuk, akiknek közösségét megőrizted az örömök és a gondok között. Házassági szövetségüket szüntelenül újítsd meg, gyarapíts szeretetüket, erősítsd meg közöttük a béke kötelékét, hogy az őket körülvevő gyermekei között mindenkor a te áldásodat élvezzék, és így áldjon meg benneteket 25. házassági évfordulótokon a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Isten éltessen benneteket, és nagyon köszönöm és örülök, hogy ebben a szép vasárnapi szentmisében együtt tudtunk hálát adni a közösséggel. Nagy példa 25 év, kitartás, hűség és a gyönyörű család, amely körülvesz benneteket. Szép ünnepet és sok kegyelmet kívánok! Plébániánk hirdetését olvasom, ahogy a szentmise elején már köszöntöttük az édesanyákat, újra csak szeretném kimondani a szeretet és a köszönet szavát feléjük, az a gyönyörű hivatás, amelyet Isten nekik szánt az élet továbbadásában, a hit példája és mintája legyenek ők az Isten anyai szeretetének, ezt köszönjük meg mi fiak, és azt kívánom, hogy ne csak ma, hanem az élet minden napja egy igazi anyák napja legyen minden édesanya számára. Múlt vasárnapi egyházmegyei gyűjtést a Lea otthon és a Szent István ház fejlesztésére továbbítottuk az egyházmegye felé. Itt Bodajkon 54.415 forint jött össze, hálásan köszönjük. Jövő héten szombaton, május 9-én kegyhelyünkön szeretett láng találkozót tartunk. Ez a szép egyházmegyénkből indult Mária, köszöntő Máriát tisztelő mozgalom ünnepét kívánjuk itt is megtartani. 10 órakor ünnepi szentmisét imádkozunk dr. Kovács Zoltán atyával, a budapesti Szent István Bazilika helyettes plébánosával, mariológus professzorral, melynek a végén kiosztásra kerül a szeretetláng, illetve keresztudat és szentségimádást tartunk. Szeretettel is hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. Jövő szombaton délután pedig 4 órakor Magyar Almáson családos gyerekliturgia lesz. Szeretettel hívjuk a családokat. A Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház kórusa égi és földi édesanyáink köszöntésére ad zenei áhítatott koncertet jövő vasárnap, május 19-én itt a Bodajki Bazilikában délután 4 órai kezdettel. Szeretettel hívjuk a kedves családokat, testvéreket, igen szép felemelő lesz, szólistákkal, meglepetés műsorral, tehát jövő vasárnap délután 4 óra. Köszönjük, hogyha adójuk 1%-át Caritas alapítványunknak felajánlják, adószámunk a hirdetésben megtalálható, illetve katolikus egyházunkat pedig az egyházi 1%-kal 0011. Nem kerül ez nekünk semmibe, már adózóknak, viszont az egyházaknak, alapítványoknak nagyon nagy segítség a felajánlott 1%. Caritas alapítványunk megújulása különös örömmel töltötte engem is, hogy az a szép munka, amely az előző 30 évben folyt, tud folytatódni egy megújult vezetéssel, kibővült Caritas csoporttal. Köszönöm, hogy májusban a kórust is fogadjátok, jó lenne majd erről beszélni. Illetve 30-án itt lesz nálunk az országos Caritas találkozó. Több százan érkeznek egy helyünkre, megtisztelő, hogy fogadhatjuk az ország minden pontjáról Caritas munkatársakat. És minden, a május hónapban minden nap az esti szentmise után elimádkozzuk a májusi Lorettói litániát. Nem szeretném már a részletes intenciókkal húzni az időt, mert eljárt az egy óránk. Csak azt az örömöt szeretném inkább elmondani, hogy nagyon szép hétvégén vagyunk túl. Köszönöm paptársai, munkatársai munkáját. Pénteken első nyitott kegyhely napján egy legalább ennyire telített templommal tudtuk kinyitni a kegyhelyünket azok előtt, akik még nem jártak nálunk, vagy akik szerettek volna bővebb betekintést kapni a kegyhely életébe. Nagyon sokan érkeztek Felvidékről, nagy ajándék volt határon túli testvéreink jelenléte. Tegnap gyönyörű keresztelő volt, és külön köszönöm, hogy itt az egész családom is én. Isten éltessen benneteket, sok kegyelmet kívánunk, és köszönöm, hogy most is itt vagytok, és hálát adtok egymásért, gyermeketekért. És ma pedig egy szép ezüst lakodalom, illetve egy ezüst lakodalomban áldhattunk meg benneteket, és a keresztelősöknek meg jobbulást, akik nem tudtak eljönni. Nagyon nagy öröm Boldog Gizella óvodánk is. Szeretném megköszönni igazgatóasszonynak, hogy lassan egy éve átvetted, kedves Melinda, az óvoda vezetését, katolikus lelkületet megerősítetted, és gyermekeink mindennapjait nagyon szépé tetted te is, ahogy ez az óvoda mindig is szépen működött, és óvodapedagógusokkal, munkatársakkal együtt egy nagyon szép nevelést adtok. Nagyon nagy öröm átjárni hozzátok, és nagyon nagy öröm megtapasztalni azt a bizalmat a szülők részéről, hogy gyermekeiket ide iratták be, és abban a gyönyörű három évben ránk bízták, rátok bízták nevelését, fejlődését, lelki életének kialakítását. A gyermekek imádsága mindig megható, és ezt megtapasztalhattuk a mai szentmiselén is. Még egyszer köszönöm ezt a készületet. Szép hétvégét kívánok, sok együtt töltött időt a családoknak, én is futok haza délután édesanyámhoz, és hát tegnap a temetőben is megemlékeztem az elhunyt édesanyákról, nagymamáimról. Olyan megható, vagy megrendítő volt látni a sok mécsest, virágot, az esti órákban is még a temetőt járó embereket. Azt gondolom, hogy ez az ünnep kettős az ember életében, aki elvesztette már az édesanyját, biztos, hogy ott van a fájdalom, de legyen ott a köszönet is, hiszen egy igazi édesanya az ember életét végigkíséri, nem csak addig, amíg itt van a Földön, hanem föntről is segít, és van egy igazi égi édesanyánk is, akit itt a kegykép oly szépen mutat, legyen ő is minden testvér, gyermek, fiú, édesanyja és védelmezője. Áldott napot kívánok, így adom áldásomat. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent műse véget ért, menjetek békével. És amíg elmondjuk az áróimát, megáldom azokat a virágokat, amelyet gyermekeink fognak átadni, fogadják szeretettel, és virágozzon minden nap az édesanyák tiszteletére otthonainkban. Most segíts meg, Mária!
1: Királynője, egyházunk és papok édesanyja.
2: Könyörök, élet, tőnkék hozzá,

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Pappá szentelték Timmár Dániel jezsuitát Budapesten. Majál is csopakon. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Május 2-án a Jézus szíve jezsuita templomban Székely János szentelte áldozópappá a Jézus társaságának tagját. Az ünnepi szertartáson nem csak hazánkból, hanem külföldről is érkeztek családtagok, rendtársak és barátok, hogy együtt imádkozzanak az új papért. A szentelő püspök homiliájában hangsúlyozta, a papi hivatás forrása a Szentháromság szeretett közössége. A papa vőlegény barátja fogalmazott, aki az embert Istenhez vezeti és segíti, hogy felismerje, nem szolgák, hanem az Atya szeretett gyermekei vagyunk. Timmár Dánielről elhangzott, csendes, figyelmes és megbízható személyiség, aki mások szükségleteire érzékenyen válaszol. Hivatását érettebb korban hosszú lelki megkülönböztetés után vállalta, és imádságos életében másokat is segít az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. A szertartás során a püspök kézrátétellel adta át a papi szolgálat kegyelmét, majd a jelenlévő papok is megáldották az új misést, jelezve, hogy befogadják őt a papi közösségbe. Timmár Dániel ezt követően már paptársaival együtt mutatta be az eukarisztiát, és hálát adott mindazokért a közösségekért, amelyek elkísérték hivatása útján. Vidám hangulat, színes programok és incsiklandó finomságok várták az érdeklődőket május 1-én csopakon, ahol a község önkormányzata szervezésében a strand előtti téren rendezték meg a hagyományos majálist. A rendezvény délelőtt vette kezdetét, a színpadon fellépett a Mandula Virág óvoda, akik kedves műsorukkal csaltak mosolyt a közönség arcára, majd Zámbó Brigitta Disney gyermekműsora varázsolt el a legkisebbeket. A délután folyamán a Csopaki Nyugdíjas Klub Senior tánccsoportja lépett fel, estére pedig a hangulatot a Rulett Együttes utcabálya koronázta meg. A majális egyik kiemelt eleme a kézműves vásár volt, amely már délelőtt 10 órától várta a látogatókat. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínált minden korosztály számára, és ismét bebizonyította, hogy a csopaki közösséggel együtt ünnepelni mindig különleges élmény. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába, tudjuk meg a Magyar Kurír oldaláról. Ági és férje 5. gyermeküket várják, miközben január óta nevelőszülőként egy közel 1 éves kislányról is gondoskodnak. A házaspár mindig nagy családot tervezett, és életük során örömök és fájdalmak egyaránt formálták őket. Veszteségeket is megéltek, ugyanakkor mindvégig nyitottak maradtak arra, hogy mások felé forduljanak. A kölcsöntesóként érkező kislány hamar a család részévé vált. A gyerekek szeretettel fogadták, büszkén mesélnek róla, a szülők pedig igyekeznek úgy gondoskodni róla, hogy közben tiszteletben tartják vérszerinti családjával való kapcsolatát is. Ági szerint a nevelőszülőség nem a tökéletességről szól, hanem a bizalomról, annak elfogadásáról, hogy a rájuk bízott gyermek életében akár csak egy időre is szeretettel jelen lehetnek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, és Isten éltesse az édesanyákat.
1: Híreinket hallották.

0: Mindszenty Bíboros, az Édesanya című művét Tamás György felolvasásában hallhatjuk.
1: Mindszenty Pem József, az Édesanya könyvrészletek. A hangsúly az élet tavaszában, a házasságon, meg a családon van, és ennek isteni eszköze a segítőtárs, élettárs, akinek a közbejöttével valósul az élet nagy törvénye, a teremtő cél kitűzésével és áldásával. Férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok azt birodalmatok alá, és uralkodjatok. A nő a házasság talaján és a család keretében magasodik arra az anyai méltóságra, amely a mi tárgyunk, ahol a nő betöltheti magasabb rendű hivatását, ott a család jelentős társadalom fenntartó tényező. Már innét szembeszökő a család méltósága és értéke. Még inkább elénk áll értéke az Isten tényeiben. Mielőtt Jézus megkezdte volna az ige hirdetést, egyházát megalapította és engesztelő áldozatát bemutatta volna, megalkotta a család eszményképét, a Szent Családot Názáretben. Micsoda egyeniségeket von össze! Igaz férfiú nevelő atya, Szent József. Szeplőtelen és kegyelemmel teljes az édesanya. A gyermek Jézus az atya fénye, benne az atyának kedve tellett. Növekedett bölcsességben, kedvességben. A Szent Család eszménykép, iskola a három eszményképpel. Apák, anyák, gyermekek örök iskolája. A család minden kapcsolódóra áldás. A férfinak a kis világ, ahol teljes tekintéllyel rendelkezik, és önmagát tovább építi. A nőnek életcélt és méltóságot nyújt. A gyermekeknek védelmet, ápolást, nevelést, az államnak komoly és megfontoltan hallató állampolgárokat, jó adófizetőt, megbízható katonát, az egyháznak kész hívőket, az örök életnek érett lelkeket, szenteket. A legszebb adósságtörlesztés talaja a család. A szülő nyitja a családi kaput az új életnek, amely karja között hajnalodik. A gyermekek csukják le a szülők szemét gondos utolsó szolgálatok után, enyhítve a végső tusa fájdalmait. A szülők nyugodtan szenderednek el.

apa az édesanyját látja, az ő elhunyt vagy távol élő édesanyja szerepének folytatóját, sorstársát. A férj feleség szeretete párhuzamosan hallad édesanyja szeretetével, és aláírja a maga gyermeksége és kicsinyei érzése alapján a magyar közmondást, a ház három sarka az anyáé, csak egy az apáé. Maga az édesanyja ápolja az apa tiszteletét. Sokszor emlegeti gyermekeinek, hogy apjuk gondoskodik róluk. Ezért Isten parancsából hála és tisztelet jár neki. A tisztesség adásban a komoly anya az első. Kicsoda és micsoda az édesanyja? Anya, édesanyja. Mi határtalanul sokat is fejeznek ki ezek a szavák. Varázserő van bennük. Feleki, anyám, részlet. Ha ezt a szót hallom, szívembe markol, s valami folytogatja torkomat. Úgy szeretnék láthatatlanul zokogni, s agyamban ezer fájó gondolat. Waldaus szerint egyetlen földi szónak sincs édesebb csengése, mint ennek az egynek, anya. Isten anyjának neve után a legédesebb és legszentebb szó az anya neve. A magyar nyelvnél vannak gazdagabb, szókincs szerint fejlettebb, elterjedtebb, dallamosabb nyelvek, de ez a szó, édesanyám, utolérhetetlen a világ összes nyelveiben. Az anya fogalmára egyetlen nyelvnek sincs ilyen szép szava. Édesanyám, édesanyánk, úgy sír, zokog, mint a bűvös tárogató, zeng, mint a harang ezüst csengése. Az érzésvilág teljes ritmikája lüktet benne, és a kiejtőjében boldog gyermekkacagás cseng belőle, ha az öreg ember mondja is, ha felnézünk is viselőjére a gyermekágyból, vagy könyvfátyolosan ejtjük ki a sírja felett. Van-e valaki, akihez lelkünkkel, szívünkkel közelebb érezzük magunkat, mint az anyához? Van-e szó, amely mélyebb rezdüléseket ébresztene bennünk, mint az anyáé? Minél tovább élünk, és minél mélyebben tárul fel előttünk az élet értelme, annál gazdagabbá lesz tartalomban is ez a szó, anya. Bisztrai Gyula, anyám, részlet. Mi az anya? Te vagy a forrás, amelyből kiszakadtam. Te vagy a gyökér, amelyből felfakadtam. A küszöb, kitől elhívott az élet, és az öböl, akihez visszatérek. Az anya a titkok titka, az emberiség minden boldogsága és minden nyomorúsága remeg ebben a szóban. Pósa Lajos, édesanyám, részlet. Tudod, mi az anya? Az élet szövője. Őrző angyal, második őrangyal, akinek szárnyai alatt élünk, járunk, meredek szirteken, feneketlen mélységek szegélyein. Érző, hálás fiúi szív sem tudnám megmondani, mi is ő néki az édesanya, de annyit el kell mondania, Isten után a legnagyobb jótétemén. A keresztény édesanyja az összes isteni adományok közt a legnagyobb. Ha aztán a rövidke szó jelentését kellene adnom, eszemre is, szívemre is hallgatnék. Csodás hivatás, részesedés Isten hatalmában akkor, amidőn a teremtő társa lehet. A szeretet és szolgálat hivatása mindig csak szolgál. Lánykorban készítgeti szolgálatra a lelkét. Szolgál. Az életét szolgálja az Úr szolgáló leányaként. Miként, amikor

Ide alatt hordja, világra hozza és kíséri naplementéig, végig az élete. Kiosztja életét, türelmét, szeretetét, egészségét. Nézd téged, megtanít beszélni, megtanít nevetni, megtanít szeretni. Felmelegíti ujjaidat kezében, testedet térdei között, lelkedet szívében. Tejét adja neked, midőn kicsi vagy, kenyerét, midőn nagy vagy, az életét mindig. Akinek azt mondod, anyám, és aki neked azt mondja, gyermekem, és ezt olyan szelíd módon, hogy ez a két szó Istennek örömére szolgál. És a szelíd jóság, a kísérő angyal bátor oroszlán. Jaj annak, aki bántja magzatát. Ez a szó csodás kitartást, megbocsátó jóságot, mélységes boldogságot, sok-sok keserűséget, kimondhatatlan szeretetet és nagy áldozatot, emlékezést és fájó feledést jelent, röviden, önfeláldozó szeretet. Nincs méltóság, mely nőt fenségesebbé tehetne. A legnagyobb, amit nő elérhet. A nő az anyai méltósággal emelkedik egyedül a férfi fölé. Az anyaságot még megközelítőleg sem tudta szavakba foglalni senki.

Túl a természet síkján is kell néznem az anyai hivatást. Ne szorítsuk be az emberi életet a születés és halál szűk keretébe. A teljes élet Istentől jő, és Istenbe tér vissza. Az anyai hivatás Istentől jő. Az anya közvetíti az élet elvét, a lelket, amely egyenesen Isten kezéből kerül a megfogamzotthoz, az anyai mélybe. Alázatosan, de öntudatos hivatás birtokában mondotta a Makabeusok anyja minden anyák nevében, nem én adtam nektek a leheletet, a lelket és az életet, és mindenitek tagjait nem én foglaltam össze, hanem a világ teremtője. Állt át a költő szava, Isten szeret anyánk szívén át, és szeretete dicsőséges nagy szeretet, közel az Isten szíve szeretetéhez, mondhatnók annak megnyilatkozása. Barátság, szerelem és minden emberi nemes érzés gyarló és silány az anyai szeretethez képest. Ennek nincs földi határa, ez tud önzetlenül lemondani, mosolyogva szenvedni azért, akit szeret. Mi nehéz nekünk a lemondás magas célokért, Istenért is. Ő mosolyogva mond le értünk egész földi boldogságáról. A gyermek második, de szemében értékesebb énnyévé válik. A gyermekéért önző, magának önzetlen. Úgy érzi, mint Zebedeus fiainak anyja, hogy fiának legelül, legfelül és legboldogabbnak kell lennie. Az író és anya Rakmanova megállapítása, anyának lenni annyi, mint tökéletesen megfeledkezni önmagunkról, és egészen háttérbe szorítani saját kívánságunkat. Az anya fölséges kiáradás, mint a nap, szüntelen ad, és egyre csak ad. Az első anya bukott nő. Az anya méltóságát kapja az eljövendő megváltó, eljövendő anyjától. A választott nép leányai szívében ott rezeg a boldogító tudat, hogy fejük felett esetleg ott lebeg az Emmanuel anyjának méltósága. Istentől indult el az anyai méltóság. Isten szeme, törvénye örködik felette a világ kezdetétől az idők befejeztéig. Ez az anyaság Istentől kapott magna kartája, aranybullája, és azóta titokzatos kerék végzi örök forgását a világ végezetéig a teremtő kezében. Láncszemek, anyák következnek egymásra, végeláthatatlan sorban. Angyalok nem kapták meg azt a kegyelmet, hogy a teremtés művének részesei legyenek, hogy a mennyországnak szenteket adjanak. Az anya közelebb áll a teremtőhöz, mint mások. Kapcsolódik vele szent teremtő tevékenységében, titokzatos életadásban és életélelésben. Nem általa alakul, Istentől vette, hanem a magzatnak rendelkezésre adja erőit. Ez az anyaság nagy kiváltsága. De angyalok zenéje kíséri boldogságban lépésről lépésre. A dal a szívvirága, derűs élet fakad ott, ahol dalvirág fakad édesanyja ajkán. Alig van szebb látvány a világon, mint amikor édesanyja dallal altatja, ringatja a kicsit államországba. Móra Ferenc, altató dal, részlet. Csicsíja, bubúja, én csillagom, bölcsődet dúdolva ringatgatom, két szemed álomba csókolgatom, csicsíja, bubúja, én csillagom. Hajnal az életed, dél az enyém, utamról tiedre ömlik a fény, s mikor a hajad aranyodik, az enyém szürkébe csavarodik, s ha napom süllyed az ég peremein, te fogod majd le az én szemeim, s én alszom majd el a te dalodon, csicsíja, bubúja, én csillagom. Az anyai szívet szeretetre alkotta a teremtő, és szeretetének egyetlen jutalma az a jóleső tudat, hogy szeret és tud gyermekének örülni.
a legkedvesebb örömök egyikét pedig akkor éli, amikor a gyermekben a leggyorsabb a testi és a szellemi fejlődés, amikor oly igen hasonl az élet a pompázó, duzzadó tavaszi természethez, annak dalos ligetéhez, virágos rétjéhez, a ringó májusi búzavetéshez. Ez a szellemi cserepedés ideje. Édesanyai szív legjobb és legnagyobb nevelője a világnak, mindannyiunk legelső tanítója. Leborulunk nagyságod és kedves művészeted előtt. Te felismered a határ mesdjét, ahol már ébredez a szellem, felismered a legelső szükségleteket, amelyeket csak te nyújthatsz nekünk. Hisz a kis gyámolatlan emberke a te szellemi öletben nyugszik. Az anya idejekorán meglátja a lelket. A gyermeket nem vesződtségnek, nem testnek, nem tömegnek tekinti, hanem a halhatatlanság részesének, Isten ajándékának és küldöttének, akinek kis dúzat ajkain, kicsi piros orcáin az Isten lelkének mosolya súran át. Az okos kis szemek villanásából az Isten tekintet figyelmeztet, hogy itt van már az első szomjúság, itt van az idő, hogy másodszor is megszülje gyermekét, ami nehezebb, fontosabb az elsőnél. A vallás az életnek nem csak végső alkonyát aranyozza be, hanem derülté teszi hajnal hasadását is. Megszépíti a kisdedkort, élet reggeli álmait. Az élet eme mosolygó, rövid korszakán alapszik a hosszabb, a ridegebb földi rész, és alapszik az örökké valóság. Az imádkozó ember a legszebb látvány a világon. Az imádkozó gyermek még kedvesebb az ártatlanságával, és mert az anya áll mellette. Rövid fohászok az első imádságok, de soha ennyi lélek nem lüktet bennük. Az Úr mondotta, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Egyszer a Jóisten letekint a földre, éppen amikor egy főangyal hárfázott előtte, s szól a Jóisten, hagyd félbe a zenét, egy kisgyermek imádkozik, hadd hallom eléd. Boldog emlékünk az első út az Isten házába, ahova ő vitt, majd vezetett bennünket. Örvendeztem szívemben, amikor mondták, nekem az Úr házába zarándoklunk. A mi jelenlétünk talán nem volt előnyére a hívek áhítatának, de áldott az, aki korán szeretette meg velünk a templomot. Az anya sokat gondol a jövőre, emberi eshetőségeire. Ezért imára kulcsolja gyermeke kis kacsóit. Imádkozni tanítja türelemmel, szeretettel. Mi kedves fáradtság ez, s mi örömet érezhet, amikor az ártatlan ajkakról hallja égbe szállni, Istenem, áld meg jó anyámat, apámat. És nagy lészen az ő jutalma, mert megértette a mester szavát. Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket. Ő nem csak engedte, nem csak vissza nem tartotta, de vezette. Még mielőtt a gyermek tudna a hitoktatóról, már folyik a hitoktatás, az anya végzi. Keresztvetés, örök élet gondolata, Isten hatalma, nagysága, az angyalok engedelmessége irányában, egyetlen szava teremtette a nagy világot, amit az a nagy gyerekszem csak lát. Feltárul korán a kinyilatkoztatás minden szépségével, paradicsomkert, a legszebb alma, a család kígyó, a jó Ábel, a gonosz Káin, a szófogadó Izsák, Jézuska születése a betlehemi rongyos istálóban, a szűzanya, a pásztorok, három királyok, a csodálatos csillaggal, Jézus szereti a gyermekeket, az embereket, a gonosz emberek megölik Jézust, és ő oly szelíd, mint a bárány. Ő az Isten báránya. Nem korai az utolsó ítélet gondolata sem.
a bűntől irtózás sem. Boldog a gyermek, ki így egyszerre születik a földi és mennyei élet számára, és ki, mikor az életre ébred, anya szeméből olvashatja a hitet, a tisztasságot, a becsületet és erényt. Hosszú ideig az anya egymaga rakosgatja le a kettős jövő alapjait. Ki is rakná le más, hisz az, aki most gazdag remények legszebb bimbaja, az az ő életének legszebb virága és szerelmének majd a legszebb gyümölcse.

Az anya karjait a veszély nem kötik meg. Megszámlálhatatlan esetben életét adja gyermekéért. Amíg nem jött szemmel vesz, ezreket vitt el a gyermekágyi láz. És az anyai életáldozattal teletűzdelve az élet, a gyermek élet minden mozzanatában. A gyermek boldogtalansága ott kezdődik, amikor az édesanyja arca szava már más és nem a régi. Ekkor azonban a gyermeki lélek lett más, evett a gonosz tudás fájáról. Az anya képét csak a gyermek ronthatja el. A karácsonyfát hozza minél tovább a Jézuska, a babát a gúja, az anya maradjon minél későbbre a legszebb nő a világon, ez a boldogság forrása a gyermekvilág számára. És ha az idő mégis eljár, boldogok, akik ráncokon, gyűrött redőkön át is szépnek tudják az édesanyjukat. Van az anya szemében is egy értékelés, ami a fentinek megfelel. Az anyának a fia sohasem idős, leánya sem nő ki, soha az ő kezdeti kedveskedéseiből. Megszürkül, megvénül a fiatal, de az anya szeretete az ifjúság üde szálaival fonja magához, térnek, időnek, korlátain át, és minden mélységek felett ver hidat a szeretete. Szüntelen hoznak a világra életeket az édesanyák, és az élet szüntelenül küld halálba édesanyákat. Nem ők riadnak meg a haláltól, hiszen örömmel diadalmasan halnak meg, szomorú éneket sem akarnak a koporsójukhoz. Megvigasztalódva dőlnek a halál hideg karjaiba azok a hívő anyák, akiknek karja ölelése mindig meleg és vigaszos volt, utolsó napjuk ünnepnap. Hasonló az Isten tisztelethez. Még ezen a napon a bíró számba veszi és jutalmazza amaz éveket és napokat, amelyek az anyai jótettek évei, napjai voltak. Boldogító tudat, jó embereket nevelt a hazának és társadalomnak, szenteket Istennek. És különös, a legkiválóbb édesanyák is keveslik magukat a halálos ágyon. A búcsúzó, hívő anya immár csak másvilági fényben látja az anyai hivatást. És mégsem retteg, jó harcot harcolt, ellenben övéi remegnek meg attól az élettől, amelyben anyjuk nem áll oldalukon. Életedben igen sok szörnyű nap vár rád. Valamennyi közt a legszörnyűbb az lesz, amelyen el fogod veszíteni anyádat. Nagyobb fájdalom földi életben már nem vár ránk többé. És elvégeztetett. Övéi mély szakadékba hultak, az ő élete napfényes magaslaton folyik már. Ez az első bánat, amelyet ő ütött szívünkön, az első fájdalom életünkben, melyet nélküle viselünk el. És amíg viseljük, rájövünk, hogy az édesanyja mindent pótol, de őt nem pótolja senki és semmi. Mint Szenti, mikor egy-egy. Mikor egy-egy csillag támad, mélyen elfog a búbánat. Mindig az jut eszembe, ez is földről ment a mennybe. Édesanyám drága képe, reszket ott a csillagfénybe. Addig nézem jó anyámat, míg szemem könyvbe lábad. Az anya ravatalához illik, leginkább Szent Jeromos illetelme. Ne azt sirassátok, hogy elment, hanem adjatok hálát, hogy a tietek volt. Az édesanyja távozása nagy űrt jelent az életünkben. Hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Kemenes, az anyai szeretet részlet. Ó, légy megáldott anyai szeretet, legyen áldott minden gondolatod, minden pillantásod, legyen áldott neved. Ez volna hát az anyaság élet célja, hivatása,
A szem lehet gyenge, a tól is, a szív meleg is, de az anyasság fényének ez nem árthat. Van törvény, tiszteljed anyádat. Nincs törvény, anya, szeresd gyermekedet. Az anyaság fölsége színjátéka után ez érthető. Ha a fenség lényege a nagyság, és az erő szépsége, az igazi anyaság fensége kétségtelen. Van az anyaságban ünnepiesség, méltósággal teljesség, csodásság és lelki pompájában gazdagság. Az ő babérja jutalma oda át van, üdvözül a fiak szülése által. A szülés itt nevelést, Krisztushoz vezetést is jelent. Szent Pál eme szava a 8 boldogság egyikén alapul. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az ő keze végigjátszotta az irgalom egész orgonáját, a test és lelki irgalmassági cselekedetekben, ételt, italt adott, mezíteleneket ruházott, szállást adott, foglyot felkeresett, beteg felett vérasztott, temetett, bűnöst fedett, kétkedőnek jó tanácsot adott, tudatlan tanított, szomorút vigasztalt, tűrt, megbocsátott, élőkért, holtakért imádkozott. A gyengét fogadja, életbe segíti, kiemeli a tehetetlenségből, az életre felkészíti, végzi a patronást. A bűn kötelékeiből könnyel, imádsággal kioldoz, és biztosítja az örök életet. Ő az Isten munkatársa, az Anyaszentegyház legelső világi apostola. Mindent megtehet abban, aki őt megerősítette. Akik az igazságra oktatnak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, mint a csillagok. Ez a fénysugara az igazság anyjának. Mama bleibt immer schön, ő mindig szép marad, és a földi élet is szép addig, amíg édesanya lesz benne, amíg él ember a földön, míg a világ világ lesz, az édesanya kedves képe ott van minden ember szívében, kitörölhetetlenül.

Juhász Gyula az ő szerelmük. Mélázva meséli édesanyám, szomorú élete alkonyán, hogyan szerették egymást ők ketten, szerelmük tavaszán, mikor én születtem. Lobogó kandalló hasábja búg, múló az üdvösség, a tavasz hazug. De azt is tudom jól, megérezem, hogy szent volt, hogy nagy volt az a szerelem. Hiszen a hajtása én vagyok, nagy szemeim lángja tőle ragyog. Kivettem a részem télből, fagyból, árnyból, de bennem örökké e letűnt üdvösség szent tavasza lángol.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit,

Ámulnak mind az angyalok, látván a bűnbánó latort, kibízva Krisztushoz kiált, s menny üdvösségét élvezik.

0: már. Mi más lehetne nagyszerű, mint megbocsájt az irgalom. Félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Alleluja! A kő el volt tengerítve a sírbejárata elől. Alleluja! Boldog ember, aki gonoszok tanácsát nem követi, bűnösök útján nem jár, csúfolkodók körében nem foglal helyet. De örömét leli az Úr törvényében, s éjjel-nappal róla elmélkedik. Olyan ő, mint a fa dúsvízű patakpartján, mely idejében meghozza gyümölcsét. Levele nem fonnyad, minden munkáját szerencse kíséri. Nem így az istentelen, nem így, hanem mint a por, melyet szétszór a szél. Nem állnak meg ítéletkor a gonoszok, sem a bűnösök az igazak közösségében, mert ismeri az Úr az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! A kő el volt hengerítve a sír bejárata elől. Alleluja! Alleluja! Asszony, miért keresed az élőt a holtak közt? Alleluja! Miért zúgnak a nemzetek? Miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai, az Úr ellen és fölkentje ellen. Bilincsüket törjük le magunkról, igájukat rázzuk le nyakunkról. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket, de haragjában egyszer majd rájuk rival, dörgő szava rémületbe ejti őket. Királyommá magam tettem őt, szent hegyemen a Sion hegyén. Az Úr végzését hirdetem, ő szólt hozzám. Fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. Csak kérd, és örökségül neked adom a népeket. Tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt összetörheted. Nos, királyok, bölcsek legyetek! Ti föld bírái, értsetek belőle! Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, remegő szívetek ujjongjon előtte. Csókoljátok lábát rettegéssel, hogy haragjától el ne vesszetek, ha egyszer haragja a lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, akik oltalmában bízva élnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Asszony, miért keresed az élőt a holtak között? Alleluja! Alleluja! Ne sírj, Mária, feltámadt az Úr. Alleluja! Uram, mi sokan vannak, akik szorongatnak. Mi sokan támadnak ellenem. Sokan mondogatják rólam, nincs menedéke Istennél. De te, Uram, védelmező pajzsom vagy, és dicsőségem, mert fejemet fölemeled. Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem szent hegyéről. Nyugovóra térek és elalszom, de fölkelek újra, mert az Úr a gyámolítom. Körülvehet ezernyi nép, nem félek. Kelj fel, Uram, ments meg engem, Istenem! Te minden ellenségemet arcul vered, a gonoszok fogát kitöröd. Uram, te benned van üdvösségünk, áldásod legyen népeden. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Ne sírj, Mária! Feltámadt az Úr. Alleluja! Testem újra kivirult, alleluja! Lelkem hálás az Úrnak, alleluja!
2: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Egy erős angyal ekkor fölemelt egy malomkő nagyságú követ, és bedobta a tengerbe ezekkel a szavakkal. Ilyen lendülettel vetik majd el Babilont, a nagyvárost, és többé nyomát sem találni. Többé nem zeng benned hárfa, ének, fuvola és harsona. Nem él benned semmiféle mesterember, még malomzúgás sem hallatszik. Nem világít benned többé mécsesnek világa, nem hallatszik benned többé vőlegények és menyasszonynak hangja. Kereskedőid a föld nagyjai voltak, varázslataid tévútra vezettek minden nemzetet. Kezéhez tapad a proféták és a szentek vére, és mindenkié, akit csak megöltek a földön. Azt hallottam, hogy nagy sokaság zengi a mennyben. Alleluja, üdv dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságosak ítéletei. Elítélte a nagy kénőt, aki megrontotta a földet erkölcstelenségével, és számon kérte tőle szolgáinak a vérét. Másodszor is felhangzott. Alleluja, és füstje felszáll örökkön örökké. A 24 vén és a 4 élőlény leborult, imádták a trónon ülő Istent ezekkel a szavakkal. Ámen, alleluja. És a trónról hang tört elő, és így szólt. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái, mind, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Úgy hangzott, mint hatalmas tömeg moraja, mint nagy vizek zúgása, mint zengő mennydörgés robaja. Alleluja! Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Elérkezett a bárány mennyegzőjének napja, már fel is készült mennyasszonya. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult. Írd! Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői lakomájára. Majd folytatta. Istennek ezek a szavai igazak. Lába elé borultam, hogy imádjam, de ő így szólt. Vigyázz, ne tedd! Szolgatársad vagyok, neked és testvéreidnek, akik tanúságot tesznek Jézusról. Az Istent imádd, mert Jézus tanúsága a prófétaság lelke. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szózatot hallottam az égből, mint szörnyű mennydörgés robaját. Átvette uralmát Istenünk mindörökre, mert eljött fölkentjének üdvössége, ereje és királysága, alleluja. A trónról hang tört elő, és így szólt. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mind, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok, mert eljött fölkentjének üdvössége, ereje és királysága, alleluja.
3: Olvasmány Szent Maximus torinói püspök beszédeiből. Krisztus feltámadása megnyitja a holtak birodalmát. Az egyház most megkeresztelt gyermekei megújítják a földet, a Szentlélek kinyitja a mennyországot. A holtak megnyílt birodalma pedig visszaadja a holtakat. A megújult föld életet ad a feltámadtaknak, és a megnyílt menny befogadja az oda felmenőket. Ekkor megy a paradicsomba a gonosztevő, a feltámadt szentek pedig bemennek a Szentvárosba, a holtak visszatérnek az élőkhöz. Krisztus feltámadásával így minden teremtmény, mint egy meggazdagodva, felmagasztosul. Az alvilág visszaadja fogjait a mennynek. A föld a mennybe küldi azokat, akiket eltemetett, A menny bemutatja az Úrnak az odaérkezőket, így szenvedése egyetlen tettével üdvözítünk felemel a mélyből, feltámaszt a földből, lakást ad a mennyben. Krisztus feltámadása ugyanis élet a holtak számára, megbocsájtás a bűnösöknek, megdicsőülés a szenteknek. Ezért szólít fel a szent próféta minden teremtményt Krisztus feltámadásának ünneplésére. Amikor meg arra buzdít, hogy ezen a napon, amelyet az Úr alkotott, örvendeznünk kell. Krisztus világossága olyan nappal, amelynek nincs éjszakája, sem vége. Hogy pedig maga Krisztus ez a nappal, erről így tanít az apostol. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Így mondja. Múlóban az éjszaka, s nem azt, hogy következik. Így érthető ugyanis, hogy Krisztus világosságának eljövetelével messze fut a sátán sötétsége, s nem következik már rá a bűnök éjszakája. Ez a véget nem érő fény előzi az ősi homályt, és gátat vet a bűnök eláradásának. Maga a fiú az a nappal, akire istensége fényét titokzatosan ráárasztja az atya. Ő tehát az igazi nap, aki Salamon ajkával így beszél. Én el nem múló fény gyújtottam az égen. Amint tehát az égi napot egyáltalán nem követi éjszaka, úgy a Krisztustól kapott életszentséget sem követi a bűn sötétsége. Az égi nap ugyanis szakadatlanul fénylik, világít és tündöklik, és semmiféle sötétség nem homályosíthatja el. Ugyanígy Krisztus világossága is szüntelen sugárzik, ragyog és tündöklik, de a vétkek semmiféle sötét homálya ki nem oldhatja. Ezért mondja Szent János evangélista, a világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Örvendezzünk tehát, testvérek, mindnyájan a mai szent ünnepen. Senki se vonja ki magát bűnei miatt, e közös örömből. Senki se akadályozzon semmilyen bűnteher abban, hogy a többiekkel együtt ünnepeljen. Mert akármilyen nagy, bűnös valaki, ezen a napon nem szabad kételkednie bűnei bocsánata felől, hiszen nem kicsi a mi biztatásunk. Ha a gonosztevő paradicsomot érdemelt, miért ne érdemelne bocsánatot a hívő keresztény? Az Úr minden szépsége ott ragyog a csillagok felett. Szépsége átsugárzik az ég felhőin. Neve megmarad mindörökre. Alleluja! Az ég egyik pereméről indul, és másik széléig ér a pályája. Szépsége átsugárzik az ég felhőin, neve megmarad mindörökre. Alleluja!
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmaz, Uram, irgalmaz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Délóra bús emlékez, örök

Minket szívbéli halak öt, védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát,

Alleluja, alleluja, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm. És megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt fel engem, az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadító. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is, így kegyelemből kaptátok a megváltást. Jézus Krisztusban feltámasztott minket, és maga mellé ültetett a mennyben. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra,
és vezess el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást!

Rádió. Juhász Gyula, édesanyám. A Tisza partján él egy özvegy asszony, szeméből könnyet egyet se fakasszon a nyomorúság, a gond és a bánat. Ó, áld meg Isten, édes jó anyámat! A Tisza partján él egy özvegy asszony. Tudom, hogy búthoz néki minden alkony, mert ő a jóság, szenvedés a bánat. Holtig siratja, édes jó apámat.

0: Hírpercek.
1: Mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a budapesti ferencesek. 82 éve nem ébredtünk annyira hideg május 1-ére, mint pénteken. Tiramisú rekord született Londonban. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 2-án mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a pesti ferencesek. Ezen a napon a boldoggá avatás előtt álló mincenti József bíboros, hercegprímás esztergomi érsek emlékére ünnepi szentmisét mutattak be sírja felett az esztergomi bazilikában. A zarándoklat célja az volt, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék életművét és imádkozzanak boldoggá, illetve szenté avatásáért. A szentmise után az altemplomban megkoszorúzták a bíboros sírját, olvasható a zarándoklat programjában. Délután megtekintették a bazilikát, majd az emeleten található kincstárat és az ebből nyíló Duna túlsó partjára gyönyörű kilátást mutató panoráma termet. A zarándokok ezt követően egy filmet tekintettek meg a bazilikáról, a Keresztény Múzeum, amely a legjelentősebb hazai egyházi gyűjteményt őrzi, meglátogatása után tértek haza a zarándokok. A csütörtöki nap után pénteken is megdőlt a több évtizedes országos hajnali hidegrekord. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Csütörtökön 50 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárdarócon, mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Pénteken pedig egy ennél is régebbi 82 éves rekord vált semmisé. Nyírtason mínusz 5,3 fokig hűlt le a levegő hajnalban, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord. A híradó.hu azt írta, több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél és a száraz talaj. Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban. A múlt hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját. Szombaton és vasárnap közel 100 olasz szakács gyűlt össze a Cheers-ben, hogy együtt dolgozhassanak. A cél az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót, a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisút készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt, tudósított a Life.hu. A Guinness rekordok könyvének szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3 ezer tojást használtak fel. A több órás munka végül meghozta a gyümölcsét, a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával megdöntötte, sőt messze túlszárnyalta a korábbi rekordot.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délután és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Audiencia, a Szent Atya zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Szívhang különkiadás anyák napjára a Zalaegerszegi Mária Rádió műsora 13-ra 25 perckor. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 45 perckor. Perikópa, Jelenics István Pireista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Arra születtél, hogy ajándék legyél, Böte Csaba testvér füveskönyve 14 óra 20 perctől. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. A hitkapuja, Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsora 16 óra 50-kor. Lélek járt a hagyományok. Harangóz Imre néprajzi műsora 17 óra 35 perckor. Hirdessétek dicsőségét. Séjé Jenő könnyűzenei evangelizációs műsora 18 órától. Az igéző és a hírpercek után a Zsolozs Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Legyetek apostolok. Gájenő Velvitatja elmékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhangol után kiáltás, imádság a nemzeti ketyekről 20 órától. A Zsoltárok titka, Dér Katalin műsora 20 óra 16 perckor. Ismerd meg magadat. Önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20 óra 40-kor. Szalai Attila előadása Aquinói Szent Tamásról 21 óra 5 perctől. Felvidéki beszélgetés 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órakor. Mégis szeretni, Gyökös Endre tanítása 23 óra 20 perckor. A Zsolozs ma befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.

Mennyei atyánk, a te országod, az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus, a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és az emberiesség ajándékát. Bocsáss meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adja népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörögj értünk. Ámen.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Áprilisban induló előadás sorozat. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem célja, hogy helyet adjon a hit és a tudomány párbeszédének, hogy előképzettségtől, világnézettől vagy életkortól függetlenül minél szélesebb kört bevonjon az erről való gondolkodásba. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem előadásai előzetes regisztráció alapján látogathatók személyesen, vagy megtekinthetők online. Az egyes tematikus előadássorozatok körülbelül fél évente indulnak a PPKN jogi karán, a kar belvárosi épületében, 8. kerület Szentkirályi utca 28 szám alatt. Az előadássorozat látogatása, illetve online követése ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kérjük keresse a www.jak.ppke.hu oldalon a Szabad Egyetem linkjét. A katolikus egyház büntetőjogi rendszere. Előadó dr. Antner Péter. Május 4-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntethetőséget módosító körülmények. Erkölcs vagy jog? A G311-es teremben. Május 4-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig a büntetések fajtái, a büntetést helyettesítő intézkedések. A G311-es teremben. Május 11-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntetések alkalmazása, irgalmasság versus igazságosság. A G311-es teremben. Május 11-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyes büntetendő cselekmények a hit ellen és az egyház egysége, az egyházi hatóság és a tisztségek gyakorlása ellen. A G311-es teremben. Május 18-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények a szentségek ellen. Május 18-án hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig büntetendő cselekmények más jó híre ellen és a hamisítás büntetendő cselekménye. Június 1-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények különleges kötelezettségek ellen, az emberi élet, méltóság és szabadság ellen, a 6. parancs elleni büntetendő cselekmények. Június 1-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyházi büntető eljárás. Június 8-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig Vatikán állam büntető joga. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt.
0: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Kedves hallgatók! A dicsőséges rózsafűzért az Állampusztai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet Solti objektumának fogva tartottjaival imádkozzuk. Kérjük, tartsanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszek a katolikusban a Szentlélek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból föltámadt. Szombat elmúltával, a hét első napjára virradóra, elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze a sírt. Akkor nagy földrengés támadt, az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, és ruhája, mint a hó. Az őrök tőle való félelmükben halálra rémültek. Az angyal így szólt az asszonyokhoz: ne féljetek, tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Most siessetek, és vigyétek hírül a tanítványainak. Föltámadt halottaiból, és előttetek megy Galileába. Ott majd viszont látjátok. Mekkora gyalázat, ami történt, és micsoda dicsőség. Jézus feltámadt a halálból, neki nincs lehetetlen. Se te, se a családod helyzete nem reménytelen. Mindenre a válasz Jézus Krisztus.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz vizétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A 11 tanítvány elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan előzőleg kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, én kaptam meg hatalmat a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítványommá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, s tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Sem a zárka magányában, sem az otthon magányában nem vagyunk egyedül. Karnyújtásnyira van az Úr. A mennybe menetele nem a mi elhagyásunkat jelenti. Helyet készít és eljön értünk, hogy minden maradék sebünket begyógyítson.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenkinek kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a hangor tüzétől, vintemedj be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobb a rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Ez idő tájt az ég alatt található mindenféle nemzetből tartózkodtak istenfélő zsidók Jeruzsálemben. Mikor ez a zaj támadt, tömegverődött össze, és megzavarodott, mivel mindenki a tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. A Szentlélek tisztít, a Szentlélek gyógyít, megvilágít, és egységet teremt. A széthúzás, a szakadás, a békétlenség soha nem Istentől van. Ahol az Isten lelke, ott a szabadság. A bilincsek azokon vannak, akik a szabadságot elutasítják. Legyünk szabadok, falakon belül is, Isten lelke által.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Awesome.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk a mennyei dicsőség túláradó örök mértékét szerzi meg számunkra. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra szegezzük tekintetünket. A látható ugyanis ideig tartó, a láthatatlan viszont örök. Tudjuk ugyanis, hogy a földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakóházat, örök hajlékot a mennyben, amit nem emberkéz alkotott. A szűzanya odament haza, ahol a mi hazánk is van. Miért is törjük magunkat a földi életünkben? mit tudunk abból örökre megtartani? A tetteinket, semmi mást. Erre figyeljünk, amikor tervezünk és aggodalmaskodunk. A mennyei házunk díszei a tetteink. Most dől el, hogy ki a lakberendezőnk. Erre is figyeljünk, amikor egymással találkozunk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindig kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennyben a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászólnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott. A mennyben megnyílt Isten temploma, és a templomban láthatóvá lett a szövetség szekrénye. Villámlás, csattogás, mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból álló korona. Amikor sokáig tart a tél, el sem tudjuk képzelni, hogy lesz nyár is. Amikor sokáig tart a szenvedés, elbizonytalanodunk az értékében. Pedig Isten örök életre, örök dicsőségre hívott meg minden embert. Van üdvösség, és van hazatérési ünnep. Nem tart sokáig a földi idő, de örökké tart a menny. Hogyan készülsz erre az ünnepre? Milyen ajándékkal készülsz a hazatérés ünnepére? Legyünk egymás segítésére a kincsek gyűjtésében.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék maga te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyelmüket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszony szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözléd Mária, kegyelmed teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszony szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vívd a mennybe a lelkeket, különösen a azokat, akik a legjobban rászólnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Kedves hallgatók, a dicsőséges rózsafüzért, az Állampusztai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet Solti objektumának fogvatartottaival imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, Ámen!
3: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Május 1-e Szent József munkás liturgikus emléknapja volt egyházunkban. Pénteken indult a nosztalgiai járatok szezonja Budapesten. Júniusban megnyitják a gyalogosok előtt a Fórum Románum és a Kolosszeum közötti régészeti területet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja egyházunkban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József, a boldogságos szűz jegyese, a megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ács, egyszerű kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa, olvasható a Magyar Kurírban. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történet szól Máté és Lukács evangéliumában. József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi Jézus atyának. A Móricz Zsigmond körtér és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg pénteken a Nosztalgia járatok szezonját Budapesten. Szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es Nosztalgia villamos, a Pesti Dunaparton közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT szerdán az MTI-vel. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as Nosztalgia járat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat Cabrio Icarus-szal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Icarus járművekkel. Idén nem csak az Icarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával is lehet utazni. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. Fél időhöz érkezett a Fórum Románum és Kolosszeum közötti régészeti terület felújítását célzó munkafolyamat, amely során az egész területet gyalogos övezetté fogják átalakítani. A tavalyi jubileumi szentév bevételeiből nagyjából 25 millió euróból finanszírozott beruházás. A tervek szerint június elején zárul majd le, írta a Magyar Kurír. Az út átalakításának célja az, hogy a Piazza Veneziától a Kolosseum felé tartó turisták sétálva is megtekinthessék majd Róma nevezetességeit. Ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem közelebbről is megnézzék azokat. Megérezve a történelem súlyát, lehetőségük lesz, hogy letérjenek a köztársaságkori kúriánál vagy a Trajanus császár piacnál. Rómában az elmúlt időszakban számos felújítás volt, decemberben például a Kolosseum melletti múzeum funkciókkal is rendelkező metró megállót nyitották meg.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Szent Atya még a Szent Péter téren üdvözli a jelenlévő zarándokokat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében békesség legyen veletek. Tehát a ma délelőtti általános kihallgatás a Szent Péter téren. Itt találkozik 14. Leó pápa a zarándok csoportokkal, hívekkel. A mai katekézisének a szentírási alapja, amit kiválasztott Máté evangéliumából, a 28. fejezet 16-20-as vers sorai. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom mennyben és a földön. Menjetek el, tegyetek tanítványommá minden népet, megkeresztelve őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Kedves hallgatók, most különböző nyelveken olvassák fel az evangéliumi részt Máté evangéliumából, utána majd a Szent Atya katekézise következik.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlare del viaggio apostolico che ho compiuto dal 13 al 23 aprile.
3: Kedves testvéreim, jó napot és üdvözöllek benneteket! Ma arról az útról szeretnék beszélni, amelyet április 13 és 23-a között tettem. 4 afrikai országban, Algériában, Kamerunban, Angolában és az Egyenlítői Guineában. A pápaságom kezdetétől fogva gondoltam egy afrikai útra. Hálát adok az Úrnak, hogy megengedte ennek a megvalósítását, mint pásztor, hogy találkozzam és bátorítsam Isten népét, és hogy ezt az útat a béke üzeneteként élhessen meg egy olyan történelmi pillanatban, amelyet háborúk és a nemzetközi jog súlyos és gyakori megsértései jellemeznek. Őszinte köszönetemet fejezem ki a püspököknek, a civil hatóságoknak, akik fogadtak, valamint mindazoknak, akik közreműködtek a szervezésben. A gondviselés úgy akarta, hogy az első állomás éppen az az ország legyen, ahol Szent Ágoston helyei találhatók, vagyis Algéria. Így egyrészt visszatértem lelki identitásom gyökereihez, másrészt olyan hídakat jártam meg, olyan hídakat jártam be és erősítettem meg, amelyek rendkívül fontosak a mai világ és az egyház számára. Hídat az egyházatyák termékeny korszakához, hídat az iszlám világhoz, hídat az afrikai kontinenshez. Algériában nem csak tiszteletteljes, hanem szívélyes fogadtatásban is részesültem, és együtt megtapasztalhattuk, valamint a világnak is megmutathattuk, hogy lehetséges testvérként együtt élni, még különböző vallásokhoz tartozva is, ha felismerjük, hogy ugyanannak az irgalmas atyának a gyermekei vagyunk. Emellett alkalom nyílt arra is, hogy Szent Ágoston iskolájába lépjünk. Életének tapasztalata, írásai és lelkisége révén ő a keresés mestere, Isten és az igazság kereséséjé. Tanúságtétele ma különösen fontos a keresztények és minden ember számára. A következő 3 országban, amelyet meglátogattam, a lakosság túlnyomó részt keresztény, így a hit ünnepének légkörében meleg Fogadtatásban volt részem, amelyet az afrikai emberek jellegzetes nyitottsága is elősegített. Én is megtapasztaltam, elődeinkhez hasonlóan, valamit abból, ami Jézussal történt Galilea tömegei között. Látta, hogy szomjazzák és éhezik az igazságot, hirdette nekik, boldogok a szegények, boldogok a szelidek, boldogok a békességszerzők, és hitüket látva ezt mondta, ti vagytok a föld sója, és a világ világossága. A kameruni látogatás lehetőséget adott arra, hogy megerősítsem a közös elköteleződés felhívását a megbékélés és a béke érdekében, mert ez az ország sajnos feszültségektől és erőszaktól terhelt. Örülök, hogy eljuthattam Bamendába, az angol nyelvű régióba, ahol a közös béke munkára bátorítottam. Kamerunt Afrika kicsinyített másának nevezik természeti és erőforrásbeli gazdagsága miatt, de ezt úgy is érthetjük, hogy a kontinens nagy problémái is jelen vannak benne. Az igazságos vagyonelosztás szüksége a fiatalok számára való térbiztosítása a korrupció leküzdésével, az átfogó és fenntartható fejlődés előmozdítása, szembeszállva a neokolonializmus különféle formáival, egy előrelátó nemzetközi együttműködés révén. Hálás vagyok a Kamerunói Egyháznak és az egész népnek a szeretetteljes fogadtatásért, és imádkozom, hogy az egység szelleme, amely látogatásom során megmutatkozott, élő maradjon, és irányítsa a jövő döntéseit. Az utazás harmadik állomása Angola volt, egy nagy ország az Egyenlítőtől délre, több évszázados keresztény hagyománnyal, amely a portugál gyarmatosításhoz kötődik. Sok afrikai országhoz hasonlóan Angola is nehéz időszakon ment keresztül, a függetlenség elnyerése után, amelyet hosszú belső háború is súlyosbított, és ebben a történelmi olvasztó tégelyben Isten vezette és megtisztította az egyházat. Egyre inkább az evangélium szolgálatára, az emberi fejlődésre, a megbékélésre és a békére irányítva. Szabad egyház egy szabad népért. A Mama Maximai Máriai kegyhelyen, ami azt jelenti, a szív anyja, éreztem az angolai nép szívének a dobbanását. A különböző találkozások során örömmel láttam sok szerzetest és szerzetes nőt minden korosztályból, akik a mennyek országának proféciái népük között. Láttam hitoktatókat, akik teljesen a közösségek javára szentelik magukat, idős emberek arcát, amelyeket a fáradtság és szenvedés formált, mégis az evangélium öröme sugárzott belőlük. Láttam férfiakat és nőket, akik dicsőítő énekek ritmusára táncoltak a feltámadt Úrnak, aki annak a reménynek az alapja, amely ellenáll az ideológiák és a hatalmasok üres ígéretei okozta csalódásoknak. Ez a remény konkrét elköteleződést kíván, és az egyháznak felelőssége tanúságtételével és Isten igének bátor hirdetésével, hogy felismerje mindenki jogait és előmozdítsa azok tiszteletét. Az angolai és más országok civil hatóságaival is megerősíthettem a katolikus egyház szándékát, hogy továbbra is hozzájáruljon ehhez, különösen az egészségügy és az oktatás területén. Az utolsó ország, amelyet meglátogattam, egyenlítői Guinea volt, az első evangelizáció 170. évfordulóján. A hagyomány bölcsességével és Krisztus világosságával a guineai nép végigjárt a történelmének útját, és a pápa jelenlétében megújította elköteleződését, hogy egységben haladjon egy reményteljes jövő felé. Nem felejthetem el, ami a batai börtönben történt. A fogva tartottak teljes szívből énekeltek hála éneket Istennek és a pápának, és arra kértek, imádkozzam bűneikért és szabadságokért. Ilyet még soha nem láttam. Ezután együtt imádkoztuk a mi atyánkot a szakadó esőben, az Isten országa hiteles jeleként. Ugyancsak esőben kezdődött a fiatalok nagy találkozója a Batai stadionban. A keresztény örömünnepe volt, megható tanúságtételekkel olyan fiataloktól, akik az evangéliumban találták meg a szabad és felelősségteljes növekedés útját. Ez az ünnep másnap az eukarisztikus ünneplésben teljesedett ki, amely méltó lezárása volt az egyenlítő Guinea látogatásnak és az egész apostoli útnak. Kedves testvéreim, a pápa látogatása az afrikai népek számára alkalom arra, hogy hallassák hangjukat, kifejezzék örömüket, hogy Isten népe lehetnek, és reményüket egy jobb jövő iránt, amelyben mindenki méltósága biztosított. Örülök, hogy ezt a lehetőséget megadhattam nekik, és egyben hálát adok az Úrnak mindazért, amit ők adtak nekem, felbecsülhetetlen gazdagságot szívem és szolgálatom számára.
4: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese venuti dal Belgio dai paesi.
3: Szívesen szívből köszöntöm a francia nyelvi zarándokokat, akik Belgiumból, Hollandiából és Franciaországból érkeztek. Különösen a versailles plébániai csoportot és a különböző iskolák diákjait. Adja meg az Úr, hogy ezek az afrikai apostoli utak közvetítsék a hit örömét, amely szilárd reményben gyökerezik az élet viszontagsága jelenére is. Áldásomat adom rátok, és áldott Mária hónapot kívánok nektek. Kedves testvéreim, ma szeretnék beszélni a legutóbbi apostoli utamról, amely során 4 országba látogattam: Algériába, Kamerunba, Angolába és egyenlítői Guineában. Már pápaságon kezdetétől fogva vágytam erre az útra, és most szívből hálát adok az Úrnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy Afrikába találkozzam Isten népével, és megerősítsem őket hitükben, mint Szent Péter utóda. Ott létem célja az volt, hogy a világnak a béke üzenetét közvetítsem, egy olyan időszakban, amelyet konfliktusok és a nemzetközi jog gyakori megsértései jellemeznek. A békére való felhívás mellett szóvá tettem azokat a súlyos igazságtalanságokat, amelyek ezekben a természeti erőforrásokban gazdag országokban fennállnak, és sürgettem a közösséget, a nemzetközi közösséget, hogy lépjen túl a neokolonialista szemléleten, és valós együttműködésre törekedjen. Ugyanakkor ez az apostoli út lehetőséget adott az afrikai népnek arra is, hogy hallassák hangjukat, és kifejezzék örömüket, hogy Isten népéhez tartoznak. Ezért hálát adok az Úrnak, mindazért, amit ők adtak nekem, a hit, a remény és a szeretet ajándékáit. Köszöntöm az zarándokokat, látogatókat, az angol nyelvűeket, Írországból, Máltáról, Norvégiából, Nigériából, Indiából, Trinidad Tobagoból, Fülöp-szigetekről, valamint az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat. Mindnyájatokra és családjaitokra feltámadt Jézus örömét és békejét kérem. Isten áldjon benneteket.
4: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, il viaggio apostolico in Africa è stata per me un'occasione gradita per ripercorrere.
3: Kedves német nyelvű testvéreim, az afrikai apostoli út számomra örömteli alkalom volt arra, hogy ismét Szent Ágoston nyomdokaiba lépjek. Ennek a nagy egyház tanítónak a példája segítsen bennünket abban, hogy keressük Istent, aki Jézus Krisztusban a bölcsesség és tudás minden kincsét és igazi békét ajándékozza nekünk.
4: Queridos hermanos y hermanas, quisiera ser de gracia,
3: Szent Atya, röviden összefoglalja a katekézisét most spanyol nyelven, mondja, hogy kegyelmi tapasztalat volt ez számomra, hogy pásztorként találkoztam Isten népével, és bátorítottam őket elsődleges célként Jézus Krisztus örömhírének hirdetésével és a béke üzenetének közvetítésével. Algériában visszatérhettem a Szent Ágostonhoz kötődő lelki gyökerekhez, és megerősíthettem a fontos hídakat az egyház hagyományával, az iszlám világgal és az afrikai kontinenssel. Kamerunban megújítottam a megbékélésre, az igazságosságra,
4: ante desafíos como la desigualdad y la violencia.
3: Olyan kívásokkal szemben, mint az egyenlőtlenség és az erőszak. Angolában az élő egyházat szemlélhettem, amelyet a történelem megtisztított, és amely elkötelezett a béke és az emberi fejlődés előmozdítása mellett. Végül egyenlítői Guineában a reménnyel teli hit tanúja voltam, különösen a fiatalok és a leginkább rászorulók körében. Hálát adok az Úrnak ezért az útért, amely ajándék volt mind a meglátogatott népek, mind Péteri szolgálatom számára. Szívélyesen köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat, kérjük az Urat, hogy érintse meg. Mindenki szívét és értelmét, hogy az ő evangéliuma életükben valóra válhasson. Elnézést, fájdalommal és aggodalommal értesültem. A kolumbiai délnyugati régióját sújtó tragikus erőszakról, amely súlyos ember életeket követelt, imádságban együtt érzek az áldozatokkal és családtagjaikkal, és mindenkit arra buzdítok, hogy utasíts el az erőszak minden formáját, és határozottan a béke útját válassza. Az Úr áldjon meg benneteket, köszönöm szépen.
4: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo aumenti in voi il vigore della fede e della carità che alimentano propositi ed azioni di bene. Vi benedico di cuore.
3: Én megáldalak benneteket. Isten áldását kérem rátok.
4: Un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
3: Szívből köszöntök minden portugál nyelvű zarándokot, különösen a Lisszaboni Laura Vicuña kollégium csoportját, és a Rio de Janeiro-i Chiquinha Gonzaga zenekar fiataljait. Afrikában olyan egyházi közösségekkel találkoztam, amelyek mindegyike a maga módján egy élő hitről tesz tanúságot. Kérjük az Urat, hogy élessze újjá hitünket. Isten áldjon benneteket.
4: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano,
3: Üdvözlöm az arab nyelvű híveket, különösen a Libanonból, Irakból és Szíriából érkezőket. A keresztény arra kap meghívást, hogy mindig bízzon Istenben, különösen a gyengeség és a szorongás pillanataiban, mert vele békében és biztonságban élünk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és óvjon meg mindig minden rossztól.
4: Saluto cordialmente i polacchi.
3: Szeretettel köszöntöm a lengyeleket.
4: Oggi nell'anniversario della liberazione del campo nazista tedesco di Dachau.
3: Ma Dachau.
4: Celebrate la giornata del martirio
3: német náci tábor felszabadításának évfordulóján. A lengyel papság vértanúságának napját ünnepítek a II. Világháború idején. Kérjétek a püspökök, papok és kispapok a 20. századi totalitarizmusok vértanúinak közbenjárását. Különösen a fiatalokért imádkozzanak, hogy bátran válaszoljanak Isten hívására. Mindnyájatokat megáldalak, áldásomat adom rátok.
4: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
3: Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
4: In particolare saluto le famiglie del movimento dei focolari.
3: A focolari mozgalom családjait.
4: I collaboratori del Regnum Christi.
3: A Regnum Christi munkatársait.
4: Le parrocchie Santa Maria Assunta in Canepina e San Giovanni Battista
3: Santa Maria Assunta. És a Collettortói Szent János plébániák híveit.
4: Saluto poi il Reggimento Lagunare Serenissima de Venezia.
3: Külön köszöntöm a velencei Serenissima Lagunari ezredet, a Pízai ejtőernyős kiképzőközpontot,
4: del 28. Reggimento Pavia di Pesaro,
3: és a Pesarói páviai ezredet.
4: Il mio pensiero
3: gondolataim végül a fiatalokhoz, betegekhez és az ifjú házasokhoz szólnak.
4: La liturgia celebra oggi Santa Caterina da Siena,
3: Sienai Szent Katalint, dobonkos tüzet és egyház tanítót ünnepli.
4: Cari giovani,
3: kedves fiatalok,
4: siate innamorati di Cristo,
3: legyetek szerelmesek Krisztusba, ahogy Katalin is az volt, hogy lendülettel és hűséggel kövessétek őt. Ti, kedves betegek, merítsétek szenvedéseiteket a megváltó vérének szeretett misztériumába, amelyet a Sienai Szent különleges áhítattal szemlélt, ti pedig, kedves ifjú házasok, kölcsönös szeretetetekkel legyetek Krisztus egyház iránti szeretetének jelei. Mindnyájatokra áldásomat adom.

0: kedves Mária Rádió hallgatók. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Imádkozzanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: A Zalaegerszegi Mária Rádió Szívhang című műsorának anyáknapi különkiadását hallják.
4: Adhat Isten néked kincset, gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajta drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Kedves hallgatóink! Szívhang műsorunk külön kiadásában az édesanyákat köszöntjük május első vasárnapján. A zalaegerszegi Eötvös József általános iskola egykori diákjainak tolmácsolásában hallhatnak összeállítást. Verseket mond Borzs Zoé, Nagy Henrietta, Nagy Tamara, Kocsis Maja és Rakos Rebeka. Fogadják szeretettel.

0: Szuhanics Albert, Anyák napi ima. Valami szebb ma, valami más. Májusi ima, szent lángolás. Első vasárnap, csodás a nap. Egy fáradt szempár megsimogat. Hófehér haja befont sugár, fénye vigyázón árad reám. Valami mást is hallok, lehet. Hangjában zúgó nagy vizeket. Tavaszi szellő lehellete, pedig már ráncos, remek keze. Mégis szememben oly szép anyám, mint mikor hévvel lángol a nyár. Valami elmúlt, valami nem, jó anyám karján nyugszik szívem. Bágyat szeméből árad a fény, amelyben gyermek maradtam én. Feltámad elmúlt gyermekkorom, s ő, ma a napja, úgy gondolom. Valami szebb ma, valami más. Májusi ima, szent lángolás.
1: Takács Irén, az édesanyja. Ha beteg vagy, fáradt, és ha gyötör a bánat, betakar vígasztal, megveti az ágyad. Szeresd ezért nagyon az édesanyádat. Sokszor bizony rossz vagy, talán nem is láttad, mikor a két szemén könnyek vontak fájtlat. Tiszteld ezért nagyon az édesanyádat. Ő mindig gondol rád, megvarja a ruhád, egész nap dolgozik, késő estig fárad. Tiszteld, szeresd ezért az édesanyádat. Gondolj mindig arra, hogy a legdrágábbat addig kell szeretni, míg melletted állhat. Tiszteld, szeresd ezért az édesanyádat.
2: Szuhanics Albert, anyám, ültessünk virágot. Ültessünk virágot, gyere anyám! Emlékeimben gyermek vagyok. Százezer szirmot ébreszt az új nyár, álmunk kertjében botlatozok. A piros rózsa szeretet jele. Lábam visz hozzád, gyorsan futok. Anyánk napján én átnyújtom. Gyere! Sudár nyakadba csimpaszkodok. Virágos szoknyád a szélben lebben, hangot csilingel, nevetek rád. Gondtalan gyermek voltam melletted. Istenem, de szép volt a világ. Ma már csak emlék. Egymásra nézünk, szemünkben a fény újra kigyúl. Mert mi még mindig ugyanúgy érzünk, s virágos kertünk tarkán virul.
0: Mentovics Éva, elmesélem, hogy szeretlek. Mikor járni tanítottál, lehajoltál hozzám. Azt súgtad, hogy drága kincsem, s megcsókoltad orcám. Ölelgettél, cirógattál, ápoltad a lelkem. Kedves szóval terelgettél, bármi rosszat tettem. Oly sok éjjel vírasztottál kívánságom lesve. Álmot hozó mesél nélkül sosem múlt el este. Beszédre is tanítottál, szívesen mesélek. Elmesélem a szép napon, hogy szeretlek téged. Ahogyan a barna mackók szeretik a mézet, édes drága jó anyácskám, úgy szeretlek téged.
1: Erdély Ilona, ima édesanyámért. Édes jó Istenem, hallgasd meg imám, áld meg az én drága édes jó anyám. Mi is sok jót tett velem, el sem mondhatom. A nevét imámba belefoglalom. Addig vagyok boldog, míg ő van velem. Éltesd őt sokáig, Uram Istenem!
0: Gerzsenyi László, anyám. Ajándékul adott téged az Isten, ahogy földnek adta a napot, aranynál is drágább vagy nékem, az Úrnak érted hálát adok. Nyári tűzben vagy a fagyos télben, nyomodban mindig virág fakad. Nyugalmat találok közeledben, nyereség nekem minden szabad. Áldom Istent érted éjjel-nappal. Áldozatod nem felejtem el. Átadom most a pár virágszállal. Átadom, mit szó sem mondhat el. Messze sodorhat tőled az élet, mégis mindig gondolok rád. Magammal hordom szent örökséged, megőrizem arcod mosolyát.
3: Dzsida Jenő, édesanyám keze. A legáldottabb kéz a földön, a te kezed, jó anyám. Rettentő semmi mélyén álltam, közelgő létem hajnalán, a te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz ágya szenteli meg a napnak étkét, italát, ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabigát. Ez tette értünk nappalokká a nyugodalmi perceket. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld, hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt. Hányszor ölelt a szent kebelre, mely csupa-csupa szeretet. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként kora reggel a kis templomba vezetett. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igaz út, ójaid rögtön megmutatták. Látod, a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel sok elvezess még, adja ég. Ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudtam, hogy egy más szebb hazában a szent jövendő nem veszett. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is, az örök jóság, szeretet, némán, nagy, forró áhítattal. Csókolom meg kezedet.
2: József Attila, nem tud úgy szeretni. Nem tud úgy szeretni a világon senki, mint az édesanyám tud engem szeretni. Akármit kívántam, megtette egy szóra. Még a csillagot is rám rakta volna. Mikor a faluban iskolába jártam, rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam. El nem tűrte volna ő azt semmi áron, hogy valaki nálam szebb ruhába járjon. Éjjel-nappal őrzött, mikor beteg voltam. Magát nem kímélte, csak értem aggódott. Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében örömkönnyek égtek, s csókolva becézett. Én, Istenem, áld meg, őrizd az anyámat, viszonozhassam én ezt a nagy jóságot. Lássak a szemében boldog örömkönnyet. Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.
0: Dénes Ferenc, anyám, szeretlek. Mosolygó arcod elé állok, karod ölelésére várok. Nézem szép szemed ragyogását, hallgatom szíved dobogását. S míg forró anyacsókod rám hull, könnyes arcom kebledre simul, s vallok neked, míg könnyen pereg. Anyám, szeretlek. Okom erre kimondhatatlan, nincs erre elegendő szavam. Mit hű szíves kezettet értem, nem vagyok képes kibeszélnem. De igyekszem minden tettel, parányi gyermek életemmel, hirdethessem földnek és mennynek, hogy anyám, szeretlek. Mindig az lesz az imádságom, Isten védjen, vezessen, áldjon. Legyen sok öröm életedben, keseregned értem ne kelljen. Én örömödre vágyom élni, Isten nevét imádva félni. Hogy akkor is lásd, ha nagy leszek, anyám, szeretlek.
3: Dzsida Jenő, hálaadás. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat. Amíg ő véd engem,
4: nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem, az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel-este imádság száll hozzád gyermekéért estve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Hadd meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat.

csókolom meg kezed. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keblére, mely csupa-csupa szeretett? Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Fölmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként, kora reggel, a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igaz út. Újaid rögtön megmutatták, látod, a vétek szörnyű rút. Ne hitt, anyám, ne hitt, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet.

0: csókolom meg kezed. Némán nagy forró áhította, csókolom meg kezed.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
2: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
3: Május 3-a. Döjfös szívvel mondja, téglák omlottak le, de mi faragott kőből építünk. Izajásnál olvassuk ezt a 9. fejezet 9. versében. Döjfös szívvel mondja, téglák omlottak le, de mi faragott kőből építünk. Hányszor gondoljuk azt, hogy a dolgok még rendbehozhatók? Csak össze kell szedni magunkat. Egy kis önbizalom, pozitív hozzáállás, életmódváltás, és menni fog. Innen szép fordítani, mondják ilyenkor a biztató szavakat. A baj azonban sokkal nagyobb ennél, és a fenti módszerek is csupán újságos címlapjaira valók. Mert itt az írás mögött az van, hogy Izajás Júdának írt, a déli országrésznek, de példaként gyakran említi Izrael északi királyságát, akit Jákobnak nevez. Ez a királyság már átélte Isten ítéletét. Ennek figyelmeztetnie kellett volna Júdát, hogy változzon, tisztuljon, térjen meg. Efraim, a legnagyobb északi törzs képviselte ezt a királyságot. Szamária az északi királyság fővárosa volt. Ezek, mármint Isten népe, azt gondolták, hogy hanyatlásuk csak átmeneti. Csupán téglák omlottak le, és képesek lesznek önmagukat újjáépíteni. A téglákat faragott kövekkel, a vadfügefát cédrusokkal pótolják majd. Nem így lesz, kiáltja a próféta. Nem így lesz, azaz nem lesz könnyű helyreállítani Júdát, mert az északi országrész szövetségese, Arám országa ellenük fordul. És majd a filiszteusok szintén megtámadják őket. Ezzel még nincs vége, mert az Úr haragja nem múlt el. Keze továbbra is ki van nyújtva. Nem így lesz, kiáltja a próféta. Csak az Úr tud igazán fordítani. Egy esély van fordítani, és ő hozzá menekülnünk, és leszámolnunk minden hamis biztatással. Jézus Krisztusban elmúlt az Úr haragja, karja pedig kitárva. Ámen.
2: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige

része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!

Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni!

Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Hírek. Pappá szentelték Timmár Dániel jezsuitát Budapesten, majális csopakon. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Május 2-án a Jézus szíve jezsuita templomban Székely János szentelte áldozó pappá a Jézus társaságának tagját. Az ünnepi szertartáson nem csak hazánkból, hanem külföldről is érkeztek családtagok, rendtársak és barátok, hogy együtt imádkozzanak az új papért. A szentelő püspök homiliájában hangsúlyozta, a papi hivatás forrása a Szentháromság szeretet közössége.

Apa vőlegény barátja fogalmazott, aki az embert Istenhez vezeti és segíti, hogy felismerje, nem szolgák, hanem az Atya szeretet, gyermekei vagyunk. Timár Dánielről elhangzott, csendes, figyelmes és megbízható személyiség, aki mások szükségleteire érzékenyen válaszol. Hivatását érettebb korban hosszú lelki megkülönböztetés után vállalta, és imádságos életével másokat is segít az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. A szertartás során a püspök kézrátétellel adta át a papi szolgálat kegyelmét, majd a jelenlévő papok is megáldották az új misést, jelezve, hogy befogadják őt a papi közösségbe. Timár Dániel ezt követően már paptársaival együtt mutatta be az eukarisztiát, és hálát adott mindazokért a közösségekért, amelyek elkísérték hivatása útján. Vidám hangulat, színes programok és incsiklandó finomságok várták az érdeklődőket május 1-én Csopakon, ahol a község önkormányzata szervezésében a strand előtti téren rendezték meg a hagyományos majálist. A rendezvény délelőtt vette kezdetét, a színpadon fellépett a Mandula Virág óvoda, akik kedves műsorukkal csaltak mosolyt a közönség arcára, majd Zámbó Brigitta Disney gyermekműsora varázsolt el a legkisebbeket. A délután folyamán a Csopaki Nyugdíjas Klub szenior tánccsoportja lépett fel, estére pedig a hangulatot a Rulett Együttes utcabálya koronázta meg. A majális egyik kiemelt eleme a kézműves vásár volt, amely már délelőtt 10 órától várta a látogatókat. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínált minden korosztály számára, és ismét bebizonyította, hogy a csopaki közösséggel együtt ünnepelni mindig különleges élmény. Anyák napja alkalmából egy különleges nagycsalád története került a figyelem középpontjába, tudjuk meg a Magyar Kurír oldaláról. Ági és férje 5. gyermeküket várják, miközben január óta nevelőszülőként egy közel 1 éves kislányról is gondoskodnak. A házaspár mindig nagy családot tervezett, és életük során örömök és fájdalmak egyaránt formálták őket. Veszteségeket is megéltek, ugyanakkor mindvégig nyitottak maradtak arra, hogy mások felé forduljanak. A kölcsöntesóként érkező kislány hamar a család részévé vált, a gyerekek szeretettel fogadták, büszkén mesélnek róla, a szülők pedig igyekeznek úgy gondoskodni róla, hogy közben tiszteletben tartják vérszerinti családjával való kapcsolatát is. Ági szerint a nevelőszülőség nem a tökéletességről szól, hanem a bizalomról, annak elfogadásáról, hogy a rájuk bízott gyermek életében akár csak egy időre is szeretettel jelen lehetnek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, és Isten éltesse az édesanyákat.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Húsvét 5. vasárnapján az ünnepi mise első olvasmányát az apostolok cselekedeteiből vesszük. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódás támadt a görögök között a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, és az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prochoruszt, Nikánort és Tímont, Parménászt és Miklóst, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. A második olvasmány, a mise szent leckéje, Szent Péter apostol első leveléből való. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és fölmagasztalt. Mint élő kövek épüljetek föl rá, lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás, íme Sionban kiválasztott, becses, szeglet követ helyezek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. A botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. A mise evangéliuma Szent János könyvéből való. Jézus búcsú beszédének a kezdete ez. Az utolsó vacsora termében vagyunk. Abban az időben Jézus így szól tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így volna, mondtam volna-e, elmegyek, és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus azt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Nagyon ismerős szavak hangzottak itt el az evangéliumban, de azért ezek az ismerős szavak még a mi számunkra is, akik olvastuk már az evangéliumot, és 2000 év óta egy keresztény közösségnek a tagjai vagyunk, hát számunkra is azért sok meglepetést rejtenek, meg titkot hordoznak. Jézus nem titkolózik, de olyan dolgokról beszél, amelyeket nehezen ért meg az ember, akkor is, ha látja őket, akkor is, ha belátja őket, akkor is, ha ilyen vezetője van, mint Jézus. Ugye számunkra világos dolog, hogy mi áll a tanítványok előtt, és Jézus előtt is. Az utolsó vacsora estéje ez, és azután hamarosan a Getsemáni kertbe jutnak, és Jézust elfogják, és másnap, hát ugye a keresztút, Pilátus, Kaifás, kihallgatása, megostorozás, gyötrelmek, és utána Krisztus kereszt halála következik. És azután pedig harmadnapra, már ezt is tudjuk, Jézus újra megjelenik a tanítványai között, feltámad, de nem arra támad föl, hogy földi életét még megtolja valamivel, és aztán újra meghaljon, most már igazán, hanem az örök életre támad föl, és már nem is ennek a földnek a polgára lesz. Meg sem jelenik Pilátus, Kaifás, meg a tömeg előtt, amelyik halált kiáltott rá, hanem a tanítványai között jelenik meg, és eltűnik közülük utána, és aztán közben újra meg újra maga köré gyűjti őket, tanítsa őket, és fölkészítse őket arra, hogy a feltámadásának a tanúi legyenek, és a atyához érkezésének is a tanúi. Ugye az apostolok mögött ott van a friss emlék, Lázár feltámasztása. Lázár meghalt, eltemették, sírban nyugodott, és Jézus előszólította a sírból. De itt nem olyasmi történik, ami Lázárral történt, hogy Jézust is valaki kiszólítja a sírból, és akkor él még 50 évig, vagy 60-ig is akár, aztán újra meghal, most már igazán. Jézus azért beszél ilyen nehezen érthető módon, mert nehéz ésszel felfogni mindazt, ami készülődik itten, aminek majd részesei, tanúi lesznek, álmélkodó részesei, és néha hitetlenkedő tanúi ezek az apostolok. A szavai számunkra többet jelentenek, érthetőbbek, mint az apostolok számára, mert mi már ismerjük a következő eseményeket, de azért számunkra is titokteljesek. Miért nem beszél világosabban Jézus? Nem rejtőzködni akar, hanem fel akarja készíteni a tanítványokat arra, hogy olyasmi események történnek köztük, amelyeket nehéz pontosan szavakba foglalni. Akkor is nehéz lesz majd beszélni róluk, amikor átélték mindazt az apostolok, ami most előttük áll. Atyám házában sok hely van. Elmegyek és helyet készítek nektek. Hát ugye, ez vonatkozhat az örök életre is, hogy átlépem a halál küszöbét, és oda megyek, ahova mindannyian készülődünk, és atyám házában helyet készítek nektek. De azért ez az atyai ház esetleg valami mást is jelentett Jézusnak a földi tervei között az apostolok számára. Nem egyértelmű ez, úgy, mint mi számunkra, az ő fülüknek. És akkor azt mondja, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. És megjelenik Tamás. Milyen jó, hogy valaki kiböki, amit talán a többiek is éreznek. Uram, mi nem tudjuk, hogy hová megy, hát hogyan ismerhetnénk az utat. És akkor azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az út. Ugye ez a legmeglepőbb, hogy ő az út. Talán az az út, amelyik az igazsághoz vezet. És ő már nem csak elvezet másokat is az igazsághoz, és eljut maga is oda, hanem már benn is van abban az igazságban, amelyhöz hazaérkezik akkor, amikor majd kereszthalál értünk, és feltámad, de nem a földi életét folytatja, hanem az atyához tér vissza. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és akkor elmegyek és helyet készítek nektek. És akkor senki sem juthat el az atyához, csak általam. Hát akkor az élet az az atyához való eljutás. És én vagyok az, aki már vele is vagyok, meg mégis hozzá is igyekszem. És titeket magam köré gyűjtelek, hogy elvezesselek hozzá. Akkor is, amikor elengedtek, amikor eltűnök a szemetek elől, akkor is továbbra is veletek maradok, hogy az atyához vezesselek. De ki ez az atya? Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Nem reménytelen dolog, hogy az atyát megismeritek, hogy engem. Csak végig kell járnotok velem a keresztutamat, lélekben legalább, és a feltámadásomnak az örömét is, és azután az elválásnak a megdöbbenését, az ámulatát, amikor majd ott hagylak benneteket, és a mennybe emelkedem közületek, hogy hazatérjek az atyához, és aztán azt mondjam, hogy majd titeket is oda gyűjtelek össze, amikor annak az ideje eljön. És akkor Fülöp is megkérdez valamit. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. És Jézus ilyen meglepően válaszol, olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Mi egyek vagyunk, én és az atya egy vagyunk. Én öltöttem emberi testet, de aki az emberi testem révén az én személyiségemet megismeri, az már az atyát is megismerte valamiképpen. Éppen a titkaival együtt, amiben nem beleburkolózik, hogy kizárjon belőle valakit, hanem átadja magát, csak ő végtelenül több, mint az ember, akkor is titok marad előttünk, ha a közelében vagyunk. Csak ismerős, nem idegen, nem félelmetes titok, hanem ámulatra, térdreborulásra indító titok marad előttünk. A megismert Isten is. Ennek a hatalmas Istennek a megismerésére vezet el az út, amelyet Jézus nyit előttünk az életével, szeretetével. És akkor azt mondja, hogy higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. És legalább a tetteimért higgyétek. A köztetek végbevitt dolgokat rakjátok össze, és azoknak a tanúságait vonjátok le, elmérkedve figyelmesen, vessétek latra, amit láttatok, hallottatok rólam, a szavamként őriztek magatokban, és akkor eljuttok oda, ahová most már ideje van, hogy eljussatok, mert a köztetek való működésem lejárt, befejeződött, és fontos, hogy úgy tudjatok részt venni az én halálomnak, szenvedésemnek a titkában, és a feltámadásom titkában, hogy valóban célba jusson bennetek mindaz, amit veletek tettem, és az atya is tett veletek, amikor közétek küldött engem. Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Itt maradtok valamiképpen, de mégis az atyával való kapcsolatotok elmélyül, erőforrás lesz számotokra. Nem aggódva, vagy gyanakodva figyeltek rá, mint valami ismeretlen bizonytalanságokat is rejtő hatalomra, hanem a fiúnak a bizalmával fordultok hozzá, és emelitek a szíveteket is elébe. És akkor ugye hatalmasok lesztek. Nem valami olyan hatalommal, amivel élni is, meg visszaélni is lehet, hanem olyan hatalommal, amiben az Istennek a lelke van otthon. Ő fogja betölteni az egyházat, az egyházban a vezetőket, az apostolokat itt most, akik tanúságot tesznek majd arról, amiben részük volt. Arról is, ami ebben felfoghatatlan, emberi szavakkal pontosan meg nem mondható, és ami mégis mindnyájunkat megszólít, fölemel, Krisztushoz kapcsol, és a Szent Háromsághoz vezet, és azután a földi életünknek is értelmet ad, a mennyire nyíló reménységünket is fellobbantja, megerősíti bennünk, és azután a szeretetnek a hatalmával Istenhöz és a megváltott emberekhez kapcsol bennünket, a világhoz, mert a megváltásnak a hatalma az egész világra, minden emberre kiárad itt. Ezekről szól Jézus a mai evangéliumban, nem csak a 12-höz, hanem hozzánk is, és azután ilyesféle szívvel készít elő bennünket a pünkösd ünnepére, amelyik a húsvéti időnek a betetőzője, ahol majd a Szentlélek árad ki ránk. Nagyon szép, hogy a mise olvasmánya már a pünkösd utáni egyházat mutatja, és azután annak a növekedését idézi föl, és elénk hozza az első szentet, Istvánt, akit az apostolok hat más társával együtt maguk mellé emelnek, segítőtársaikká tesznek az ige hirdetésben, a szegények gondozásában, a kibontakozó egyház életének a szolgálatában.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
6: Amen.
5: Uram, irgalmazz nekünk.
6: Uram, irgalmazz nekünk.
5: Krisztus, kegyelmez nekünk.
6: Krisztus, kegyelmez nekünk.
5: Uram, irgalmazz nekünk.
6: Uram, irgalmazz nekünk.
5: Krisztus, hallgass minket.
6: Krisztus, hallgass minket.
5: Krisztus, hallgass meg minket.
6: Krisztus, hallgass meg minket.
5: Mennyei Atya Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Megváltó Fiú Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent Lélek Úristen,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent Háromság Egy Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
6: irgalmazz nekünk.
5: Elrejtett Isten és üdvözítő,
6: irgalmazz nekünk.
5: Választottak eledele,
6: irgalmazz nekünk.
5: Csodálatos kenyér,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szüntelen áldozat,
6: irgalmazz nekünk.
5: Tiszta áldozat,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szeplőtelen bárány,
6: irgalmazz nekünk.
5: Elrejtett manna,
6: irgalmazz nekünk.
5: Isten csodáinak emlékezete,
6: irgalmazz nekünk.
5: Természet feletti kenyér,
6: irgalmazz nekünk.
5: Testé lett ige,
6: irgalmazz nekünk.
5: Hitünk titka,
6: irgalmazz nekünk.
5: Fölséges és tisztelendő szentség,
6: irgalmazz nekünk.
5: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
6: irgalmazz nekünk.
5: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
6: irgalmazz nekünk.
5: Minden bőséget meghaladó ajándék,
6: irgalmazz nekünk.
5: Isten szeretetének legnagyobb jele,
6: irgalmazz nekünk.
5: Az isteni bőkezűség túláradása,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent és felséges titok,
6: irgalmazz nekünk.
5: A halhatatlanság orvossága,
6: irgalmazz nekünk.
5: Éltető nagy szentség,
6: irgalmazz nekünk.
5: Vérontás nélkül való áldozat,
6: irgalmazz nekünk.
5: Kegyesség szentsége,
6: Irgalmazz nekünk.
5: Szeretet köteléke.
6: Irgalmazz nekünk.
5: Hívő lelkek tápláléka.
6: Irgalmazz nekünk.
5: Az Úrban meghalók úti eledele.
6: Irgalmazz nekünk.
5: Az eljövendő dicsőség záloga.
6: Irgalmazz nekünk.
5: Légy irgalmas.
6: Kegyelmezz nekünk, Jézus.
5: Légy irgalmas.
6: Hallgass meg minket, Jézus.
5: Szent tested és véred méltatlan vételétől.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: A test kívánságaitól.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: A szemek kívánságaitól.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: A nyelv bűneitől.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Az élet kevésségétől.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: A bűnre vezető alkalmaktól.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Szent tested sebei által.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Szent szíved sebe által.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Mi bűnösök.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteleted bennünk megtartsd és erősítsd.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Istennek fia.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Kegyelmezz nekünk, Jézus.
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Hallgass meg minket, Jézus.
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Irgalmazz nekünk, Jézus.
5: Kenyeret adtál a mennyből.
6: Amely minden gyönyörűséggel teljes.
5: Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentségi jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
6: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
6: Amen.
0: Mária Rádió.
7: Arra születtél, hogy ajándék legyél. Böjte Csaba testvér szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallják.
8: Hatodik fejezet. Szeretett szövetség, míg a halál el nem választ. A házasság nyilvános szerelmi vallomás. Amit a fiatalok itt-ott a kertek alatt egymás fülébe sugdostak, most Isten és országvilág előtt kimondják. Jelenlévő XY-t szeretem, szeretetből megyek hozzá, vagy veszem el feleségül. Megvallják, hogy egymást el nem hagyják, míg a halál el nem választja őket. A házasság szerelem, szövetség és hűség az utolsó lehelletig.

A házasságkötéskor két ember nem csak a saját életéről dönt, hanem gyermekei, unokái sorsát is befolyásolja, hogy ezt az ígéretét komolyan veszi-e. Isten nélkül olyan szavakat, mint holtomiglan, holtodiglan, örök hűség jóban, rosszban, felelőtlenség szánkra venni, mert esendő lényünk gyenge az ilyen szavak felelősségteljes vállalásához. Hiszem, hogy a bennünket mozgató éhséget, szomjúságot a végtelen Isten oltotta a szívünkbe. Isten vágyaink által vezet, irányít mindannyiunkat. Egy fiatal a szíve vágyódása, szerelem által vezérelve találhatja meg élete társát, és csakis e belső éhségtől űzött, tiszta, parttalan szerelmük kölcsönösen kimutatott jelei láttán mondhatja ki plébánosuk: megkötött házasságotok érvényes, és amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.

a Szent Háromság egységének mélységes titkát a házas emberek könnyebben meg tudják érteni, akik úgy válnak egyé, hogy már nem is tudnak a másik nélkül élni, akiknek gondolataiban, döntéseiben, érzésvilágában állandóan megjelenik a másik. Neki hogyan lenne jó? Örülne-e neki? Mit szólna hozzá? A házasságkötésnél a pap, a násznép csak tanú. A vőlegény a főpap. Ő szolgáltatja ki kedvesének a házasság szentségét, és valamilyen módon így maga is szentségé válik, hisz életével, hűséges szeretetével megszenteli a kedvesét. Természetesen ez fordítva is igaz. A család szentélyében az édesanya a főpap, hisz az oltár előtt életre szóló igenje hozza létre a házasság szentségét. Földi élete során jóságával, szeretetével, nap mint nap megszenteli férje, gyermekei életét. Az esküvőn két ember jön be a templomba. Két fiatal térdel az oltár elé, és egy entitás áll fel. Egy házas pár lép ki az ajtaján. Ők már nem csak Isten és az emberek szemében egyek, hanem ők maguk is egynek érzik magukat. Társuk álmait, vágyait, örömeit, fájdalmait reálisan a magukénak érzik. A szentségi házasságkötéskor nem csak két ember térdel az oltár elé, hanem az élő Isten is melléjük térdel. Életre szóló szövetséget köt velük. Ha komolyan vesszük az oltár előtt tett eskünket, ha napról napra küzdünk azért, hogy kitartsunk a szeretet útján, biztosak lehetünk abban, hogy mennyei szövetségesünk támogatja lépteinket, hogy ígéretünket híven megtartsuk.

Ha minden vizsgát ezerszer meg lehetne ismételni, lehet, hogy kevésbé fölkészülten állnának hozzá a diákok. De ha tudják, hogy a bukás után kíméletlenül kicsapják őket az egyetemről, akkor sokkal komolyabban veszik a rájuk bízott feladatot. Ugyanez áll a házasságkötésre is. Ha az ember tudja, hogy egyetlen puska golyója van, s vagy leteríti vele a vadat, vagy az szétmarcangolja őt, biztosan sokkal összeszedettebben céloz. A házastársi kapcsolat egy életre szól. Az oltár előtt alaposan meggondolva, éretten és felelősen kell kimondani, hogy örök szeretettel szeretjük választottunkat. A házasságok itt a földön köttetnek, de az egyház és az ember méltósága is megkívánja, hogy itt, a földön ne érjenek véget. Hogy ne lehessen a másik embert, aki egészen odaajándékozta magát, egyszerűen félredobni, mint egy cipőt, amelyik szorít.

Az örömszerzés színskálája. A szerelem olyan, mint egy virág. Nem elég megszerezni az értékes magot, hanem jó földbe kell ültetni. Naponta gondozni kell, időt szánni egymásra, közös programokat szervezni, nyitottnak és kíváncsinak lenni arra, mi foglalkoztatja a másikat. A férfinak nem szabad abba hagyni az udvarlást, a nőnek nem szabad sútba dobni kedves mosolyát, hanem újra és újra vágyakozni kell azután, amit már megszereztek.

Az orvosi diploma megszerzéséhez sok vizsgát kellett tenni. A medikus az első évben nagyon messze van attól, hogy gyógyíthasson. Hiába van meg benne a jó szándék. Ahogy el tudjuk fogadni azt, hogy hosszú, erőfeszítő menetelés gyümölcse, hogy jó orvos legyen valaki, a szerelemtől eljutni a boldog házasságig, ugyanilyen hosszú, sokszor fárasztó kudarcok és örömök, sikeres és sikertelen vizsgák sorozatának eredménye lehet. Aki nem meri, nem akarja vállalni ezt a folyamatos felkészülést, újrakezdést, kudarcokat is tartogató vizsgasorozatot, az megfosztja magát a boldog házasság lehetőségétől és örömétől. Természetes, hogy nem fog egyből sikerülni. Lesznek vizsgák, amelyek jobban mennek, lesznek, amelyek rosszabbul. Felteszik a kérdést, el lehet-e várni a sírig tartó hűséget? Isten végtelen. Az ő képére és hasonlatosságára vagyunk mindannyian teremtve. Ezért minden emberben ott van a határtalan végtelen. Ha valaki őszintén, tisztán szereti a társát, akkor bebarangolni, felfedezni őt, együtt kibontakozni, eljutni a létezésük határáig, olyan folyamat, amelyhez egy ember élet kevés. A házas élet csodálatosan szép kaland. Bár nem élek házasságban, de úgy gondolom, ha a felek komolyan veszik, ha ápolják a kapcsolatukat, akkor nem lehet unalmas. Lelkipásztorként sok idős házas párhoz eljutottam, és látom, hogy még a reszkető kezű emberek is tiszta szívvel szerethetik egymást. Nemrégen beszéltem egy idősödő házaspárral, és a férj tréfálkozva megjegyezte, hogy azért tart ki a felesége mellett, mert már ismeri minden rigójáját, azt is tudja, hol kell a hátát jól megvakarni. Elkacagta magát, és mosolyogva mondta, látod, egy csini baba mellett jól be kellene húznom a hasam, és nem mondhatnám neki, hogy a bal lapockám alatt kapirkáld meg a hátamat, a bütykeimet pedig jól masszírozd meg. Persze tudom, hogy ennél sokkal többről van szó, és nem csupán ilyen indokok tartanak össze két embert, de tény, hogy hosszú élet kell ahhoz, míg két ember összeszokik, úgy egymáshoz csiszolódik, hogy a másik gondolatát szavak nélkül is ismeri. Hatalmas érték, ha az ember fél szavakból is érti a másikat. Ha tudja, hogyan szereti a húslevest, cérnametéltel vagy csigatésztával. Az őszinte szerelem csodálatos spirálba torkollik, ahol a férj és a feleség kölcsönös jóságukkal, figyelmességeikkel ki tudják hozni egymásból a legszebb, legdrágább értékeket, melyekről ők maguk sem tudtak, melyek mindkettőjüket reménnyel, a tovább lépés vágyával töltik el, és ez őket boldoggá teszi. Sajnos ennek a spirálnak a fordítottja is lehetséges. A gyűlölködés, a kölcsönös vádaskodás örvénye, amely a pusztulásba, a pokolba torkollik.

Az asszonynak úgy kellene néznie a férjére, mint a világ legnagyszerűbb emberére, mert akkor az az ember a világ legnagyszerűbb férje, legnagyszerűbb édesapja lesz. És tudjon úgy nézni a férj a feleségére, mint a világ legcsodálatosabb asszonyára, mert akkor az a nő kivirágzik, szárnyai nőnek, és lehozza a csillagokat is az égről a családjáért. Fontos, hogy rendelkezzünk ezzel a teremtő hittel. Lehet, hogy ott élsz valaki mellett, akit Isten ajándékul szánt neked, de te nem erőst veszed a fáradtságot, hogy felfedezd, mi lakozik mélyen benne. Ez olyan, mint mikor valaki nem bontja ki a karácsonyfa alatt lévő ajándékcsomagjait. Egészen biztos, hogy hozzád is bekopogtat Jézus. Az a kérdés, hogy észreveszed-e, beengeded-e. Talán a társad képében, aki oly régen szeretne veled őszintén beszélgetni. Talán a kisgyermeked képében, aki szeretne veled önfeledten játszani. Vagy talán a nagyobbik gyermeked képében, aki szeretne hozzád bújni, s talán azért követel annyi komisságot, hogy figyelj oda rá. Csodálkozzunk rá a mindennapi létezés kis dolgaira. Lássuk meg minden percben az egymást követő, hullámzó pillanatok hátán felkínálkozó, végtelen boldogság mozaik köveit. Nyissuk fel a szemünket a kis dolgokban rejlő csodák csodálatára. Sokan sajnos úgy állnak a házastársukhoz, mint a következő történet férfia. 15 évi házasság után válságba került egy kapcsolat, ezért a pár fölkereste a pszichológust, aki megkérdezte őket, hogy mi a gond. A nő hosszú és szívettépő listát zokogott el a szakembernek az elmúlt évek problémáiról. Csak mondta, elhanyagolás, bensőségesség hiánya, üresség, magány, szeretethiány. A szakember végighallgatta, majd egy szenvedélyes csókkal magához ölelte az asszonyt, azután a férjhez fordult. Látja, erre van szüksége a feleségének. Hetente legalább 3-szor. Meg tudja tenni? A férj gondolkodott egy kicsit, majd válaszolt. Nos, el tudom hozni önhöz hétfőnként és szerdánként, de péntekenként focizni megyek. A csendes, szép családi élet nem olyan látványos, mintha valaki a ranglétra csúcsára küzdi fel magát, megveszi a legújabb elektronikus kütyüket, menő autón repeszt, viszont az értéke olyan hatalmas, hogy a világ végéig is megmarad. A pénz, a hatalom, a siker, a szépség elenyész, viszont a gyermekek, unokák, dédunokák a mennyben, az örökké valóságban is áldják majd nevünket. Azok a családok, akik együtt tudnak dolgozni, együtt is maradnak. Nagyon sok család azért hullik darabokra, mert nem tudnak együtt dolgozni. Nincsenek közös céljaik. Nem akarnak közös álmokat megvalósítani. Édesanyámnak több órája is ráment arra, hogy finom ételeket készítsen nekem, amelyeket jó szívvel tett elém, mert tudta, hogy javamat szolgálják, testemet táplálják. Jó lenne, ha a házastársak is ugyanilyen gondot fordítanának a lélek táplálására. Mindent, amit nézünk, amivel foglalkozunk, az elménk, mint a szivacs magába szívja, és ezek különféle módokon, álmokban, képzelgésekben felszínre törnek. Ezért meg kell válogatni, mivel tápláljuk lelkünket, fantáziánkat, gondolatainkat.
Nagyon sokszor a családi élet nem a munka miatt megy tönkre, hanem ha a házastársi kapcsolatban valami erősen nyikorog, akkor a munka jó alibi a menekülésre. Sokan, mint valami állarc mögé, a munkájuk mögé menekülnek, mikor kerülik a másikkal való foglalkozást. Elsáncolják magukat, nem találják a szavakat, amelyek a másikhoz elvezetnének. Ezt figyelmeztető jelként foghatjuk fel, mint a lázat a betegség elején, hogy a kapcsolatra időt, energiát kell szánni, mert veszélybe kerülhet. Ha testünk jelen van, és a gondolataink máshol járnak, nem adjuk oda magunkat egészen. A magánélet, a családi élet nagy érték, nagy kincs. Nem szabad megengedni, hogy ellopják. Tudatosan védeni kell. Az ajtókon is van zár, és ha elfordítjuk a kulcsot, nem léphet be oda senki. Miért ne lehetne elhatározni, hogy amikor a család imádkozik, vagy amikor fontos dolgot beszélnek meg, elnémítják, vagy egyszerűen nem veszik fel a telefont. Vannak percek, órák, amelyeket senki mással nem osztunk meg, csak azzal, aki a legfontosabb nekünk.

Szép, ha néhány napra kettesben elutazik egy házas pár, de a mindennapokban is meg kell találni a felüdülés lehetőségeit. A közös étkezést, az együtt töltött percekben az egymásra figyelést, az őszinte érdeklődést, a beszélgetést, a bizalom és a szeretet apró jeleit, a pihentető alvást, mert a kiégett, kizsigerelt ember nem tudja szeretetét kimutatni. Ahogyan a tábor tüzet táplálni kell, a házastársi szeretett tüzét, a hűséget is ápolni kell. Ne feledd, ölelő karjaidban van a társad, a legjobban karban tartva. Nem lángoló, külsőségekben megnyilvánuló nagy sztori kell ahhoz, hogy valaki boldog legyen. Merd meglátni a melletted élő embert. A mindennapok szürkeségében a helytállás, a kötelességek teljesítése mélyebb vallomás, mint a felszínes nagy szavak, gesztusok. De talán észre sem veszed, mert valami olyasmit keresel, ami nem is jellemző a szerelemre. Szokták mondani, ha egy férfi kinyitja a feleségének a kocsi ajtaját, akkor vagy a kocsi, vagy a feleség új. Érezze magát a feleséged királynőnek melletted, és akkor ő is hálából megkoronáz téged. Mórusz Tamás azt mondta, hogy Anglia földjén egy négyzetméter föld többet ér, mint utópiában egy egész hercegség. Egy húsvér ember a maga egyszerű gyarlóságában mindig sokkal többet ér, mint az álmok legszebb hercege. Tökéletes lovagok, hősök, hibátlan tündérkisasszonyok nem élnek a földön. Senki nem állandó, változatlan személyiség, akkor miért pont a te kedvesed maradna mindig ugyanaz? Miért ne hinnél abban, hogy ő is egy kibontakozó, felívelő pályán van? Más ma, mint aki tegnap volt. Legyetek kíváncsiak egymásra. Nehogy úgy járjatok, mint az egyszeri férj, aki keserűen így szólt. Évek óta nem beszélgettünk a feleségemmel. Nem tudtam félbeszakítani. A házasság nem elzárt paradicsomi sziget. Nem zsákmányként szakított ki kedvesedet a családjából, hanem árucsatolásként, ajándékként járnak hozzá a szülei is. Neked is otthonra kell találnod az ő családjában, és igyekezned kell, hogy a párod is beépüljön a tiédbe. Egyedül neki menni az élet nehézségeinek, egyedül ellapátolni a nagy kásahegyet, kilátástalan és csüggesztő. Az ember szövetségeseket keres. Találjunk családokra, akiktől tanulhatunk, akikkel erősítjük egymást, és akiket jó példánkkal, alázatosan mi is taníthatunk. Nem csak az egyén, de a család is társas életre született. Keressünk az élethez, a vándorutunkhoz jó barátokat, akikkel olyanok vagyunk, mint a hangszer húrjai. Ha nem is vagyunk egyformák, nem is egyformán szólunk, de közösen összhangot tudunk teremteni. Örvendek annak, hogy egyre több lelkiségi mozgalom foglalkozik a házasságok ápolásával. A Schönstatt, a Kolping, a házas hétvége és mások is. De jó lenne az is, ha a nem hívő házasok is több segítséget igényelnének és kapnának. A sebek kezelése, a fekélyek megelőzése óriási feladat. Ha már üszkösödik egy láb, egy kéz, akkor csak az amputáció marad. Az orvos sem tehet sokat. A friss sebeket idejében gyógyítani kell.

arra születtél, hogy ajándék legyél. Böjte Csaba testvér szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.

0: Hírek.
1: Mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a budapesti ferencesek. 82 éve nem ébredtünk annyira hideg május 1-ére, mint pénteken. Tiramisú rekord született Londonban. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 2-án mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a pesti ferencesek. Ezen a napon a boldoggá avatás előtt álló Mindszenti József bíboros, hercegprímás esztergomi érsek emlékére ünnepi szentmisét mutattak be sírja felett az esztergomi bazilikában. A zarándoklat célja az volt, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék életművét és imádkozzanak boldoggá, illetve szenté avatásáért. A szentmise után az altemplomban megkoszorúzták

0: A csütörtöki nap után pénteken is megdőlt a több évtizedes országos hajnali hidegrekord. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Csütörtökön 50 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárdarócon, mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Pénteken pedig egy ennél is régebbi 82 éves rekord vált semmisé. Nyírtason mínusz 5,3 fokig hűlt le a levegő hajnalban, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord. A híradó.hu azt írta, több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél és a száraz talaj. Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban. A múlt hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját. Szombaton és vasárnap közel 100 olasz szakács gyűlt össze a Cheers-ben, hogy együtt dolgozhassanak. A cél az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót, a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisut készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt, tudósított a Life.hu. A Guinness rekordok könyvének szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3 ezer tojást használtak fel. A több órás munka végül meghozta a gyümölcsét, a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával megdöntötte, sőt messze túlszárnyalta a korábbi rekordot.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kegyelmeket, szeretnék én a szándékot kérni. Minden édesanyáért, nagyon sok boldog anyák napját, akkor minden elhunyt édesanyáért, nagymamáért, régmamáért, ütmamáért, kérném az én magam felgyógyulásáért. Köszönöm az Úrnak, hogy a műtétben segített és helyrejöttem. Kérném minden lakótársamért, a segítőkért, és mindenkinek boldog anyák napját kívánok. Köszönöm!
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kaput kegyelmekért. Kérem a boldogságos szűzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hídben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelkiüdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden hozzám tartozó szeretteim lelkük üdvességéért, a tisztított tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Szeretném megköszönni az eddig kapott sok-sok kegyelmet.

0: és kérem továbbra is a közös imád egy beteg édesanyja további gyógyulásáért, és a mostani elhatározásához sok erőt, egészséget, a szűzanya. Szűzanyát kérem, járjon közbe szentfiának, hogy sikerüljön neki ez a nehéz lépés, amiben most belefogott. És továbbra kérném szépen az imád a Mária Rádió összes dolgozójáért, adakozókért, önkéntesekért, hogy továbbra is együtt imádkozhassunk a közös ügyért, a jó ügyekért, hogy a Mária Rádió fennmaradjon. Nagyon szépen köszönöm.
1: Imád kérek a beteget gyógyulásáért, különösen egy beteg fiatal emberért, aki Jézus Krisztus, aki családjával együtt Jézus Krisztus nagyon szereti, új és külséges szolgálja a templomban. Imád kérek Isten hatodik pontjának ellen elkövetett mérhetetlen sok bűnök kiengesztelésére. Mennyei Atya, legyen irgalmas és könyörületes továbbá, esőt kérek földjeinkre. Mindenki fárad, szegény ember lehetetben éli meg kertjeinek, ha kipusztul. Köszönöm szépen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát szeretnék adni szűzanyának a közbejárásáért, mert Terike szépen gyógyul, lelki erőben gazdagodik. Hálát adok ezért, és továbbra is kérem a szűzanya közbenjárását, és Szent Rita közbenjárását is kérem a gyógyulásáért, mert sok öröm tölti el ezért, hogy lassan gyógyulhat. Amen.
3: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelküldvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
4: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmat akarok, és nem áldozatot, Isten ismeretet várok, és nem égő áldozatot, mondja az Úr.
1: Csodálatos irgalmadat mutasd meg! Ments meg az ellenségtől azokat, akik jobbodban bíznak!

0: az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon halottaiból föltámadt, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő gyógyít meg minket. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat.

Könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos vagy, töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem.

0: Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Most segíts meg, Mária, irgalmas szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekednek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Amen. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Ki kérte még segélyedet hasztalanul, ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom, minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben.
2: Mária, béke királynője, könyörögj érettünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeki imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen!
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld már a alázatát, alázat szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény öröm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz a testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot. Öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülbelül elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozza a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet.
3: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember pillanatában menne le az istenség teljessége. Hódolatból a hidömre, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őd, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben, csodálkozata örvendezve az ő békéjében indulsz haza. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad, Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor az Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Mikéten kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmat.
3: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
3: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, Add meg, kérünk, hogy a tikroktól a boldogsága Szűz Mária Szent Olvasnak elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a műrünk által.
4: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

Gárdonyi Géza, mikor a gyermek. Mikor a gyermek gőgicsél, az Isten tudja, mit beszél. Csak mosolyog és integet, mit gondol, mit mond, mit nevet. És mint virággal az esti szél, az anyja vissza úgy beszél. Oly lágyan és oly édesen, de őt sem érti senki sem. Hogy mit beszélnek oly sokat? Apának tudni nem szabad. Az égi nyelv ez, mély titok. Nem értik, csak az angyalok. Gárdonyi Géza.

0: Hírpercek.
1: Május 1-e Szent József munkás liturgikus emléknapja volt egyházunkban. Pénteken indult a nosztalgiai járatok szezonja Budapesten. Júniusban megnyitják a gyalogosok előtt a Fórum Románum és a Kolosszeum közötti régészeti területet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja egyházunkban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József, a boldogságos szűz jegyese, a megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve Ács, egyszerű kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa, olvasható a Magyar Kurírban. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történet szól Máté és Lukács.

0: Lukács evangéliumában. József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi Jézus atyának. A Móri Zsigmond körtér és a Kamara erdei ifjúsági park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg pénteken a nosztalgia járatok szezonját Budapesten, szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es nosztalgia villamos a Pesti Dunaparton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT szerdán az MTI-vel. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as nosztalgia járat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat Cabrio Icarus-szal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Icarus járművekkel. Idén nem csak az Icarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával is lehet utazni. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. Fél időhöz érkezett a Fórum Románum és Kolosszeum közötti régészeti terület felújítását célzó munkafolyamat, amely során az egész területet gyalogos övezetté fogják átalakítani. A tavalyi jubileumi szentév bevételeiből nagyjából 25 millió euróból finanszírozott beruházás. A tervek szerint június elején zárul majd le, írta a Magyar Kurír. Az út átalakításának célja az, hogy a Piazza Veneziától a Kolosseum felé tartó turisták sétálva is megtekinthessék majd Róma nevezetességeit. Ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem közelebbről is megnézzék azokat. Megérezve a történelem súlyát, lehetőségük lesz, hogy letérjenek a köztársaságkori kúriánál, vagy a Trajanus császár piacnál. Rómában az elmúlt időszakban számos felújítás volt, decemberben például a Kolosseum melletti múzeum funkciókkal is rendelkező metró megállót nyitották meg.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tótné Karsai Andreával, a Boldogasszonyköre Egyesület elnökével Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és telefonon itt van velem Tótné Karsai Andrea, aki életút segítő, és a Boldogasszonyköre Egyesületnek az elnöke. Szeretettel köszöntöm, Andrea.
4: Köszöntöm minden hallgatót, és Enikőt is nagy szeretettel köszöntöm.
3: Kedves Andrea, az imént beszéltük, hogy van a Boldogasszonyköre Egyesületnek egy imája. Kérem, hogy ossza meg velünk.
4: A béke imáját egy rövid pár sor, ezt szeretném elmondani. A béke köre tegye szépé a világot, gyógyítsa a lelket, hogy háborgások helyett békesség töltse be a földet és létezésemet, veled, velem és általad, Istenem.
3: Nagyon szépen köszönjük. Andra, akkor vágjunk is bele. Kérem, hogy meséljen egy kicsit a gyermekkoráról, a korai meghatározó élményekről, amik azzá formálták, amivel most foglalkozik, akivé mára lett.
4: Valamikor régen, 50 éves elmúltam, én falun növekedtem a nagymamámnál, szülők terében Debrecenből indultunk, ott születtem, és Mária Pócs mellett Kiricsén volt a nagymamáméknak, a nagyszülőknek a otthona. Így nagyon meghatározta a nagymamám. Én őt tudom elsősorban említeni, az életünket, ahogy imádkozni tanított, ahogy Mária Pócsra búcsúba jártunk, a misékre, az ünnepeket, ahogy megéltük, mint nagy család. Ő nekem egy olyan asszony volt, aki élő hitet tanított, így el tudom ennyi idősen mondani. Hogy akkor belecsöppentünk, akkor vele éltünk, de minden nap tanítása volt Máriával kapcsolatban, és a hittel kapcsolatban, ahogy a földre imádkozva mentek, amikor betakarítottak, hálával takarítottak be, gazdálkodó család volt. Tehát ő volt az, aki meghatározta nagyon sok mindenben az életemet, ahogy növekedtünk is, növekedtem is. Hárman vagyunk testvérek, hárman lányok, én a középső benne, és nagyon fiatal koromban, én már akkor tudtam, férjemmel is egész korán találkoztunk, és nekem akkor volt már egy érzésem, egy gondolatom, hogy a Jóisten is úgy gondolja, három gyermekünk lesz, kettő korán, egy később, majd 40 éves kor környékén, és megszületett a két fiunk, amikor én 20 éves voltam az első, és utána a második, és 39 évesen majd a harmadik gyermekünk. Ez már egy későbbi történet, most időbe itt ugrottam egy nagyot, és nagymamám mindig, szüleim is, a nagymamám mindig meghatározó része volt az életemnek, amikor éppen beköszöntem hozzá, és kapulárét adott a kezembe. A maga módjának is kötényében megtörölgette, megtisztogatta, mindig fejkendőbe, szoknyába járt, nem tudtam elképzelni, hogy lehet így járni, és megtisztogatta, és elmondott egy imát, hogy ezt mindig mondjam hozzá, három üdvözlégyel. És akkor leírtam egy papírra, az évek alatt megtanultam, aztán a maga módján megértettem, hogy mit is adott ő nekem, mit is adhatott ő akkor át nekem. És az évek folyamán a nadrágos Andiból egy szoknyába járó Andrea lett. És már előkerült a fejkendő is ünnepeken, amit valamikor régen nem is értettem, hogy lehet ilyen. Volt egy fordulópont az életünkben, ott lakott mindenki Debrecenben, mi is ott egy kertvárosban, és férjem nagyon sokat dolgozott építőiparban. Mondhatni azt, hogy éjjel-nappal, hétvégére hazaért, hogy lássuk egy kicsit, és pont ő akkor vidéken, pont Dunántúlon dolgozott nagyon sokat, mi meg ugye ott voltunk keleten. És eljöttünk nyaralni a két gyermekkel, ő akkor is dolgozott, és én valami olyan ihletett állapotba kerültem, ott Zamárdiba, hogy úgy mentem haza, hogy költöznünk kellene. És mondta, hogy minden rendben, jó a gondolat, de nagyon sok a munkája, és a munka miatt mi nem fogunk elköltözni. És egy pár hónap alatt ezek a nagyon jó munkák eltűntek. És decemberre, ez ősszel volt, december úgy jött haza, hogy most már nincs akadálya, mehetünk. És így találtuk meg a helyet, Balatonaligának hívják, ahova elköltöztünk. Akkor még két gyermekkel. És maga az utazás, a készülődés, a felkészülés, a család támogatása, akkor még a nagymama is volt, és nagyon segítőkészek voltak, támogattak minket a maguk módján, de ezt az utat nekünk kellett ugye elindítani, mi érkeztünk meg. Mi se értettük még akkor, hogy ott a család ott él, és mi merünk egy nagyot lépni, és tudunk valahogy olyan bátorsággal, olyan hittel elindulni, ami akkor megmagyarázhatatlan volt, de megérkeztünk. És nem házat vettünk, hanem eladtuk a kis házunkat, és építkeztünk. Egy építkezésbe kezdtünk. Akkor volt egy váltásunk, a férjem természetesen az építőiparból, az otthonunkkal volt elfoglalva. Én is, mint segítője maradtam itt ennek a folyamatnak. Együtt kezdtük el építeni, és fejeztük is, mert ugye be is fejeztük. Én azt gondolom, hogy nem egy egyszerű építkezés volt, hanem hitünkbe formált minket. Nagyon-nagyon a családunkat, a gyermekeinket, azokkal a megélésekkel, azokkal a csodákkal, ami történt. Amikor elköltöztünk, nagyon jó volt az ingatlan, plafonáron adtuk el az otthonunkat, és mire megérkeztünk, akkor lett egy banki válság. Nem akartak hitelt adni, nagyon nehéz volt, és ezt mégis megkaptuk, ez 2008 őszén volt. Tehát hirtelen megjöttünk, nagy hitünkkel, lelkesedésünkkel, erőnkkel, és utána belecsöppentünk abba, hogy nem minden úgy van, ahogy gondoltuk. Nem úgy lett meg az albérletünk, de mégis valahogy mentek a dolgok szépen. Tehát mentünk tovább, és erősödtünk. És ami nagyon meghatározó volt, ugye maga a költözés és maga az építkezés.
3: Ezután mennyi idővel kezdett el formálódni önben a hivatás, amit ma is űz, illetve a Boldogasszonyköre Egyesület az hogyan alakult?
4: Az építkezés közben olyan emberekkel ismerkedtünk meg, olyan találkozásaink voltak, amik folyamatosan formáltak bennünket. Mi nem is tudtuk, hogy milyen nagy feladatot kapunk a költözéssel, és milyen napon indulunk mi. Akkor erre a napra nem figyeltünk. Ez augusztus 15-e volt, amikor fel volt pakolva a teherautó, és amikor megérkeztünk Balatonaligára. Előtte tanultunk, készek voltunk az útra, és itt formálódtunk, itt fejlődtünk, itt változtunk tovább, hogy Boldogasszonyhoz, az ő ünnepéhez, az ő értékeihez felnőjünk a magunk módján. És ilyen emberekkel találkoztunk, a találkozások által közösen tudtunk imádkozni, Mária helyekre jártunk, templomokba jártunk, ahogy bennem voltak változások, tudtak segíteni az embereknek, mert ezek beszélgetések, kérdések, vagy éppen a válaszoknak meghallása, vagy meghallgatása.
3: Mi volt a kezdő gondolat, amivel megalapították ezt a kört? Mi volt a célkitűzés, a misszió?
4: A kör valójában, mivel benne éltünk az évkörbe, éltük a Boldogasszony ünnepet. Én azt tudom mondani, hogy egy sugallat, egy iklet által épültek emlékhelyek. Tehát ez hamarabb történt, mint maga az Egyesület. Tehát voltak utazásaink Medjugorjéba különböző helyekre, és olyan szépen, olyan csodákat éltünk meg. Egyre közelebb kerültünk, és mindig valahogy másképpen. Tehát amikor hitben jobban érezzük a Mária jelenlétet, amikor úgy gondoljuk, hogy megéljük, és mégis valahogy a nagymamám, ahogy mindig eszembe jutott az ő élő hite, ahogy ő megélt az ő egyszerűségébe. És mindig felfedeztem, mindig megéreztem, hogy ez egyre közelibb. És épült egy emlékhely, két emlékhely, aztán lett 13. És az egyiknek a neve Boldogasszonyköre volt. Nem figyeltem rá, nem figyeltünk rá. Ők az emlékhelyek egy-egy visszajelzés, egy-egy megálló. Egy-egy pihenő az embernek kint a természetben, magaslatokon, hogy ebben a nagy zajos, sürgő, forgó világban, aki érzi, aki észreveszi, egy imával találkozik, egy üzenettel, egy gondolattal, és valami elindul benne, de egy kicsit meg tud pihenni. És ezután jött az a gondolat, az az érzés, az a vezettetés, hogy ő nem egy emberhez tartozik, nem is tartozhat egy emberhez, egy emberneve alatt, és így lett egy egyesületben helye az emlékhelyeknek, és így lett maga az egyesület is, 12 tagja van, alapító tagja van, 4 férfi és 8 nő, és akik már benne vannak, élik, igyekeznek ezt a hagyományt, ezt az utat járni. És ezt így el is mondanám felolvasva, jó? Tehát, hogy a Boldogasszony Köre Egyesület. Leink hagyatékát követve visszataláltunk, és visszatérünk azon világhoz, amelyben Boldogasszonyhoz fűződő, szerteágazó bölcsesség ezernyi magja fellelhető. A Kárpátok földje, e maga által igazán gazdag. Betéssel és aratással tudjuk gazdagítani, a magyar ősi hitnek helyet adva. És van egy iránytűnk az egyesületnek. Boldogasszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték, ismerve titkos, járható, élő utat. A mindennapok részében visszailleszteni, megmutatva tartalmas feltárt és még feltáratlan, telített kincset a szokásokban, hagyományban, ünnepkörökben megélve. Ez volt a mi vezérgondolatunk, vezérfonalunk, ami által elindult és meg is épült.
3: És milyen egyéb gyakorlatokat csinálnak, milyen egyéb tevékenységei vannak ennek a körnek?
4: Akik benne vannak, akik aktívak a tagok közül, de úgy gondolom a többiek is, vannak nagymamák is benne. Az ünnepköröket, a szokásokat, az évkörünnepeket, a nagy ünnepeket a magunk környezetében, vagy egy nagyobb környezetben is szeretnénk, és ahogy tudjuk, át is adjuk, megéljük. Tehát a magunk módjában, akár az iskolában, akár találkozások által, az adventi koszorúkészítés, az ottani beszélgetés, az asszonyokkal a húzott rétes készítése, közben az imádság, közben ráhangolódás magára a karácsonyra, de ugyanez a húsvéttal kapcsolatban, egy boldogasszony ünneppel kapcsolatban, például az idén kötényt festettünk gyümölcsoltó boldogasszony napján, és akkor ilyenkor beszélünk magáról az ünnepről, mindenki elmondja, amivel érkezett, ami benne van, és egy alkotásban elérünk valahova. Ebbe tud igazán a feladatunk kiteljesedni, és ezt szeretnénk, és igyekszünk tovább folytatni.
3: Ha esetleg megfogalmazhatná egy-két mondatban, hogy mit jelent önnek a boldogasszony, mit jelent önnek a szűzanya?
4: Olyan táplálék, egy olyan erő, egy olyan jelenlét, egy olyan hang, ami velem van akkor is, amikor nagyon szépen süt a nap, amikor örömállapotban vagyok, és akkor is, amikor éppen egy feladatban, egy úton, egy nehezebb időszakban, nehezebb időszakot élek meg. Ez lehet magam világában, de lehet a családom életében is. Nem tudok nélküle ébredni, és nem tudok nélküle lefeküdni. Ott van minden napomban. És én ezt keresem, hogy hogy tud ez olyan folyamatosságban működni. Ennek tudatában élek úgy, hogy ez mindig elérhető legyen. A legegyszerűbb formában és a legegyszerűbb módon.
3: Kérem, meséljen arról, hogy mit jelent az ön számára a magyarság, hogyan kapcsolódik a nemzeti értékekhez ez a sokszínű tevékenység.
4: Igyekszünk minden részét a Kárpátoknak bejárni, minden részében voltunk, tehát a nagy anyaország részein belül, és én maga a családban is kárpát-aljai nagyanyám vonala, erdélyi vonal, tehát benne van. Igyekszünk a gyűjtéseket az utazások által, Erdélybe rendszeresen járunk, sokat vagyunk, és ott keressük a kapcsolódást, a beszélgetést, a viseletről, a szokásokról, a hagyományokról, a főzésről, ami nagyon fontos, mert maga az étel készítése is nagyon sokrétű és nagyon sok olyan pillanata van, amivel csak gazdagodhat az ember. És így tényleg étel kerül az asztalra. Mondhatni azt, hogy nagy gyűjtés a mindennapunk. És amikor utazunk, erre külön figyelünk, hogy így a magyar értékek fellelhetőek legyenek. És hozzátartozik az életünkhöz a csíksomlyói búcsú, más búcsúk, emlékhelyeknek, templomoknak a felkeresése, és nem csak itt a Kárpátokban, hanem ha arra van szolgálatunk és arra van feladatunk, akkor azon túl is.
3: Mi az, amit még szeretnének mindenképpen megvalósítani, vagy esetleg tervben van?
4: Volt egy pályázatunk, amit ezébe beadtunk, de nem nyertünk, és nagyon jó volt ez a pályázat, mert összeszedtük, hogy mivel és hogyan szeretnénk tovább menni, tovább haladni. És ebbe pont az van benne, hogy iskolákba eljutni, gyermekekhez eljutni, olyan mozgó eszközökkel. Ez most így lett a pályázatba írva, hogy Boldog Asszony jurtájával, ahol megidézzük ezt a melegséget, és kis kemencével, teknővel, faragással beszélünk az évkörről, beszélünk a hagyományról, beszélünk az ünnepekről, a szokásokról. Ha éppen advent ideje van, akkor a gyermekek maguk készíthetnek fűzfákból font koszorút, önthetnek névihaz gyertyát, de ha más időszakban megyünk, akkor az ahhoz lévő szokásokat. Tehát attól függ, hogy milyen időszakban vagyunk, erről beszélni. És nem csak gyermekeknek, most lesz egy tábor az iskolánkban, egy hagyományőrző tábor. Nem Boldog Asszony köre a neve, mert ez egy gyermektábor, de ott is ugye ez a hit, ez a tudástár, ami már fellelhető, amit élünk, ahogy élünk, ez benne lesz a kenyérsütéstől, a kemencéig, a férfi fúrásától, a tanításig, hogy a gyermekek ezzel találkozzanak úgy, ahogy elfogadható, ahogy jó nekik. Tehát ilyen nagyon szép, érthető módon. Azt pedig úgy gondolom, hogy úgy tud találkozni, ha ez bennünk működik, ez bennünk él.
3: Van-e valami, amit mindenképpen szeretne velünk megosztani?
4: Egy gondolat, egy utazás, amit is szeretnék elmondani. Tavalyi évben volt egy izraeli utazásunk. Ugye a háború kitört tavaly előtt össze, és kaptunk egy kérést, így a lélekben érezhetően, hogy nekünk ott dolgunk van. És ehhez jött egy segítő, egy kint élő erdélyi ember, aki kint idegenvezető, és ő segítette a bejutást az országba Jordánián keresztül. Jeruzsálembe mentünk. Nem jártak repülőgépek, kicsit volt csak nyitva az ország, és amikor ez a gondolat megvolt, és az utazás, én megmondom őszintén, nagyon féltem. Mert nem ketten a férjemmel, hanem 11 éves gyermekünkkel együtt utaztunk, és az is a hit próbája volt, az úté, hogy erre hogy készülünk fel, és hogy érkezünk meg, mert félve nem lehet. És el tudom azt mondani, hogy minden segítve volt, nyitott volt a határ, és időközben előtte kiderült egy héttel, hogy nem egy napot töltünk ki, mert hamar zárják a határt, hanem nekünk ott is kell lenni egy éjszakát. Ugye ez tavaly februárban. És minden a legnagyobb rendben volt, ott töltöttük az éjszakát, és hazaértünk békében, de ezután a húsvét, és azt gondolom minden ünnep átértékelődik, és át is értékelődött. Tehát ott megtapasztalni azt az ürességet, üresség volt akkor, nem voltak emberek, az üres utcákat, és mégis úgy látni az országot, hogy lehet érezni benne, hogy háború van. És mégis egy lelki békével, egy zarándok úton lenni, ez egy nagyon nagy ajándék volt. Azt tudnám ezzel kapcsolatban mondani, hogy van, amikor fel kell álljunk a fotelből, és ki kell menni, és el kell indulni. Mert amikor bejártuk a férjemmel a Mária utat, keresztbe hosszába, ocsi azért mentünk, mert nagy sportolók vagyunk nagy erővel, hanem volt egy elhívásunk. És a legszebb része ennek az útnak az volt, amikor kivilágosodott, hogy a magyar határtól, Pilicsétől kezdődik az út a nagymamámnak a falujából, és onnan indultunk. Tehát nagy ajándékokat kaptunk a Mária úttal is, nagy ajándékokat kapunk az utazások által is, amiről mindig akkor beszélünk, amikor annak helye van.
3: A Mária útas tapasztalatairól mesélne nekünk egy kicsit.
4: Az utazások, és amikor valahova elindulunk, én ezt úgy tudom mondani, hogy kapunk egy meghívót, egy felkérést ott a lelkünkben, és a Mária út is így indult el, amikor a külső részeket, tehát a határon túli részeket autóval jártuk be, és ez úgy indult 2022 anyák napján, Csesztohovából elmentünk autóval Belnecent barátig, és onnan indultunk gyalog. 8 alkalommal indultunk, és így hosszába bejártuk a Mária utat. Ami megint egy lélekemelő út, és csak ajánlani tudom mindenkinek, hogyha kényelmes 10 kilométeren, menjen még egy kicsit többet. Mehet 12-t, mehet 15-öt, ameddig még bírja, mennyi jól esik. Nekünk a legkevesebb távunk egy alkalommal, amivel kezdtük, az a 35,7 kilométer volt, és nagyon büszkék voltunk magunkra, és nagyon elfáradtunk. Aztán 50 alatt meg sem álltunk naponta. Mindig többet és többet mentünk, mert megvolt, hogy mennyi időnk van rá. És onnan elindulva elmentünk teljesen Drávaszabolcsig, és Drávaszabolcstól pedig autóval, Medjugorjéba. És így lett meg a függőleges rész, aztán pedig a másik részét, pedig Csíksomjóról elmentünk Piricséig autóval, és Piricsétől 14 alkalommal mentünk végig Kőszegig, és Kőszegtől pedig megint autóval elmentünk Mária cellig. És így jártuk be ketten a Mária utat, amihez nagyon nagy segítségre volt szükségünk, ugye a kisebb gyermekünk miatt, és a két nagyfiunk segített be. Ezt meg kellett szervezni, hogy elindultunk éjszaka, letettük az autót, végigjártuk az utat, végigszamentünk az autóig, és hazaértünk. És másnap csináltuk a dolgunkat, a feladatunkat, és már hétvégén jött a következő út. Nagyon nagy ajándék volt, hogy megtapasztalhattuk a nagy kánikulát, a hőségriadót, mert akkor is ott voltunk a hegygerincen, éppen az egyik egerben volt, és olyan finom szőlőt nem ettünk még, vagy gyümölcsöket, amivel végigetetett minket a Mária út. A testünket is etette, és a lelkünket is, olyan templomokhoz, olyan szent helyekhez, olyan búcsúhelyekhez értünk, ami a mai napig elmondhatatlan. És ezt utólag tudta meg csak mindenki a környezetünkbe. Annyit láthattak csupán, hogy lehet egy kicsit sántikálunk, de hogy miért, hogy milyen lábfájdalmunk van, erről nem beszéltünk. És én azt tudom így utólag is mondani, hogy csodálva határos módon az a beteg láb, ami beteg lábnak mondható, fáradt lábnak mondható vasárnap, egy pár nap múlva ismét 50 kilométert tudott menni. És egy nagyon különleges, meghatározó élményem van, nagyon sok, de egy kiemelkedő, mikor a leghosszabb távot tettük meg, az Heréttől a Margit hídig, ez 71,1 kilométer volt. Kevés volt az időnk, be kellett osztani, hogy minél nagyobb távokat tudjunk megtenni, és már a Margit híd közepén jártunk egy nagyon nehéz nap után. Nagy vihar volt, eláztunk, elfáradtunk, már éppen csoszogtam a Margit híd közepén, mikor észrevettem, hogy nyitva van a hátizsákom, és tudtam, hogy valami kiesett belőle. Mondta a férjem, hogy visszamegy, de mondtam az én táskám, én keresem meg, hogy mi esett ki belőle. Minden fontos volt, ami benne volt. És elkezdtem futni. Előtte csoszogtam. Elkezdtem futni. Visszafutottam a Jászai Maritérig, és megtaláltam a szalma kalapomat, ami ugye vizesen bele volt gyűrve a táskámba. És visszafele is futottam, hát siessünk haza. És mikor visszafutottam, akkor jöttem rá, hogy egy pár perccel előtte én még csoszogva mentem, és nagyon fáradt voltam. Hogy olyan erő van bennünk, amit nem is gondolunk, és az utak alatt, egy ilyen út alatt, és ilyen sok kilométer után is még tud bennünket segíteni. És olyan boldog voltam, és nagyon sokszor gondolok erre a pillanatra. És még egy gondolat itt a Mária úttal kapcsolatban. Pest után volt egy nehezebben induló nap. Nagyon sok minden volt a feladatunkban, ami megoldandó dolog volt. Mondhatom azt, hogy kicsit terheltebbek voltunk még ott a délelőttben. És hogy mentünk ott az úton szépen csendben, egy asszony odaszólt nekünk, hogy kérünk egy kávét. Én egyből meghallottam, a férjem meg csak odafigyelt. És behívott minket egy kávéra. Nem engedte, hogy levegyük a cipőnket, hanem mondta, hogy van egy nagyon jó gépe, és bármilyen kávét kérhetünk. És a legfontosabb mondat, ami elhangzott tőle, ő azért imádkozik minden nap, hogy felismerje azokat az embereket, akiknek segíteni tud. És így hívott be bennünket. Nagyon sokszor eszembe jut, hogy ő ott mondott egy mondatot, hogy nem tudjuk, hogy ki zarándokol éppen mellettünk. Nem tudjuk, hogy ki van egy egyszerű ruhába mellettünk, és milyen úton halad. És nekünk az a kávé az, ahogy helyen fogadott minket, hogy meglátott minket, hogy észrevett minket. Ez a mai napig egy nagyon jó érzés. Nem egy emlék, ez egy élő érzés. És nagyon köszönjük neki így utólag is.
3: Andrá, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velem a gondolatait, érzéseit, tapasztalatait. Kívánom, hogy még nagyon sokáig nagyon sok erőt adjon a hite, a boldogasszony tisztelete, és hogy ebben a tevékenységben áldásosan tudjanak működni.
4: Nagyon szépen köszönjük, és Isten áldjon mindenkit, aki hallgatta, hallgatja, járja az utat és éli. Köszönjük szépen!
3: Tótné Karsai Andreával, a Boldogasszony Köre Egyesület elnökével Tóth Enikő beszélgetett.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szent Atya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat, főként nehéz helyzetekben, és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe. Kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
1: Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
0: A Szent Atya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos, és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vált szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
1: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
0: A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a felebaráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
1: La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
0: Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
1: A Chiesa esiste per annunciare Cristo.
0: Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul. És az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagylelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
1: Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome and Pope.
0: Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyházmegyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
1: Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
0: Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, ami nélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
2: Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás krízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt. Először is arra kérlek, kedves László atya, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
3: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki töltés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
2: A megelőzésre.
3: Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat? Hogyan tud erre felkészülni? Hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit? Hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, ahol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túlendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kihívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változtatás, változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
2: A krízis maga elkerülhetetlen?
3: Mivel olyan segítő hivatásban vannak az atyák, szertesek, szertesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, azt senki nem köszöni, nem hálálja, meg nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeltesnővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkbe. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni, a krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy egyházi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
2: Kicsikét széjjel húzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
3: Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendíteni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbink, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Istenért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
2: Azért a pap az evangélium az öröm hírembere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappán szenteltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztendeje egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani, és hogyha valaki megkérdez, hogy havárjú, kameva László, hogy hogy érzed magad, akkor sokszor visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a Jóisten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
3: Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartósá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyemen, amikor kerültem, és a templomban mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk. És később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra. Mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hívek leszűrni azt, hogy az az ember, akivel ott találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni. És én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósra az emberek életében.
2: Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a bűségért mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
0: Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Hírpercek. Pappá szentelték Timmár Dániel jezsuitát Budapesten, Majális Csopakon. Anyák napja alkalmából egy különleges nagycsalád története került a figyelem középpontjába. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Május 2-án a Jézus szíve jezsuita templomban Székely János szentelte áldozó pappá a Jézus társaságának tagját. Az ünnepi szertartáson nem csak hazánkból, hanem külföldről is érkeztek családtagok, rendtársak és barátok, hogy együtt imádkozzanak az új papért. A szentelő püspök homiliájában hangsúlyozta, a papi hivatás forrása a Szentháromság szeretett közössége. A papa vőlegény barátja, fogalmazott, aki az embert Istenhez vezeti és segíti, hogy felismerje, nem szolgák, hanem az Atya szeretett gyermekei vagyunk. Timmár Dánielről elhangzott, csendes, figyelmes és megbízható személyiség, aki mások szükségleteire érzékenyen válaszol. Hivatását érettebb korban hosszú lelki megkülönböztetés után vállalta, és imádságos életében másokat is segít az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. A szertartás során a püspök kézrátétellel adta át a papi szolgálat kegyelmét, majd a jelenlévő papok is megáldották az új misést, jelezve, hogy befogadják őt a papi közösségbe. Timmár Dániel ezt követően már paptársaival együtt mutatta be az eukarisztiát, és hálát adott mindazokért a közösségekért, amelyek elkísérték hivatása útján. Vidám hangulat, színes programok és incsiklandó finomságok várták az érdeklődőket május 1-én Csopakon, ahol a község önkormányzata szervezésében a strand előtti téren rendezték meg a hagyományos majálist. A rendezvény délelőtt vette kezdetét, a színpadon fellépett a Mandula Virág óvoda, akik kedves műsorukkal csaltak mosolyt a közönség arcára, majd Zámbó Brigitta Disney gyermekműsora varázsolt el a legkisebbeket. A délután folyamán a Csopaki Nyugdíjas Klub Senior tánccsoportja lépett fel, estére pedig a hangulatot a Rulett Együttes utcabálya koronázta meg. A majális egyik kiemelt eleme a kézműves vásár volt, amely már délelőtt 10 órától várta a látogatókat. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínált minden korosztály számára, és ismét bebizonyította, hogy a csopaki közösséggel együtt ünnepelni mindig különleges élmény. Anyák napja alkalmából egy különleges nagycsalád története került a figyelem középpontjába, tudjuk meg a Magyar Kurír oldaláról. Ági és férje 5. gyermeküket várják, miközben január óta nevelőszülőként egy közel 1 éves kislányról is gondoskodnak. A házaspár mindig nagy családot tervezett, és életük során örömök és fájdalmak egyaránt formálták őket. Veszteségeket is megéltek, ugyanakkor mindvégig nyitottak maradtak arra, hogy mások felé forduljanak. A kölcsöntesóként érkező kislány hamar a család részévé vált, a gyerekek szeretettel fogadták, büszkén mesélnek róla, a szülők pedig igyekeznek úgy gondoskodni róla, hogy közben tiszteletben tartják vérszerinti családjával való kapcsolatát is. Ági szerint a nevelőszülőség nem a tökéletességről szól, hanem a bizalomról, annak elfogadásáról, hogy a rájuk bízott gyermek életében akár csak egy időre is szeretettel jelen lehetnek. Kedves hallgatóink, híreinket!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban kezdjük el az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. A Szentírásban a könyv közvetlenül János evangéliuma után található, és 20

eljutni a világ, az akkor ismert világ a Föld végső határáig. Hadd kezdjem onnan, hogy mi ennek a könyvnek a címe, és honnan ered ez a cím. Az ókorban a könyveknek nem adtak címet, tehát eredetileg ennek a műnek sem volt a tetejére odaírva, hogy apostolok cselekedetei. Ez később kerül oda, körülbelül a második század végén, tehát körülbelül 100 évvel a műnek a megírása után. Ez a cím, amit az ókori keresztény egyház ad az apostolok cselekedeteinek, a kódex másolók, amit címként megneveznek, ez kifejezi a könyvnek a tartalmát, de egy kicsikét félrevezető is. Ugyanis ennek a könyvnek az igazi főszereplői nem az apostolok. Nem annyira Péter és Pál, Fülöp és Barnabás, Timóteus, Szilás és a többiek. Hanem ennek a könyvnek az igazi főszereplője Isten igéje, az evangélium, amely terjed, eljut a Föld végső határáig. Ez ennek a könyvnek az igazi mottója, az Úr igéje, terjedt és sokasodott. Először azt látjuk, ahogy ez az ige fölragyog Jeruzsálemben, az ószövetségi kinyilatkoztatásnak a fővárosában, illetőleg az új szövetség kinyilatkoztatása is itt teljesedett be. Itt történt Jézusnak a kereszthalála, föltámadása, itt árad ki a Szentlélek. Itt kezdődik egyébként a Lukács evangélium, és itt is fejeződik be, az is Jeruzsálemtől Jeruzsálemig tart. Az apostolok cselekedetei itt indul, Jeruzsálemben, Jézus mennybe mentelének a leírásával. De a legvége Róma, a pogányvilág fővárosa. Ez a fő célja a műszerzőjének, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje az evangélium, a zsidóság fővárosából, az Ószövetség fővárosából, a pogányság fővárosáig, Rómáig. Ez az oka annak, hogy a könyvnek a vége nem Pál apostol halála. Azt el sem mondja, tehát nem annyira Pál életét akarja elmondani, hanem ezt az utat, ahogyan Isten üdvössége eljut a pogányokhoz. Ez az apostolok cselekedetei egyik legutolsó mondata. Istennek ez az üdvössége a pogányoknak jutott osztályrészül. Utána pedig arról hallunk, hogy Pál akadálytalanul tanít Rómában az Úr Jézus Krisztusról. Ki írta az apostolok cselekedeteit? Arról hallunk ennek a könyvnek a bevezetőjében, így indítja a szentszerző a bevezetőt, hogy előző könyvemben tiszteletre méltó Teofil, megírtam neked, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amíg fölvétetett a mennybe. Tehát van neki egy előző könyve. A Lukács evangélium elején pedig ugyancsak erről hallunk, egy gyönyörű bevezető, ahol a szerző Teofilnak ajánlja az evangéliumot. Vagyis Szent Lukács egy kétkötetes művet írt. Az első könyv az evangélium, a második könyv az apostolok cselekedetei. Szent Lukács kezdettől fogva két könyvet akart írni. Látszik, hogy ez a két könyv összefügg. Például Szent Lukács kihagyja a Márk evangéliumból, amit egyébként ő fölhasznál, a tiszta és tisztátalan ételekről szóló vitát, ami a Márk evangélium 7. fejezetében található. Illetőleg szintén ugyanott azt a részt, ahol Jézus pogány vidékeken hirdeti az evangéliumot. Miért? Azért, mert ezt a témát Lukács föntartja az apostolok cselekedetei számára. A jeruzsálemi zsinatnak lesz nagy témája ez, hogy a tiszta és tisztátalan ételek szabályait be kell tartani. És az apostolok lesznek azok, akik elviszik az evangélium jó hírét a pogányok közé is. Fenntartja Lukács ezt a témát az apostolok korának, az egyház korának az idejére. Ugyancsak nem idézi Lukács azt a mondatot az evangéliumban, amit Jézus mond, hogy lebontom ezt a templomot, és 3 nap alatt újraépítem, mert ezt fenntartja az apostolok cselekedetei számára. István diakónus szájából halljuk majd, hogy az

0: Jézus ezt mondta, lebontom ezt a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Vagyis szemmel láthatóan az evangélista kezdettől készül arra, hogy majd megírja az ősegyház születésének a gyönyörű történetét. A 2 műnek a stílusa is ugyanaz. Teljesen nyilvánvalóan Lukács stílusát látjuk viszont az apostolok cselekedeteiben. Ki ez a Szent Lukács? Hallunk róla Pál apostol leveleiben, mégpedig a Filemonhoz, a Kolosszeiekhez és a Timóteushoz írt 2. levélben. Pál apostol azt mondja, hogy Lukács a kedves orvos. Vagyis Lukács orvos volt. Ez itt-ott felcsillan az evangélium szövegében is. Például az irgalmas szamaritánus történetében. Az evangélista hosszasan ecseteli azt, ahogy ez a jólelkű szamaritánus megmossa a sebeket. Aztán olajjal, borral fertőtleníti, megkeni, utána szépen bekötözi. Egy orvosi elsősegélynyújtást végez az irgalmas szamaritánus. Vagy szintén nagyon érdekes, hogy Lukács kihagyja a Márk evangéliumának az egyik mondatát, ami a vérfolyásos asszony történetében hangzik el, hogy ő minden pénzét az orvosokra költötte, de azok nem tudtak rajta segíteni. Védi egy kicsit a szakma becsületét ezzel az elhagyással, elhallgatással. Azt halljuk a 2. Timóteus levélben, hogy Lukács az egyetlen, aki ott van Pál apostol mellett a fogságában. És talán ez magyarázza, hogy az apostolok cselekedeteinek a záró jelenete az pontosan ez. Pál apostol fogságban van Rómában. Itt zárja Lukács a beszámolóját, a leírását Pál apostol életéről. Lukács nem volt egy nagyon jelentős személy az ókori egyházban. Ez azt mutatja, hogy az azonosítás, a szerző azonosítása az evangélium, illetőleg az apostolok cselekedeteinek szerzőjeként hiteles. Mert nem egy jelentős szemét úgymond találnak ki, hanem valóságosan megőrzik ennek az emlékét, ki volt az, aki megírta Lukács evangéliumát, illetőleg az apostolok cselekedeteit. Először Lukács nevét egyébként a muratori kánonban halljuk, mint az evangélium és az apostolok cselekedetei szerzőjét Krisztus után 180 körül. Lukács minden bizonnyal Antiókiából származik. Ez több érv támasztja alá, egyrészt ősegyházi hagyomány. Eusébiusnak az egyháztörténete, az antimarkionita bevezetők szintén nagyon-nagyon ősi egyházi szövegeink. Antiókia az a város volt, ahol először nagyon sok pogány fogadja be a kereszténységet, és először itt is nevezik Jézus tanítványait keresztényeknek, krisztiánoinak, vagyis krisztusiaknak, fölkenteknek. Lukács nem zsidó, hanem minden bizonnyal szíriai, ennek a környéknek a népességéből származik. Ő az egyetlen olyan újszövetségi szerzőnk, akiről biztosan tudjuk azt, hogy nem zsidó gyökerű. És ez nagyon sok helyen meg is jelenik Lukácsnak a szemléletében. Jézusnak a családfáját nem Ábrahámig vezeti vissza, hanem Ádámig. Ő az egész emberiség üdvözítője, minden nép üdvözítője. Nagyon sok apróságban is látszik, hogy ő Palesztinán kívüli születésű, és sok mindent, amit tipikusan palesztinai szokás, nem nagyon ért. Például a Márk evangéliumban halljuk azt, hogy 4 jó barát hoz egy bénát Jézus elé, és azt mondja az evangélista, hogy fölmennek a tetőre, és kiássák a tetőt. Szent Lukács nem tud ezzel mit kezdeni, hogy lehet egy tetőt kiásni. Ugyanis Palesztinában a tetők lapos tetők voltak, és ágakkal, kisebb gerendákkal fették be, és utána agyaggal tapasztották be, és lemeszelték. Mivel nem volt sok eső, ez pontosan elég volt egy háznak a befedéséhez. Lukács azonban főleg a Földközi-tenger vidékének, a görög világnak a házait ismeri, ahol a házakat cserepekkel fették be. Éppen ezért ezt írja, hogy kibontották a cserepeket. Vagy a sziklára épült ház történetében. Lukács azt írja, hogy az okos ember leás, alapot vet, és erre a sziklára, kőre építi a házát. Nem tudja az, hogy Palesztinában a talaj szinte mindenütt nagyon-nagyon vékony, és egyből meg lehet találni a sziklát. Tehát nagyon könnyedén mindenütt a házakat sziklára építették. Nem kellett külön leásni, és külön alapot készíteni. Szintén ezt a Palesztinán kívüli szemléletmódot jelzi az, hogy Lukács számára ez a szó, hogy Júdea, egész Palesztinát jelzi, egész zsidó országot. Ő is ilyesfajta módon használja a Júdea kifejezést. Az apostolok cselekedeteiben van egy nagyon érdekes irodalmi jelenség, ami rávilágít arra, hogy Pál apostol és Lukács kapcsolata pontosan hogyan képzelhető el. Ugyanis vannak részek, amit többes szám első személyben ír le Szent Lukács. Átkeltünk Troászból, Neápoliszba például. Vagyis ezek az úgynevezett mi részek jelzik azt, hogy hol volt Lukács valóban szemtanú társa Pál apostolnak, ahol együtt élték át az evangélium hirdetésének az eseményeit. A legelső ilyen pont Antiókia. Nem minden kódexben, de a legtöbb kódexben itt jelenik meg először a többes szám első személyű megfogalmazás. Utána Troásztól, vagyis Kis-Ázsiának a legnyugatibb sarkától Filippiig. Ez egy rövid útszakasz, pont az a sorsdöntő pillanat, ahol Pál apostol Ázsiából átlép Európába, és Pállal együtt az evangélium is megérkezik Ázsiából Európába. Utána újra a többes szám első szemét, talán nem meglepő módon Filippiben halljuk, Filippitől Troászig. Megint csak egy rövid útszakasz, úgy néz ki, hogy Lukács nem ment tovább Pál apostollal, itt maradt a környéken, és aztán Filippiben csatlakozott újra Pál apostolhoz és a tanítványokhoz. Aztán Jeruzsálemben hallunk egy-két ilyen részt, ahol többes szám első személyben fogalmaz Lukács, illetőleg az utolsó út, Cezáreától hajóval Rómáig, a nagyon kalandos tengeri út, a máltai hajótöréssel, ahol halljuk egyébként a hajós kapitány nevét, a hajónak a nevét, szemmel láthatóan megint csak szemtanúként írja le Szent Lukács mindazt, ami történt. Ez azt is jelzi, hogy Lukács nem látta Pál apostolnak az összes útját, sőt, igazából nagyon keveset látott belőle. Ritkán volt valóban közvetlen társa az apostolnak. Ez magyarázza többek között azt is, hogy Lukács nem ír arról, hogy Pál apostol leveleket írt volna, és elküldte őket, és nem is ismeri ezeknek a leveleknek a tartalmát. A leveleket ugyanis Pál apostol általában olyan helyeken írta, ahol hosszabb időt töltött, és erre módja volt, főként Korintusban és Efezusban. Pál apostol viszont ezekben a hosszabb tartózkodási szakaszokban nincs Pál apostol mellett. Lukács ilyenkor nincs ott, nem látja Pál apostolnak a tevékenységét, és nem is ír a levelekről. Ugyanakkor Pál apostolnak a lényegi tanítását nagyon pontosan ismeri. Az apostolok cselekedetei 13. fejezetben halljuk a pizidiai Antiókiában elmondott beszédét Pál apostolnak. És többek között ez a mondat is elhangzik, mindattól, amitől a törvény által nem igazulhatunk meg, ő általa, vagyis Krisztus által megigazul mindaz, aki hisz ő benne. A teljesen tipikus páli fogalmak, a törvény, a megigazulás, a hit megtalálhatók ebben a lukácsi leírásban. Szemmel láthatóan ismeri Pál apostol tanítását, és nagyon pontosan idézés ennek a legalapvetőbb fogalmait, állításait. Mikor íródik az apostolok cselekedetei? Megint csak fontos erre emlékeznünk, hogy Lukács egyből, kezdettől két művet akar írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Vagyis vissza kell mennünk az evangélium születéséhez, emlékezünk arra, hogy Szent Lukács használja a Márk evangéliumot, amelynek gyakorlatilag a teljes anyagát beépíti a maga evangéliumába. A Márk evangélium, ahogy hallottuk a korábbi adásokban, 70 előtt, Jeruzsálem pusztulása előtt születik. A Máté és a Lukács evangélium viszont szemmel láthatóan 70 után, Jeruzsálem pusztulása után. Onnan is látjuk ezt, hogy Jézus megjövendöli Jeruzsálem pusztulását, azonban ezt másképp írja le Márk evangélista és másképp Máté, illetőleg Lukács. Máté és Lukács már az esemény után írják le Jézusnak ezt a jövendőlését, amit ő a város pusztulásáról mondott, és önkéntelenül egy-két apró részletben belefogalmazzák az esemény konkrét részleteit. Lukácsnál például hallunk erről, hogy Jeruzsálemet táborok veszik majd körül, árkokat ásnak, sáncokat hánynak a város körül. Ez a tipikus római ostromlási módszer volt, hogy a várost először is körülvették, és teljesen körbezárták, általában egy kicsi árkot és falat is építettek, hogy többet senki, sebe se ki a városból ne juthasson, és se vizet, se élelmet ne tudjon a városba juttatni. Lukács és Máté tehát 70 után írnak. Ugyanezt támasztja alá az, hogy Lukács leírja, ahogy Pál apostol Rómába érkezik, ez Krisztus után 60-61-ben történik, nyilvánvalóan ez után, az időpont után ír Szent Lukács, születik az apostolok cselekedetei. Szent Lukács ugyanakkor nem ír még az egész birodalomra kiterjedő keresztény üldözésről. Kis-Ázsiában úgy tűnik, hogy nincsen még általános tilalom a keresztények ellen. Tudjuk azt, hogy az első üldözése, Claudiusnak a kis üldözése, amelyen Rómából kitiltja a zsidókat, illetőleg a keresztényeket, a kettőt akkoriban még kicsit összekeverte a római államhatalom, illetőleg Nérónak az üldözése Krisztus után 64-ben, ezek főleg Róma városára korlátozódtak. Tehát nem voltak az egész birodalomban elrendelt üldözések. Az első ilyen nagy üldözés Domitianus idején történik, ez a 90-es években zajlik. Szent Lukács nyilvánvalóan még ez előtt, a nagy üldözés előtt írja a művét, ezt tükrözi az apostolok cselekedeteinek sok-sok részlete. A kereszténység még alapvetően szabadon terjedhet Kis-Ázsiában és a görög városokban. A Domitianus féle üldözést egyébként a Jelenések könyve nagyon nyilvánvalóan tükrözi. Ez már egy olyan mű, amelyik 90 és 100 között íródhatott, és ennek az üldözésnek a nagyon fájdalmas emlékével van tele a Jelenések könyve. Valószínűleg Szent Lukács idejében, amikor ő megírja a művet, még a páli levelek gyűjteménye sem születik meg. A páli levelek már megvannak, de még az egyes közösségek őrzik őket, és nem születik meg egy egységes páli gyűjtemény. Ez is azt támasztja alá, hogy mi az oka, ez is megvilágítja, hogy mi az oka annak, hogy Lukács nem ismeri a páli leveleket. Mindez tehát azt mutatja, hogy az apostolok cselekedetei Krisztus után 70 és 90, valószínűleg inkább 80 és 90 között íródhatott valamikor. A legelső keresztény írások már idézik a Lukács evangéliumot, a Didaché és Szent Kelemen pápa levelei. Vagyis ez is mutatja, hogy 90 előtt kellett megszületnie az evangéliumnak és az apostolok cselekedeteinek. Vagyis a szerző Szent Lukács kezdettől fogva két művet ír, a második műnek a célja, az evangélium, illetőleg a kereszténység gyönyörű és lelkesítő megszületésének és elterjedésének a leírása.
1: Milyen történelmi időszakot mondanak el a könyvben szereplő írások?
0: Az apostolok cselekedetei Jézus mennybe menetelével, illetőleg a pünkösdi eseménnyel kezdődik. Ez Krisztus után 30-ban történik legvalószínűbben. Erről is sokat beszéltünk már, hogy Jézus kereszthalálának és föltámadásának a legvalószínűbb éve Krisztus után 30. Mégpedig azért, mert ebben az évben esett húsvét ünnepe, az első tavaszi holtölte, pénteki napra, április 7-e lehetett a 30-as évben. Ez az év, ez a nap, amikor Jézust keresztre feszítik. Ez tehát az apostolok cselekedeteinek a kezdő éve. Ha egy kicsit vissza akarunk menni, mivel az egyik főszereplő Pál apostol, az ő születése Krisztus után 7 és 10 közé tehető Tarzoszban. Utána az apostolok cselekedetei hosszasan beszél arról, ahogy elterjed a kereszténység, eljut az örömhír. Először Szamariába. Ez a legelső tartomány, ahol Fülöp diakónus, utána Péter és János hirdetik az örömhírt. Fülöp aztán eljut Gázába, Cezáreába, és utána halljuk Pál apostol megtérését. Ez Krisztus után 34 táján történhetett, tehát nagyon hamar Jézus föltámadása, illetőleg a pünkösdi esemény után. Pál apostolt azonban az apostolok közössége bizalmatlanul fogadja. Bartimeus próbálja őt Jeruzsálemben bemutatni az apostoloknak, de ők félnek Páltól, mert ő az egyház elkeseredett ellensége volt, üldözte a keresztényeket. Így Pál apostol Arábiába megy, majd visszamegy Tarzoszba, és ott sátorkészítőként dolgozik. Barnabás az, aki fölfedezi és újra hívja őt Antiókiába. Ott tanít Pál apostol, és onnan indulnak az ő missziós útjai, amelyeket az apostolok cselekedetei bőségesen leír. Az első út Krisztus után 46-tól 48-49-ig tartott. És ennek a vége a nagy jeruzsálemi zsinat, ahol az apostolok döntenek arról, hogy megnyitják az egyház kapuit a pogányok számára is, és nem kötelezik őket a zsidó rituális törvények, főként a körülmetélkedés betartására, elvégzésére. Ezután indul Pálnak a második apostoli útja, ez Krisztus után 50-től 52-ig tart. Ekkor születik az Új Szövetség első leírt könyve, az első tesszalonikai levél. Ezután következik Pál apostolnak a harmadik útja, Krisztus után 54-től 58-ig. Ekkor születnek a nagy páli levelek, a Galata levél, a Filippi, a Filemon, a két korintusi és aztán a római levél. 58-ban Pál apostolt Jeruzsálemben elfogják, és aztán 60-ban küldi őt a helytartó Rómába. Ez a negyedik út Pál apostolnak a hajó útja Rómába, Krisztus után 60-61-ben. Pál apostol halála minden bizonnyal Krisztus után 64-ben, a Néró féle üldözés alatt, vagy esetleg 67-ben, ha Pál apostol eljutott, ahogyan tervezte, nyugat határáig, Hispániáig. Ezt említi a rómaiakhoz írt levél, illetőleg Szent Kelemennek a levele. Ha ez valóban megvalósult, ez a páli álom, akkor a halálának az éve valószínűleg Krisztus után 67.
1: Kik a legfőbb szereplői az apostolok cselekedeteinek, és milyen történelmi helyszíneken zajlanak a benne szereplő események?
0: Ahogy említettem, az apostolok cselekedeteinek a főszereplője Jézus, Isten igéje, az evangélium, a Szentlélek, az örömhír terjedését akarja elmondani. Ahogy Isten üdvössége eljut a föld végső határáig, Jeruzsálemtől Rómáig. Tehát a főszereplő az Isten igéje, az evangélium. Azonban nyilvánvalóan vannak emberi szereplők is. Az első 12 fejezetben főleg Péter apostol a főszereplő. és a 13-tól a 28. fejezetig pedig főként Pál apostol. De ezen túlmenően van nagyon sok jelentős szereplő még ő rajtuk kívül. István diakónus, akinek halljuk a gyönyörű prédikációját, és aztán a vértanúságát. Fülöp diakónus, aki megtéríti az etióp udvarnokot, aztán pedig Szamaria tartományát. Aztán Barnabás, aki Pál apostolt Jeruzsálemben próbálja az apostoloknak bemutatni, aztán ő az, aki Antiókiában hívja őt, aki Ciprusban Pál apostollal együtt térít, aztán ott is marad. De hallunk Márkról, az evangélistáról, Szilásról, Timóteusról, Titusról, Tihikusról, Trofimus, Gaius, Szopater, Arisztarkos, Szekundus, és még hosszan sorolhatnánk az ősegyháznak a nagy ige hirdetőit, a különböző keresztény közösségek vezetőit. A helyszínek. Az első 5 fejezet Jeruzsálemben zajlik. Az ősegyház születését mondja el. A 6. fejezetben hallunk István diakónusnak a gyönyörű ige hirdetéséről és vértanúságáról, és utána arról, hogy kitör az első keresztény üldözés Jeruzsálemben, és a keresztények menekülnek, és ezáltal jut el az evangélium Szamariába, illetőleg nem sokkal később Antiókiába, az első pogány nagyvárosba. Közben hallunk arról, hogy Péter apostol Joppéban térít, Liddában, Cezáreában, itt megtér Kornélius, az első pogánynak a megkeresztelkedése megtörténik. Cezáre egyébként egy hatalmas kikötő, a római helytartónak az állandó székhelye, és bizonyos értelemben az a kapu, ahol a zsidó ország, ha lehet így mondani, Júdea, Szamaria, Galilea kinyílik nyugat felé. Innen indulnak a hajók a görög világba, illetőleg Rómába. Talán nem véletlen, hogy itt történik az első pogánynak a megkeresztelése is. Aztán az első útnak a fő színhelyei, városai, Ciprus szigete, és utána Kis-Ázsiában a kikötő Attália, a pizidiai Antiókia, egy nagyváros, és végül Iconium, Lisztra, Derbé, 3 város, amelyet Pál apostol végigjár, és ahol közösségeket alapít. A második úton újra látogatja ezeket a fontos városokat, amiket az első úton útba ejtett, és ahol keresztény közösségeket alapított. Vagyis fordított sorrendben, mert más irányból jön, Derbé, Lisztra, Iconium, utána a pizidiai Antiókia. És innen kanyarodik Pál apostol észak felé, Galáciába. Aztán eljut Troászba, a tengerpartra. Itt kapja a különleges látomást, egy makedón férfi jelenik meg, és könyörög, azt mondja, hogy gyere át, és segíts rajtunk. Itt száll Pál apostol hajóra, és érkezik meg vele együtt az evangélium Európába. Ázsiából átjut Jézus örömhíre az európai kontinensre. És itt a második út során hallunk arról, hogy Filippiben, Tesszalonikében, Athénben, Korintusban, és aztán visszaút során Efezusban is Pál apostol hirdeti az evangéliumot. A harmadik út nagyjából ugyanezeket a városokat járja végig. Ezen kívül van egy kis kitérés Kolosszéba, és a hazatérés során Milétoszba. A negyedik út pedig Jeruzsálemben történik Pál apostol elfogatása, Cezáreában a fogsága, és aztán Cezáreából a kikötőből hajón indul el Pál apostol foglyokkal együtt Rómába. Itt hallunk arról, hogy Kréta szigetén kikötnek, aztán egy hatalmas viharba keverednek, Málta szigetén hajótörést szenvednek, ott töltik a telet, és onnan indulnak el tavasszal Róma felé. Ez tehát nagyjából a földrajzi kerete az apostolok cselekedeteinek.
1: Kik azok a korabeli történetírók, akik alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét?
0: Van egy-két olyan pont, ahol teljes hasonlóságot, nagyon nagy pontosságot találunk. az apostolok cselekedeteinek a leírása, és egy-egy történetírónak egy konkrét elbeszélések között. A legfontosabb ezek közül Herodes Agrippa királynak a halála, amit leír az apostolok cselekedeteinek a 12. fejezete. Josephus Flavius, a zsidó történetíró, szintén leírja Herodes Agrippa halálát. Ahogyan bevonul a városba, ragyogó öltözetben, arany-ezüst csillogó ruhákban a nap megcsillan az öltözetén, és az emberek szinte istenként fogadják, köszöntik, kiáltoznak. És Agrippa király ezt az ünneplést, ezt a szinte istennek kiáró tiszteletet nem utasítja vissza. És ugyanúgy, ahogy az apostolok cselekedeteiben halljuk, Josephus Flavius is leírja, hogy egy-két nappal később hatalmas fájdalmak lepték meg, és Agrippa király meg is halt. Ez az a pont, ahol találunk egy nagyon fontos hasonló leírást történetírók műveiben is. Egy másik ilyen nagyon lényeges pont egy-két szereplőnek a megemlítése történeti forrásokban. Például Gallio, aki Akhája prokonzula volt Krisztus után 51-52-ben. Őt megtaláljuk az apostolok cselekedeteiben, akkor, amikor Pál apostol Korintusba érkezik. És ott a zsidók bevádolják őt, és kéri Galliót, a prokonzult, hogy ítélje őt halálra. Gallio azonban kihallgatja Pál apostolt, világossá válik számára, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, hanem vallási okokból akarják őt a helyi zsidó közösség vezetői halálra ítéltetni, és végül is Gallio elkergeti őket, Pál apostolt szabadon bocsátja. Gallio neve szerepel a Delphi feliratban, ahol halljuk, hogy ő prokonzul, Akhája prokonzula, pontosan ezekben az években, Krisztus után 51-52-ben. Egyébként ez az adat egy óriási segítség abban is, hogy Pál apostol életének a kronológiáját, tehát hogy pontosan melyik években zajlanak az ő apostoli útjai, ezt a Gallio felirat segítségével tudjuk nagyon pontosan meghatározni. Egy következő, nagyon fontos kapcsolódási pont. Lukács leírja az egyes városokban, Efezusban, Korintusban és másutt, azt, hogy kik a város elöljárói. Liktorok, stratégoszok, prokonzul, stb. Ez teljesen pontos. Tehát tükrözi azt a valóságot, amit a történeti forrásaink is millió más helyen a római történetírók könyveiben, vagy a helyi városoknak a feljegyzéseiben, felirataiban tanúsítanak. Egy következő pont, ahol látjuk az apostolok cselekedetei hitelességét, ez a páli levelek. Pál apostol is ír erről, hogy honnan hová tart, kik vannak mellette, ír Timóteusról, Tétuszról, Szinásról, Arisztarkoszról, leírja Jeruzsálmi zsinatnak az esemény sorát a Galata levél elején. Tehát nagyon sok ponton látjuk azt, hogy ugyanarról egymástól függetlenül beszámol az apostolok cselekedetei is, és Pál apostol levelei is. Aztán a nagyon fontos történeti személyek, mint Herodes Agrippa, akinek a halálát többek között az apostolok cselekedetei és Josephus Flavius is leírja. Aztán Félix, a helytartó 52-től 60-ig Cezáreában, Palesztinában. Aztán a következő helytartó Festus 60-tól 62-ig. Vagy Berenike és második Agrippa, akik kihallgatják Pál apostolt. Tehát csupa olyan történelmi személy, akiket a korabeli források nagyon sok felé megemlítenek, és hasonló módon jellemeznek, mint ahogyan ez az apostolok cselekedeteiből is kitűnik. És talán hadd tegyem azt hozzá, hogy kitűnik az apostolok cselekedeteinek az olvasása során, hogy Szent Lukács nagyon sok forrást használ. Vagyis nem ő maga fogalmazza meg sok helyen az eseményeket, hanem átvesz olyan rövid leírásokat, amelyeket a kutatásai során talált. Az első 15 fejezetben Főként úgy tűnik, hogy Jeruzsálemből és Antiókiából származó őskeresztény írásokra, följegyzésekre támaszkodik. Ugyanis itt az apostolok cselekedeteiben nagyon sok semitizmust, illetőleg aramizmust találunk, tehát feltehetően Lukács forrásai, amiket olvasott, ezek nem görögül fogalmazottak, hanem minden bizonnyal arámul. Az első keresztény igehirdetőknek ez volt az anyanyelve. Így írnak Péternek a működéséről, Fülöpnek a működéséről. Onnan is kitűnik ez, hogy nagyon sok helyen apró zsidó szokások előtűnnek, tehát szemmel láthatóan zsidó-keresztény közösségben adják tovább az ősegyház születésének az eseményeit. Például hallunk arról, hogy az apostolok a mennybe menetel előtt egy szombati járásnyira mennek ki Jeruzsálemből. Szemmel láthatóan tartják még ezt az ószövetségi törvényt, illetőleg zsidó hagyományban szereplő törvényt, hogy hány lépést lehet szombat napján megtenni, így mennek ki az olajfák hegyére. Ez tehát az apostolok cselekedeteinek az első fele. Úgy tűnik, hogy nagyon sok helyi forrás Jeruzsálemből és Antiókiából származó följegyzés az, ami alapján Lukács leírja a kereszténység születését. A 16. fejezettől kezdve ez a semita jellege az apostolok cselekedeteinek megszűnik, és ehelyett úgy tűnik, hogy Pál apostol kortársaitól, illetőleg a városokban őrzött hagyományokból táplálkozik Lukácsnak a műve, tehát amit az egyes városok, Efezus, Korintus megőrzött Pál apostol látogatásainak az emlékéből, amit följegyeztek, ezeket gyűjti össze Pál apostol. Még egy különlegességet hadd említsek meg, a milétoszi beszéd minden bizonnyal egy leírt beszéd volt, itt nem Lukács stílusával találkozunk, hanem átveszi ezt az írásban számára elérhető, és valaki szemtanú által lejegyzett Pál apostol által elmondott gyönyörű búcsúbeszédet.
1: Mi lehetett Lukács evangélista célja, hogy megírja az apostolok cselekedeteit, és mi a mű alapgondolata?
0: Először is jó azon elgondolkodni, hogy kiknek írja Lukács az apostolok cselekedeteit. Elsőre úgy tűnik, hogy pogányoknak. Ezt szoktuk mondani, hogy Máté evangélista zsidó-keresztény közösségnek ír, de Lukács a pogányok felé címzi, nekik írja az evangéliumot, illetőleg az apostolok cselekedeteit. Sok olyan témát kihagy, ami pogányok számára nem nagyon érthető, mint a hosszas vitát, amit a Márk evangélium tartalmaz a tiszta és tisztátalan ételekről. Lukács ezt átugorja. Vagy, ahogy említettem, a családfát visszavezeti Ádámig. Ez is jelzi, hogy pogány keresztényeknek ír, jelzi nekik, hogy Jézus nem csak a zsidóság messiása, hanem minden nép üdvözítője. Nagyon sok mindent Lukács lefordít, olyan kifejezéseket, amit zsidók értettek, de pogányok nem annyira. Például rabbi, ezt ő nem hozza így, hanem helyette azt mondja tanító, mester. Vagy Golgota, ezt lefordítja, hogy mindenki értse, koponyahely. Vagy Kánai Simon, szintén lefordítja, hogy mindenki értse, zélóta, buzgó, a zélóták pártjához tartozó. Vagy írástudó, ezt is lefordítja, hogy nehogy félreértsék, nem azt jelenti, hogy valaki tud írni, hanem azt, hogy a par excellence írást, vagyis a szentírást ismeri. Így fordítja törvénytudó, Mózes törvényének a tanítója és szakértője. Látszik tehát, hogy Lukács elsősorban a pogány világot tartja szem előtt. Ugyanakkor ez a megállapítás egy kiegészítésre, korrekcióra szorul. Mert az evangéliumból is, az apostolok cselekedeteiből is azt tűnik ki, hogy Lukács feltételezi, hogy a hallgatói, az olvasói a Bibliát nagyon mélyen ismerik. rengeteg apró utalás van az egész könyv során a Bibliára. Méghozzá olyan utalások, amit egy felszínes bibliaolvasó nem is ért. Hadd mondjak erre egy-két példát. Arról hallunk Jézus színe változásának a leírásakor, hogy megjelent neki Mózes és Illés, és beszélgettek az ő exodusáról, kivonulásáról, aminek majd Jeruzsálemben kell beteljesednie. Ezt egy olyan ember, aki a Bibliát nem ismeri mélyen, nem is érti. Mi az, hogy Jézus kivonulása, exodusa, aminek Jeruzsálemben kell beteljesednie? Ez csak az érti, aki tudja, hogy az Ószövetség leghatalmasabb eseménye a kivonulás, az exodus, Egyiptomból a szabadulás, amelynek a vezetője Mózes, aki kihozza a választott népet Egyiptomból, a rabszolgaság házából, a tengeren át, az ígéret földjére. Erre akar utalni az evangélium, Jézus az új Mózes, az új szabadító. Átvezeti az emberiséget a földi világból a mennyei világba. Megnyitja az utat az igazi ígéret földje felé, az Isten országa felé. Ez az a nagy exodus, aminek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Ugyanilyen nagyon finom utalás a jeruzsálemi útnak a kezdete. Arról hallunk itt az evangéliumban, hogy amikor már beteljesedőben voltak Jézus fölvétetésének napjai, megkeményítette arcát, hogy Jeruzsálembe menjen. Ezt egy Bibliát nem ismerő ember nem is nagyon érti. Mi az, hogy fölvétetésének a napjai? Mi az, hogy megkeményítette az arcát? Utal itt az evangélista Illésre, akit az Úr a tűzszekéren fölragad, fölemel a mennybe, és utána Illés kétszeres lelkét megkapja Elizeus. Ez történik Jézussal, fölmegy a mennybe, és a lelkét pünköstkor kiárasztja a tanítványaira. És utal ez a mondat Izajás próféta jövendőlésére is, megkeményítem arcomat, mint a kőszikla. Oda tartom azoknak, akik ütöttek, tépáztak, leköbdöstek. Jézus a kereszt felé indul el, és ahogyan Izajás jövendőli a messiásról, megkeményíti az arcát, hogy kibírja, átélje, végig vigye a szeretet nagyművét, az önfeláldozás nagyművét. Szemmel láthatóan tehát Lukács olyan pogányoknak ír, akik az akik a Bibliát, az Ószövetséget teljes mértékben és mélységében ismerik. Eddig jutottunk a mostani adásunkban, de a következő adás során egy kicsit mélyebbre szeretnék majd ebben ásni, hogy mi is Lukácsnak a célja, kik az ő igazi címzettjei, prozeliták, pogányokból a zsidóság közelébe ért istenkereső emberek, akik elbizonytalanodtak a hitükben, és akiknek a számára Szent Lukács bátorítást, buzdítást akar adni, elsősorban azzal, ahogyan elmondja a kereszténység születésének a lelkesítő, gyönyörű történetét.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban tehát folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az új szövetségben. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallott.

Rádió. Lélekjárta hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallják.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat. Április 29-e Siena szülöttjének és védőszentjének, a rendkívül karizmatikus sienai Szent Katalinnak az ünnepe. Ez egy igazi színpompás esemény, amelyben a város lakói nagy lelkesedéssel vesznek részt, dobpergéstől és harsonák hangjától kísért történelmi kosztümös felvonulásokat szerveznek a contradák, vagyis a kerületek lakói. Miséket és megemlékezéseket is tartanak a Szent Szülőházának a helyén kialakított kegyhelyen és a Szent Domonkos templomban, hiszen a domonkosok vörös téglás domtetőre épült 13. századi temploma szorosan kötődik Siena egyik leghíresebb szülöttjéhez, az életéhez. Egész életében önfeláldozóan segítette a rászorulókat, lemondott minden kényelemről, a földön fekve aludt, kőpárnára hajtva fejét, böjtökkel sanyargatva magát. Többször megjelent előtte Jézus más szentek társaságában, Pízában borrá változtatta a hordóban a vizet, betegeket gyógyított, s visszahozta édesanyját a halálból az életbe, a legendák szerint. Rendkívül nagy népszerűségnek örvendett már életében. 1380. április 29-én Rómában az önsanyargatások és az önkízások következtében szervezete felmondta a szolgálatot, s mindössze 33 éves korában meghalt. A sienai származású második Pius pápa idején 1461-ben szentté avatták, 1939-ben pedig Olaszország egyik védőszentje lett, s az Európa Unió egyik patronusa is ő.

A halálát követő években a domonkosok megszerezték Katalin fejét, s Rómából Siénába, a Szent Domokos templomba szállították ezt a nagyon fontos erekét, amely köré egy reneszánsz freskokkal és szobrokkal díszített kápolnát emeltek. A fej erekje mellett Katalin egyik mutató ujját is a templomban őrzik, amellyel minden év április 29-én megáldják a város lakóit, Olaszországot és egész Európát. Siénai Szent Katalin a középkor egyik legnagyobb hatású női szentje volt. Kalendáriumi helye miatt, meg a hangzásbeli hasonlóság miatt is népies neve Széna Kata. Ünnepének időjárásából egyes helyeken termésre, kaszálásra következtetnek. Szénaszalma szét van szórva, rakja össze kis Katinka. Szénát szalmát velláról vellára, rakjad össze kis Katinka, te vagy a gazdája. A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma és szerelmi ajándék is lehet. A magyar nyelvterületen általában május 1-ére virradóra állították. A 15. századtól kezdődően szólnak forrásaink a májusfa állításáról, a szokás azonban bizonyosan régebbi. Egy 19. századi szokásgyűjtemény a májusfa eredetét így írja le. Szent Jakab és Szent Fülöp, midőn téringetni jártak, utitársuk lett Valburga nevű szűz hajadon. Ezt ebbeli cselekvényeért a pogányok tisztátalan személynek nyilváníták, s rágalmazták. A leány azonban, hogy előzze a gúnyolódókat, elővette vándorbottyát, letűzte a földbe, előtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra, midőn a pogányok szeme láttára leszúrt bot, kizöldült. Ez volt Szent Jakab apostol napja virradójára, azaz május 1-én. Nőtlen ifjak ez időtől ezokon szoktak magas zöldfát, jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt felállítani, ha lehet, észrevétlenül. A májusfák készítés a legények, legénybandák feladata volt. Éjszaka vágták ki az erdőn a fát, s május 1-ére virradóra többnyire titokban állították fel a helyi szokásnak megfelelően a lányos házakhoz. A fát többnyire őrizték, hogy a vetélytársak el ne vigyék. Általában minden lány kapott, s nagy szégyen volt, ha valaki kimaradt. A májusfa kidöntésének, vagy másnéven kitáncolásának a szokásáról viszont kevesebbet tudunk. Magyarország nyugati tájain rendszerint pünkös napjához kapcsolódó ünnepként élt sokáig. Ez a mulatság közös játékokkal, ügyességi versenyekkel kezdődött, a májusfa megmászása és a ráaggatott szalagok, hímzett zsebkendők, boros üvegek megszerzése volt a legények fő feladata. A fa körbe táncolásával és a hajnalig tartott táncos mulatsággal méltóképpen elbúcsúztatták a tavaszt.

Egyes vidékeken a nagylányság elismerését jelentette, ha májusfát kapott. Ezután már elmehettek a bálba a táncmulatságokra. Néhol a rossz hírű lánynak kiszáradt gajra, fazekat, ronydarabokat aggattak. A két világháború között bizonyára polgári hatásra divatba jött május 1-én a szerenád, az éjjeli zene. A májusfa lehet sudár, esetenként kérgétől megtisztított fa, melynek csak a tetején hagyták meg a lombját, vagy virágzó, zöldelő ág. Az udvarlási szándék komolyságát jelezhette a fa fajtája, nagysága. Többnyire szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teliüveg borral, hímes tojással díszítették fel. Gyakran megtréfálták egymást azzal, hogy a fa tetejére helyezett üvegbe paprikás vizet tettek. A Nyugat-Dunántúlon, valamint a Felvidéken a május 1-én állított fát többnyire pünköstkor bontották le, játékokat, versenyeket rendeztek, kitáncolták a májusfát.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Április 29-e Szijénai Szent Katalin, Európa védőszentjének liturgikus emléknapja, aki a keresztény középkor egyik legnagyobb hatású női szentje. Népies nevét jelesül is a Széna Katát, egyértelműen a kalendáriumi helye és a hangzásbéli hasonlóság miatt kapta. A nap időjárásából több helyen is az esztendő termésére, illetve a Széna

0: A zöld ág, zöld levél és a tavaszi örömünnep napja. A legenda szerint a Szent Fülöp életére törő pogányok zöld ágakkal jelölték meg a szállást, ahol a szent lepihent, hogy éjszaka bizonyosan rátaláljanak. Isten angyala azonban minden házra zöld ágat tűzött, s így a szent lakóhelye rejtve maradt. Ez a nap a májusfa, a hajnalfa, a jakabfa állításának ünnepe. A csíki székelység e napot zöld farsangnak nevezi. Valamilyen ágnak minden házon kell lennie, mert amelyiken nincs, arra majd az ördög tűz tartották egyes vidékeinken. E nap reggelére minden jóra való lány kapujába vagy háza elé került fa, melyet festéssel, pántlikával szokás díszíteni. A fát állító legényt a leány süteménnyel kínálta, és meghívták pünköst hétfőjére, a fa kitáncolására és az azt követő ebédre. Este nagy táncmulatságot tartanak, ahol a falu minden leányának illik táncolni. Május 3-a a Szent Kereszt feltalálásának jeles ünnepe. A hagyomány szerint 320-ban Nagy Konstantin császár édesanyja, a később szentté avatott Ilona Jeruzsálemben, ott is a Kálvária hegyén kiásta Jézus Krisztus keresztjét, s a mellette lévő másik két keresztet is. Mivel nem lehetett tudni, hogy melyik is volt Krisztusé, a jeruzsálemi püspök tanácsára mindegyik keresztet hozzáérintették egy-egy beteg asszonyhoz. Akihez az Úr Jézus keresztjét érintették, az azonnal meggyógyult.
1: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
2: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélekjárt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Mindenki zarándoklatot szerveztek Esztergomba a budapesti ferencesek. 82 éve nem ébredtünk annyira hideg május 1-ére, mint pénteken. Tiramisú rekord született Londonban. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 2-án Mindenki zarándoklatot szerveztek Esztergomba a pesti ferencesek. Ezen a napon a boldoggá avatás előtt álló Mindenki József bíboros, hercegprímás esztergomi érsek emlékére ünnepi szentmisét mutattak be sírja felett az esztergomi bazilikában. Az zarándoklat célja az volt, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék életművét és imádkozzanak boldoggá, illetve szenté avatásáért. A szentmise után az altemplomban megkoszorúzták a bíboros sírját, olvasható a zarándoklat programjában. Délután megtekintették a bazilikát, majd az emeleten található kincstárat és az ebből nyíló Duna túlsó partjára gyönyörű kilátást mutató panoráma termet. Az zarándokok ezt követően egy filmet tekintettek meg a bazilikáról, a Keresztény Múzeum, amely a legjelentősebb hazai egyházi gyűjteményt őrzi, meglátogatása után tértek haza az zarándokok. A csütörtöki nap után pénteken is megdőlt a több évtizedes országos hajnali hidegrekord. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Csütörtökön 50 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárdarócon, mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Pénteken pedig egy ennél is régebbi 82 éves rekord vált semmisé. Nyírtason mínusz 5,3 fokig hűlt le a levegő hajnalban, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord.

0: kort. A híradó.hu azt írta, több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél és a száraz talaj. Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban. A múlt hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját. Szombaton és vasárnap közel 100 olasz szakács gyűlt össze a Chillsben, hogy együtt dolgozhassanak. A cél az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisut készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt, tudósította Life.hu. A Guinness rekordok könyvének szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3 ezer tojást használtak fel. A több órás munka végül meghozta a gyümölcsét, a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával megdöntötte, sőt messze túlszárnyalta a korábbi rekordot.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Hirdessétek dicsőségét! Síjelyenő könnyűzenei evangelizációs műsora.

Dicsőség és hála Uram neked! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát egy gyönyörű napot kaptam, és örülök, hogy erre a napra kerül az én programom is, illetve a műsorom, mert csodálatos nap ez, a május első vasárnapja. Hát egyrészt anyák napja, és én azt hiszem, hogy hálás szívvel mondok köszönetet az Úristennek, édesanyámért és anyai nagymamámért különösen is, aki segített édesanyámnak felnevelni minket, nagy küzdelem volt ez biztos számukra, de csak a szeretetet éreztük ebből, nem a küzdelmet. És hát amellett május, anyák napja mellett, a szűzanya hónapja is, és egész hónapban, ami égi édesanyánkat köszöntjük, ünnepeljük, nem csak a májusi litániákon, de mindenféle programon, a szentmiséken, és mindazokban az összejövetelekben, amikor imaórákon veszünk részt. Valahol egy különös kegyelmi ajándék a május, és amellett ugye nekem egy kedves ajándék édesanyámtól, hogy májusban születtem én is meg, május közepén körülbelül, és ezért mindig olyan nagy szeretettel gondolok erre a hónapra, napokra. Fogadják szeretettel műsoromat. Az első dal, amelyeket kiválasztottam, elindult egy napon. Hát az életem. Elindult egy napon az életem. Ó, anyám, te szenvedtél értem. Édesanyám nagyon meghatározó volt gyerekkoromban. Bátyámmal együtt, amikor édesapánk elhagyta édesanyámat, és ott hagyott minket, akkor mi hazamentünk anyai nagymamához, és ő tárc ajtóval fogott, és azt mondta, hogy gyertek, nálam otthon vagytok. És mindent megtett, hogy segítsen édesanyámnak. Nagy küzdelem volt ez nekik, de hát azt hiszem, hogy mi ebből csak a szeretetet éreztük, és azt a csodát, amelyet rajtuk keresztül mi megélhettünk. Hát természetesen nagymama is nagy Mária tisztelő volt, ott laktunk a Kármelhegyi szűzanya temploma mellett, Kármelite atyák árnyékában, akkor még ott voltak, bár már akkor jött a kommunizmus, és szétverték a rendet is, amennyire lehetett, szétzavarták a szerzeteseket az egész országban. De a Kármelite atyáktól is maradtak néhányan, akik ott a lelkipásztori szolgálatot elláthatták, többek közt Gábor atya, és még néhányan, akik csodálatos személyek voltak, mint Marcel atya, boldog emlékű Marcel atya. Hát igen, szerencsések voltunk ilyen téren, hogy a családi probléma, a tragédia mellett mégis rengeteg kegyelmi ajándékot kaptunk az Úristentől, és ezért sokat jelent nekem az, hogy édesanyám emlékére írtam ezt a dalt. Én azt hiszem, hogy amíg édesanyánk ott van és él, addig nagyon fontos, hogy ezt a szeretetet megmutassuk felé, és így neveltem gyerekeimet is, hogy a feleségemmel mindig a legnagyobb szeretettel, tisztelettel beszéltem, hogy érezzék, hogy az édesanyátok az egy csodálatos asszony. És hát így azt hiszem, hogy ők is ebben nevelődtek, és mindig öröm látni, amikor anyák napján jönnek, hozzák a kis virágjukat, már sokan az unokákkal együtt, és fölköszönték feleségemet, én pedig itt szinte könnyező szemekkel lesem őket, és csodálom, és hálát adok az Úristennek, a családomért, és mindazért, amit tőle kaptunk, és természetesen a szűzanyáért.

A következő dal címe ez, hogy Kisfiam. Kisfiam, ülj ide mellém. Az egyik legelső dalaim közé tartozik. Akkor még nekem nem volt kisfiam, csak arra az emlékre írtam, amit édesanyám és nagymamám jelentett, hogy micsoda szeretettel, milyen fontosnak tartották a hitet. Azt, hogy arra kapjunk meghívást, hogy nekünk van egy édesanyánk a Földön, és van egy édesanyánk a Mennyországban is. És ahogy édesanyám mesélte, hogy ha valami gondotok van, és velem bármi történik, mert sokat betegeskedett, azt mondja, akkor bizalommal szólhattak, és fordulhattok a szűzanyához, ő mindig megsegít benneteket, számíthattok rá. És ugyanígy volt nagymama is, amikor ő ballagtam körülötte, fogtam a kis kezét, illetve ő fogta az én kis kezemet, és akkor mindig olyan fontos volt, hogy elmentünk a templom mellett, ha mentünk éppen a Lehel téri piacra, akkor ott beléptünk a templomunkba, és mondunk köszönetet az Úrnak, imádkoztunk egy kicsit, és mentünk tovább. És azon kívül is sokszor ott voltunk, és hát csodálatos élmények voltak a Kármelita templomban, a litániák, a májusi litániák, és sok minden más, ami kegyelmet ott kaptunk az ottani atyáktól, akikben végtelen szeretet és szolgálatkészség volt, bár ők is akkor üldözöttek voltak és megalázottak voltak, de ezzel nem foglalkoztak, hanem a szeretet volt a fontos számokra is, hogy a hitet, az élő hitet átadják nekünk, és ezzel erősítsék meg felnövekvő ifjúságunkban az életünket.

ez a kisfiam, ez nagyon népszerű dal lett, és sokan, akik már az én generációm együtt növekedtünk, és amikor születtek a gyerekeink, a fiacskáink esetleg, és nekem is, igen, az öt gyerekemből 4 fiacskám volt, hát fantasztikus ajándékot kaptunk az Úristentől, azt hiszem, és mindjárt elmondhatjuk ezt. Minden emberi élet, minden gyermek élete egy csodálatos kincs, azt hiszem. Ma már az unokáimnak örvendezek, és hálát adok az Úristennek, és van kiért, és van miért imádkoznom újra és újra, és ezért hálát adok az Úrnak, hálát adok a szűzanyának. A következő dal megint csak gyermekkori élményeimből van. Azt szeretném, ha az életed boldog lenne, mondta édesanyám és nagymama is mindig, és fontosnak érezték, hogy mi valóban boldog emberek legyünk. Mert a nehézségek jönnek, de hogy ők is megküzdöttek a nehézségekkel, ezt akarták, hogy mi is olyan emberek legyünk, akik tudunk küzdeni a jóért, a szépért, és elfogadjuk az Isten ajándékát, és legyen olyan valaki, akire támaszkodhatunk akkor is, ha már ők nem lesznek. És az egyik az Úr Jézus, akire hiszem, hogy nagyon korán rá, akkor abban az időben még nagyon korán lettünk első áldozók is, nem tudták, hogy mi lesz még. Az volt az a bizonyos Rákosi korszak, aztán jött a Kádár korszak, és sokan szenvedtek ebben az időben a hitükért, a nemzetükért, de hisszük, hogy nem volt hiába való a küzdelem, mert a hit élt a legnehezebb diktatúra idején is, és sokan megszenvedték a hitüket, a világiak is, mert sokan a munkahelyükön és az iskolában való tragédiákon, mert sokan a hitüket miatt rúgták ki a munkahelyről, és a tanulmányait nem tudta befejezni. Igen, ez volt, de az élet küzdelemre nevel minket, és mi jókor kaptuk ezt a küzdelmet, hogy megerősödjünk általa, és azt hiszem később is. Ez az erő, ez ott volt, és az imádságok, amelyek elhangzottak értünk, azok mindig meghallgatásra lehetek az Úrnál és a szűzanyánál. És hiszem, hogy ez a katolikus hitünk egyik csodálatos ajándéka, ez bennem is folytatódott, és nagy ajándék volt, hogy tudtam, hogy kire számíthatok. Annyi a mai napig is, minden nap feleségemmel együtt rábízzuk a gyermekeinket az Úrra, Jézusra, a mi megváltó Istenünkre, és a Szent Családra, szűzanyára, aztán hozzátettük még Szent Józsefet is, hogy legyen apjuk is ezeknek a gyerekeknek itt, aki védelmező szeretettel gondoskodik róluk. Az ima meghallgatásra talán hisszük.

mondanám százszor, gyermekem, te győzni fogsz múló éveken, de nem lesz könnyű az életed, sajnos nem mondhatok mást neked.

és akkor azt hiszem, hogy boldog emberkéket nevelhetünk mi is, ahogy mi magunk is boldog emberek voltunk, és remélem, hogy ők is valamennyi gyermekünk, unokánk, és már látom is őket, ezeket a boldog kis családokat, ahol unokáink nevelődnek, hogy van hit, élő hit, és ez reményt és jövőt ad nekik is. A remény nagyon fontos, nem csak a hívő embernek, minden embernek, de remény nélkül nem lehet élni, vagy legalábbis borzasztó nehéz. És hiszem, hogy mi remény gyermekei vagyunk, reményben élhetünk, és van reményünk. Ezért mindig fontos, hogy legyen szép új remény az életünkben.

folytatnám a család után, most az egész hónapra gondoltam a műsor összeállításnál, és a legkedvesebb Mária énekeket, amelyek nagyon fontosak számunkra, és sokak számára, azt hiszem, én magam is mindent megtettem a zenei szolgálatom idején, hogy ezeket a Mária énekeket, amelyre csak megfordultam, amelyre csak hívtak, mindenütt lelkesen és örömmel énekeltem, és mindenkit bátorítottam, biztattam országhatáron belül és országhatáron kívül, szerte a Nagy Magyarországon, a szerte szalatét, szabdat Magyarországon, ahova eljutottam, hogy mi mindnyájan Mária országa vagyunk, a szűzanya népe, gyermeke, és ezért fontosak ezek az énekek, legyenek a mi generációnak is énekei. Voltak az előttünk járó generációnak, ma is élnek ezek a szép, régi, ősi Mária énekek. A Boldog Asszony Anyánk, persze, hát ez örök énekünk az egész magyarságnak. De kell, hogy minden generáció megírja a maga imáit, a maga énekeit, és így született meg az én Mária énekem is. Mária jó anyánk, kérünk, hogy nézd le ránk. Ó, nézd le ránk. Hát fogadják szeretettel ezt az éneket, és aki tudja, ott a rádió mellett énekelje velem együtt.

Következő, kedves Mária énekem, szeretünk téged, Mária. Igen, ezt ritkábban szoktam énekelni, talán egy kicsit nehezebb is, mint a Mária jó anyánk című dalom, de a lényeg ez. Kimondani azt, ami a szívünkben van. Ahogy édesanyánknak is olyan jó kimondani, anya, én úgy szeretlek téged. És amikor anya valamiért, hogy megdicsért és megerősített, valami kis ajándékot kaptam, akkor mindig olyan boldog voltam kisgyerekkoromban, és hát teljesen értető, hogy valahogy beleszövődik, amikor az ember aztán felnőtt lesz, és már neki is gyermekei vannak, és még dalokat is, és mellé, akkor természetes, hogy egyszer csak megfogalmazódik ez a dal. Szeretünk téged, Mária, és szóljon a dal. Nagy szeretettel énekeltük a zenészeimmel, még a zenei koncerteken is ezt a dalt sokszor betettük a programba. Nem mint koncertdalt, hanem mint imádságot. Kedves, gyönyörű imádságot.

másik dal címe Fahász Máriához. Ezt az én Borka Zsolti barátom, sógorom, zenésztársam írta. Gyönyörű dal. Talán ezzel is kerültünk mi össze egész közel egymáshoz, amikor én már ismert zenész voltam a gitáros zenei műfajban. Akkor hozták oda ismerős barátaim, ifjú barátaim ezt a fiatal embert hozzám, hogy te, ez a srác olyan szép dalt írt a szüzenyához. Meghallgatott? Hát mondom, természetesen, nagyon kíváncsi vagyok. És Zsolti barátom elénekelte Fohász Mária című dalát, Mária, Mária, szép virágszál, és én éneklem azóta is. Ő is énekli persze, és sokan Magyarországon, sokan a Kárpát-medencében, bármerre jártam, Erdélyben, Kárpátalján, Délvidéken, Szerbiában, Horvátországban, szerte az egész magyar területen, és énekelték velem a testvéreim. És volt egy reményünk, egy bizalmunk a szüzanyához, és nem csak májusban, hanem az év minden időszakában, mert nekünk van egy ég édesanyánk. És amikor úgy néha elcsüggedve körbenézek, hogy nem jó irányba halad az ország, vagy problémák vannak, nehézségek vannak az életünkben is, akkor mindig egy megnyugtató biztonságot ad, hogy mi 1000 éve óta szüzanya, a te országod, a te néped vagyunk Szent István királyunk felajánlásából, és hiszük, hogy itt leszel velünk ma is. És amikor ott voltak a pusztító történelmi időszakok, az Úristen, a mindenható Úristen, hiszük, hogy a te közbejárásodra megadta az újrakezdést, a feltámadást az országnak és a népnek, hogy tovább folytatódjon az élet őseink számára. És itt vagy most is, drága szüzanya. Hisszük ezekben a napokban, ezekben az időszakokban, amikor lehet, hogy nehéz időszakok jönnek újra is, ki tudja. A jövőt nem látjuk, csak reménykedünk, de tudunk imádkozni. És hisszük, hogy te közben jársz az Úr Jézusnál, Szent Fiadnál, és hiszem, hogy itt leszel ezután is.

a Duna mellett. A Duna mellett, ahol megfogalmaztam ezt a gyönyörű éneket, és énekeltem, azóta is énekelem, bátorító biztatás számomra. És folytatódik a következő dalomban is ugyanez. Hiszem, hogy amíg csak élek, és még elbírom a gitárt, és a hangom is még egyelőre alkalmas az éneklésre, addig itt a Duna mellett nekem ez a küldetésem. Vinnem a dalokat, énekelnem, szolgálnom. Az egyik hétköznap este plébános atyánknak el kellett utazni valamerre, és egy vendégatya jött. És amikor bejött a szedmisére, olyan kedves volt, azt mondja, fú, hát milyen sokan vagytok. Hát azt is élő zene van, és humorizáltott nagyon kedvesen, de olyan jó volt hallgatni. Igen, hát az én zenei szolgálatom is erősíti ezt a kis káposztásmegyeri plébániát, mert szeretettel jönnek a testvérek hétköznap este is. És énekelünk, és szól a gitár, és szólnak az imádságok, a dalok, és hiszem, hogy az Úristen áldása itt van velünk, minden gondban, nehézségben, bajban, örömben velünk van. És eljön ez a nap, ez a hónap, amikor a szűzanyát is köszöntjük. És itt a régi, a hagyományos, a májusi litániák fognak fölcsendülni minden nap újra. Hát adjunk hát az Úristennek, hogy van velünk valaki. És ez a hónap legyen, az egész hónap a szűzanya hónapja, a remény hónapja, hogy családunkért, gyermekeinkért, unokáinkért, az utánunk jövő generációért is tudunk imádkozni. És itt van velünk a mi égédesanyánk, a szűzanya Mária. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kívánok mindenkinek nagyon szép tavaszi napokat, most már jöjjön meg az igazi tavasz, és erősítse minket a szűzanya ezekben a napokban. Hálás szívvel köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Húsvét időszakában élünk, és húsvét időszakának az egyik markáns és sokat mondó evangéliumi szakasza az Emmauszi tanítványoknak a története. Jézus, bár nem ismerik föl, melléjük szegődik a két tanítványnak, aki Emmausz felé indult, aki eltávozik Jeruzsálemből, mert a csalódásokat nem tudják földolgozni. Milyen sok eset van, amikor talán nem így fizikailag, de egy rádió műsor keretében oda tud valaki szegődni egy másik ember mellé, mert valahol meghallja azt a rádióadást, mert valami megérinti annak az adásnak a tartalmából, annak az adásnak a hangulatából, jellegéből. Mi itt a Mária Rádióban azért dolgozunk, azért tevékenykedünk, hogy mellé tudjunk szegődni a másik embernek, aznak, aki kíváncsi, aki szeretne valamiben támpontot találni, aki szeretne valamiben megerősödni. És persze ezt nem csak azok tesszük, akik szólunk a Mária Rádió mikrofonjainál, hanem azok is, akik a háttérben munkálkodnak, önkéntesként vagy itt dolgozóként, és legfőképpen azok, akik az anyagi hátteret is biztosítják a rádió számára. Mindannyian közösen szegődünk a másik ember mellé, azok mellé, akik hallhatják a gondolatainkat, hallhatják az imádságainkat, hallhatják mindazt, amit a rádió közvetíteni akar. Hálásak vagyunk minden adományozónak, hálásak vagyunk mindazoknak, akik támogatják és segítik a munkánkat. Kérjük, támogassanak bennünket továbbra is, mondják el jó hírünket másoknak is, adják tovább a rádió jó hírét, és adják tovább azt a kérést, hogy támogassuk, erősítsük a rádió működését. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kilátó. A Mária Rádió rendezvény sorozata vezetőknek. A kilátó célja, hogy segítsen a résztvevőknek a legfontosabb szempontokból szemlélni és átgondolni életüket. A kilátóba cégvezetőket hívunk, mert a vezetők képességeiknél és helyzetüknél fogva sokakra hatással tudnak lenni. A rendezvényen résztvevők közös reggelire gyűlnek össze havi rendszerességgel egy budapesti étterembe. Minden alkalommal a lelki élet egy-egy elismert mestere osztja meg gondolatait. A kilátó májusi alkalmának témája anyai örökségünk kincsei és keresztjei. Mi a szerepe az anyai szeretetnek a lelki fejlődés szempontjából? Hogyan lehet gyógyulni anyasebeinkből? Női szemmel milyen az igazi férfi? Többek között ezekre a kérdésekre válaszol a májusi alkalom előadója, Császárnagy Noémi pszichológus. Az alkalomra a budapesti Vígvarjú étteremben kerül sör az 5. kerület Vigadó tér 2 szám alatt, május 4-én reggel 7 óra 30 és 9 óra között. A részvétel regisztrációhoz kötött. Részletek és regisztráció a Mária Rádió honlapján a kilátó menüpontban lehetséges. Minden cégvezetőt szeretettel hívunk és várunk a kilátóba. Május 4-én, 7 óra 30-tól.

Anyám, újjöjj, segíts imádkozni. Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, újjöjj, segíts imádkozni.

Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőjét, a szeretetét és a józanságét. Ez az ige azért kedves nekem, mert Jézus meggyógyította engem a rákbetegségből. Én mégis félénk voltam, nem mertem tanúságot tenni róla, de ő az igén keresztül megmutatta nekem, hogy merjek beszélni, ne legyek félénk, valljam meg a hitemet, tegyek róla tanúságot, mondjam el az embereknek, hogy Jézus szeretete hogyan gyógyított meg engem. Közbenjáró imára várakoztam az oltár előtt, az oltári szentség pont előttem volt kitéve egy karnyújtásnyira, és azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne kinyújtani a kezemet és megérinteni, mert akkor biztos, hogy meggyógyulok. És akkor hallottam, azt mondja, hogy most én érintelek meg téged. És innentől már nem volt kérdés. Visszakaptam, vagy talán kaptam, mert nem is volt még ilyen élő hitem az életemben, mint most van. Azért megyek templomba, mert már nagyon várom, hogy mehessek. Odafigyelek minden szóra. Odafigyelek arra, már onnantól kezdve, hogy letérdelek, hogy hogyan térdelek le, hogy megérintsem a földet a térdemmel, hogy hogyan vetek keresztet, mert már az is egy ima, hogyha helyesen teszem ezeket. Bármilyen furcsán is hangzik, de köszönöm a betegségemet.

0: Hírpercek.
1: Május 1-e Szent József munkás liturgikus emléknapja volt egyházunkban. Pénteken indult a nosztalgiai járatok szezonja Budapesten. Júniusban megnyitják a gyalogosok előtt a Fórum Románum és a Kolosszeum közötti régészeti területet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja egyházunkban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József, a boldogságos szűz jegyese, a megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ács, egyszerű kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa, olvasható a Magyar Kurírban. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történet szól Máté és Lukács evangéliumában. József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi Jézus atyának. A Móri Zsigmond körtér és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg pénteken a Nosztalgia járatok szezonját Budapesten, szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es Nosztalgia villamos a Pesti Dunaparton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT szerdán az MTI-vel. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as Nosztalgia járat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat Cabrio Icarus-szal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Icarus járművekkel. Idén nem csak az Icarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával is lehet utazni. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. Félidőhöz érkezett a Fórum Románum és Kolosszeum közötti régi

0: természeti terület felújítását célzó munkafolyamat, amely során az egész területet gyalogos övezetté fogják átalakítani. A tavalyi jubileumi szent év bevételeiből nagyjából 25 millió euróból finanszírozott beruházás. A tervek szerint június elején zárul majd le, írta a Magyar Kurír. Az út átalakításának célja az, hogy a Piazza Veneziától a Kolosseum felé tartó turisták sétálva is megtekinthessék majd Róma nevezetességeit. Ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem közelebbről is megnézzék azokat, megérezve a történelem súlyát, lehetőségük lesz, hogy letérjenek a köztársaságkori kúriánál, vagy a Trajanus császár piacnál. Rómában az elmúlt időszakban számos felújítás volt, decemberben például a Kolosseum melletti múzeum funkciókkal is rendelkező metró megállót nyitották meg.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Húsvét 5. vasárnapján az esti dicséret zsoltárait, az első zsoltár hétről imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. Krisztus csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

Krisztus Urunk meghalt, feltámadt, és szüntelenül közben jár értünk. Forduljunk örömmel hozzá.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Mária Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő verbita atya elmélkedése.
2: Máriát dicsérni hívek, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária Rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. A tegnapi szempontok szerint legyünk a kereszténység gerince, feltételező, hogy alkossunk keresztény csoportokat. Ez nem valami önkényes és szeszélyes művelet. A feladat három dolgot tartalmaz. Megtalálni és összekovácsolni a szükséges tagokat. Segíteni nekik, hogy felfedezzék és felelősséggel betöltsék helyüket a világban és az egyházban. Szervesen összekötni őket, hogy eredményesen dolgozzanak a csoportban és magánosan. Ez csak akkor lehetséges, ha a tagok rendelkezésre állnak. Minden helyre kell valakit állítani, és ezeknek összhangba kell állniuk. De ez csak az emberi szabadság és az egyesség hivatásának tiszteletbe tartásával történhet. Inkább segítjük és biztatjuk őket, hogy a kereszténység gerince legyenek. Ha ezek a gerincek olyanok, amilyennek lennők kell, akkor véleményük másokat megmozgat, tetteik magukkal ragadnak, nem parancsolnak, hanem befolyásolnak. Akkor majd mások köréjük gyülekeznek és csoportot formálnak. A kegyelmi élet éljen bennük tudatosan és mindig növekedve. Az ember élet mozgató erőit állítsák az Istenének szolgálatába, hogy így a krisztusi tanítás és törvény áthassa, megújítsa és átformálja az egész társadalmat. Erősítjük és segítjük Krisztus misztikus testét, hogy az emberek még szentebbé váljanak. Legyenek élő tengelyek, melyek körül mások forognak. Őket viszont azok irányítsák, akiket a Szentlélek arra rendelt, hogy az egyházat kormányozzák. Azok lesznek a kereszténység gerincévé, akik nem csak megértik az evangéliumot, hanem bennük életté válik, őket megvilágítja és személyiségük átütő erejévé formálódik. Az evangélium hassát a környezetet. A környezet evangéliumi kovásza aszerint eredményes, ami mértékben éljük a kereszténység alapigasságait. A keresztények tetteikkel legyenek a környezet evangéliumi kovásza. Mi nem a világot akarjuk megjavítani, hanem az embert. A világi feladataikat teljesíteni fogják, ahogy a Populorum Progressio enciklika mondja, szabad kezdeményezésekkel, és pedig anélkül, hogy passzívan várnának utasításokra és az irányvonalak meghatározására. Összefoglalva, a kurzió az egyház mozgalma. Elvezeti a tagokat oda, hogy találkozzanak a személyes Istennel, önmagukkal és a testvérekkel. De a kurzió, 6. Pál pápa megfogalmazás szerint, a keresztény lelkiség iskolája is és a pasztoráció munkatársa. A közösség legyen az evangélium kovásza a környezetbe. Kötelezzel magát és kötelezzen el másokat. A kurzió jelölteket keres. A cél az, hogy azok legyenek a jelöltek, akik majd az evangéliumi kovásszá válnak. Legyenek érettek az evangélium üzenetének megértésére és az elkötelezettség vállalására. Legyenek alkalmasak és eltökéltek, hogy közösségben és a közösségért éljenek. A kurzió tanításának az átadása egy háromnapos lelki gyakorlatban történik. Ez a lelki gyakorlat a feltámadt Krisztus üzenetének örömújongó hirdetése. Segíti a részvevőket, hogy felfedezzék személyes hivatásukat és karizmájukat, és azt megvalósítsák az emberi és az egyházi közösségben. Ebben az előadók és a vezetők, papok és világiak az egyház közösségének hiteles tanúi. A tanítás átadásával nem fejeződik be a kurzium, hanem elkezdődik. A mozgalom segíti tagjait, hogy életbe tartsa bennük a fokozatosan tovább haladó megtérés lelkét, és a tagok alakítsák át életüket testvéri együttélésé a saját egyházi közösségükbe. De abban a világban is, ahol meg kell valósítaniuk sajátos küldetésüket, mint világi hívők. Növekedjék tudatuk, hogy evangéliumi kovásszá kell válni. A cél az, hogy akik a kurzióra jöttek, térjenek vissza ugyanabba a környezetbe, és működjenek Krisztus szellemében a világ megváltoztatásán. Mi nem akarunk a plébániától vagy más csoportoktól az embereket elvonni, hanem ellenkezőleg erőteljes életcéllal őket újra oda visszaállítani, ahonnan jöttek. A kurzió átadja ezeket a csoportokat az egyháznak, hogy együtt éljék kereszténységüket, napról napra növekedjenek a hitbe, és Krisztus kisugározzák környezetükbe. Eredményének a titka, hogy előmozdítja az állandó megtérést. Természetes befolyása miatt hatékony. A közösségek élik az egyház misztériumát, és Krisztus küldetését akarják megvalósítani az emberek szolgálatában a földön. Minél jobban megvalósítják ezt a kurziisták, annál sikeresebb lesz az egyetlen küldetés minden átalakító és felszabadító hatása, Krisztus küldetése az egyházban. De a mozgalmak az egyház lelkipásztori munkájában is részt vesznek. Az egyház kívánsága megújulás. Szükségesnek tartja, hogy minden tagja egyedül és közösségben valósítsa meg Krisztus evangéliumi örömhírét, hogy az egész világ az Isten nagy családjához tartozzon földi zarándok útján. 6. Pál pápa az egyházról beszélve azt állította, hogy a megújulás szónak, mint irányelvek, elvnek, és az állandóan megújuló életképességnek mindig jelen kell lenni az egyházba. Szükség van a készségre, hogy állandóan tanulmányozzuk az idők jeleit, hogy mindent megpróbáljunk, és a minden részben jó megvalósítsuk. Ne oltsátok ki a lelket, a profétai beszédet ne vessétek meg, mindent vizsgáljatok meg, ami jó, azt tartsátok meg, mondja Szent Pál. Az eredménytelenség és a valóság hiánya lenne, ha az egyház szükségét érzi a megújulásnak, de a plébániák, a mozgalmak, egyházi szervezetek és a szerzetek nem éreznék annak szükségét. Ez az állandó megújulás feltételezi, hogy figyeljünk az emberek életét és történelmi jelentőségét, hogy felfedezzük Isten szavának fényében és az idők jeleiben a formát, amelyet most és itt szolgálhatunk az egyháznak. Hogy a világi híveknek bele kell kapcsolódni az ige hirdetésbe, az a hivatalos egyháznak már a múlt század elején világos volt. Azért szorgalmazta 10. Pius a katolikus akciót. 11. Pius enciklikát adott ki erről. Ennek dogmatikai megalapozása 12. Pius Corpus Christi Mystici enciklikája lett. Sok mozgalom, sok világi csoportosulás keletkezett már a zsinat előtt is, és ezek az akkori felfogás szerint ezeknek bele kellett kényszerülni egy merev egyletbe. Ez a merevség nagyon jól meglátható manapság is, például a Mária légiójának a szabályzatában. A zsinat sokat foglalkozott ezekkel a témákkal, és praktikusan szabad utat adott a kicsoportoknak és a világi hívek mozgalmainak. Hasonlóképp több pápai enciklika foglalkozik velük. Fontosságuk látszik abból is, hogy a Szent Atya 2000-ben, a Szent Évben a karizmatikussal külön akart találkozni, és a kurciókat július végére hívta meg Rómában, amely külön szentmiséjére csak a kurciisták voltak hivatalosak. Mivel a hivatalos egyház annyira támogatja őket, ezért kifejlődhettek. Nehéz volna megmondani, mennyi a tagok száma. A karizmatikusok körülbelül 90 millióra becsülik, a kurziót néha 45 millióval, néha 40-nál szokás megadni. Ha mindent összeveszünk, egész biztos, hogy 100 millió emberről beszélhetünk, mint minimum, akik az egyházban ilyen világi csoportosuláshoz tartoznak. Számot nehéz megadni, mert a különböző csoportosulások összefonódnak, és sok kurziista karizmatikus és fordítva. Még csak Magyarországon se tudjuk pontosan megállapítani, hogy hányan vettek részt a kurzión. Hogy mennyire nem lehet ezeket a mozgalmakat agyon szabályozni, látszik az egyházi törvénykönyvből. A Megszentelt Élet intézményei és az Apostoli Élet Társaságai című harmadik részben a szerzetesekhez az egyházi törvénykönyvnek sok a mondani valója, 136 kánonban. Ugyanakkor a világi intézményeket el lehet intézni 20 kánonnal, és ezeknek itt csak az általános része illik a mozgalmakra. Majdnem a kurziótól vették a törvénykönyvbe a 713. kánont, ezeknek az intézményeknek a tagjai saját megszentélésüket apostoli tevékenységben fejezik ki és gyakorolják, hogy kovász módjára áthassanak mindent az evangélium szellemével, Krisztus testének erősödésére és növekedésére. A világi tagok a világban élnek, és a világból jönnek, az egyház evangélium hirdető munkájába keresztény életük tanúságtétele révén vesznek részt, és a világi életmódjuknak megfelelően felajánlják együttműködésüket az egyházi közösség szolgálatára is. A mozgalmak sok egyházmegyében megtapasztalták, hogy milyen fájdalmas probléma, mikor új utakat keresünk, amelyek biztosítják a keresztény lét hitelességét, a jelenlét hatékonyságát és a világ minden kereszténynek tevékenységét, de a hivatalos közegektől elutasításra találnak. Úgy látszik, hogy vannak egyházmegyék, ahol a II. Vatikáni zsinatot még nem hirdették ki. 6. Pál pápa beszédében arra buzdítja a kurziót, hogy tartsanak ki tovább is ebben a folyamatos megújulásban. Legyetek kitartóak abban, hogy üzenetetek állandóan alkalmazkodjon az igehirdetés valóságához, és a tett és az apostolkodás azokhoz az új helyeihez, amelyek valóságos és igazságos, igaz és általános megoldást követelnek. Pásztoraitokkal együtt keressétek az alkalmas utakat. Tehát a különböző mozgalmak, amelyeket a hivatalos egyház támogat, az igehirdetés és a lelkipásztori munka hatékony eszközei. Az egyház azért van, hogy az igét hirdesse, hallottuk már többször. Az igehirdetésben a múlt század első felében nagy hangsúlyt kapott a törvény megtartása. Ez igaz is, mert az szeret engem, aki parancsaimat megtartja. De a törvényt csak akkor értjük meg, ha elkötelezzük magunkat Krisztussal. Úgy 50 évvel ezelőtt Szájpol tatya írt egy jó néhány érdekes könyvet egyházi vonatkozásokról. A Widerer Wachte Siebenschläfer nevű könyvében tanulmányt közöl, hogy egy városból miről prédikálnak a plébánosok. Egy sem beszélt az egyházban megtestesült Krisztusról, hanem csak arról, hogy mit kell tenni, mit kell hagyni, vagy mire kell pénzt gyűjteni. A modern igehirdetést arra fektet súlyt, hogy legyünk keresztények, és akkor mindent, amit teszünk, jobb lesz. Ezen előadássorozatban sem beszélek arról, hogy milyen vagy melyik erényt gyakoroljuk, milyen bűnöket hagyjunk, hanem hogy éljük át, hogy mi egyház vagyunk, és így ne a törvényekkel, előírásokkal, jó tanácsokkal foglalkozunk, hanem azzal, hogy mi az egyház vagyunk. Krisztus misztikus testének tagjai, és ezt valósítsuk meg a végső következetességig. Az egyház tőlünk nem új és több tettet kér, hanem egy új beállítottságot, hogy ezzel valósítsuk meg az új evangelizációt. Az igehirdetés a lelkipásztori tevékenység által valósul meg. A lelkipásztori tényezőknek nem csak a papok életében van szerepe, hanem minden szerzetesnek és világi hívőknek egyaránt, kinek-kinek képessége, helyzete, karizmája szerint. A mozgalmak természetesen saját lényegüknek, céljuknak és módszerüknek megfelelően tevékenykednek.
1: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbita atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Pappá szentelték Timár Dániel jezsuitát Budapesten. Majális csopakon. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Május 2-án a Jézus szíve jezsuita templomban Székely János szentelte áldozó pappá a Jézus társaságának tagját. Az ünnepi szertartáson nem csak hazánkból, hanem külföldről is érkeztek családtagok, rendtársak és barátok, hogy együtt imádkozzanak az új papért. A szentelő püspök homiliájában hangsúlyozta, a papi hivatás forrása a Szentháromság szeretett közössége. A papa vőlegény barátja, fogalmazott, aki az embert Istenhez vezeti és segíti, hogy felismerje, nem szolgák, hanem az atya szeretet gyermekei vagyunk. Timár Dánielről elhangzott, csendes, figyelmes és megbízható személyiség, aki mások szükségleteire érzékenyen válaszol. Hivatását érettebb korban hosszú lelki megkülönböztetés után vállalta, és imádságos életével másokat is segít az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. A szertartás során a püspök kézrátétellel adta át a papi szolgálat kegyelmét, majd a jelenlévő papok is megáldották az új misést, jelezve, hogy befogadják őt a papi közösségbe. Timár Dániel ezt követően már paptársaival együtt mutatta be az eukarisztiát, és hálát adott mindazokért a közösségekért, amelyek elkísérték hivatása útján. Vidám hangulat, színes programok és incsiklandó finomságok várták az érdeklődőket május 1-én csopakon, ahol a község önkormányzata szervezésében a strand előtti téren rendezték meg a hagyományos majálist. A rendezvény délelőtt vette kezdetét, a színpadon fellépett a Mandula Virág óvoda, akik kedves műsorukkal csaltak mosolyt a közönség arcára, majd Zámbó Brigitta Disney gyermekműsora varázsolta a legkisebbeket. A délután folyamán a Csopaki Nyugdíjas Klub Senior tánccsoportja lépett fel, estére pedig a hangulatot a Rulett Együttes utcabálya koronázta meg. A majális egyik kiemelt eleme a kézműves vásár volt, amely már délelőtt 10 órától várta a látogatókat. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínált minden korosztály számára, és ismét bebizonyította, hogy a csopaki közösséggel együtt ünnepelni mindig különleges élmény. Anyák napja alkalmából egy különleges nagycsalád története került a figyelem középpontjába, tudjuk meg a Magyar Kurír oldaláról. Ági és férje 5. gyermeküket várják, miközben január óta nevelőszülőként egy közel 1 éves kislányról is gondoskodnak. A házaspár mindig nagy családot tervezett, és életük során örömök és fájdalmak egyaránt formálták őket. Veszteségeket is megéltek, ugyanakkor mindvégig nyitottak maradtak arra, hogy mások felé forduljanak. A kölcsöntesóként érkező kislány hamar a család részévé vált. A gyerekek szeretettel fogadták, büszkén mesélnek róla, a szülők pedig igyekeznek úgy gondoskodni róla, hogy közben tiszteletben tartják vérszerinti családjával való kapcsolatát is. Ági szerint a nevelőszülőség nem a tökéletességről szól, hanem a bizalomról, annak elfogadásáról, hogy a rájuk bízott gyermek életében akárcsak egy időre is szeretettel jelen lehetnek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióban, és Isten éltesse az édesanyákat.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Mi a nemzet? Kiáltásunk Istenhez irányul. Hozzá kiáltunk, de legalább ugyanannyira nemzetünk tagjaihoz is, magunkhoz. Mert nekünk nem a sült galambot kell várni, hanem magunknak kell cselekedni. Amit mi nem teszünk meg, senki nem teszi meg helyettünk. Hinni kell és cselekedni, hogy úrrá legyünk mindazon, amit az élet elénk hoz. Az együttműködő, közös célokért cselekvő közösség sikeres tud lenni. Ez az együttműködés nemzeti szinten is elengedhetetlen. De mi is ez a nagy közösség, a nemzet? Most Katona Lajost idézem 1910-ből erről a kérdésről, hogy mi a nemzet. Nem csak nyelvében él a nemzet, mint a szállóigévé lett igazság, de csak féligazság hirdeti, hanem mindabban, amit részben a nyelv által, de részben egyéb úton is, a nemzet lelke értékeset teremtett. Mindabban, amivel a maga saját létűségének tudatát, annak fenntartására irányult erős akaratát és törekvését jellemzően kifejezi. Tehát szokásaiban és erkölcseiben, történelmi viszontagságainak, arra az önfenntartásra, a saját létűség megőrzésére célzó minden mozzanatában, azt biztosító minden intézményében is. Eszerint politikai eseményeiben és törekvéseiben,

életében is, mindaddig, amíg azok e célra irányulnak, azt soha el nem vétik. E cél pedig társadalom életi kifejeződésében a nemzeti függetlenség mellett elérhető legnagyobb egyéni szabadság és jólét, a nemzeti színezetű erkölcsi és értelmi műveltség alapján. Erre kell válvetett munkával igyekeznie mindenkinek. Ezt szolgálja csendes dolgozószobája szűk falai között a tudós, ezt a szószéken és az iskolában a pap és a tanító, erre törekedjék ekéjével a földműves, pöröjével kezében a munkás, ecsetjével és vésőjével a művész, erre a közélet mezején, a közügy bármely ágában a polgár, az államférfi és a tisztviselő, ezt fejezze ki legnemgesebb virágaiban az irodalom. Ennek szolgálatában szólaltassa meg lantját a nemzete lelkétől mellékletett költő. S ha mindnyájunk egyesített, egy célra törekvő munkája, az egymástól tanuló, egymáson épülő nemzedékek során közelebb jut a nemzeti ideál megvalósításához, azzal az egyetemes emberiségnek is megtette a tőle telhető legjobb szolgálatát. Az egységes nemzetközös tettei, jó tettei előre viszik az egyént, a családot, a nemzedékek sorát, de ezzel az emberiség közös ügyét is szolgálják.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
2: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hogy hová megy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium ígéje.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Krisztusban, drága jó testvéreim! Jézus az utolsó vacsorán egy nagy búcsú beszédet tartott apostolainak. Meg akarja nyugtatni apostolait. Nyugtalanságuk azért is érthető, mert megmondotta nekik, hogy tovább nem lehetnek vele, hogy nem sokára mindnyájan megbotránkoznak benne, hogy Péter háromszor is meg fogja tagadni. Azzal bíztatja őket, hogy a lehangoló közeli jövő helyett tekintsenek a távolabbi jövőbe, visszajön majd, miután helyet készített számukra, és magához veszi őket. A tanítványok 3 évet töltöttek Jézussal, látták csodáit, hallották tanítását, és mégis félnek. Miért? Mert Jézus arról beszél, hogy elmegy, elárulják őt, és szenvedni fog. Ez a Jézusi beszéd nagyon megrázta őket. Testvéreim, ez nem csak az apostolok története, a mi életünkben is ott van a bizonytalanság, ott van a betegség, ott van a halálfélelem, ott van a jövőtől való szorongás, vajon mit fog hozni a holnap után, vajon milyen lesz a jövő? Röviden kifejezve, a mai ember szíve is nyugtalan. És Jézus válasza erre az élethelyzetre nem más, mint a hit. Jézus nem azt mondja, hogy ne féljetek, mert minden könnyű lesz, hanem azt mondja, hogy higgyetek. A hit kapaszkodót, irányt és értelmet ad az ember életének. Így, drága jó testvéreim, magunkra kell alkalmazni ezt a Jézusi intelmet, és beleélni kell magunkat, hogy nekünk is van egy helyünk a mennyországba elkészítve, és úgy kell éljünk, hogy amikor visszajön, értünk, azt a helyet elfoglalhassuk. Jézus az atyához, az Istenhez megy, az oda vezető útat apostolai is ismerhetik, hiszen eleget tanította őket. Ismerik élete példáját, tudhatják csodáiból, hogy benne isteni erő van jelen, hiszen másként e csodákat nem tehette volna. Jézus az út és cél. Általa lehet találkozni az atyával is benne. Ha Fülöp olyasmit kívánna, amiben Mózesnek volt része a pusztában, Fülöpnek meg kell értenie, hogy a Jézussal való mindennapi érintkezésben sokkal közelebb kerül Istenhez. Hiszen szavai és tettei az atya szavai és az atya tettei. Drága jó testvérek, a mai vasárnapon ezen evangélium alapján az ima szándékunk mi más lehetne, mint hogy a helyes úton megmaradjunk, igazságban éljünk, hogy örök életünk legyen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Ma a 37-es Zsoltár egy részletét olvassuk, amely közel 3 éves, mégis máig időszerű igazságokat mond ki. Témája az ember egyik legnagyobb kísértése, hogy miként dolgozzuk fel a rossz, a gazemberség, az elvetemültség, az erkölcstelenség, a csalás, az ügyeskedés, a törtetés jelenségeit, amelyekkel mindennapi életünk során oly sűrűn találkozunk. Miként kezeljük ezeket keresztényként? A Zsoltár 40 versből áll, tehát hosszú, és végig erről az egy kérdésről szól, úgy, hogy az első 11 versben összegzi a lényeget, ezt olvassuk ma. A továbbiakban pedig bővebben kifejti gondolatait a becsületes, illetve a becstelen emberek viselkedéséről és sorsáról. A Zsoltárban végig 3 motívum ismétlődik. A becstelenek szerencséje, jó sorsa e földi életben, az igazak elvárt türelme az igazságtalanság láttán, és a dolgokat helyükre tévő, rendteremtő végső isteni igazságszolgáltatás, Isten elmarasztaló, illetve elfogadó, üdvözítő ítélete. E 3 téma körül jár be a szerző egyre táguló köröket, úgyhogy végig lényegében ugyanarról van szó, de egyre részletesebben, mindig új szempontokat adva a korábbi körökhöz. Tehát így olvassuk körönként. Az első kör, az első 2 vers. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágatnak, mint a fű, mint a gyönge növény elfonnyadnak. Ennyi. Ez a Zsoltár felütése, a téma jelzése. Benne van, most még csak röviden, a 3 vezérfogalom. Az elvetemültek meg nem érdemelt jó sorsa, az ezt tapasztaló igazak türelme és Isten végső ítélete. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, ez a kezdés. Tökéletesen leírja azt a 2 ellentétes érzést, amelyeket az igaz, becsületes emberekből kivált az, hogyha tapasztalják azok jó sorsát, akik érdemtelenül, munkanélkül, tisztességtelenül szereztek maguknak anyagi vagy egyéb előnyöket az életben, a többi ember rovására. Az ember 2 reakciója ilyenkor a bosszankodás, harag, felháborodás, és bizony mellette az irigység. E 2 tiltja itt ez az első vers. A becsületes ember egyfajta érzelmi kettősséggel veszi tudomásul a becstelenek szemérmetlen gazdagodását, előrejutását, sikerét. Felháborodik, de közben a lelke mélyén, vagy talán tudat alatt irigyli is az ilyenek szerencséjét, hiszen szeretne ő is sikeres életet élni, ahelyett, hogy nyomorog, vagy nehéz munkával keresi szűkös kenyerét. Naponta tapasztaljuk, hogy a rossz egyszerre taszít, de valahogy, mondom, tudat alatt vonz és csábít is. Ez a bűn utáni megromlott emberi természet örök kettősségéből, megosztottságából, belső feszültségéből fakad, és ennyiben mondhatni, hogy a Zsoltáros itt a lényegre tapint. De mellette nyomban ott a hit vigasza, hogy nem lesz mindig így, Isten ítélete véget vet az igazságtalan helyzeteknek, a törvény és becsület nélkül élő emberek, mondja, azok levágatnak, elfonnyadnak, eltűnnek az életből. Következik a második kör, a harmadik verstől a hatosig. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, a földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál ő benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Az előbbi tiltásokat, ne bosszankodj, ne irigykedj, itt pozitív tanácsok követik, hogy mit tegyél, összesen 7 tanács vagy felszólítás. Először is bízzál az Úrban. Ez a vezérelv. Ne kövesd a világot és a világ értékrendjét, semmiképp ne engedd, hogy a világ szelleme határozzon meg téged, hanem gondolkozz Isten szelleme szerint. Másodszor, így Istenben bízva azt mondja, jót cselekedjél. Tedd azt, amit jónak ismertél meg. Végezd a munkádat, amit Isten rád bízott. És a harmadik, hogy hűséggel élj. Legyél hű az Istentől rád bízott feladataidhoz, és legyél hű ugyancsak Istentől kapott, és általad már elfogadott életelveidhez. Negyedszer élj a földön. Ennyi, és ez végtelenül fontos, hogy a vallásosság az ne valami éteri kegyesség legyen, és ne légy naív, mint a kegyeskedők sok esetben, hanem legyél józan, élj a földön, láss reálisan, ne töregedj olyasmikre, kincsekre, gazdagságra, szerzésre, vagy épp hírnévre, amelyeket nem érhetsz el tisztességes úton. Pedig a reklámipar sátáni módon éppen erre, a szerzésre ösztökél. Felhergeli, felpiszkálja az emberben a magasra törő vágyakat, amelyek ösztönszerűen megvannak benne, és amelyek ellen ő küzdene is, ha hagynák, de nem hagyják. A reklámvilág belehajszolja ezekbe a vágyakba az embert, vásárlásba, hogy többet költsön, mint amennyit megengedhet magának, hogy nyakló nélkül hitelek felvételébe fogjon, melyeket aztán nem tud kifizetni, és az ember már is egy rossz út fogja. 5. tanács. Gyönyörködjél az Úrban. Hát meg lehet ezt parancsolni? Elvileg nem. Ha valami szép, abban gyönyörködöm, felszólítás nélkül is. Ha nem szép, parancsra sem fogok gyönyörködni benne. De hát miről van szó? Ahhoz, hogy gyönyörködhess az Úrban, erőfeszítéseket kell tenni, meg kell őt ismerni. A tetteit, a jellemét, a jóságát, hogy milyen Isten ténylegesen, valóságosan, nem annak alapján, amit mások mondanak, nem is annak alapján, amit az ember magától gondolna róla emberi ésszel, nem. Ez mind téves. Meg kell őt ismerni a Szentírásból, meg saját életünk tapasztalataiból, és rá kell bízni életünk irányítását. Aki ezt megteszi, tapasztalja, amit itt a zsoltáros ígér, hogy az Úr megadja neki szíve kéréseit. Tehát nem a felszínes vágyait, hanem azt, ami valóban jó neki, ami a szív mélyének vágyakozásában van. És végül a 6. és 7. tanács ugyanezt ismétli, hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Mi nem vagyunk elég bölcsek saját életünket illetően, nem látunk világosan, de Isten igen. és a magát rábízó embernek ő csak ugyan beteljesíti az életét, mert meg tudja valósítani benne azt, amit öröktől fogva neki szánt élete tartalmául. Ennyi a 7 tanács röviden. Aki megfogadja ezeket, az olyan gazdag és sokrétű Isten tapasztalatokra tesz szert, amelyek megmutatják, hogy kicsoda az Isten, milyen az Isten, hogy valóban méltó a gyönyörködésre. És mi történik, hogyha így teszünk? Életünk végén, azt mondja, életed végén Isten felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Elismeri azt, hogy igaz emberként éltél. Ez a rövid 4 vers, a 3-tól a 6-ig, ez egy ilyen életmodell, tökéletes életmodell, ismerd meg Istent, leld örömödet benne, tedd, amit életedben tenned kell, élj a földön, de Isten szerint. És akkor utad végén meglátod majd, ahogy az Úr rábólint a te életedre. A Zsoltár gondolatmenetének következő 3. köre a 7. verstől tart a 11-esig. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el a heveskedésedet. Ne bosszankodjál, az csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágatnak. De akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Ennyi a 3. rész, ahol ismét a tiltások kerülnek elő, mint a Zsoltár legelején, hogy ne bosszankodjál az érdemtelenül szerencsésekre, és az álnok hamis úton járó emberekre. Szűnjél meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Na, ez már volt a Zsoltár elején, mégis van itt egy új elem, hogy a Zsoltáros most meg is indokolja tanácsát. Azt mondja, azért ne táplálj dühöt és haragot a bensődben, mert csak rosszra vinne. Csak valami rossz sülhet ki belőle, két értelemben is. A harag rossz tanácsadó, ismerjük. Ira brevis furor, mondták a régi rómaiak, magyarul a harag rövid ideig tartó őrültség. Az ember az igazságtalanság láttán kétféle magatartásra hajlamos. Ha szabad utat enged negatív érzéseinek, indulatosan, dühösen, haragjában hirtelen kedve cselekszik, hát nagyon könnyen a bűn útján találja magát. Olyan dolgokat mond és tesz, amelyeket egyébként nem tenne, amelyeket később maga is megbán, de vissza már nem szívhatja. Ha viszont a másik, hogy ezt elkerülje, rendszeresen magába folytja, elnyomja a bensőjében negatív indulatait, azok belülről kezdik ki, belülről emésztik. A vége pedig depresszió lesz, meg mindenféle lelki, sőt testi betegségek. Hát ha sem a harag szabadon engedése, sem az elnyomása nem megoldás indulatainkkal szemben, akkor hát micsoda? Itt mondom a bibliai utat, ezt lehet ajánlani. Ez pedig az indulatok kézben tartása, uralása, kontrollja, ellenőrzése. Röviden a gondolkodás fegyelme. Az önuralom, ami nagy-nagy érték, tele van ezzel a Biblia. Példabeszédek 16. fejezet 32-es versben ezt olvassuk. jobb a béketűrő, mint a harcias hős, jobb a magán uralkodó, mint aki egy várost foglal el. Aztán lejjebb a példabeszédek 25-ös fejezet 28-as versében, mint a lerombolt város, melynek nincs fala. Olyan a férfi önuralom nélkül, meg persze a nő is. Tehát kell egy ilyen városfal. Az ókorban, a bibliai időkben a városokat védőfalakkal vették körül, vagy hát legalább valamiféle palánkkal, mert enélkül a város ki volt téve ellenséges támadásoknak, rendszeres idegen betöréseknek. A fal nélküli városra biztos végpusztulás várt. Csak a városfalon nyíló, jól őrzött kapukon jöhetett be, akit az őrök kellő megfontolás, ellenőrzés után beengedtek. Így kéne lennie ma is, és nincs így az országhatárokon. No, ilyen városfal az emberben a gondolkodás fegyelme, az önuralom. Ez a mi városfalunk. Ne eresszünk be válogatás nélkül bármit a bensőnkbe, csak amit a józan gondolkodás javall. A gondolkodás fegyelme nélkül az ember teljesen kiszolgáltatottá válik a rossznak, a bűnnek, a pusztítónak. És akkor következik az ítélet. Az Istent elvetők végső sorsáról itt a Zsoltárban és a Szentírás más helyein mindenütt azt olvassuk, hogy ez valamiféle megsemmisülés lesz. Olyan szörnyű kínzásokról, kínokról, szenvedésekről, tortúrákról, ahogy szokás szerint ezt a legtöbb ember elképzeli, még ma is, vagy ahogy a középkori képzőművészeti és irodalmi ábrázolásokban bemutatják a kárhozottak helyzetét, hát ilyesmiről a Biblia legfeljebb képekben szól, mint például az örök tűz képe. Ezek a képek a kárhozat, a kárhozott lét élményét, iszonyatos hatását igyekeznek visszaadni, de nem azt, hogy mi történik konkrétan ezekkel a kárhozott emberekkel. Ha a Biblia azt mondja, hogy mennek az örök tűzbe, ez a kárhozat rettenetes hatását jelenti, de nem jelent valóságos tüzet. Szó nincs erről. A kárhozottak végső örök állapotáról ezzel ellentétben, például itt is, a 37. Zsoltár 9-10-es versében, a Szentíró háromszorosan nyomatékozza, hogy az elvetemültek kivágatnak, egy kevés idő még, és nincs a gonosz. Nézed a helyét, és nincs ott. De korábban is, már a második versben azt mondja, hirtelen levágatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. Vagy azután is, a 20-as versben, a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellenségei, mint a liget ékessége, elmúlnak, füstként múlnak el. Vagy a 22-esben, a gonoszok kivágatnak, a 34-esben, kiirtatnak a gonoszok, 36-os versben, a becstelen ember elmúlt, és íme nincsen, kerestem, de nem találtam. Vagy a 38-as, ez már a vége a Zsoltárnak, 38-as versben, a bűnösök mind elvesznek, a gonoszok vége az pusztulás. És így, tehát ez a Zsoltár, a 37-es, ezzel tele van, de egyébként meg az egész Biblia is tele van. Tehát végig a nincsről, a gonoszok elmúlásáról, eltűnéséről, elenyésztéről beszél a Zsoltár. A semmiről, a semmiségről. A kárhozat nem konkrét fizikai, vagy bármiféle kínzás, Ez egy nagyon nagy és nagyon veszélyes tévedés. A kárhozat az nem más, mint az Isten nélküli létezés. A nem létezés. Hogy mit jelent ez konkrétan, arról nagyon keveset tudunk beszélni, azért, mert hát ha ezt mondjuk a kárhozottak valami Isten nélküli, azaz lét nélküli létben, lét nélküli létben vannak, abszurdum. Vagy a semmiben vannak, abszurdum. Vagy a nem létben vannak, abszurdum. A semmiben vannak, igen. És mégis ez a helyzet. És az üdvösségre jutók, azt mondja, akik az Urat várják, öröklik a földet. Ezt ígéri Isten. A Zsoltár tele van ezzel a gondolattal. A 11-es vers szerint a szelidek öröklik a földet, a 22-esben az áldottak öröklik, a 29-ben az igazak, a 34-esben megint az Urat várók, szóval ezek öröklik a földet. De milyen földet? Az idézetekből kitűnik, hogy az üdvözültek örök élete nem valamiféle megfoghatatlan, éteri, misztikus világban, egy másik világban, az égben, a más világon folyik majd, ahogy ezt a legtöbb keresztény hajlamos elképzelni, nem így van, hanem a földön. Itt, ezen a földön, de az újjáteremtett földön. Ez egy teljesen reális világ, amelyben, ellentétben a mostani világgal, Isten uralkodik mindenben, és az ő törvényei, ahol szeretet, béke, harmónia lesz. Az, amit túlvilágnak mondanak, az igazából nem valami, valamin túli világ, nem is, a Biblia nem is használja ezt a szót. Nem valamin túl, hanem egy tökéletes, ugyanakkor teljességgel reális világ. Még akkor is, ha e világ fizikai jellemzőiről a jelen létrendben semmit nem tudunk, mint ahogy lakóinak feltámadott testéről sem, de azt tudjuk, hogy valóságos lesz. Valóságos. Nos, kedves hallgatóim, ennyit mára. Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.

Szép jó estét, köszöntök mindenkit, köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad sorozat szerkesztője. Hosszú ideje foglalkozunk azzal, ami a Delfoi Jósda bejáratára is föl volt írva, majd 3000 évvel ezelőtt, hogy ismerd meg magad. Az önismerete és az önfejlődésre az Enneagram módszerét választottuk, ami 9 személyiség típust ír le, és ez a 9 személyiség típus többféle szempontból hasonló egymáshoz, és vannak egymáshoz még közelebb álló csoportok. Az egyik ilyen csoportosítás volt, hogy mindegyik típusnak, ugye 1-9-ig vannak a típusok egy ábrának körön elhelyezve, mindegyiknek van két szomszédja. Mondjuk az egyesnek a 9-es, meg a 2-es, és tudjuk, hogy ezek, amiket szárnyak hívunk, befolyásolják erősen azt, amelyiknek a szomszédjai. A másik csoportosítás, amivel az előző részben foglalkoztunk, az az, hogy az emberi pszichének 3 kulcs alkotó eleme van, az érzések, az értelem és az ösztön. Ennek alapján van 3 jól meghatározható csoportja az Enneagramnak, az érzelmi csoport, a gondolkodó csoport és az ösztön csoport. Ma pedig egy újabb csoportosítási lehetőséget vizsgálunk annak alapján, hogy Karen Horney, aki az 1800-as évek végétől az 1900-as évek közepéig élt, egy német születésű amerikai pszichiáter, kialakította azt, hogy az emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ugye tudjuk, hogy az ember egy társas lény, és ahhoz, hogy érvényesítse a saját érdekeit, Karen Horney úgy találta, hogy 3 stratégiát alkalmaznak az egyének, hogy a saját szükségleteiket hogyan elégítsék ki. Ezt a 3 csoportot úgy hívta, annak alapján, hogy ha valamilyen közösségi térben van egy személy, hogy hogyan viszonyul a többiekhez, hogyan mozog a többiekhez képest. Ő 3 csoportot jelenített meg, az egyikre, amit azt mondta, hogy ezek az emberek fele, az emberek irányába mozognak, vannak, akik az emberektől eltávolodnak, és vannak, akik meg határozottan az emberekkel szemben mozognak, és szemben vannak. A Horney-féle csoportok, tehát azt a stratégiát mutatják meg, amelyet szűk az egyes típusok alkalmaznak. Az asszertív típusok, ami az emberekkel szembeni mozgást gyakorolják, azok ragaszkodnak hozzá, sőt, kikövetelik, hogy megkapják, amit akarnak. Ez a 3-as, a 7-es és a 8-as. Ezek tevékenyen és közvetlenül, direktben próbálják megszerezni azt, amire szükségük van. Aztán van az engedelmes típus. Az engedelmes típus az az emberirány, az emberek fele mozgó típusnak felel meg. Az engedelmes típusok, az 1-es, a 2-es és a 6-os alapvetően a felettes énjüket kiengesztelve szeretnének valamit kiérdemelni. Tehát az asszertív típus az kiköveteli, az engedelmes típus, aki a felettes énjének engedelmeskedik, azt megpróbálja kiérdemelni azt, hogy hozzájusson, amire szüksége van. Mindent elkövetnek ezek, az 1-es, a 2-es és a 6-os, hogy jó fiúnak, jó kislánynak látszódjanak, vagy azok legyenek, és így kapják meg, amire szükségük van. És van az emberektől elhúzódó típus, a 4-es, az 5-ös és a 9-es, ezek meg visszahúzódnak, hogy így kapják meg, amit akarnak, magyarul védik magukat, távol tartják magukat a többi embertől, hogy a saját szükségleteikkel foglalkozhassanak.
Nézzük egy kicsit jobban az asszertív típusra, az emberek ellen mozgó típusra. Ezek ugye a hármas, a hetes és a nyolcas. Ők énorientáltak, és a személyiségüket kiterjesztik, megnagyítják. A stresszre és a nehézségekre az énjük hangsúlyozásával és megerősítésével válaszolnak. Ha nehézségek kerülnek szembe, még jobban megerősítik az egójukat. Ezeknek a csoportoknak mindegynek megvan a többi emberhez való viszonya. Ha ezt felismerjük és megértjük, akkor ennek az én érzésnek a hamisságát is látjuk, és akkor tudunk ezen változtatni. Egy nagyon jó példa a csoportok viselkedésére, hogy mi van, ha belépnek egy emberekkel teli szobába. Mert akkor ezek a csoportok automatikusan egy bizonyos módon kezdenek érzékelést mutatni önmagukkal kapcsolatban. Például az emberre ellenes csoport, az asszertív csoport, ilyenkor azt mondja, én vagyok a központ, én vagyok az igazán fontos. Most, hogy itt vagyok, biztosan történik valami. Az engedelmes csoport, az emberek felé mozgó csoport, ahogy Karen Horney mondta, abba az egyes, a kettes és a hatos személyiségtípus tartozik. Ennek a három személyiségtípusnak szüksége van arra, az egyesnek, a kettesnek, meg a hatosnak, hogy mások hasznára legyen. Ők úgy reagálnak a stresszre és a nehézségekre, hogy a felettes énjük tanácsát kérik a helyes döntésekhez. És föltesznek önmaguknak ilyen kérdéseket, hogy hogyan felelhetek meg azoknak a követelményeknek, amelyeket mások támasztanak velem szemben. Hogyan lehetek én felelősségteljes ember? Az egyes, a kettes és a hatos, az engedelmes típusok nem más embernek engedelmeskednek, hanem roppant engedelmesek a felettes énjük követeléseivel szemben. A felettes énjük pedig az a gyermekkorban kialakult értékrend, amit a szülők vagy más tekintély személyek alakítottak ki bennük. Ez a három típus, az egyes, a kettes és a hatos gyerekkorában megtanulta a belső szabályokat, elveket és parancsokat, és ezeknek próbál engedelmeskedni. Ennek következtében egyébként gyakran ők lesznek a tekintély személyek. Amikor az előbbi példát folytatva az engedelmes csoportba, tehát az egyes, kettes vagy a hatos személy belép egy szobába, ahol sokan vannak, automatikusan olyan érzése támad, hogy ő jobb a többieknél. Például az egyes tudattalanul azt gondolja, hogy itt minden olyan rendetlen és szervezetlen. Ha én csináltam volna, én irányítanék, nem lenne ilyen zűrzavar. A kettes, tehát az engedelmes csoportba tartozó, hasonló helyzetben azt gondolja, ó, ezek a szegény emberek, bárcsak lenne időm, hogy mindegyikre figyeljek. A hatos számára, aki szintén az engedelmes csoportba tartozik, az engedelmesség azt jelenti, hogy a gyermekkorban megtanult mintákat, értékeket nagyon erősen követi. Tehát a hatos számára az egyeseknél és a ketteseknél komolyabb gondot okoznak azok a helyzetek, amelyek erősítik a kisebb rendűség érzését. Mégis sikerül jobban éreznie magát, csoport hovatartozásaik és társadalmi azonosulásaik által. Azonosítja magát, és ezt az azonosulást mondja, hogy jobb vagyok ezért másoknál. A visszahúzódó csoportok, az emberektől eltávolodó csoportok, abba tartozik a négyes, az ötös és a kilences személyiségtípus. A típusok nem nagyon tesznek különbséget tudatos énjük és a tudattalan, feldolgozatlan érzéseik, késztetéseik között. Tudattalanjuk álmodozásaikon és fantáziájukon keresztül állandóan ott pörög a tudatukban. A visszahúzódó típusok
tehát a 4-es, 5-ös és a 9-es, úgy reagálnak a stresszre, hogy megpróbálnak eltávolodni a világtól. Eltávolodni a világgal való kapcsolattól. Elhúzódni képzeletük belső terébe. Például a 9-esek egy biztonságos, gondoktól mentes belső szentélybe vonulnak vissza. A 4-esek romantikus, idealizált, képzelt énjükbe, ami nem valóságos. Az 5-ösök pedig összetett logikus belső építőjátékuk világába mennek vissza. Hogy érthetőbb legyen, mindhárom típus hajlamos arra, hogy kikapcsoljon, hogy visszahúzódjon. Valóságban is, de a saját képzeletébe is. Mert hogy ennek a három típusnak, a 9-esnek, a 4-esnek és az 5-ösnek gondot jelent az, hogy hogyan maradjanak meg a saját fizikai valójukban, és hogyan lépjenek a képzelet világából a tettek mezejére. Például az előbb említett szoba példában, ha belép egy olyan, aki a visszahúzódó típusba tartozik, akkor azt mondja, az az érzése támad, hogy semmi közöm nincs ahhoz, ami itt folyik. Nem is hasonlítok ezekhez az emberekhez. Én egyáltalán nem érek, nem illek ide. A 4-esek és az 5-ösök teljesen világosan érzik, hogy elkülönülnek a többiektől. Én érzésüket azzal erősítik meg, hogy kívülállók, hogy különbözők maradnak. A 4-esek tartózkodóan és közömbösen viselkednek, de ha nincsenek megfelelő hangulatban, akkor lehet egyszerűen ott hagyják a társaságot. Azt mondják, ez túl sok nekem. Valahogy nincs hozzá kedvem. Az 5-ösök valószínűleg szívesen vannak ott, de akkor is ugyanolyan jól éreznék magukat, ha otthon olvasgatnának. Ha társaságban van az 5-ös, a pálya szélén marad. A 9-esek valószínűleg szintén élvezik a társaságot, részt is vesznek benne, de mindig egy kicsit távol maradnak a többiektől, a 3 lépés távolság. Talán bólogattak és mosolyognak, de az eszük egy egészen más helyzeten jár. Ez a csoportosítás, Karen Horney féle csoportosítás arra való, és arra segít bennünket, hogy tudatosítsuk a saját magatartásunkat más közösségekkel kapcsolatban. Hogyan viselkedünk? És mint láttátok, ezek eleve belénk vannak szinte kódolva, hogy hogyan fogunk viselkedni, attól függően, hogy milyen típusba tartozunk, és hogyan írta le Karen Horney a valóságban működő típusokat. Még egyszer, a Horney féle csoportok azt a stratégiát mutatják meg, amit az egyes típusok a saját szükségleték kielégítésére alkalmaznak. Az emberrel szemben lévő típusok, az asszertív típusok, a 3-as, a 7-es és a 8-as kiköveteli, hogy megkapja, amit akar, az engedelmes típus, az 1-es, a 2-es és a 6-os. Ki érdemelni akarja, amit akar, a visszahúzódó típusok, a 4-es, az 5-ös és a 9-es pedig ténylegesen visszahúzódnak, hogy így kapják meg, amit akarnak, hogy másoktól távol maradva a saját szükségleteikkel tudjanak foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmet. Az Ismerd meg magad sorozatban most azzal foglalkoztunk, hogy miként lehet csoportosítani a különféle személyiségtípusokat, és ebben a mostani részben a nagyszerű pszichoanalitikus Karen Horney kutatásait, a neo-freudiánus Karen Horney kutatásait és megfigyeléseit vetettük össze az Enneagram személyiségtípusaival, és azt találtuk, hogy igen, tökéletesen megfeleltethetők ez a
neopszichoanalitikus Karen Horney elgondolásai, felismerései és kutatásai és leírásai azokra a személyiségtípusokra, amely

0: Hírpercek.
1: Mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a budapesti ferencesek. 82 éve nem ébredtünk annyira hideg május 1-ére, mint pénteken. Tiramisú rekord született Londonban. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője, Szopko Anna. Május 2-án mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a pesti ferencesek. Ezen a napon a boldoggá avatás előtt álló Mindszenti József bíboros, hercegprímás esztergomi érsek emlékére ünnepi szentmisét mutattak be sírja felett az esztergomi bazilikában. A zarándoklat célja az volt, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék életművét és imádkozzanak boldoggá, illetve szenté avatásáért. A szentmise után az altemplomban megkoszorúzták a bíboros sírját, olvasható a zarándoklat programjában. Délután megtekintették a bazilikát, majd az emeleten található kincstárat és az ebből nyíló Duna túlsó partjára gyönyörű kilátást mutató panoráma termet. A zarándokok ezt követően egy filmet tekintettek meg a bazilikáról, a Keresztény Múzeum, amely a legjelentősebb hazai egyházi gyűjteményt őrzi, meglátogatása után tértek haza a zarándokok. A csütörtöki nap után pénteken is megdőlt a több évtizedes országos hajnali hidegrekord. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Csütörtökön 50 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárdarócon, mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Pénteken pedig egy ennél is régebbi 82 éves rekord vált semmisé. Nyírtason mínusz 5,3 fokig ült le a levegő hajnalban, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord. A híradó.hu azt írta, több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél és a száraz talaj. Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban. A múlt hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját. Szombaton és vasárnap közel 100 olasz szakács gyűlt össze a Cheers-ben, hogy együtt dolgozhassanak. A cél az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót, a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisút készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt, tudósított a Life.hu. A Guinness rekordok könyvének szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3 ezer tojást használtak fel. A több órás munka végül meghozta a gyümölcsét, a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával megdöntötte, sőt messze túlszárnyalta a korábbi rekordot.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
5: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket
6: két A Mária hetente. Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadássorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók. A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A májusi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan hat az anyai szeretet az ember testi-lelki fejlődésére. Hogyan lehetséges a gyógyulás anyasebeinkből. Hogyan tudnak segíteni a férfiak a nőknek női szerepeikben való kiteljesedésben. A beszélgetés résztvevői Geist Klára, pszichológus, Udvaros Dorottya, színművész, Wagner Ágnes, hitoktató és Vladár Sándor, olimpiai bajnok úszó. A beszélgetésre a MOM kulturális központban kerül sor Budapesten a 12. kerület Csörsz utca 18 szám alatt, május 12-én 18 órától. A belépés ingyenes, a programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk május 12-én 18 órától a MOMKultba.
0: Mária Rádió.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatókat. Április 23-án Zalaegerszegen, a Mincenténeumban a KÉSZ, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének zalaegerszegi csoportja szervezett előadást, melyet Szalai Attila atya, a Zala vármegyei Teskánt plébánosa tartott. Attila atya ez alkalommal Aquinói Szent Tamásról osztotta meg ismereteit a megjelentekkel. Elsőnek Aquinói Szent Tamás himnuszát imádkozta el. Kérem, fogadják szeretettel az előadást.
8: Imádlak és áldlak, Isten rejtelem, kenyér és borszínben titkon vagy jelen. Néked szívem, lelkem átadja magát, mert téged szemlélve elveszti magát. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, de a hallás rólad hittel biztosít. Hiszem azt, mit hinnem, Isten fia szab. Igéd igazánál mi van igazabb. A keresztfán rejtéd Isten voltodat, itt a színek rejtik ember arcodat. De én mind a kettőt hiszem, s valhatom, kérve, amit kért a bűnbánó Lator. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, mégis Istenemnek vallak tégedet. Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak, te benned reméljek, s téged vágyjalak. Urunk halálára emlékeztető, áldott kenyér, élő, s embert éltető. Add, hogy éljen lelkem belőled csupán, s jó ízét te benned ne veszítse szám. Kegyes pelikánom, Uram Jézusom, szennyes vagyok, szennyem, véreddel mosom. Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá, világ minden bűnét meggyógyítaná. Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt, mikor lesz, hogy szomjas vágyam jól lakik, hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, lejjem szent fényedben boldogságomat. Amen. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Tehát az apropója az előadásnak az Apinói Szent Tamás születésének a 80. évfordulója, ami ugyan tavalyi évre esett, de most átcsúsztunk ide, bár egyébként van a születési dátumával, helyével kapcsolatban is némi bizonytalanság, tehát még az is lehet, hogy az ideje 800-as év, de most ebből nem fogok belemenni. Tehát 1225-ben született, valószínűleg Roccasecca-ban, ez az Apinói grófoknak volt az egyik vára. Az ő területük Dél-Itáliában, Nápoly fölött, a Nápoly-Szicíliai Királyság és a Pápai Államnak határán terült el. És ez meghatározta az ő helyzetüket, hogy részesei lettek a császár és a pápa küzdelmeinek. Az édesapja, Apinói Landulf gróf, II. Frigyes császárnak volt a hűséges embere. II. Frigyes az számos pápával hadakozott az élete során, és az élete nagy részét kiközösítésben töltötte. És voltak olyan vélemények is akkoriban, hogy hát egyenesen őt tartották az Antikrisztusnak. Az ő hűvéreseként azonban végrehajtotta utasításait, például ugye azt is, hogy az embereivel kifosztotta a Monte Cassinói bencés apátságot. De ez nem akadályozta meg abban, hogy majd az 5 éves Tamást azt éppen odaadja be egyébként utána nevelése. Az édesanyja a nápolyi karacsoló családból származó Teodóra, aki a férjének a halál után erős kézzel fogta össze a családot, 9 gyermekük született, és abból közülük Tamás volt a legfiatalabb. És ahogy mondtam, 5 évesen Monte Cassinói bencésekhez kerül, és az nem egyszerűen csak azért, ami akkoriban szokás volt, hogy hát az örökség darabolódását azt megakadályozzák, ezért szívesen adták a kisebb fiúkat egyházi pályára, hogy ők ott találják meg az útjukat, hanem mert Tamásban valóban megmutatkozott már egészen gyermekkorában a hitbeli életre való fogékonyság, tehát amikor az apát fogadta őt, akkor ő ezzel a kérdéssel állított be a kolostorba, hogy mi Isten. Tehát ezt ő neki mondják el. Aztán 15 évesen a nápolyi egyetemnek a hallgatója lesz, de azért ennyire fiatalon, mert akkor mondhatjuk így, hogy a középfokú oktatás is az még az egyetemi berkeken belül történt, mint egy ilyen előkészítő, hogy a 7 szabad művészetet oktatták ezeknek a mai értelemben vett középiskoláskorú fiúknak. Ugye ez a 7 szabad művészet, pillanat, azt mondja a nyelvtan, aztán a retorika, vagyis a szónoklattan, a dialektika, aztán a csillagászat, a számtan, mértan és a zene. Tehát így kaptak egyfajta ilyen alapműveltséget, ezt Tamás itt Nápolyban szerezte meg. Ami viszont még jelentősebb az ő személye számára ebben a nápolyi tartózkodásban, hogy itt ismerkedik meg Arisztotelésznek a filozófiájával. A nagy görög filozófusnak a művei ekkor kezdenek igazán beérkezni Európába, mégpedig arab közvetítéssel. Tehát először az arabok fordították le és foglalkoztak vele, majd onnét jött be Európába és fordították le latinra, és ekkor kezdték az egyetemi oktatásba is ezt bevenni. Így például a Nápolyi Egyetem is, amit egyébként II. Frigyes alapított, egy friss alapítású egyetem volt. Európa ősi egyetemei, azok Bologna, Párizs, Oxford, tehát ezek voltak, ahol ugye a felsőfokú tanulmányok, az képzés, az három területen nyilvánult meg, akik tovább mentek ebből a középfokú képzésből, a jogi, az orvosi és a teológiai karok, fakultások fogadták a tanulni vágyó ifjakat. És a másik szintén még döntőbb dolog, hogy belép a domonkos rendbe. Domonkos rend szintén egy friss alapítású kolduló rend. 1215-ben alapította a Szent Domonkos, és egy évvel később kapták meg a pápai jóváhagyást. De Domenico Guzmán, ő spanyol nemesi családból származó pap volt, ki még mint kanonok kísérte el a püspökét a Dél-Franciaország vidékekre, ahol akkoriban erőteljesen terjedt az albigen seregnekség, majd, hogy erről majd később részletesen, meg Tamás is teológiailag majd küzd velük. Minden esetre ez a domonkos számára egy életre szóló dolog volt, hogy találkozott a zeretnekségnek ilyen mértékű terjedésével, és addig a pápa a cisztercieket küldte, hogy próbálják meg fölvenni vele a küzdelmet, de nem sok sikerrel, és Szent Domonkos kifejezetten arra alapította a rendjét, hogy tudjon prédikátorokat küldeni ezek közé az emberek közé, és hogy két fontos támasza kell, hogy legyen a munkájuknak. Az egyik a megfelelő képzés, tehát hogy igazán képzettek legyenek, és föl tudják venni a szellemi harcot, küzdelmet ezekkel az eredmények tanításokkal. És ezért is volt az, hogy elég hamar ők aztán megjelentek az egyetemeken, tanulóként, majd pedig oktatóként. A másik a hiteles élet. És ezért alapított domonkos kolduló rendet. Tehát, hogy az apostoli szegénység támassza alá a hiteles élet a mondani valójukat. És igazából ez a elnevezés, hogy domonkosok, ez mondhatjuk így, hogy ilyen népi elnevezés, mert az eredeti nevük, ma is az van a nevükben, OP, Ordo Predicatorum, tehát prédikátor testvérek rendje. Tehát az mutatja, hogy mi az ő elfoglaltságuk. És ugye az alapító után aztán mondhatjuk így, hogy népiesen ma is domonkosoknak hívjuk őket. Na hát Tamásnak ezt a döntését a családja az egyáltalán nem fogadta szívesen, hogy az előkelő gróf fiú homi kolduló rendbe áll be. Mert hát ők azért adták az egyházi pályára, hogy ott majd megfelelő pozícióba jutva öregbítse a családnak a hírnevét, ő legyen a Monte Cassinói apát, vagy legalább püspök érsek legyen valahol, tehát ezt elfogadták volna, de az, hogy egy kolduló rendbe álljon be, azt nem. És a domonkos testvérek éppen ezért elküldték őt, hogy a Párizsba folytassa a tanulmányait, tehát hogy onnét a családi kör, tehát a család számára elérhető körből kimenekítsék, de először nem jártak sikerrel, mert Róma közelében utána mentek a család bátyja, és tulajdonképpen elrabolták és hazavitték. és bezárták. És egy jó évet töltött ő bezárva ott a családi várukban. És ezt ő arra használta föl, hogy imádkozzon és tanuljon. Soráig elmentek, hogy elkerítsék a szándékától, hogy még egy utcanőt is beküldtek hozzá, hogy majd talán az elkeríti ettől az elhatározásától. Tamás kiragadott a kandallóba egy égő fákját, és azzal zavarta ki, és utána egy nagy keresztet égetett az ajtóba. És aztán a nővére, aki rendszeresen bejárt hozzá és vitte neki az ételt, marogta, ő is bencés apáca lett később. Tehát inkább ő hatott. És akkor aztán végül is aztán a család belenyugodott és elfogadta, miután azt a kitartását látták, és akkor így került ő tanulni először Párizsba, tehát Párizsba először tanulóként érkezett meg Párizsba, egy pillanatja az, igen. Ahol 3 évig tanult Nagy Szent Albert tanítványaként. Nagy Szent Albert, ő szintén Domonkos szerzetes volt, akit egyszerűen csak a doktor Universalis névvel illettek, és azért, mert ő nagyon széles körű ismereteket szerzett, nem csak teológiával foglalkozott, hanem természettudományokkal is. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk ott, úgyhogy az ő munkássága nyomán lett az asztrológiából asztronómia, és az alkímiából kémia. Tehát, hogy mind a kettőt, ami tudományos szinten művelte, ami kicsit ugye az ilyen jósláshoz, meg bölcsekköve ilyen készítése, ilyenhez kapcsolódott sokszor. Na és Tamást a tanulótársai először nagyon félreismerték, mert azt a nagy darab csöndes fiút úgy gondolták róla, hogy hát nem egy olyan túl éles elmélyű valaki. Úgyhogy el is nevezték Néma Ökörnek, ez volt a csúcsneve, és Szent Albert volt az, aki igazán tudta, hogy mi lakik benne, és mondta, hogy ha ez az ökör egyszer elbődül, akkor az egész világ fogja visszhangozni a hangját. Albert egyébként meg pont az ellenkezője volt, egy nagyon kis alacsony emberke, az a történet maradt föl róla egy pápai kihallgatás alkalmával, a Szent Atya mondta, hogy most már nyugodtan fölállhat, nem kell térdelni, és mondta, hogy már állok. Na és ebből időből az maradt fönn az a kis történet is, hogy az egyik tanulótársa segíteni akart Tamásnak a lecke megértésében, úgyhogy leült mellé és türelmesen elkezdte magyarázni a dolgot, Tamás meg csöndben hallgatta, majd amikor ez a tanulótárs elakadt, akkor Tamás megmagyarázta neki, hogy hogyan van. És akkor azért ők is rájöttek, hogy nem egészen olyan, mint aminek ők gondolták. Nagy Szent Albertet aztán Kölnbe küldik rövidesen, és Tamás oda is követi. Majd amikor itt lejárnak a tanuló évei, akkor 1252-59-ben visszatér Párizsba már tanárként. Tehát ezek lesznek az első párizsi tanári évei. Ehhez kötődik az a történet, hogy megvédi a korduló szerzeteseknek a tanításhoz, meg egyáltalán létezéséhez való jogukat. Ugyanis egy rivalizálás indult el ekkor a világszabadság, meg a szerzetesek között az egyetemen, és a világi papok szerették volna kitúrni onnét a szerzeteseket, úgyhogy egy Szent Amúri Vilmos nevű világi pap kifejezetten írt egy könyvet, amiben egyáltalán azt megkérdőjelezte, hogy létezni van joguk a korduló rendeknek, és ezzel egészen a pápáig ment, hogy tiltsák be őket. És mind a két korduló rend, a domonkosok, meg a ferencesek, ők is akkor már jelen voltak itt, küldtek egy-egy embert, hogy cáfolja ezt az írományt, és védje meg az ő jogaikat. A domonkosok Szent Tamást küldték, a ferencesek pedig Szent Bonaventúrát. úgyhogy nagy harcos társak is lettek. Kettőjükről fönnmaradt egy kis történet, hogy amikor Tamás meglátogatta Bonaventurát Pári Ferences kolostorban, akkor kérdezte tőle, hogy hol vannak a könyvei. Akkor bement a könyveik, és akkor Bonaventura vezette őt a cellájába, és a falon lévő egyszerű keresztre mutatott, hogy onnét veszi a tudását. És ezért egy kicsit elterjedt az a dolog, hogy igen, egyikük az észnek az embere, aki tudományos alapon támasztja alá a hitet. Igen, Tamásnak az írásai valóban nagy mértékben szólnak erről, a hitnek az értelmi megalapozásáról. Bonaventura meg a misztikus, aki ugye a mélységekbe, a lelki mélységekbe akar betekinteni. De azért majd meglátjuk, hogy nincs ekkora nagy ellentét közöttük. Egyébként nem véletlenül hívták Bonaventurát a Szeráfi doktornak, Szent Tamás meg az angyali doktornak, tehát mind a ketten úgymond ilyen angyali jelzőt kaptak, tehát ez mutatja azt, hogy az Istenhez való közelségüket. Amikor, és akkor Rómába mentek, hogy megvédjék a kódoló szerzeteseknek a jogait, akkor megérkeztek, akkor még 36 óráig volt, hogy fölkészüljenek a nagy vitára. Tamás ugye egy kicsit pihent, majd utána bement a kápolnába, ott imádkozott vagy 18 órát, és akkor a maradék időben fölkészült a vitára. Tehát ez mutatja az ő lelkületét, hogy honnét várta ő igazán a segítséget és az ihletet. Még meg kell említeni azt, hogy ekkortól lesz neki hűséges társai segítője, az egyik domonkos testvér, Pipui Reginald, akit mellé adnak, egyrészt, hogy segítse a tudományos munkájában, és másrészt neki egy kicsit gondoskodjon Tamásról, hogy például ne felejtsen el enni a nagy tudományos munkája közben. Tehát volt, aki őt pátyolgatta. És itt már csak így röviden a további évekről, aztán majd meg áttérek arra, hogy kicsit a tanításába is bele tekintsünk. Tehát ezután, az első párizsi évek után Itáliába megy, ott ugye több helyen, Nápolyban, Rómában, Orvietóban tartózkodik, ugyanis a pápai udvarnak is lesz a teológusa, és a pápai udvar az hát nem mindig Rómában székelt, mert rómaiakkal nem volt, tehát mindig annyira jó viszontban is volt, hogy környező kisebb városokban volt a pápai udvar. Aztán utána újra visszatér Párizsba, 1268 és 72 között a második párizsi tartózkodása, majd hát az utolsó megbízása, hogy magiszter Nápolyban a domonkosoknak az ott kialakított iskolájában, és 1274-ben 10. Gergely pápának a hívására elindul a Lyoni egyetemen zsinatra, de már nem ér oda, hanem a fosszanovai megbetegszik, és a fosszanovai tisztelci apátságban hal meg. Ott nem messze Nápolytól, tehát nem jutott akkor már messzire. Hát elég fiatalon, az 50. életévét sem töltötte be, és ezért is az, hogy ekkora örökséget hagyott ránk, ez még inkább csodálni való. És hát ami most jön arra tényleg, azt mondhatnám tulajdonképpen, hogy mondhatjuk ugye szemelvények vagy töredékek Afinoi Szent Tamásnak az életművéből, tehát csak néhány gondolatot ragadtam ki. Olyanokat, aminek viszont úgy látom, hogy ma is aktuálisak, mert Szent Tamásnak a gondolatai tanítása az, hát ma is szüksége lenne arra, hogy ismerjük, hogy helyre rakjon egy pár dolgot, ami ebben a mai világban tévesen van jelen. Ugye Szent Tamás a nagybetű filozófusnak, Arisztotelésznek a tanítványa, mondhatjuk így, de nem egyszer csak tanítványa, hanem ő az, akire azt is szokták rá mondani, hogy aki megkeresztelte Arisztotelészt. tehát az ő tanítását fölhasználta a keresztény hitnek az alátámasztására. Eddig a keresztények főképp Platonnak a filozófiájára építettek, aki hát az örök ideáknak a világából indult ki, hogy amiknek szerinte a földi dolgok csak ilyen tökéletlen ánképei, és a földi dolgokat a belénk ültetett ideákon keresztül ismerjük meg. Arisztotelésznél fordított az út, amikor azt mondja, hogy az értelmi megismerés az az érzéki tapasztalatból indul ki, és Tamás is ezt teszi át. Ott van az öt érzékszervünk, azon keresztül megismerjük a világot, ezt dolgozzuk fel szellemileg, és ebből vesszük az ismereteinket. És hogy miért fontos ezt ma kiemelni? Hát azt gondolnánk, hogy mindenki így gondolja. De például van egy filozófusunk, Horányi Özséb, aki egyébként a Pax Romana társaságnak a vezetője, és ő mondta egy interjúban, szóval úgy szeretne arisztoteliánus lenni, tehát manapság ez nem lehet, mert csak az a biztos, hogy én vagyok. Tehát egy ilyen szélsőséges egzisztencializmust vall ez a tudós. Hát erre én meg azt mondom, hogy hát ha körülöttem lévő világban semmit sem vehetek biztosnak, akkor az sem biztos, hogy én vagyok. Lehet, hogy a Matrixban vagyok, és azt az egészet most itt csak az agyamba öntik, és nem is történik meg. Tehát ha nem vesszük valósnak azt, amit körülöttünk megtapasztalunk, megélünk, akkor mi magunk sem leszünk igazából biztosak. Tehát igenis van ennek mai korra mondani valója, hogy ez a fajta pozitív hozzáállás, hogy az értelem képes a világ megismerésére. Tehát ezt határozottan tanította Szent Tamás, és Chesterton ennek nyomán tulajdonképpen így foglalja össze nagyon röviden Szent Tamásnak a filozófiáját, hogy ami van, az van. Tehát elfogadjuk a létezését. És ugye azt a példát is hozza itt Chesterton, azt mondja, hogy amikor egy gyermek elindul a világnak a felfedezésére, az első lépéseit teszi, találkozik valamivel, tárgyal, állattal, akármivel, szóval nem tudja még, hogy mi az, de azt tudja, hogy valami. Tehát, hogy ez egy létező dolog. És szintén Arisztotelész kapcsán volt Szent Tamásnak a nagy vitája Párizsban, Brabanti Szigerrel, a kettős igazságról. Ahogy mondtam, Arisztotelész arab közvetítéssel jutott el a keresztényekhez, és az egyik nagy magyarázója egy arab filozófus, Ibn Rushd, akit Averroesnek neveztek latinosan, és hát ő nyilván úgymond a saját helyzetéből kiindulva értelmezte Arisztotelészt. Hogy egyrészt ott volt ő, mint hívő muszlim ember, akinek ott van a Korán kinyilatkoztatása, és ott van Arisztotelész filozófiája, ami nem mindig passzol össze egymással. És akkor talán is a saját személyének a védelmében is egyfajta olyan álláspontot alakított ki, hogy lehet olyan, hogy valami a kinyilatkoztatás szintjén igaz, meg van olyan, ami az értelem szintjén igaz. És a kettőnek nincsen érintkezési pontja egymással. És hát Szent Tamás ezt cáfolta, mivel a teremtő és a kinyilatkoztató Isten ugyanaz, a kettő révén szerzett ismeret nem állhat ellentétben egymással. Tehát ezt határozottan állította Szent Tamás, nincsen kettős igazság. És a Szent Tamásnál megtaláljuk azt, hogy akkor mi a helyzet a Szentírással. Mert elsőre úgy gondolhatjuk, hogy nekünk is ilyen problémánk van vele, mint a muszlimoknak Koránnal. És a Szent Tamás mondja, hogy ahol a Szentírás és a tények ellent mondanak egymással, a Bibliát nem szó szerint kell érteni. Tehát már ő ezt akkor megfogalmazta. És a A másik fontos, hogy különbséget tesz, akkor azt mondja, hogy a kozmológiájában, tehát a világról szóló tanításában, akkor azt mondja, hogy a ilyen dolgok, mint például a bolygók mozgása és hatásuk, az élőlények természete és viselkedésük, az a filozófiának, és itt ez alatt értsd, hogy a értelmi megismerésnek a területére tartozik, és nem a kínlatkoztatáséban. Tehát, hogy így tesz különbséget, hogy nem állnak egymással, hanem itt akkor más szinten foglalkozunk, és más módon foglalkozunk vele. És ugye ezt is azt hiszem, hogy manapság, amikor még mindig annyira be van rögzödve, hogy a hit meg a tudomány azok egymással szemben állnak, vagy ellentétes dolgokat mondanak, akkor itt megint nagyon fontos Szent Tamásnak a tanítása, hogy nem áll a kettő ellentétben egymással. Na és hogy az előbb mondtuk, hogy a világot is azon keresztül ismerjük meg, hogy kiindulunk az érzékelhető dolgokból, és utána azt a értelmünkkel feldolgozzuk, azt, amit mi tapasztalatot szereztünk, tulajdonképpen Istenhez is ezen az úton eljuthatunk. Ugye ez a katolikus hitnek alaptétele, hogy Isten léte, tehát az, hogy Isten van, az értelmileg fölismerhető, értelemben fölismerhető. És ezt nem ugye Szent Tamás találta ki, Szent Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében, ami Istenben láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Vagyis a teremtő Istenből, vagy a teremtett világból következtethetünk a teremtő Istenre. Ugye azt a példát szoktam hozni a gyerekeknek, mivel a tanári asztal az ugye mindig ott van előttem, hogyha itt van az asztal, akkor mi a logikusabb azt gondolni, hogy ez itt magától itt lett, vagy az, hogy valaki készítette. Nyilván az, hogy valaki készítette. Tehát, hogyha látjuk a teremtett világot, akkor abból is következik, hogy van teremtő Isten. Na és Szent Tamás Arisztotelész nyomán öt utat vázol föl Istenhez, Arisztotelész filozófiája nyomán, és most nem akartam mind az ötöt felsorolni, a hasonló a gondolatmenet mind az ötnél, úgyhogy ezért csak így ezt vázolom itt most föl, hogy a világban a létezését minden úgy kapja. Tehát mi a szüleinktől, ők a nagyszüleinktől, de ez a, hogyha olyan nagyba együnk, hogy mondjuk a bolygók keletkezését nézzük, ott is ugye, hogy ebből vagy abból az anyagból kialakul a bolygó, tehát mindig valamiből lesz valami. De ezt nem lehet a végtelenségig folytatni, ezt a sort. És ugye ez is igazság, hogy a semmiből nem lesz semmi. A sornak az elején ott kell állnia egy olyan létezőnek, aki más természetű, mint a teremtett világban lévő létezők, nem kapja a létet, hanem bírja. Ő maga a lét. És ezért ő az, aki azt adja, akitől mindenki indul. Ezt nevezte Arisztotelész mozdulatlan mozgatónak, hanem mondom, hogy ezt, mert ugye nála az, hogy most ez személy, vagy kicsoda, ez igazából nem merült föl, hanem mondhatjuk úgy, hogy mindegy ős elv. Szent Tamás viszont ugye keresztényként azt mondja, hogy ezt nevezi mindenki Istennek, akitől kiindul. És ugye ezt tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy a maga a kinyilatkoztatás is alátámasztja, hiszen a kivonulás könyvének harmadik fejezeteiben, ahol Isten a Mózesnek kinyilatkoztatja nevét a csipkebokorból, ott úgy mutatkozik be, hogy én vagyok, aki vagyok. Ezt mond Izrael fiainak, hogy aki van, ő küldött el hozzátok. Úgyhogy mi lettünk, ő van. Tehát itt láthatjuk meg ezt persze. A Szentírás nem filozófiai értelemben érti ezt, hanem ott ugye azt, hogy én vagyok a jelenlévő, a veled lévő Isten elsősorban, de mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen értelmet is láthatunk mögötte. Viszont az értelem Isten megismerésében korlátokba ütközik egy idő után. Tehát valameddig eljuthatunk, azt felismerhetjük, hogy ő van, az ő létezését, arra következtethetünk a műveiből, de igazán meg akarjuk ismerni Istent, akkor ez ugye nem elegendő. Megint csak visszatérve ez az asztalos példához, ugye, hogy ki készítette ezt az asztalt? Hát, ugye, annyit következtethetünk, valószínűleg asztalos. Arra is következtethetünk, hogy jól végezte a munkáját, vagy nem olyan jól a művéből, de az, hogy ő ki ő, milyen ember, van-e családja, hány éves, ezt már ebből nem, az asztalból nem tudom meg. Hanem csak akkor, hogyha találkozom vele, és beszélgetek vele. Tehát Istent is igazán az ő belső életét, hogy ki ő igazán, azt már csak akkor ismerhetjük meg, hogyha ő föltárja a kinyilatkoztatásban. Ugye erre mondja Aquinói Szent Tamás, hogy azért volt szükség a kinyilatkoztatásra, mert különben csak kevesen, sok-sok tévedéssel jutottak volna el a róla való ismeretnek a töredékéhez, hogyha ő maga nem nyilatkozik meg, nem szól hozzánk. És akkor itt térek vissza, amit említettem a Domonkosság alapításánál, az eretnekekkel szembeni küzdelem. Egyébként mindenki által olyan békés és nyugodtnak ismert Szent Tamás is tudott elég harcias lenni, akkor, amikor arról volt szó, hogy a hitet meg kellett védeni. Tehát akkor egyáltalán nem habozott, hogy annak a védelmére kelljen. És hát a 13. században egy elég nagy probléma volt Európában, hogy újra élett a középkori eretnek mozgalmakban az ókori manikaizmusnak a dualista szemlélete. Vagyis az, hogy a szellemi világot teremtő jó és az anyagi világot alkotó rossz Isten létezik. Tehát, hogy két alapelvből indul ki, született a világ. Tehát maga az anyagi világot azt tulajdonképpen rossznak tartották, az abból fakadó intézményeket is, és ezért szemben álltak állammal, egyházzal, vagy például a házasságot se fogadták el. Tehát az, hogy ugye az egész egy háborúba is torkollott ott Franciaországban, ennek ez is az oka volt, hogy itt egy tulajdonképpen ilyen anarchistákról volt szó. De ugye Szent Tamás szellemi téren vette föl velük a küzdelmet. Ugye itt, amit ott a zárójelben felsoroltam, hogy ez tulajdonképpen itt egész Dél-Európában végighúzódott, meg Közép-Európát is érintette. Itt a Balkánon Bogumiloknak hívták őket. Egyébként a Imre királyunk is harcolt ellenük. Aztán ott a Európa középső részén kataroknak, vagy tisztáknak, ugye így nevezték ők magukat. És ott a dél-francia vidékeken pedig albigenseknek, albi városáról, ahol a központjuk volt. Itt most a harcokra, meg küzdelekre nem térek ki, mert az nem férne, vagy az kiló itt az előadásból, hanem inkább azt ugye, hogy Aquinói Szent Tamás az ő tanításaikkal szemben mit is fogalmazott meg. Tehát Szent Tamás kiállt amellett határozottan, hogy a teremtés Isten műve és jó, ahogyan a Szentírásban is elhangzik a Teremtés könyvében, minden napnak a végén szinte ilyen refrénszerűen, hogy látta Isten, hogy ez jó. És ez a keresztény hit, az ragaszkodik. És hogy nincsen két alapelv, egy jó meg egy rossz, sőt, Szent Tamás azt fogalmazza meg, hogy a rossz az tulajdonképpen csak a jónak a hiánya. Tehát az úgy jelenik meg, hogy ott a jónak a teljessége csordul, valami hiányzik az egészből, és a rossz az így jelenik meg, mint a jónak a hiánya. Ezért mondja azt megint csak Chesterton, hogy a Szent Tamás viselhetné akár azt is a nevet, hogy a teremtésről nevezett Szent Tamás, ami van egyes rendekben, szerzetes rendekben, hogy valami hittitokról, vagy hitigasságról, vagy személyről veszik a nevüket. És mivel, hogy a teremtésnek a jóságát védi a tanításában. És hogy miért is tartottam fontosnak ezt kiemelni? Azért, mert különböző keleti filozófiákon, meg vallásokon keresztül ez a fajta szemlélet újra szivárog be Európába. Miközben egy fogyasztói társadalom van, amelyik a testnek a kiszolgálására rendezkedett be, közben pedig bejönnek ilyen tulajdonképpen testellenes filozófiák, vagy vallási elképzelések. Tehát, és a popkultúrában is ugye ez megjelenik, tehát ennek nyomán meg kell igenis fogalmaznunk, hogy nincsen yin és yang, meg nem kell egyensúlyt hozni az erőbe, hanem a keresztény tanítás az, ugye, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, mondja Szent János apostol, és hogy azt felé halad a világ, azt várjuk, hogy Isten lesz minden mindenben. És Chesterton fogalmazza meg megint Tamásnak ezzel a tanításával kapcsolatban, hogy Szent Tamás volt az, aki tulajdonképpen megmentett bennünket a keleti pessimizmustól. És itt még ugye azt is hozzáteszi Szent Tamással kapcsolatban, hogy ugye a középkorban az egyháznak azért kellett küzdenie, hogy kordába tartsa az embernek a fékezhetetlen élni vágyását. A modern korban értünk el odáig, hogy olyanokkal kell küzdeni, akik nem akarnak élni. És hogy Szent Tamás vitatkozik azokkal is, tehát ezért is aktuális ő, mert az ő gondolataiban tulajdonképpen későbbi gondolkodóknak nem helyes gondolatainak az ellenszerét is megtaláljuk. És ezt mondja a példának, hogy amikor Hamlet elmékedik róla, hogy lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Ezt ugye nem a dán királyfi mondja Ezerben, hanem a reneszánsz író 1600-ban. Akkor azt mondja, hogy Szent Tamás az asztalra csapna és dörgő hangon mondaná, lenni, ez itt a válasz. És akkor amivel befejezem, hogy mutassunk rá arra, igen, hogy Tamás meg Bonaventura nem biztos, hogy annyira távol állnak egymástól. És hogy Szent Tamás is mondhatjuk úgy, hogy misztikus, olyan szempontból, hogy amit az értelemmel megfogalmazott, az igazából mind az ő mély hitéből és Isten kapcsolatából születik. És különösen is abból, amit az oltári szentséghez fűzi. És ezért nem az oltári szentségről szóló tanítását akartam idehozni, hanem csak néhány momentumot, ami az ő személynek a kapcsolódását mutatja az oltári szentséghez. Az egyik az, hogy például a szentmise bemutatásakor olyan elragadtatásba tudott esni, hogy ez a hatalmas ember levitált, lebegett. Ennyire magában ragadta őt az oltári szentségnek a csodája. És nem véletlen, hogy 4. Orbán pápa 1264-ben, amikor bevezeti az úrnapját, vagyis Krisztus szent teste és vére ünnepét, akkor Szent Tamást kéri fel az ünnepi szent mise és zsolozsma szövegeinek a megírására. Ezeket mind a mai napig imádkozzuk. Amiket szerintem itt is mindenki ismer, az a zsolozsmának az esti dicséretben szereplő himnusza, az ünnepi zsolozsma esti dicséretben szereplő himnusza, amely így kezdődik, hogy zengd a titkot hangos ének. Ebből az utolsó két verszakot szoktuk általában a szentség eltételkől imádkozni, a Tantum Ergo, latinul valószínűleg jobban ismerjük, tehát ez is Szent Tamásnak a szerzeménye, és a másik pedig, amit az elején fölolvastam, az Adorute Devote, vagyis a imádlak és áldlak Isten rejtelem. De még több is van, csak ezt a kettőt emeltem most itt ki. És amivel pedig akkor most befejezném, ehhez kapcsolódunk Szent Tamás életének az utolsó megnyilvánulása is, amikor ott Fossa Novában hajloklik, és a szent útra valóban részesül, vagyis az utolsó szent áldozásban, akkor a következőt imádkozta. Téged fogad lelkem, váltságdíja, irántad való szeretetből tanultam, virrasztottam és fáradoztam. Téged prédikáltalak és tanítottalak. Sohasem szóltam ellened semmit. Nem ragaszkodom makacsul nézeteimhez, hanem ha bármit is helytelenül szóltam, erről a szentségről alávetem magam a Szent Római Egyház ítéletének és az iránta tanúsított engedelmességben távozom ebből a világból. És azzal zárnám, hogy Pasi Balázs atyától hallottam ezt, hogy ő elképzel egy másik találkozást Bonaventura és Szent Tamás között, amikor Bonaventura látogat el Tamáséknak a kolostorába, és ő kérdezi, hogy hol vannak a könyveitek, akkor Szent Tamás bevezeti őt a kápolnába, és a letérdelnek az oltári szentség elé, és ott imádkoznak. Köszönöm szépen!
5: Kedves Mária Rádió hallgatók! Az előzőekben a zalaegerszegi Mindszentineumban elhangzott előadást hallhatták, melyet Szalai Attila atya, a Zala vármegyei Teskánt plébánosa tartott Aquinói Szent Tamásról. A felvételt Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette. Köszönjük, hogy bennünk hallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Komjáti Jenő anyámhoz. Beszélj, anyám! Szabad a szív zenéje, szívedből szeretet és élet szakad, nappalodik a szenvedélyek éje, meleg sugárként ömlik szét szabad, buzdítsa jóra, újj a küzdelemben, szeretni, hinni, úgy taníts meg engem, szívedbe, Isten lelke költözött. Áldott vagy te az asszonyok között. Ragyogjon az orcád, és ne sírj miattam. Bár most levert és bús vagyok, lesz még idő, ne félj, midőn. Dicsőség övedzi majd a büszke homlokot. Te csak szeress, ne legyen semmi gondod. Vigasz legyen szavad, bár fedve mondod, és drága könnyeiddel öntözöd. Áldott vagy te az asszonyok között. Ten szíved az, ami téged fölmagasztal. Virágok nyílnak lábaid nyomán, termő rügyet bocsát a sziklapadomány. Amerre jársz, mind égi látomány, s hol szebb világok tiszta üdve támad, te odaszállsz. Kivívtad koronádat, körülötted minden fénybe öltözött. Áldott vagy te az asszonyok között. Üdvözlégy, jó anyám, malasztal teljes. Szívedhez járul boldogan fiad. Szívem remeg, mert üdvössége teljes, szívem zokog, de az öröm miatt. Ó, mert áldás nő az áldás helyén, áldott vagyok, méhed álmot gyümölcs.

0: Pénteken indult a nosztalgiai járatok szezonja Budapesten. Júniusban megnyitják a gyalogosok előtt a Fórum Románum és a Kolosszeum közötti régészeti területet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja egyházunkban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József, a boldogságos szűz jegyese, a megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ács, egyszerű kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére, emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa, olvasható a Magyar Kurírban. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történet szól Máté és Lukács evangéliumában. József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi Jézus atyának. A Móri Zsigmond körtér és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg pénteken a nosztalgia járatok szezonját Budapesten, szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es nosztalgia villamos a Pesti Dunaparton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT szerdán az MTI-vel. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal közlekedik majd az N18-as nosztalgia járat a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat Cabrio Icarusszal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Icarus járművekkel. Idén nem csak az Icarus 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával is lehet utazni. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. Fél időhöz érkezett a Fórum Románum és Kolosszeum közötti régészeti terület felújítását célzó munkafolyamat, amely során az egész területet gyalogos övezetté fogják átalakítani. A tavalyi jubileumi szentév bevételeiből, nagyjából 25 millió euróból finanszírozott beruházás, a tervek szerint június elején zárul majd le, írta a Magyar Kurír. Az út átalakításának célja az, hogy a Piazza Veneziától a Kolosseum felé tartó turisták sétálva is megtekinthessék majd Róma nevezetességeit. Ne csak elhaladjanak az ókori romok mellett, hanem közelebbről is megnézzék azokat, megérezve a történelem súlyát, lehetőségük lesz, hogy letérjenek a köztársaságkori kúriánál vagy a Trajanus császár piacnál. Rómában az elmúlt időszakban számos felújítás volt, decemberben például a Kolosseum melletti múzeum funkciókkal is rendelkező metró megállót nyitották meg.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
5: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Felvidéki beszélgetésünket hallják. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt ül velem szemben Szalma Nikoletta, a Vidó alkotóműhely tulajdonosa, a Paca alkotóház megálmodója, rajztanár. Kedves Vidó, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Arra kérlek, egy kicsit mutatkozz be hallgatóinknak, honnan is ismerhetnek téged, illetve mit lehet róla tudni alkotásaidról, illetve a tevékenységeidről.
6: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát úgy, ahogy mondtad, először is ugye a Vidó márkámon keresztül ismerhetnek a hallgatók, mert nagyon sokáig vartam ez alatt a márka alatt, most egy jó ideje szünetel, amióta elkezdtem a Paca alkotóházat vezetni Bátorkeszin, úgyhogy most jó részt erre összpontosítok. Itt kézműves foglalkozásokat tartok gyerekeknek, meg felnőtteknek. Igazából tavaly októberben indult az egész, úgyhogy most ünnepeltük az első évfordulónkat, és hát erre összpontosítok teljes mértékben, és emellett most szeptemberben kezdtem tanítani is a művészeti iskolában rajzot.
5: Mielőtt te vezetnél minket az alkotásnak, magának az alkotás örömének a világába, meséld el nekünk, hogy mindez téged mikor ragadott magával. Honnan kezdődött? Mi ihletett, hogy ezzel foglalkozz, és mióta végzed ezeket a tevékenységeket?
6: Hát gyerekként is már nagyon szerettem kézműveskedni, meg rajzolni, de valahogy, mikor be is iratkoztam rajzra, annyira úgy nem találtam meg ott a helyem. Szerintem az volt a baj, hogy ott kötelezően kellett dolgozni, és nem volt meg ez a szabadság. És aztán igazából középiskolai éveim során jött ez, hogy na, én mégiscsak a művészet felé szeretnék menni, mert amellett, hogy tanultam, meg mindenféle egyebet csináltam, mindig ott volt az életemben az alkotás, akkoriban még nem olyan mélységben, de aztán elmentem a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemre rajzszakra, meg esztétika szakra tanulni, és azt hiszem, hogy az volt az a pont, amikor úgy rájöttem, hogy na, ez az én utam, hogy akkor ezzel szeretnék foglalkozni. Ugyan ott a képzőművészet volt ugye főként a palettán, de az amellett én nekivágtam a kézműveskedésnek is aktívan, mindenféle technikákkal próbálkoztam, elindítottam akkoriban ezt a Vidó márkámat, ami kezdetben tényleg csak ilyen próbálkozások voltak ezzel a technikával, azzal a technikával, mindenfélével, míg aztán az évek során oda kerültem, hogy na most megpróbálkozok a varrással, ez szintén egy egyetemi munkámhoz kellett, és az annyira magával ragadott, hogy onnantól kezdve így a varrástól nem is tudtam elszakadni. Az, hogy egyébként a családból honnan jöhet ez, fogalmam nincs, mert hogy nálunk senki nem foglalkozik az én felmenőim közül ilyesmivel, és ezzel mindig gondolkozni szokott a család, hogy ez honnan van bennem, de szerintem nem is számít, talán pont ez az érdekes, hogy ő nekik mutatok egy más utatás irányt arra, hogy is lehet működni ebben a gyors világban, amit most élünk, mert ugye pont a kézművesség, meg a művészet az, ami segít abban, hogy lelassuljunk, meg hogy kicsit másképp lássuk a dolgokat.
5: Említetted ezt a varrást, tehát akkor ez az, amivel talán legszívesebben foglalkozol, mert szó volt arról, hogy a rajz az talán kötelező volt, de amikor a képzőművészetről beszélünk, valahogy mindenkinek elsősorban maga a rajz jut eszébe, de sok mindent magába foglal ez.
6: Igen, rengeteg dolgot, és igazából nálam, meg szerintem nagyon sok képzőművésznél ez megfigyelhető, hogy ahogy fejlődünk, vagy ahogy ismerkedünk egymással is, meg különféle közegekbe bekerülünk, különféle hatások érnek, és akkor mindig valami elmozdít egy irányba. Tehát nekem akkor a varrás volt az, amit úgy magával ragadott, és úgy ki akartam vesézni egy kicsit, és aztán el is jutottam addig, hogy akkor már ruhákat is vartam, mire már anyaságira kerültem. De például rengeteget segített, vagy adott nekem az is, amikor elkezdtem már tanítani, utána középiskolában tanítottam pár évet, grafika szakon, és ott a kollégáktól, amit láttam, vagy ahogy ők működtek, vagy amilyen technikákat ők üztek, azok is rettentő sokat adtak, és elmozdítottak engem is egyfajta irányba. Például maga a grafika is azelőtt nem volt a szívem csücske, de akkor teljesen beszippantott, és elkezdtem élvezni én is azt, hogy most linómetszeteket véshetek, meg hasonlókat a gyerekekkel is, meg aztán saját magam is, magam részére. Úgyhogy mindig van egy ilyen érdekesség ebbe a képzőművészetbe, hogy soha nem áll meg az ember egy ponton, hanem mindig megyünk tovább, és mindig találunk valamit, ami új erőt adhat, vagy egy új lendületet adhat. Úgyhogy például most a kerámiánál tartok. Tehát a varrási gyelmet, és mivel, hogy a községünknek van egy kerámiaégető kemencéje, amit felajánlott, hogy használhatunk, azóta teljesen beszippantott a kerámia, és most azzal foglalkozok többnyire. Tehát ez is ilyen izgalmas momentum.
7: Talán a fókusz akkor azon van, hogy valamit adja a világnak, valami kikerüljön a kezeid alól, amivel több lesz a világ, ha jól értem, mert ahogy figyelem a tevékenységet, ez a te életstílusod. Nem is tudnál nem alkotni, ha jól sejtem. Nem felejtem el, hogy amikor a COVID időszak is volt, próbáltál segíteni, ami te vagy, abból tudtál adni, és ha más nem volt, akkor ugye vartad a maszkokat, ugye, amiket akkoriban kötelező volt hordanunk, hogy mit ad számodra? Mit jelent az, hogy alkotás?
6: Hát én tényleg nem tudnám nélkül elképzelni az életemet, szóval ez egy ilyen, nem csak hogy életstílus, de ez ilyen, mintha ez adna levegőt, azt hiszem, ez talán a legjobb szó erre. Másrészt ugye nem csak az, hogy én magam alkothatok, az ad egy pluszot, hanem hogyha ezt át is adhatom másoknak, vagy megmutathatom, hogy igen, így is lehet, vagy ezt is lehet. Ez is egy ilyen, elvégre ugye tanár is vagyok, tehát hogy ez valahol egy ilyen elhivatottság is bennem, hogy nem csak azt adjam tovább, hogy mi mindent lehet készíteni, hanem azt a folyamatot, hogy ez egy mennyire élvezhető dolog, hogy valami nek a részei vagyunk, hogy ebbe a folyamatba belekerülünk, és hagyjuk, hogy ez a flow élmény így elvigyen valahova. Szóval nekem ez talán még nagyobb örömet ad, mint az, hogy amikor magam alkothatok, nem hiába vezetek kézműves foglalkozásokat, kicsiknek is, nagyoknak is, úgyhogy ez nagyon fontos része szerintem. Főleg a mai világban, amikor már annyira elidegenednek az emberek egymástól is, meg magától a kétkezi munkától, hogy mindent ugye már ki tudunk generálni, vagy meg tudunk rendelni, és igazából nem is tudjuk olyan szinten értékelni ezeket a kézzel készült dolgokat, addig, amíg mi magunk le nem ülünk, és meg nem próbáljuk, hogy aha, ezzel azért bőven van munka, és hogy miért is kérnek ennyit érte például a kézművesek.
7: Tehát akkor ez egyfajta önbizalmat is ad az embernek, és talán a gyermeknek is, ha már a pedagógia területére keveredtünk, ugye nyilván pedagógus is vagy, a tanítás folyamatában, illetve magában a nevelésben milyen jelentősége lehet? Tulajdonképpen mi a lényeg? A folyamat vagy a végeredmény?
6: Hát én nagyon aktívan követtem, vagy követem még most is a Montessori módszert, amiben mindig a folyamatra fókuszálunk, és pont azért, hogy ne arra élezzük ki a tevékenységeinket, hogy az milyen, mennyire lehessen értékelni, ha kész van, hogy mennyire szép, vagy mennyire tökéletes, hanem hogy az adott személy hogy érzi magát közben. Tehát, hogy erre kerüljön a hangsúly. Ez ugyanúgy a gyereknevelésbe is, de a felnőttek esetében is nagyon fontos, mivel hogy sokan küzdenek pontosan ezzel a önbizalom hiánnyal is, amit mondtál, és az, hogyha egy sikertelen tárgy születik, tehát hogy úgy könyveljük el, hogy na, ez most nem sikerült, az ugye lelombozza az ember, de hogyha arra fókuszálunk, hogy egyébként a folyamat meg élvezhető volt, hogy jól éreztem magam, mert mondjuk felszabadított bennem valamit, akkor már is másképp nézek rá, és nem azt fogom figyelni, hogy ennek egyébként mi lett a végeredménye, mert nem is az a fontos, hanem az, hogy én hogy éreztem magam közben, mit adott ez nekem. Nyilván képzőművészetben fontos a végeredmény, és nem azt mondom, hogy nem fontos egyáltalán, mert azért valamilyen kereteket kell szabni, de pont ez a Montessori módszerben is ez működik, hogy ott is határszabás mindig kell, van egy keret, amit berajzolunk, de viszont akkor is elsősorban arra kell figyelni, hogy élvezhető legyen, mert ha kényszerből van valami, annak igazából sok értelme nincs. Tehát, hogyha tényleg jól érezzük magunkat, akkor az a végeredmény is teljesen más, más szemmel tudunk ránézni. Nem azzal a szemmel, hogy csak a szépet látjuk benne, hanem valamilyen érzéseket, valamilyen beletett energiát is.
7: Ugye a rajziskolában tanítasz, a csoportodat hogyan próbálod megvezetni, illetve hogyan zajlik nálad egy óra?
6: Hát különbséget kell tenni egyébként a rajziskolában, vagyis hát a művészeti iskolában, hogy hogyan zajlik egy óra, meg nálam a pacalkotóházban hogyan zajlik egy óra, mert eléggé nagy különbségek vannak.
7: Igen, erről még majd fogunk beszélgetni.
6: Igen, szóval a művészeti iskolában ott azért adottak a körülmények, meg adottak ugye az alapanyagok, és akkor azokból gazdálkodunk. Mindig föl van vezetve maga a téma, hogy mivel fogunk foglalkozni. És én szeretem azt, hogyha a gyerekek szabad kezet kapnak abban, hogy hogyan valósítják meg azt az adott témát. Nem igazán preferálom azt, amikor egy ilyen útmutató jelleggel működik ez, tehát hogy most megmutatom, hogy na, akkor a hátteret mindenki szépen kékre kifesti, és akkor a előtérbe meg majd rajzolunk fákat feketével. Szóval, hogy ezt így nem igazán szeretem, mert ez egy ilyen tömeggyártás szagú kezd lenni. Szóval inkább mutatok több ötletet nekik, akár számítógépen is szoktunk nézegetni képeket, ötleteket, vagy hozok valamilyen könyvet, és abból utána ők abból leszűrik, hogy mi is az a vonal, amin el akarnak indulni, és akkor igyekszem abba őket támogatni. Vannak egyébként elég nehéz helyzetek, sajnos nem tudom, hogy ez miből adódik, hogy a sok tévé vagy a számítógép használatból-e, de tényleg vannak olyan gyerekek, akikkel rettentően nehezen tudunk felvenni egy szállat, mert hogy így semmi ötlete nincs. És ezt tapasztaltam már anyasági éveim előtt is, mikor rajztanár voltam. Így egyszerűen voltak ilyen gyerekek, akik hiába akartak dolgozni, egyszerűen nem jutott eszükbe semmilyen saját ötlet, és ővelük bizony nagyon nehéz volt elindulni, és valamit a papírra vetni, mert mégse mondhatom meg, hogy mit rajzoljon le, de ők azt várják szó szerint, hogy meg legyen mondva. És sajnos ezzel nehéz kezdeni valamit.
7: Tehát látod bennük tényleg a igyekezetet, meg a szándékot, és ilyenkor vezeted, megfogod a kis kezét, és megpróbálsz, hogy nem? Vagy
6: nem. Én soha nem. Soha nem fogom meg a kezüket, hogy megmutassam, sőt, azt sem szeretem, amikor egy rajztanár belerajzol konkrétan abba az adott műbe, amit a gyerek csinál. Szóval én úgy gondolom, hogy ezt tiszteletbe kell tartani, amit a gyerek készít, ez az ő alkotása, hogyha én valamit mutatni szeretnék, hozok egy saját papírt, és azon megmutatom, de nem nagyon szeretek. Meg tényleg úgy gondolom, hogy ez ilyen tiszteletlenség, mint hogyha úgy nekünk, és ezt rengetegszer csinálták egyetemen is, hogy odajött a tanárom, és akkor rajzoltunk egy portrét mondjuk, és kijavította, és jaj, de bosszantó volt, hogy belejavít szó szerint abba a munkába, mert ezáltal kicsit úgy elvette azt a hitelességét ezzel. Azt szoktam csinálni, hogy akkor próbálok ötleteket adni neki szóban, vagy ha valamit nagyon nem tudnak lerajzolni, akkor segítek, hogy egy külön lapon megmutatom, hogy például így lehetne, úgy lehetne, de belerajzolni nem, azt nem szeretek.
7: A szülők itt mennyire bevonhatók? Talán már messzebbről el lehet ezt indítani, megelőzni ezt a problémát, és ha jól tudom, te ezzel foglalkozol is.
6: Igen, hát én úgy gondolom, hogyha szülőként valamit át akarunk adni, vagy azt szeretnénk, hogy a gyerekünk mondjuk szeressen alkotni, akár zenét, akár bármilyen más művészeti irányba, akkor valamilyen szinten azért kapcsolatot kell teremtenünk olyan szinten ezzel, hogy akárha például színházról van szó, hogy elvisszük, elmegyünk együtt színházba, nem mondom azt, hogy egy szülő is szerepeljen, mondjuk az ideális, de nyilván ez nem adott mindenkinek. De hogy legyen egy előzetes kapcsolata annak a gyereknek ezzel. Viszont ha tényleg azt akarjuk, hogy a képzőművészettel is jobban foglalkozzon, akkor a szülőnek is érdemes lenne egy kicsit ezzel foglalkozni, akár olyan szempontból, hogy csak elmegy valamilyen workshopra, ahol bármilyen egyszerű tárgyat elkészít, hogy igazából azt, amit tolmácsolni szeretne a gyereknek, hogy igen, gyerekem, ez fontos dolog, vagy tök jó dolog, hogy ilyet csinálunk, akkor az abban is megnyilvánuljon, hogy igen, látja az a gyerek, hogy tényleg az anyukám is például próbálkozik valamit elkészíteni. Tehát nyilván tisztában vagyok vele, hogy erre nincs mindenkinek lehetősége, meg kedve, meg stb. De ezzel mondjuk könnyíthetünk azon, hogy egy gyerek megszeresse azt az adott tantárgyat. Akár a hangszerek gyerek esetében ott is ugye nehéz, hogyha otthon senki nem zenél, de a gyerektől meg elvárjuk azt, hogy ő most menjen zongorára, vagy menjen hegedűre, vagy akármire, és nem mindegyik gyerek annyira érez hozzá kedvet, hogy csak úgy elmenjen, hogyha nem látott otthon valamilyen pozitív példát, hogy igen, mondjuk a nagypapa zenélt, és akkor ő is szeretne a nyomdokaiba lépni. Úgyhogy ez hasznos, de pontosan ezért van is egy könyvem kiadva erre a célra, hogy akár felnőttek is nekiállhassanak otthon alkotni, ez a Erre varjál gombot című könyv, illetve tartok is workshopokat felnőtteknek, én is, meg szervezek is rendszeresen ilyen vendégalkotói workshopokat, ami kimondottan felnőtteknek van, és én próbálom kimondottan arra terelni a hangsúlyt, hogy ez egy kikapcsolódási lehetőség, szóval nem az, hogy most itt valamin keményen kell dolgozni, hanem hogy az ember oda elmegy, és ott nyugi van, és akkor valami szépet csinálunk, és általában szeretni szokták az emberek.
7: Elfogadható kifogás az, hogy például valaki, igen, igen, érdeklődök, szeretnék, de én két balkezes vagyok.
6: Szerintem nem teljesen. Főleg, hogyha vesszük azt, vannak például ilyen művészetterápiás foglalkozások is, én olyat nem tartok, de vannak. Ott kimondottan szokják ezt hangsúlyozni, hogy nem kell hozzá semmiféle rajztudás, semmiféle tehetség, csak az kell, hogy az ember ott legyen, és át tudja adni magát ennek az egész hangulatnak, és úgy bele tudja. Ez olyan, mint hogyha elmegyünk egy pszichológushoz, és hogyha nem tudom magamnak átadni azt, hogy most elengedem magam, és beszélek a problémáimról, akkor az úgy nem fog menni. De hogyha ha átfordítjuk ezt egy ilyen foglalkozásra, hogyha meg tudom magamnak engedni azt, hogy na most azt alkotok, amit akarok, és nem azt fogom nézni, hogy ez most milyen lett, akkor elérkeznek ezek a felszabadító érzések is.
7: Most akkor térjünk rá a Paca alkotóházra. Ez, ha jól tudom, egy nagyon nagy álmod valósult meg ebben. Mi a különbség, ha valaki itt látogat meg téged, illetve ezeken a foglalkozásokon vesz részt? Miben más ez, mint egy művészeti iskolában egy rajzóra?
6: Egyrészt, hogy sokkal lazább szerintem, másrészt én eleve azzal indítottam most konkrétan a gyerekfoglalkozásokat, ha említem, hogy ez egy alternatív pedagógiai szemléletű kezdeményezés lesz, konkrétan akkor a Montessori módszer volt az, amivel amíg a gyerekeim kicsik voltak, hát még a kisebbik még mindig kicsi, de a nagyobbik esetében nagyon sokat foglalkoztam vele otthon, és azt akartam ugye ide beépíteni, szóval ezzel indult az egész, hogyha oda eljönnek a gyerekek, akkor elsősorban olyan tevékenységeket adok, vagy kínálok nekik, amik ezzel a módszerrel összhangban vannak, és másrészt van ott egy ilyen játszószobánk is, tehát hogyha ott elfáradnak, ők oda elmehetnek, megpihenhetnek, játszhatnak egy kicsit, aztán visszatérnek, tehát hogy nincs ez a feszélyezett hangulat, mint ami, nem mondom, egy rajziskolában sincs amúgy olyan feszélyezett hangulat, de ott azért sokkal nagyobb a mozgástér, és olyan otthonosabban tudnak mozogni. Amivel ez indult, az egész pacalkotó, az pont ez, hogy a lányommal még otthon voltam anyaságén, akkor a Montessori módszerbe olyan szinten belemélyedtem, hogy nagyon kíváncsi lettem arra, hogy hogyan lehetne ezt a módszert az én szakterületembe beépíteni, és akkor elkezdtem vele próbálkozni otthon, különféle kreatív tevékenységeket csináltunk már egész pici kora óta, tényleg, hogy ilyen 9 hónapos kora óta, és rájöttem, hogy egyébként rengeteg dolgot lehet már ilyen pici babákkal is csinálni, és az volt az elképzelésem, hogy ezeket, amiket én így vele úgymond leteszteltem, milyen jó lenne, hogyha ilyen nagyobb csoportokba is ki tudnám próbálni más gyerekekkel, igazából ez valósult meg a Paca alkotóházba, szóval én tartok is foglalkozásokat ilyen egyéves kortól 3 éves korig, azok mind szülői kísérettel vannak, aztán nagyobbaknak, felnőtteknek, az megint más, de hogy ez lett az a fő profilja, ami szerintem mozzóvá is tette, mert az elején nagyon sok ilyen kisbabás anyukák jöttek, hogy szeretnének részt venni. Ugye ez ilyen folyamatos dolog, hogy muszáj egyfolytában aztán az embernek reklámozni valamilyen szinten, hogy jöjjenek más sok is, mert azért így ki is esnek időközönként az emberek, mert elmennek már oviba, és akkor egy új csoportot kell alapítani, de igazából azt látom, hogy működik meg, hogy ez egy ilyen hiánypótló dolog, mert hogy ilyen nem, nincs nagyon a környéken sem, hogy ilyen picikkel foglalkoznának ilyen területen.
7: Tudnál-e konkrét példákat felhozni, pici babával mit lehet készíteni, illetve ezt úgy kell elképzelni, hogy a anyuka készíti, a baba ott ül az ölembe.
6: Hát én mindig arra ösztönzöm az anyukákat, hogy a babára hagyják rá a munkát, és ne ők végezzék el. És sajnos sokszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy a szülő csinálja meg. És vannak olyan helyzetek, amikor a gyerkőcnek nincs olyan szintű kedve hozzá, és akkor elmegy inkább játszani a játszósarokba, és akkor anyuka meg ott marad, és akkor, hogy ne maradjon az egész félbe, akkor befejezi. De amikor kedve van a gyereknek, és ott alkot, akkor mindig próbálom őket erre ösztönözni, hogy hagyják, ne nyúljanak bele, hadd csinálja a gyerek úgy, hogy tudja. Ollóval is dolgozunk, nem mondom, hogy a legkisebbeknél, de akik már ilyen 2-3 évesek simán, vannak ilyen piciknek való ollók, tehát hogy még ilyenekkel is tudunk működni, és tudnak is a gyerekek, csak az a tapasztalatom, hogy mindig ott van bennünk ez a félsz, hogy jaj, majd én segítek, mert nem fog sikerülni neked, és akkor inkább megcsinálják helyettük, és ez egy nehéz lépés talán, hogy kicsit így felszabadítani a szülőket, hogy engedjék meg, hogy a gyerek csinálja, hogy ne helyette akarják megcsinálni. Akármilyen is lesz az a eredmény, mert rettentően látszik ez az eredményorientáltság, mert ilyen a világunk, hogy az lesz a jó, hogyha olyan lesz, mint a minta, amit én mutatok, annak olyannak kell lenni. Én nekem meg teljesen mindegy, mindig mondom nekik, hogy ha a virágnak a közepe a talajon lesz, akkor ott lesz, de a gyerek ragasztotta föl, és nem az anyuka.
7: Most ébresztettél bennem egy kis lelkiismeretfordulást, hogy mennyi mindent elrontottam én, amikor alkottunk esetleg a gyerkőcökkel már, ami próbálkozásaim voltak. De hogy úgy ösztönösen bennünk van anyukákban, hogy nem akarjuk, hogy a gyerkőc csalódjon, azt akarjuk, hogy szép legyen, és úgy félünk, hogy a kezébe veszi az ollót, elrontja, utána sírni fog, hogy nem úgy sikerült, és hogy ez a rizikó itt nincs benne, vagy pont ez a lényeg, hogy megtanulja, hogy ez így működik.
6: Igazából én úgy látom, hogy ez ettől csak mi felnőttek tartunk, tehát hogy a gyerek egyáltalán nem hasonlítja a saját munkáját ebben a korban még ahhoz a mintapéldányhoz, amit lát, hanem ő pont abban van, amit mondtam, hogy ő neki ez a folyamat, hogy ő nyírhat, és ő lenyír x millió kis papírt, de ő nyírta le, és ő ezt élvezi, és hogyha nem is fogja felragasztani, nem érdekli. Valójában az érdekli, hogy ő használhatta azt az ollót mondjuk. Úgyhogy ez tényleg bennünk van jobban benne. Eztől meg lehet szabadulni, ez nem egy olyan dolog, amitől nem lehet, csak egy kicsit tudatosabban kell odafigyelni rá.
7: Tehát fontos az alkotás öröme, de mi az, amit mégiscsak egyes korosztályokban úgy már elvárhatunk a gyerkőctől, és már esetleg rá lehet szólni, no, ezt már tudod szebben is. Nyilván egy 3 éves kislány vagy kisfiú azért nem azt fogja produkálni, mint egy kisbaba.
6: Nyilván, igen, vannak ilyenek, viszont ebben is rettentően eltérések vannak. Tehát, hogy vannak olyan gyerekek, akik tökéletesen színeznek már óvodáskorban, vagy óvodáskor elején, és aztán vannak, akik még óvodáskor végén is krikszkrakszokat színeznek. Tehát, hogy ez egyrészt, vagy van-e egy hajlam abba a gyerekbe hozzá, az fontos, meg hogy a fejlődés milyen, mert hogy ugyanúgy, mint a beszédfejlődés, vagy minden mozgásfejlődés, ahogy zajlik a gyerekbe, ugyanúgy kiterjed ezekre a tevékenységekre is. Szóval van, aki hamarabb elérkezik arra a szintre, hogy mondjuk ollóval szépen kinyír valamit, egy másik gyerek meg lassabban később tovább tart neki. Úgyhogy én ebbe sem szeretem így nagyon ezeket a hasonlításokat végezni, mert mindig inkább megnézem az adott gyereket, hogy a saját képességeihez képest hol tart és mennyit fejlődött. Mondjuk azok úgy megszoktak lepni, amikor ilyen ovisok eljönnek hozzám, és kiderül, hogy még ollót se fogtak a kezükbe, és ez így teljesen furcsa nekem, mert én gondolom, hogy a óvodában azért már használnak ollót, már a kicsiknél is, de nem mindenhol. És akkor volt már ilyen, hogy ott én mutattam meg nekik az olló használatot, és teljesen jól ment nekik egyébként, mert hogy már a készség az ott van, készen áll erre, hogy lehetne, csak még mindig ott tartunk, hogy jaj, nehogy megvágd magad, és akkor nem adjuk oda otthon se, meg a oviba se.
7: Igen, azt hiszem, hogy ez sokunkban benne van ez az aggodalom, de akkor ezt ezek szerint át kell tudni lépni. Ott kell mellett állni, természetesen a gyerek mellett, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott hagyjuk gyermekem, alkosén addig, nem tudom, kitakarítom a lakást, vagy valami. Nagyobb gyerekek, mondjuk elsősök, másodikosok, kisiskolások, mert ha jól tudom, mivel ők is foglalkozol, önnáluk már mire érdemes fókuszálni?
6: Hát az elsősöknél még nagyon ott vagyunk, hogy még az az ovis szint általában működik náluk, tehát hogy ott még ilyen nagyon komoly igényeink nincsenek, de aztán fokozatosan, ahogy nagyobbak, ott már lehetnek, de önálluk is még mindig azt látom, hogy az, amikor fantáziából alkotnak, az valakinek nagyon jól megy, aztán van, akinek annyira nem, de hogy ilyen törvényszerűségeket még nehezebb nekik átadni, akár ilyen árnyékolás terén, vagy színkeverés terén, szóval még mindig vannak ilyen problémák, és szerintem ez abból is adódik, hogy annyi eszközünk van már arra, hogy akár, hogy ilyen alapvető színkeverési dolgokat nem oldunk, mert hogy megvesszük a fix készletet, meg a festékkészletet, és minden színből van, és akkor nem kell gondolkozni arról azon, hogy fogok kihozni egy zöld színt, hanem előveszem a zöld színt. Szóval, hogy ezt úgy látom, hogy ha nincs velük gyakoroltatva, és pont erre jó a művészeti iskola, mert ott alapjáraton alapszíneket adunk nekik, hogy akkor ebből most kevert ki magadnak, és aha, ott már egy kicsit gondolkozni kell. Úgyhogy ezek olyan helyzetek, amiket oldunk, de persze minél nagyobbak, aztán annál bonyolultabb mindenféle helyzetek, vagy ilyen képzőművészeti dolgok jöhetnek. Ami egyébként minden korosztálynál nagyon működik, az a agyagozás, az a gyurmázás, agyagozás, az rettentően jó. Az piciknél is látom, nagyobbaknál is látom, hogy abban nagyon bele tudnak úgy merülni, és nem mondom, hogy mindig valami tökéletes mű születik, de hogy az a munka, az a finom motorika annyira jól bekapcsol, és sokat ad nekik ezáltal, hogy érdemes vele foglalkozni, hogy érdemes adni a kezükbe otthon is agyagot, vagy gyurmát gyakrabban, hogy az írást is nagyon sokat segít benne, például az írásban is, hogyha az ujjak már előre így fel vannak készítve azáltal, hogy gyúrtuk a gyurmát, vagy sütöttük a sütit, és akkor gyúrtuk a tésztát, ez is ugyanaz. És igazából ezek mind ilyen otthoni dolgok, hogy a hétköznapi életből.
8: Most így arra lennék kíváncsi, hogy vajon hogy néz ki nálatok ez? Két kisgyermeked van, mint említetted. Valahogy úgy képzelem el, hogy nálatok minden sarokban lehet egy kis alkotás, egy kis egyszerűbb gyermeki kézzel, egy kis komolyabb, amit anyuka készített. Jól gondolom? Gyermekeidet hogyan vezeted ebbe a világba?
6: Hát a gyermekeimmel úgy vagyunk, hogy régebben azért sokkal többet alkottam velük otthon, mert ugye nem volt ez a pacalkotóház, most ezt a pacalkotóházat direkt úgy is alakítottam ki, hogy oda jöhessenek velem, és akkor ott ők is alkothassanak, meg más gyerekek is. De egyébként otthon van egy ilyen fal, ahova mindig kitesszük az alkotásokat, a szobájukban van egy asztal, ott szokunk működni, de nagyon sokszor van az, hogyha én nekiállok valamit csinálni, akkor mindjárt ott vannak mellettem, és akkor mit csinálsz, gyere, én is szeretnék, és akkor muszáj adnom belőle nekik, és főleg most itt a agyagra gondolok. Volt már rengetegszer, hogy amikor vartam régebben, akkor a ölembe ültek, és én úgy vartam, mert kíváncsiak voltak erre is, hogy működik a varrógép. Úgyhogy ez nekik így az életük része, nekik ez teljesen természetes, hogy én ezt csinálom otthon, meg ott a pacában is. Úgyhogy nem újdonság, és azt látom, hogy mondjuk a lányom sokkal fogékonyabb ezekre a tevékenységekre, ő is nagyon szeret rajzolni, meg bármit fűzni, mindenféle ilyen tevékenységet csinálni. A fiam, az ugye 2,5 éves, ő meg az a típus, hogy így elkezdi, és akkor így félbehagyja, aztán megy játszani, aztán lehet, hogy később rávehető, hogy befejezze, de őnála például most indulnak be jobban ezek a folyamatok, a lányomnál már 9 hónapos korától már olyan dolgokat tudtunk csinálni, hogy elképesztő, mert ő benne ez így benne volt, ez a igény olyan nyugodtabb is, a fiam meg ilyen nagyon aktív, tehát hogy ilyen különbségek azért vannak köztük.
8: Így szülőként feljön bennem egy kérdés, az a retteget rendetlensége, ehhez hogy állsz?
6: Hát azt én se csípem.
8: Ja, megoldás, van neki praktikus ötleteid?
6: Hát nekünk a kézműves sarok a gyerekszobában az úgy néz ki, hogy ilyen dobozok vannak. Külön doboz festékekre, külön doboz gyurmára, külön doboz kifestőkre, szóval mindenre van külön doboz, és csak reménykedek abban, hogy minden oda kerül vissza, ahova rendeltetése
8: van. Nem szokott.
6: Igen, sokszor frászt kapok én is, amikor ránézik arra a polcra, de aztán mindig így együtt elrakjuk, megmondom neki, szóval igyekszek egy kicsit lazábban hozzáállni már ehhez, mert úgy látom, hogy minél idősebbek, annál nehezebb. Az lenne ugye a normális, hogy minél idősebbek, annál jobban figyelnek rá, de pont a fordítottja az igaz. Míg a pici 2-3 éves gyerekre sokkal egyszerűbb rábeszélni, hogy szépen elrakodunk és rakd el. Ő el is rakja, de a nagyobb az meg már annyira lusta, meg annyira kilódik, és minden más csinálna, hogy nincs hozzá úgy kedve, és akkor így kibújik a feladatok alól. Úgyhogy ez ilyen érdekesen fejlődik, ezt egyébként mondták nekem régebben is, mikor ugye Montessoristunk, és ott volt ezek a nagy rendrakós ilyen videókat is szoktam föltenni, hogy a tizenakárhány éves lányom, fiam nem csinál ilyen rendet maga után. Hát mondom, szerintem, ha nekem lesz ennyi, akkor ő se fog. Hát, hogy most még igen, mert most ez a kihívás neki, hogy ő ezt meg tudja csinálni, és hogy ezt most úgy utánozza a felnőttet. Igen, most ez még ez jó, de aztán rájön, hogy ez már nem buli, akkor megyünk tovább valami másra.
8: Arra kérlek, hogy próbálj meg most valami jó tanácsot adni azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, vagy akár nagyobb gyermekeknek, akik úgy belefognának ebbe, hogy mégiscsak a mindennapi teendők mellett bele tudjuk az életvitelünkbe ezt hozni. Nyilván nem tudunk napi szinten, megmondom őszintén, a kisfiam az, ha tehetné, reggeltől estig csak rajzolna, de számomra egyszerűen nem megoldható, hogy minden percben ott üljek mellette. De mégis, mit tudnál javasolni azoknak az anyukáknak, apukáknak, akik úgy szeretnének ilyen szempontból támogatók lenni a gyermekeikkel? Hogyan illeszthető ez be? Mind a rendetlenséget, mind a körülötte lévő nehézségeket beleszámít, hogy azért ne vesszen el az öröme az egésznek?
6: Szerintem a legegyszerűbb az, amikor kitűzünk egy napot, vagy a héten, vagy egy két hetente egyszer, vagy havonta egyszer, kinek hogy illeszthető ez be, és akkor azon a napon egy időszakot, például vasárnap délután ez ilyen jó szokott lenni, mert olyankor már úgy nagyon nincs is dolga az embernek, megvan a vasárnapi ebéd is, pihenés, minden, és olyankor például lehet egy ilyet beiktatni, hogy jó, akkor most összeülünk, és valamit készítünk, és pont ezek a sötét napok, amik most vannak télen, tökéletesek erre, mert úgy se tudunk nagyon más csinálni, csak bent alkotni akár, vagy olvasni, vagy hasonló. És akkor ilyenkor érdemes azt megcsinálni, hogy jó, akkor valamit kiválasztunk, valami ötletet, nyilván előre érdemes, hogy meg tudjuk venni hozzá a segédeszközöket, hogyha kell, vagy ha otthonról van valami alapanyagunk, akkor az is jó. És akkor már azzal a kész dologgal nekiülünk, hogy jó, akkor most együtt alkot a család, és ez egy nagyon jó családi program egyébként, hogy akár csak az is, hogy egymáson szórakozunk, hogy ki milyen vicceset hozott létre egy adott dologból, és akkor jól érezzük magunkat. Ilyenkor mondjuk tanácsos azt csinálni, hogy akkor a mobiltelefonokat félre, gyerekeknek is, felnőtteknek is, mert az aztán nagyon ki tudja zökkenteni az embereket a tevékenységből, mert ugye figyelmünk nem oda megy aztán, ahova szeretnénk, és igazából szerintem ennyi a kulcsa, hogy be kell iktatni így tudatosan, mert hogyha nem tesszük be tudatosan, akkor az úgy nem fog spontán bekerülni. Nekem is számos ilyen dolog van, hogyha tudatosan nem teszem bele a programomba, akkor az nem fog, nem jelenne meg a heti programon, az biztos.
8: Mit csinálsz, amikor éppen nem alkotsz, nem tanítasz, nem a pacalkotóházban vagy?
6: Olyan nincs. De komolyan, tehát, hogy én ez a 120%-on mindig csinálok valamit, és hogyha az alkotás, nekem mindenhogy a alkotás, tehát, hogy ha kertbe megyek, és a kertben csinálok valamit, akkor az is egy alkotói folyamat, mert általában ágyásokat tervezek, meg beültetek, meg hasonlók.
8: Hát azt is esztétikusan csinálod.
6: Igen, tehát, hogy nekem ez így a lételemem. Úgyhogy az tényleg nagyon ritkaság, hogy engem valaki pihenni lásson, csak úgy fekszek, és csak úgy nézek ki a fejemből, olyan nagyon ritkán van. Az tényleg este, amikor már elaltattam a gyerekeket, és akkor így már nincs rá semmi másra kapacitásom, de még olyankor is van, hogy inkább görgetem a Pinteresten az ötleteket, hogy majd mit fogunk legközelebb csinálni például. Szóval, hogy hát én ilyen típus vagyok. Nem mindenki tudja ezt a tempómat követni, ami nem is csodálkozok rajta, viszont én meg másképp nem is tudok működni szerintem, csak így.
8: Így zárásképp elárulod nekünk, hogy mire vagy talán a legbüszkébb az eddigi életed során, mind abból, amit megalkottál, vagy akár a családodon belül?
6: Hát én most a pacalkotóházra vagyok talán a legbüszkébb, hogy ez összejött, és azért azt hozzá kell tenni, hogy a férjem nélkül nyilván ez nem tudna működni, tehát hogy azért, ha ő nincs a háttérben, aki a gyerekekkel is segít, vagy akár a más családtagok, a nagyszülők, akkor azért bőven lett volna még nagyobb kihívás ezzel, de ez tényleg egy akkora dolog, hogy eleve, hogy egy szinte egy nagyon jó helyen vagyunk ahhoz, hogy ez az ötlet meg tudott valósulni, mert nem minden község támogatta volna ezt ilyen szinten, ahogy a mi polgármesterünk támogatja, és persze benne van sok munka, amire azért vagyok olyan büszke, mert két gyerek mellett ez egy plusz kihívás. Bárkinek is szerintem, ha ezt így megmondom, hogy mi mindent hoztunk össze ez alatt az egy év alatt, azért az úgy elcsodálkozik rajta, hogy ezt mégis hogyan, és szerintem ebbe pont az van benne, hogy én ez a típus vagyok, hogy ez egyfolytában menni, csinálni, menni a dolgok után, ami nem természetes nyilván, mert nem ez a alap, csak én vagyok ilyen típus, és ennek köszönhetően tudtam ezt így összehozni. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, hogy ez így sikerült, és hogy ez így halad, és megy tovább.
8: Kedves Niki, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és mindezt megosztottad velünk, egy kis vidámságot, mosolyt is csaltál az arcunkra, a hallgatóink arcára, és talán néhány hallgatónk, nagymamák, szülők kedvet kapnak majd az alkotáshoz, és örömüket is lelik benne. Neked pedig kívánom, hogy a további terveid is valóra váljanak, és hogy mindig mosoly legyen az arcodon.
6: Nagyon szépen köszönöm.
8: Szalma Nikolettával beszélgettünk. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

Revicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta a jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre főmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt épp, a kedves ákác virágzott a ház előtt, a lemenő nap fénysugara reszketett ajkán, zárt szemén, apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt, szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgás kopottak a lapok, rég volt midőn ez imakönyvből még az anyám imádkozott. Kék selyemszállal összekötve van itt hajambul egy kevés, aranyos fürteimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Emitt egy szentnek véz a képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem. Éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel. Kísérőm a nehéz úton. S vigasztalást vegyít a kínhoz a te imád, ó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszlom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, s hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem, megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém. Revicki Gyula.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei apró faluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsosház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imalánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A májusi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan hat az anyai szeretet az ember testi-lelki fejlődésére. Hogyan lehetséges a gyógyulás anyasebeinkből? Hogyan tudnak segíteni a férfiak, a nőknek női szerepeikben való kiteljesedésben? A beszélgetés résztvevői Geist Klára, pszichológus, Udvaros Dorottya, színművész, Wagner Ágnes, hitoktató és Vladár Sándor, olimpiai bajnok úszó. A beszélgetésre a MOM kulturális központban kerül sor Budapesten a 12. kerület Csörsz utca 18 szám alatt, május 12-én 18 órától. A belépés ingyenes, a programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk, május 12-én 18 órától a MOM kultban. Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: különleges nagy család története került a figyelem középpontjába. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Május 2-án a Jézus szíve jezsuita templomban Székely János szentelte áldozópappá a Jézus társaságának tagját. Az ünnepi szertartáson nem csak hazánkból, hanem külföldről is érkeztek családtagok, rendtársak és barátok, hogy együtt imádkozzanak az új papért. A szentelő püspök homiliájában hangsúlyozta, a papi hivatás forrása a Szentháromság szeretet közössége. A papa vőlegény barátja fogalmazott, aki az embert Istenhez vezeti és segíti, hogy felismerje, nem szolgák, hanem az Atya szeretet gyermekei vagyunk. Timár Dánielről elhangzott, csendes, figyelmes és megbízható személyiség, aki mások szükségleteire érzékenyen válaszol. Hivatását érettebb korban hosszú lelki megkülönböztetés után vállalta, és imádságos életében másokat is segít az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. A szertartás során a püspök kézrátétellel adta át a papi szolgálat kegyelmét, majd a jelenlévő papok is megáldották az új misést, jelezve, hogy befogadják őt a papi közösségbe. Timár Dániel ezt követően már paptársaival együtt mutatta be az eukarisztiát, és hálát adott mindazokért a közösségekért, amelyek elkísérték hivatása útján. Vidám hangulat, színes programok és incsiklandó finomságok várták az érdeklődőket május 1-én Csopakon, ahol a község önkormányzata szervezésében a strand előtti téren rendezték meg a hagyományos majálist. A rendezvény délelőtt vette kezdetét, a színpadon fellépett a Mandula Virág óvoda, akik kedves műsorukkal csaltak mosolyt a közönség arcára, majd Zámbó Brigitta Disney gyermekműsora varázsolt el a legkisebbeket. A délután folyamán a Csopaki Nyugdíjas Klub szenior tánccsoportja lépett fel, estére pedig a hangulatot a Rulett Együttes utcabálya koronázta meg. A majális egyik kiemelt eleme a kézműves vásár volt, amely már délelőtt 10 órától várta a látogatókat. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínált minden korosztály számára, és ismét bebizonyította, hogy a csopaki közösséggel együtt ünnepelni mindig különleges élmény. Anyák napja alkalmából egy különleges nagy család története került a figyelem középpontjába, tudjuk meg a Magyar Kurír oldaláról. Ági és férje 5. gyermeküket várják, miközben január óta nevelőszülőként egy közel 1 éves kislányról is gondoskodnak. A házaspár mindig nagy családot tervezett, és életük során örömök és fájdalmak egyaránt formálták őket. Veszteségeket is megéltek, ugyanakkor mindvégig nyitottak maradtak arra, hogy mások felé forduljanak. A kölcsöntesóként érkező kislány hamar a család részévé vált. A gyerekek szeretettel fogadták, büszkén mesélnek róla, a szülők pedig igyekeznek úgy gondoskodni róla, hogy közben tiszteletben tartják vérszerinti családjával való kapcsolatát is. Ági szerint a nevelőszülőség nem a tökéletességről szól, hanem a bizalomról, annak elfogadásáról, hogy a rájuk bízott gyermek életében akár csak egy időre is szeretettel jelen lehetnek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, és Isten éltesse az édesanyákat.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vétesajai László. Anyáknapi ünnepi műsorunk témája 4. század a Szent II. János Pál pápa áldásával indultam, most Leó pápa áldását kaptam az előttem álló útra. Anyáknapi stúdió beszélgetés az ezüstmisés Perger Gyula atyával, aki áldáskért 85 éves édesanyjára is. Április 8-án, húsvét szerdáján vett részt Perger Gyula atya az általános kialgatáson, amelynek végén személyesen is találkozott Leó pápával. Mindezt és a megelőző 25 éves papi szolgálat örömeit és kihívásait elmondja abban a riportban, amelyet másnap rögzítettünk a Vatikáni Rádióban. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Perger Gyula atyát, aki ez év június 14-én tölti be 4. századot papi szolgálatát 25 évvel ezelőtt szentette pappá kedves Gyula, és elzarándokolta Rómába. Ez a mostani utad egyúttal egy ilyen tisztelgő hálaadó jubileumi zarándoklat?
4: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, belső vágyam volt, hogy papászentelésem 25. évfordulója alkalmából találkozhassam a Szentatyával. Eztán arra is visszavezethető, hogy 25 évvel ezelőtt, a papszentelésem előtt, nem sokkal, 2001. április 30-án találkozhattam ugyanígy személyesen II. János Pál pápával, és egy reggeli szentmisén a magánkápolnájában minisztrálhattam neki, és nagy ajándékként éltem meg akkor ezt a találkozást. A szentmisén minisztráltam Szentatya mellett, és a szentmise után találkozhattunk vele. Akkor ezen a találkozón, amikor letérdeltem a Szentatya elé, és átadtam neki az ajándékkönyvünket, ami nem volt más, mint Török József professzor úrnak a könyve, Magyar Egyház évezrede, akkor a Szentatya a könyvborítóra irányította a figyelmét, és egyből mondta, hogy Esztergom. Ezt követően a Szentatya rám nézett, és mint egy papszentelés előtt állónak azt mondta, hogy hűség, bátorság és kitartás. Ezzel az útravalóval indultam el 25 évvel ezelőtt a papság útján. És ezért is volt újra szívemnek a szándéka, hogy eljöjjek Rómába, és találkozzam Szent Péter mostani utódjával, illetve másnap csütörtök reggel II. János Pál pápa sírjánál is miséztem.
3: Itt akkor megállok, ha már egyszer a 25 év ezelőtti szentmiséről szépen szóltál volt II. János Pál pápával, akkor most arra kérlek, kedves Gyula, hogy meséld el nekünk a szerdai találkozót, az általános kialgatás után találkoztál Leó pápával, kezedben egy könyvet tartva, és most tiéd a szó.
4: Igen, három dolgot fogalmaztam meg, amit szerettem volna elmondani a Szentatyának, és ez sikerült is. Az első az volt, hogy elmondtam, hogy 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és ebből az alkalomból szeretném az ő áldását kérni az előttem álló papságomra, a mögöttem álló papságomra, illetve az előttem álló papságra. Aztán elmondtam a Szentatyának, hogy édesanyámra is szeretném az áldását kérni, hiszen édesanyám márciusban ünnepelt a 85. születésnapját. Egy képet is hoztam az édesanyámról, ezt megmutattam a Szentatyának, és a nagyon kedvesen mosolygott, és a fényképet megérintve édesanyámra is úgymond az áldását küldte, illetve én is kaptam egy külön áldást, és a végén pedig elmondtam, hogy egy könyvet rendeztem sajtó alá, ennek a könyvnek a címe Lourdi 9-ed, és ebben a könyvben található XI. Leó pápának is egy nagyon-nagyon szép imádsága a szűzanyához, amelyet idén a Betegek Világnapjára írt körlevelének a végén olvashattunk.
3: És ennek ennyire a könyvnek, friss a kiadvány.
4: Igen, néhány héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és a kiadványnak a hátulján 14. Leó pápa imádsága található, ezt is mutattam neki, örült neki, úgy tűnt, és megkértem őt, hogy dedikálja ezt a könyvet.
3: Hogyan fogadta ezt a kérést?
4: Nagyon kedvesen azt kezdte tőlem, hogy hol a toll, és nyilván készültem, ott volt a zsebembe a toll, és elővettem, és ekkor aláírta a könyvet.
3: És hogyan írta alá, mondja el nekünk, mert ugye nem tudjuk láttatni.
4: Igen, Leó 14.
3: Igen. Hát ez gondolom, hogy örök életre szóló emlék lesz számodra, neked, édesanyádnak, családodnak, illetve hát mindazoknak, akikhez a Jóisten küld majd. Köszönöm szépen ezt a tanúságtételt, és örülök, hogy a te papi életed egy pápai áldással indult. Most, ha remélhetőleg a derekán jársz a papi életednek, akkor egy pápai áldást kaptál, ez is misés papként. És akkor most beszéljünk a közben eltelt időszakról, erről a 25 évről. Szóba került az édesanyád. Mennyiben fészke a te hivatásodnak a családod?
4: A családunkban volt két szerzetes hivatás is. Két apáca, nagynéném az Isten megváltóról nevezett nővéreknek a kongregációjának a tagja volt. Innen is van kapcsolatom a római tamányos nővérekkel.
3: Ők is Isteni megváltósok?
4: Isteni megváltósok, igen. És a két apáca, nagynéném is ennek a rendnek a tagja volt. Két apáca, nagynéni közül az egyiket még, hála Isten, személyesen ismerhettem. 1999. március 20-án halt meg. Az is kicsit gondviselésszerű volt, hogy nagyon mély szeretett kapcsolat volt közöttünk, és gondviselésszerű volt, hogy odaérhettem a halálos ágya mellé, és úgymond a kezeim között halt meg. És ekkor tapasztaltam meg először Gárdonyi Géza mondatának igazságtartalmát, hogy a halál, amikor egy kapu bezárul ide lenne a földön, és egy másik kinyílik odafenn az égen.
3: Tehát akkor a családi háttér segített neked abban, többek között a kedves nővérek révén is, hogy Jézus hívó szava felé fordulj.
4: Így van, családom támogatott mindig a papság felé vezető úton, illetve a 25 esztendőbe mindig mellettem álltak. Édesapám, ő 2 évvel papászentelésem után elhunyt, de az Isten gondviselés különös ajándékának tartom, hogy édesanyám megérhette az ezüstmisémet, és most töltötte be a 85. életévét. Ugyanígy ajándékként élem meg a 3 testvéremet is. Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a 6 felnőtt unokát, illetve a 11 dédunokát, és nagy ajándék számomra családunknak az épségét, egységét és szeretett közösségét megtapasztalni papként is.
3: Mit jelentett neked ez a családi háttér immáron 25 éves munka során? Egy szilárd bázis volt?
4: Igen, számomra ez úgymond mindig nagy ajándék, hogyha hazamehetek. Én most is ott vagyok otthon, Gyöngyösfaluba, ott lakik édesanyám, úgyhogy a szabadnapomon mindig otthon vagyok, otthon töltöm, és ezért döntöttem úgy, hogy az ezüstmisémet is szülőfalumba szeretném elmondani, ahol 25 évvel ezelőtt is tettem.
3: Ez majd a napján vagy a körül lesz?
4: Igen, június 21-én.
3: Igen. Igen. Miután felismerted és elfogadtad az Úristennek a hívását, jöttek a tanulmányok, aztán utána a tanulmányok után elkezdődött a te hosszú vándorlásod. Sokfelé hívott a Jóisten szolgálni. Hogyan fogadtad ezeket a dispozíciókat?
4: Hát ez nem volt mindig könnyű számomra, hiszen sokszor éreztem úgy, hogy mire gyökeret eresztettem, illetve a közösségbe is jól éreztem magam, akkor mint egy kiszakítottak ebből a közösségből, átültettek, újra gyökeret kellett ereszteni, és úgymond mindig újra kellett kezdeni.
3: A római tanulmányi éveid mit jelentettek számodra találkozni a Világegyház központjával, akkor II. János Pál pápa alatt?
4: Akkor már 16. Benedek pápa volt.
3: Akkor már 16. Benedek pápa alatt.
4: Ővel is volt egyébként egy személyes találkozásom, az is nagyon mély nyomot hagyott bennem. Számomra nagyon nagy ajándék volt, amikor itt tanultam Rómába, hogy éppen akkor volt II. János Pál pápának a boldoggáavatása, úgyhogy ezen a boldoggáavatási szentmisén ott lehettem, részt vehettem. Aztán egyháztörténetet, illetve művészettörténetet tanultam a Gregoriana Egyetemen. Nem volt könnyű, nyilván idegen nyelven egyrészt olaszul, és az egyháztörténelmből, művészettörténelmből adódóan voltak néhány tárgyunk, amit latinul tanultunk, és ez kétszeresen idegen nyelv, hiszen latinul olvastunk, és ezt olaszul kellett nyilván visszaadni. A 3 év alatt 48 vizsgám, 2 nyelvvizsgám és 2 diplomamunkám volt, ez egy kicsit embert próbáló feladat volt, de hát végül, hála Isten, jó Isten segítségével sikerült ezt is megoldani. Úgyhogy végül is ezeket a tanulmányokat tudom kamatoztatni a mindennapi munkám során, hiszen Szombathelyen 2017 óta Szili János Egyházmény Gyűjtemény és Látogatóközpontnak a vezetője vagyok, illetve Budapesten 2022 óta pedig az Eklézia Szövetkezetnek a vezetője, úgyhogy így mind az egyház történeti, mind a művészet történeti tanulmányaimat tudom kamatoztatni e két területen.
3: Több mint 25 éve élek Itáliában, Rómában. Egy hatalmas nagy művészettörténeti múzeum az egész ország. Soha nem lehet a végére járni. Neked sikerült jó részt becserkészni a Szentvárosnak a legfontosabb egyházi látnivalóit?
4: Szerintem teljességgel lehetetlen. Azt szoktam mondani, aki először jön Rómába, az úgymond kultúrsokkot kap. Aki másodszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni a dolgokra, és le is tud ülni, és egy kicsit elmélkedni, csendbe maradni. A harmadszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni, el tud csendesedni, és tud imádkozni.
3: A művészeti gazdagságából mi az, ami úgy különösebben megérintett, és megérint téged? Akár név, akár valamilyen stílus?
4: A barokkornak a művészete az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy így és ezért nagyon gyakran megfordultam az Il Gesù templomba, ahol Andrea Pozzónak a festményei nagyon nagy hatással vannak rám, de örömmel jártam annak idején a múzeumokat, és az egyik kedvenc képe Muriónak a szeplőtelen fogantatás képe, és éppen amikor itt tanultam Rómába, akkor volt egy nagy kiállítás, és itt láthattam ezt a képet is ezen a kiállításon élőbe.
3: Ha már egyszer a Szizanya neve szóba kerül, akkor induljunk ezen a vonalon tovább. Tudom, hogy egészen mély gyermeki szeretet fűz téged is a Szizanyához. Hogyan született meg ez benned? Ami a természetes számunkra, a katolikus papok számára.
4: Azt gondolom, hogy ezt is otthonról, a családból hozom. Édesapám volt különösen nagy Mária tisztelő, és azt gondolom, hogy egy férfi embernek a vallásossága, Mária tisztelete, az különösen is magával ragadó, úgyhogy ezt a Mária tiszteletet, mint egy örökségként otthon a családi környezetből, családi házból hozom. Szülő otthonomnak, szülőházunknak az udvarán is áll egy lurdi barlang, a Szűzanyának és Bernadettnek a szobrával.
3: Apukád készítette?
4: Ezt igazából én készítettem fogadalomból, és úgymond az első misémet, azt a papszentelést követően a szülői ház udvarán, itt ennél a barlangnál mondtam. Az egy zárt körű szentmise volt, mindössze a családtagjaim vettek ezen részt 25 évvel ezelőtt.
3: Ha lehetne személyes vallomást kérni, hogy ki neked a Szűzanya?
4: Szűzanya, azt gondolom, hogy a legfőbb közbenjáró, nyilván, hogy ezt megtanultuk teológiából, de ezt saját életemben is megtapasztaltam, hogy ahogy Jézus a kereszten édesanyját, a szeretett tanítványra bízza, így mi is bátran bízhatjuk mindig bármilyen ügyünket a Szűzanyára, mert azt gondolom, hogy az ég az mindig nyitva áll, és amelynek szíve van.
3: Jártál Fatimában?
4: Igen, többször voltam. És éppen 20 évvel ezelőtt kaptam meg az első állomáshelyemet, ez Szombathely Szent Királyon volt, ez a nemzeti ima év alkalmával kerültem oda, és akkor elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk ott, magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért, és boldog vagyok, hogy ez a 20 évvel ezelőtt induló fatimai engeszteléseket mind a mai napig tartják. Aztán következő állomáshelyemen is bevezettem ezeket a fatimai engeszteléseket, úgyhogy 10 esztendőt töltöttem Toronyba és a hozzátartozó községekben.
3: Ez egy falu.
4: Igen, Sébe, Dozmaton, illetve Bucsuba, és itt is megtapasztaltam a Szűzanyának anyai szeretetét, jóságát azáltal, hogy a falvak népét úgy tudtam összekovácsolni, hogy Toronyba voltak kezdetben ezek a fatimai engesztelések, és akkor jött az ötlet, hogy nem mindig Toronyba kelljen jönni a híveknek, hanem a szűzanyát elvittük a környező településekre is, Sébe, Dozmatra, illetve Bucsuba, és a hívek így elkezdték a szűzanyát kísérni, és faluról falura jártak. Minden hónap 13-án más faluba volt az engesztelés, és úgymond a szűzanya a négy falunak a népét összekovácsolta.
3: Ennek a 25 éves papi szolgálat, a közepe lelkipásztori szolgálat. Mesélj nekünk a papi életed örömeiről.
4: Hát igazából mindig jó volt együtt örülni a házasságra készülő jegyes párokkal, és jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot és a jó értelembe vett büszkeséget, amikor akár gyermeküket megkereszteltem, vagy a gyermekeket első áldozásra, illetve az első szentgyónásra készítettem fel. Aztán boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok Istennel kiengesztelődött lélek kapta meg a tiszta szív és léleknek az ajándékát. Aztán sokszor láttam a kórházi vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta. Reményt vittem el a betegek szentségében, és számos gyászoló és bánattól megtört embernek megadhattam a hitvigaszát, amikor utolsó útjukra kísértem el a szeretteiket. Aztán a 25 év alatt a lelkipásztori munkában nagyon sok zarándokutat szerveztem, 26 külföldi zarándokutat a belföldiek mellett. Aztán 21 könyvet sikerült ez alatt a 25 év alatt sajtó alá rendeznem. 3 plébániaházat újítottunk föl, amelyek közül különösen is kiemelkedik a kőszegi plébánia ház, amely olyan ősi, hogy annak idején Mátyás királynak is ez a ház adott otthont kőszegi tartózkodása idején, illetve 8 templom teljes külső és belső felújítását is sikerült Isten segítségével, a hívek összefogásával, valamint pályázatok segítségével megújítani.
3: Az örömök és boldogságok mellett bizonyára voltak nehézségek. Egyre már utaltál, hogy nehéz volt odébb állni, mert gyökeret vertél, és akkor tovább menni bizonyos szempontból a gyökerek kitépését is jelentette. Ezen túl mi volt nehézség még az életedben?
4: Igen, hát erre most konkrétumot nehéz lenne mondani, de amikor ezekről gondolkodtam, akkor egyrészt Teréz anyának a gondolatsora jutott eszembe, aki nekem gimnazista korom óta II. János Pál és Mindszenti József mellett példaképem. Teréz anya mondta egy alkalommal, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, mégis ért célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van, s ha verés kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Erre törekszem.
3: Köszönöm. Maradjon akkor ez az árszó, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hadd idézzem fel búcsúzásként, visszhangként Szent II. János Pál pápa szavait. Ugye azt mondotta volt neked annak idején, hűség, bátorság, kitartás. Tőled hallottam az előbb, és megmaradt bennem. Ennek a drága szent pápának a bölcsessége, ezeket kívánom mindenki a hallgatóinkkal együtt. És hát adjon jó Isten, hogy 25 év múlva aranymisésen örömmel emlékezél vissza arra, hogy 2026-ban Leó pápa a könyvembe beleírt az ő nevét, és azóta annyi minden sok történt. Áldjon az Úr, és adjon további örömteli boldog papi szolgálatot.
4: Hálásan köszönöm, és még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad.
3: Igen.
4: Hogy a liturgiában, hogy sokszor kimondjuk, hogy az Úr legyen veletek, és hogy olyan természetes, hogy a hívő közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. És azt gondolom, hogy papnak lenni jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé, hogy veletek az Úr, és a hívő közösség pedig visszafeleli, hogy veled is az Úr van. És ebből a kölcsönösségből, ebből a tanúságtételből élünk. És hiszem, hogy ameddig tudom mondani, az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik, és a te lelkeddel. Ez a hitem, és ez a reményem, és 25 esztendő elteltével ezt köszönöm meg mindenkinek.
3: Köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon, kedves Gyulo atya!
4: Köszönöm szépen!
3: A Perger Gyulo atyával készített interjúnkat hallották. Kedves hallgatóink, anyák napján a Vatikáni Rádió magyar tagozatának felelő szerkesztője szívének szeretetével köszönti az édesanyákat. Megváltunk édesanyjának hathatós közbenjárására, áldja meg a legszentebb hivatás hordozó édesanyákat a mindenható Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
3: Az a Szent Ige, amely szólott hozzám, és amely szól a Szent Gyülekezethez, amelynek alapján Isten igéjét hirdetni szeretném, Isten szent lelkét segítségül hív a segítségében reménykedve, a gyülekezet hitére és imáira is támaszkodva. Megvan írva az előbb olvasott evangéliumi részben, a húsvét utáni nyolcadnak történetében, abból pedig a legszebb vallomást olvasom ki, emelem ki. Tamás pedig így felelt, tudnélik Jézusnak, én Uram és én Istenem. Baráti köröm, egyszer-egyszer összejövünk, mindenki a maga tudományának a tudós, a doktora, és ha időnk engedi, erről-arról elbeszélgetünk egyszer-egyszer. Emlékszem, egy ilyen beszélgetés alkalmával valaki, akit a komoly természettudós ült közöttünk, vagy volt közöttünk, fölvetette, hogy hát azért ne haragudjatok, én, aki természettudományi műveltségű ember vagyok, és ezt tanítom, és ezen nevelkedtem, azért így valamit nem tudok elképzelni, elgondolni sem. Noha én Isten hívő vagyok a magam módján, mondta, hogy én tudom, hogy képtelenség, hogy ne legyen ennek a kozmosztak, világmindenségnek valami központi vezérlő adja, valami, valaki végső, vagy valami végső valóság, mert ez úgy magától csak úgy alig mehetne, lehetne ilyen kozmikus rend, képtelenség volna az ős rendező nélkül. Én ezt elhiszem, de az, hogy a kozmosz ura egy kis elfekvő mellékes galaktikának egy kicsi kis bolygóján egyetlen egy emberével külön törődjék és a számon tartsa, majdnem méltatlannak tartom ezt a gondolatot az Istenhez, a kozmosz, a világmindenség urához. Nem ilyen kicsinyes, ő talán emberiségbe vagy világmindenségbe gondolkozik, de hogy kis Jánosnak a problémáját is a szívére vegye. Hát ezt alig tudom elképzelni. Amikor egy kompjúter szakértő barátom csöndesen megszólalt és azt mondta, hogy Te még meg fogod érni, hogy vagy a japánok, vagy a tudósok kitalálnak egy olyan csodálatos nagy szerkentyűt, amiben az, mert már ennek a lehetősége tudományosan megvan, hogy talán a földkerekség minden személyét és annak főbb adatait betáplálják, és elég valahol a világszervezet valamelyik helyén csak megnyomni egy gombot, és minden adatot bárkiről kiad, akiről szükség van. Mi pedig emberek csak rátalálni tudunk valamire, de kitalálni nem. És csak arra tudunk rátalálni, ami a világmindenség rendjébe be van építve. És ha mi erre képesek vagyunk, mit gondolsz, miért nem tudna Isten velünk kapcsolatot tartani? És ne volnánk betáplálva a szívébe, a lényébe. Egy biológus barátom csöndesen megjegyezte, hogy tudjátok, nemrégen nem akartam fölgyújtani a villanyt, és kitámolyogtam a fürdőszobába egy poház vízért, és mikor fél álmosan becsuktam az ajtót, a kislábujjamat jó oda csuktam a fürdőszoba ajtajához. Akkorát nyögtem, hogy még hogy az szörnyű, és megfekedetett a lábam újja. Egyet tudok, hogy a lábamat csíptem be, de az agyamba is fájtam. A központ is tudomásul vett arról, hogy nekem a pici lábujjam megsérült. Az nem csak ott fáj. Az elmegy a központig, a központtól visszajön az idegrendszeren a lábujjig. Ott az egész lényünk fáj. Na most képzeld el, mondta a mi természettudományos barátunknak, képzeld el, hogy ez az egész kozmosz, világmindenség egy óriási nagy élő organizmus. Ennek te mondtad, a vezérlő agya az Isten. Hát, hogyha engem egy kislábújt becsíp valahol az élet, azt gondolod, hogy azt a központban nem tudják? Oda nem ér el, ott én nem fájok. Hát erről beszélgettünk, és akkor jutott eszembe nekem Tamás, és most erről szeretném folytatni. Tudom, ja Istenem, már szinte látom a testvérek szemén, már megint Tamás. Annyiszor hallottunk már Tamásról, de testvérek, már tudjuk pontosan, mit fog az öreg bojtár mondani. Elhiszem. Hát lehet 50 év után is ugyanarról valami nagyon más mondani, talán nem is szabad. Tehát mégiscsak Tamás. Már csak azért is, mert ezen a napon, ezen a vasárnapon szinte nem is illik az igehirdetőnek másról beszélni, mert éppen 8 napra még egyszer megjelent Jézus Tamásnak. 3 dolgot szeretnék csak elmondani. Az első az, hogy ugyan hol volt ez a Tamás, amikor együtt voltak a tanítvány. Iker volt, lehet, hogy megbújt az Iker testvérénél, hiszen életveszély fegenyegette a tanítványokat. Nem csodálom, hogy bocsánat, mai szóval mondom, hogy Tamás dekkolt. Az Iker testvéri, akinek semmi köze nem volt Jézusnak. És nem volt a tanítványi közösségben, és ezért ezt a csodát, hogy Jézus egy titokzatos dimenziót áttörve, ó, nem ez a 3 dimenzió van csupán, hirtelen onnan idejött, aztán innen oda megy testvérek. Ma már a tudomány is tudja, hogy nem 3 dimenzió van. Sokkal több. Tehát átlépve azt a titokzatos dimenziót megint ott van, illetve ott volt a tanítványok között. Nem volt ott Tamás, dekkolt, igen. Az első üzenetem, testvérek, az egész Tamás történetben, nem Tamásról akarok én beszélni, ismerik valóban jól. Nem jó kimaradni a közösségből. Nem jó elmaradni a tanítványi körből. Nem jó elmaradni azok közül, akik hisznek. A közösségnek, egy gyülekezeti közösségnek, egy bibliai órai közösségnek, egy hívő közösségnek, testvérek, légköre van. Felségterület támadhatott, ha plusz egyen vannak ott jelen. Egyszer Mátraházán nyaraltunk, és valaki elkódorgott, és szinte halálfélelemben már besötétedett, valahogy kivergődött az országútra, és mégiscsak bejött a Mátraházi nyaralóba, és azt mondta, hogy hát Bandi bácsi, azt a félelmet, amit kiálltam, amikor én ott elkeveredtem, tessék mondani, miért nem féltem addig, amíg együtt voltam a csoporttal, és mentünk az erdő közepébe, és ott elkezdtem virágot szedni, és egyszer csak nem láttam a csoportot is. Miért nem féltem, addig még velük voltam, és miért féltem, amikor egyedül maradtam? Mert hát így teremtett bennünket az Isten. Közösségi lény. 10 nem félünk, mert valamelyikünk majd csak kivezet. Ha egy valaki egyedül marad, az tele van félelemmel és szorongással, mert nem így vagyunk teremtve. Lenni, hányszor eljajongtam itt, egyenlő kapcsolatban lenni, egészségesnek lenni, egyenlő kapcsolatban lenni, fölfelé, befelé, kifelé, bármelyik kapcsolaton megromlik, a másik kettőre is kihat. Egy lélektani, közösségi, kommunikációs alaptörvénye ez az ember. Jaj, szegény Tamás bizony egyedül dekkolt. Persze, hogy tele volt rossz lelkiismerettel, egyébként már bocsánat, hogy egy kicsit itt pszichologizálok, egy gyermekded lélek lehetett ez a Tamás, egy kicsit serdülő lélek valahol a lelke mélyén, mert a János evangélium elején, amikor Jézus Lázár halála után készül Jeruzsálembe, és a többi tanítvány azt mondja, hogy ne menjünk, hát meg fognak ölni bennünket, akkor azt mondja ez a Tamás, menjünk el, mind halljunk vele, meg mind, én is. Akkor tele van lelkesedése. Most pedig ott van benne a kétség. Mennyire édes nagy gyerek. És az édes nagy gyerekségét az is bizonyítja, hogy a gyerek mindent tapintani akar, mint a kisgyerek mindent a szájába vesz. Mindent megtapogat, érezni akar. Tamás is érezni akar. Ez a nagy-nagy gyerek, akinek talán a biológiai életkora, a lélektani életkorával nem esett egybe. Egy nagy kamasz, egy riadt nagy kamasz, aki eltévedt, nem volt együtt a tanítványokkal, és kimondja, hogy én bizony nem, még meg nem tapintom, meg nem fogom, nem hiszem. Az első kérésem, üzenetem, testvérek, hogy ne csellengjünk el a közösségtől. De sok embernek, aki bebecsapódik hozzám a maga problémáival, ott tudom meg csak milyen felekezethez tartozik. És ha úgy magányosan cselleng az életbe, és ha valami kis köze van az Istenhez rögtön, valamilyen közösséget ajánlok neki. Ha a katolikust, egy jó katolikus közösséget, a baptistát, jó baptistát, és így tovább. És elmagyarázom neki azt, amit nem akarok ismételni, amit az előbb elmondtam, hogy testvérem, én nem tudok magán segíteni, még nincs lelki háttere. Igenis, épüljön be valahova. Legyen egy 8-10 tagú kis közössége, mert eltéved ebben a dzsungelben. Nem tudom, vannak-e itt ilyen csellengő testvérek, akik úgy vonják magukat és biztatgatják, hát lehet egyedül is Bibliát olvasni, egyedül is sinni, meg hát azért hiszek én az Istenbe, de hát és így ismerjük már. Testvérek, egy darabig megy, aztán nem megy. Aztán jön a félelem, a fóbia és sok egyéb, amit most elsorolni nem.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
2: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
3: Istenem, jöjj segítségemre!
4: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
5: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
4: Uram, irgalmazz!
5: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
4: Krisztus, kegyelmezz!
5: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
4: Uram, irgalmazz!
5: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
4: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a budapesti ferencesek. 82 éve nem ébredtünk annyira hideg május 1-ére, mint pénteken. Tiramisú rekord született Londonban. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 2-án Mincenti zarándoklatot szerveztek Esztergomba a pesti

0: vándoklat programjában. Délután megtekintették a bazilikát, majd az emeleten található kincstárat és az ebből nyíló Duna túlsó partjára gyönyörű kilátást mutató panoráma termet. A zarándokok ezt követően egy filmet tekintettek meg a bazilikáról, a Keresztény Múzeum, amely a legjelentősebb hazai egyházi gyűjteményt őrzi, meglátogatása után tértek haza a zarándokok. A csütörtöki nap után pénteken is megdőlt a több évtizedes országos hajnali hidegrekord. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Csütörtökön 50 éves országos hajnali hidegrekord dőlt meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárdarócon, mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Pénteken pedig egy ennél is régebbi 82 éves rekord vált semmisé. Nyírtason mínusz 5,3 fokig ült le a levegő hajnalban, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos eddigi rekord. A híradó.hu azt írta, több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet. Ehhez kellett a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél és a száraz talaj. Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban. A múlt hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját. Szombaton és vasárnap közel 100 olasz szakács gyűlt össze a Cheers-ben, hogy együtt dolgozhassanak. A cél az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót, a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisut készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt, tudósított a Life.hu. A Guinness rekordok könyvének szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3 ezer tojást használtak fel. A több órás munka végül meghozta a gyümölcsét, a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával megdöntötte, sőt messze túlszárnyalta a korábbi rekordot.
1: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsért lássék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzért a már Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Imádkozzanak velünk! Köszönjük! Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklukra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérelvel ítékezett. Fazekas Lajos stáció. Naponta megölik bennem a hitet, s naponta hittel élek, újra hiszek. Naponta egy getszemáni kertben imádkozván megnyugszik a lelkem. És naponta odahúzol az élet, hogy elveszítsen egy pilátusi ítélet. Naponta a stációt kell járnom, amíg csak ki nem mondják a halálom. Aki kegyelemmel él, meg nem halhat. A stigmáim naponta fölszakadnak. Szomjúhozom a tiszta igazságra, de a szavak ecetje hull a számra. Uram, Uram! Jaj, miért hadsz ennyire sem? Elhagyatottságomban, kiáltásomban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendült a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte, mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévejgő juhok, bolyongunk. Járja mindegyikünk a maga útját, az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelteket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetköztették, és bíborszínű köppenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették, és nátszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdet hajva előtte így gunyolták. Üdvözlégy, zsidó királya! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadja. A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Út a kereszt halál felé, út a megváltás felé. Ahogy Jézust elvezették, megállítottak egy szirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Bálára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult, Jeruzsálem leányai, mondta nekik, ne engem sirassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sírassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogjátok mondani, boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket, omoljatok ránk és a dombokat, takarjatok el, mert ha a zöldelő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Vele együtt 2 rablót is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra járók káromolták, és fejüket csóválva mondogatták, te, aki lerontod, és harmadnapra fölépíted az Isten templomát, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy. Szállj le a keresztről! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tótné Karsai Andreával, a Boldogasszonyköre Egyesület elnökével Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és telefonon itt van velem Tótné Karsai Andrea, aki életút segítő, és a Boldogasszonyköre Egyesületnek az elnöke. Szeretettel köszöntöm, Andrea!
1: Köszöntöm minden hallgatót, és Enikőt is nagy szeretettel köszöntöm.
0: Kedves Andrea, az imént beszéltük, hogy van a Boldogasszonyköre Egyesületnek egy imája. Kérem, hogy ossza meg velünk.
1: A béke imáját egy rövid pár sor, ezt szeretném elmondani. A béke köre tegye szépé a világot, gyógyítsa a lelket, hogy háborgások helyett békesség töltse be a földet és létezésemet veled, velem és általad, Istenem.
0: Nagyon szépen köszönjük. Andra, akkor vágjunk is bele. Kérem, hogy meséljen egy kicsit a gyermekkoráról, a korai meghatározó élményekről, amik azzá formálták, amivel most foglalkozik, akivé mára lett.
1: Valamikor régen, 50 éves elmúltam, én falun növekedtem a nagymamámnál, szülők terében Debrecenből indultunk, ott születtem, és Mária Pócs mellett Kiricsén volt a nagymamáméknak, a nagyszülőknek a otthona. Így nagyon meghatározta a nagymamám. Én őt tudom elsősorban említeni, az életünket, ahogy imádkozni tanított, ahogy Mária Pócsra búcsúba jártunk, a misékre, az ünnepeket, ahogy megéltük, mint nagy család. Ő nekem egy olyan asszony volt, aki élő hitet tanított, így el tudom ennyi idősen mondani. Hogy akkor belecsöppentünk, akkor vele éltünk, de minden nap tanítása volt Máriával kapcsolatban, és a hittel kapcsolatban, ahogy a földre imádkozva mentek, amikor betakarítottak, hálával takarítottak be, gazdálkodó család volt. Tehát ő volt az, aki meghatározta nagyon sok mindenben az életemet, ahogy növekedtem is. Hárman vagyunk testvérek, hárman lányok, én a középső benne, és nagyon fiatal koromban, én már akkor tudtam, férjemmel is egész korán találkoztunk, és nekem akkor volt már egy érzésem, egy gondolatom, hogy a Jóisten is úgy gondolja, három gyermekünk lesz, kettő korán, egy később, majd 40 éves kor környékén, és megszületett a két fiunk, amikor én 20 éves voltam az első, és utána a második, és 39 évesen majd a harmadik gyermekünk. Ez már egy későbbi történet, most időben itt ugrottam egy nagyot, és nagymamám mindig, szüleim is, a nagymamám mindig meghatározó része volt az életemnek. Amikor éppen beköszöntem hozzá, és kapulárét adott a kezembe. A maga módján, a kis kötényében megtörölgette, megtisztogatta, mindig fejkendőbe, szoknyába járt, nem tudtam elképzelni, hogy lehet így járni, és megtisztogatta, és elmondott egy imát, hogy ezt mindig mondjam hozzá, három üdvözlégyel. És akkor leírtam egy papírra, az évek alatt megtanultam, aztán a maga módján megértettem, hogy mit is adott ő nekem, mit is adhatott ő akkor át nekem. És az évek folyamán a nadrágos Andiból egy szoknyába járó Andrea lett. És már előkerült a fejkendő is ünnepeken, amit valamikor régen nem is értettem, hogy lehet ilyen. Volt egy fordulópont az életünkben, ott lakott mindenki Debrecenben, mi is ott egy kertvárosban, és férjem nagyon sokat dolgozott építőiparban. Mondhatni azt, hogy éjjel-nappal, hétvégére hazaért, hogy lássuk egy kicsit, és pont ő akkor vidéken, pont Dunántúlon dolgozott nagyon sokat, mi meg ugye ott voltunk keleten. És eljöttünk nyaralni a két gyermekkel, ő akkor is dolgozott, és én valami olyan ihletett állapotba kerültem, ott Zamárdiba, hogy úgy mentem haza, hogy költöznünk kellene. És mondta, hogy minden rendben, jó a gondolat, de nagyon sok a munkája, és a munka miatt mi nem fogunk elköltözni. És egy pár hónap alatt ezek a nagyon jó munkák eltűntek. És decemberre, ez ősszel volt, december úgy jött haza, hogy most már nincs akadálya, mehetünk. És így találtuk meg a helyet, Balatonaligának hívják, ahová elköltöztünk. Akkor még két gyermekkel. És maga az utazás, a készülődés, a felkészülés, a család támogatása, akkor még a nagymama is volt, és nagyon segítőkészek voltak, támogattak minket a maguk módján, de ezt az utat nekünk kellett ugye elindítani, mi érkeztünk meg. Mi se értettük még akkor, hogy ott a család, ott él, és mi merünk egy nagyot lépni, és tudunk valahogy olyan bátorsággal, olyan hittel elindulni, ami akkor megmagyarázhatatlan volt, de megérkeztünk. És nem házat vettünk, hanem eladtuk a kis házunkat, és építkeztünk. Egy építkezésbe kezdtünk. Akkor volt egy váltásunk, a férjem természetesen az építőiparból, az otthonunkkal volt elfoglalva. Én is, mint segítője maradtam itt ennek a folyamatnak. Együtt kezdtük el építeni, és fejeztük is, mert ugye be is fejeztük. De én azt gondolom, hogy nem egy egyszerű építkezés volt, hanem hitünkbe formált minket. Nagyon-nagyon a családunkat, a gyermekeinket, azokkal a megélésekkel, azokkal a csodákkal, ami történt. Amikor elköltöztünk, nagyon jó volt az ingatlan, plafonáron adtuk el az otthonunkat, és mire megérkeztünk, akkor lett egy banki válság. Nem akartak hitelt adni, nagyon nehéz volt, és ezt mégis megkaptuk, ez 2008 őszén volt. Tehát hirtelen megjöttünk, nagy hitünkkel, lelkesedésünkkel, erőnkkel, és utána belecsöppentünk abba, hogy nem minden úgy van, ahogy gondoltuk. Nem úgy lett meg az albérletünk, de mégis valahogy mentek a dolgok szépen. Tehát mentünk tovább, és erősödtünk. És ami nagyon meghatározó volt, ugye maga a költözés és maga az építkezés.
0: Ezután mennyi idővel kezdett el formálódni önben a hivatás, amit ma is űz, illetve a Boldogasszonyköre Egyesület az hogyan alakult?
1: Az építkezés közben olyan emberekkel ismerkedtünk meg, olyan találkozásaink voltak, amik folyamatosan formáltak bennünket. Mi nem is tudtuk, hogy milyen nagy feladatot kapunk a költözéssel, és milyen napon indulunk mi. Akkor erre a napra nem figyeltünk. Ez augusztus 15-e volt, amikor fel volt pakolva a teherautó, és amikor megérkeztünk Balatonaligára. Előtte tanultunk, készek voltunk az útra, és itt formálódtunk, itt fejlődtünk, itt változtunk tovább, hogy Boldogasszonyhoz, az ő ünnepéhez, az ő értékeihez felnőjünk a magunk módján. És ilyen emberekkel találkoztunk, a találkozások által közösen tudtunk imádkozni, Mária helyekre jártunk, templomokba jártunk, ahogy bennem voltak változások, tudtak segíteni az embereknek, mert ezek beszélgetések, kérdések, vagy éppen a válaszoknak meghallása, vagy meghallgatása.
0: Mi volt a kezdő gondolat, amivel megalapították ezt a kört? Mi volt a célkitűzés, a misszió?
1: A kör valójában, mivel benne éltünk az évkörbe, éltük a Boldogasszony ünnepet. Én azt tudom mondani, hogy egy sugallat, egy iklet által épültek emlékhelyek. Tehát ez hamarabb történt, mint maga az Egyesület. Tehát voltak utazásaink Medjugorjéba különböző helyekre, és olyan szépen, olyan csodákat éltünk meg. Egyre közelebb kerültünk, és mindig valahogy másképpen. Tehát amikor hitben jobban érezzük a Mária jelenlétet, amikor úgy gondoljuk, hogy megéljük, és mégis valahogy a nagymamám, ahogy mindig eszembe jutott az ő élő hite, ahogy ő megélt az ő egyszerűségébe. És mindig felfedeztem, mindig megéreztem, hogy ez egyre közelibb. És épült egy emlékhely, két emlékhely, aztán lett 13. És az egyiknek a neve Boldogasszonyköre volt. Nem figyeltem rá, nem figyeltünk rá. Ők az emlékhelyek egy-egy visszajelzés, egy-egy megálló. Egy-egy pihenő az embernek kint a természetben, magaslatokon, hogy ebben a nagy zajos, sürgő, forgó világban, aki érzi, aki észreveszi, egy imával találkozik, egy üzenettel, egy gondolattal, és valami elindul benne, de egy kicsit meg tud pihenni. És ezután jött az a gondolat, az az érzés, az a vezettetés, hogy ő nem egy emberhez tartozik, nem is tartozhat egy emberhez, egy ember neve alatt, és így lett egy egyesületben helye az emlékhelyeknek, és így lett maga az egyesület is, 12 tagja van, alapító tagja van, 4 férfi és 8 nő, és

0: helyet adva. És van egy iránytűnk az Egyesületnek. Boldog asszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték, ismerve titkos, járható, élő utat. A mindennapok részében visszailleszteni, megmutatva tartalmas feltárt és még feltáratlan, telített kincset, a szokásokban, hagyományban, ünnepkörökben megélve. Ez volt a mi vezérgondolatunk, vezérfonalunk, ami által elindult és meg is épült.
1: És milyen egyéb gyakorlatokat csinálnak, milyen egyéb tevékenységei vannak ennek a körnek?
0: Akik benne vannak, akik aktívak a tagok közül, de úgy gondolom a többiek is, vannak nagymamák is benne. Az ünnepköröket, a szokásokat, az évkörünnepeket, a nagy ünnepeket a magunk környezetében, vagy egy nagyobb környezetben is szeretnénk, és ahogy tudjuk, át is adjuk, megéljük. Tehát a magunk módjában, akár az iskolában, akár találkozások által az adventi koszorúkészítés, az ottani beszélgetés, az asszonyokkal a húzott rétes készítése, közben az imádság, közben ráhangolódás magára a karácsonyra, de ugyanez a húsvéttal kapcsolatban, egy boldogasszony ünneppel kapcsolatban, például az idén kötényt festettünk gyümölcsoltó boldogasszony napján, és akkor ilyenkor beszélünk magáról az ünnepről, mindenki elmondja, amivel érkezett, ami benne van, és egy alkotásban elérünk valahova. Ebbe tud igazán a feladatunk kiteljesedni, és ezt szeretnénk és igyekszünk tovább folytatni.
1: Ha esetleg megfogalmazhatná egy-két mondatban, hogy mit jelent önnek a boldog asszony, mit jelent önnek a szűzanya?
0: Olyan táplálék, egy olyan erő, egy olyan jelenlét, egy olyan hang, ami velem van akkor is, amikor nagyon szépen süt a nap, amikor örömállapotban vagyok, és akkor is, amikor éppen egy feladatban, egy úton, egy nehezebb időszakban, nehezebb időszakot élek meg. Ez lehet magam világában, de lehet a családom életében is. Nem tudok nélküle ébredni, és nem tudok nélküle lefeküdni. Ott van minden napomban. És én ezt keresem, hogy hogy tud ez olyan folyamatosságban működni. Ennek tudatában élek úgy, hogy ez mindig elérhető legyen. A legegyszerűbb formában és a legegyszerűbb módon.
1: Kérem, meséljen arról, hogy mit jelent az ön számára a magyarság, hogyan kapcsolódik a nemzeti értékekhez ez a sokszínű tevékenység.
0: Igyekszünk minden részét a Kárpátoknak bejárni, minden részében voltunk, tehát a nagy anyaország részein belül, és maga a családban is Kárpát-aljai nagyanyám vonala, Erdély vonal, tehát benne van. Igyekszünk a gyűjtéseket az utazások által. Erdélybe rendszeresen járunk, sokat vagyunk, és ott keressük a kapcsolódást, a beszélgetést, a viseletről, a szokásokról, a hagyományokról, a főzésről, ami nagyon fontos, mert maga az étel készítése is nagyon sokrétű és nagyon sok olyan pillanata van, amivel csak gazdagodhat az ember. És így tényleg étel kerül az asztalra. Mondhatni azt, hogy nagy gyűjtés a mindennapunk. És amikor utazunk, erre külön figyelünk, hogy így a magyar értékek fellelhetőek legyenek. És hozzátartozik az életünkhöz a csíksomlyói búcsú, más búcsúk, emlékhelyeknek, templomoknak a felkeresése. És nem csak itt a Kárpátokban, hanem ha arra van szolgálatunk és arra van feladatunk, akkor azon túl is.
1: Mi az, amit még szeretnének mindenképpen megvalósítani, vagy esetleg tervben van?
0: Volt egy pályázatunk, amit ezébe beadtunk, de nem nyertünk, és nagyon jó volt ez a pályázat, mert összeszedtük, hogy mivel és hogyan szeretnénk tovább menni, tovább haladni. És ebbe pont az van benne, hogy iskolákba eljutni, gyermekekhez eljutni, olyan mozgó eszközökkel. Ez most így lett a pályázba írva, hogy boldog asszony jurtájával, ahol megidézzük ezt a melegséget, és kis kemencével, teknővel, faragással beszélünk az évkörről, beszélünk a hagyományokról,

0: családról, beszélünk az ünnepekről, a szokásokról. Ha éppen advent ideje van, akkor a gyermekek maguk készíthetnek fűzfákból font koszorút, önthetnek mévéhoz gyertyát, de ha más időszakba megyünk, akkor az ahhoz lévő szokásokat. Tehát attól függ, hogy milyen időszakban vagyunk, erről beszélni. És nem csak gyermekeknek, most lesz egy tábor az iskolánkban, egy hagyományőrző tábor, Nem boldog asszony köre a neve, mert ez egy gyermektábor, de ott is ugye ez a hit, ez a tudástár, ami már fellelhető, amit élünk, ahogy élünk, ez benne lesz a kenyérsütéstől, a kemencéig, a férfi fúrásától, a tanításig, hogy a gyermekek ezzel találkozzanak úgy, ahogy elfogadható, ahogy jó nekik. Tehát ilyen nagyon szép, érthető módon. Azt pedig úgy gondolom, hogy úgy tud találkozni, ha ez bennünk működik, ez bennünk él.
1: Van-e valami, amit mindenképpen szeretne velünk megosztani?
0: Egy gondolat, egy utazás, amit is szeretnék elmondani. Tavalyi évben volt egy izraeli utazásunk. Ugye a háború kitört tavaly előtt ősszel, és kaptunk egy kérést, így a lélekben érezhetően, hogy nekünk ott dolgunk van. És ehhez jött egy segítő, egy kint élő erdélyi ember, aki kint idegenvezető, és ő segítette a bejutást az országba Jordánián keresztül, Jeruzsálembe mentünk. Nem jártak repülőgépek, kicsit volt csak nyitva az ország, és amikor ez a gondolat megvolt és az utazás, én megmondom őszintén, nagyon féltem. Mert nem ketten a férjemmel, hanem 11 éves gyermekünkkel együtt utaztunk, és az is a hit próbája volt, az úté, hogy erre hogy készülünk fel, és hogy érkezünk meg, mert félve nem lehet. És el tudom azt mondani, hogy minden segítve volt, nyitott volt a határ, és időközben előtte kiderült egy héttel, hogy nem egy napot töltünk ki, mert hamar zárják a határt, hanem nekünk ott is kell lenni egy éjszakát. Ugye ez tavaly februárban. És minden a legnagyobb rendben volt, ott töltöttük az éjszakát, és hazaértünk békében, de ezután a húsvét, és azt gondolom, minden ünnep átértékelődik, és át is értékelődött. Tehát ott megtapasztalni azt az ürességet, üresség volt, akkor nem voltak emberek, az üres utcákat, és mégis úgy látni az országot, hogy lehet érezni benne, hogy háború van. És mégis egy lelki békével, egy zarándok úton lenni, ez egy nagyon nagy ajándék volt. Azt tudnám ezzel kapcsolatban mondani, hogy van, amikor fel kell álljunk a fotelből, és ki kell menni, és el kell indulni. Mert amikor bejártuk a férjemmel a Mária utat, keresztbe hosszába, ott se azért mentünk, mert nagy sportolók vagyunk nagy erővel, hanem volt egy elhívásunk. És a legszebb része ennek az útnak az volt, amikor kivilágosodott, hogy a magyar határtól, Pilicsétől kezdődik az út a nagymamámnak a falujából, és onnan indultunk. Tehát nagy ajándékokat kaptunk a Mária úttal is, nagy ajándékokat kapunk az utazások által is, amiről mindig akkor beszélünk, amikor annak helye van.
1: A Mária útas tapasztalatairól mesélne nekünk egy kicsit.
0: Az utazások, és amikor valahova elindulunk, én ezt úgy tudom mondani, hogy kapunk egy meghívót, egy felkérést ott a lelkünkben, és a Mária út is így indult el, amikor a külső részeket, tehát a határon túli részeket autóval jártuk be, és ez úgy indult 2022 anyák napján. Csesztohovából elmentünk autóval Belnecent barátig, és onnan indultunk gyalog. 8 alkalommal indultunk, és így hosszába bejártuk a Mária utat, ami megint egy lélekemelő út, és csak ajánlani tudom mindenkinek, hogyha kényelmes 10 kilométeren menjen még egy kicsit többet. Mehet 12-t, mehet 15-öt, ameddig még bírja, amennyi jól esik. Nekünk a legkevesebb távunk egy alkalommal, amivel kezdtük, az a 35,7 kilométer volt, és nagyon büszkék voltunk magunkra, és nagyon elfáradtunk. Aztán 50 alatt meg sem álltunk naponta. Mindig többet és többet mentünk, mert megvolt, hogy mennyi időnk van rá. És onnan elindulva elmentünk teljesen Drávaszabolcsig, és Drávaszabolcstól pedig autóval, Medjugorjéba, és így lett meg a függőleges rész, aztán pedig a másik részét pedig Csíksomjóról elmentünk Piricséig autóval, és Piricsétől 14 alkalommal mentünk végig Kőszegig, és Kőszegtől pedig megint autóval elmentünk Máriacellig. És így jártuk be ketten a Mária utat, amihez nagyon nagy segítségre volt szükségünk, ugye a kisebb gyermekünk miatt, és a két nagyfiunk segített be. Ezt meg kellett szervezni, hogy elindultunk éjszaka, letettük az autót, végigjártuk az utat, végigszamentünk az autóig, és hazaértünk. És másnap csináltuk a dolgunkat, a feladatunkat, és már hétvégén jött a következő út. Nagyon nagy ajándék volt, hogy megtapasztalhattuk a nagy kánikulát, a hőségriadót, mert akkor is ott voltunk a hegygerincen, éppen az egyik egerben volt, és olyan finom szőlőt nem ettünk még, vagy gyümölcsöket, amivel végigetetett minket a Mária út. A testünket is etette, és a lelkünket is. Mert olyan templomokhoz, olyan szent helyekhez, olyan búcsúhelyekhez értünk, ami a mai napig elmondhatatlan. És ezt utólag tudta meg csak mindenki a környezetünkbe. Annyit láthattak csupán, hogy lehet egy kicsit sántikálunk, de hogy miért, hogy milyen lábfájdalmunk van, erről nem beszéltünk. És én azt tudom így utólag is mondani, hogy csodálva határos módon az a beteg láb, ami beteg lábnak mondható, fáradt lábnak mondható vasárnap, egy pár nap múlva ismét 50 kilométert tudott menni. És egy nagyon különleges, meghatározó élményem van, nagyon sok, de egy kiemelkedő, mikor a leghosszabb távot tettük meg, az Heréttől a Margit hídig, ez 71,1 kilométer volt. Kevés volt az időnk, be kellett osztani, hogy minél nagyobb távokat tudjunk megtenni, és már a Margit híd közepén jártunk egy nagyon nehéz nap után. Nagy vihar volt, eláztunk, elfáradtunk, már éppen csoszogtam a Margit híd közepén, mikor észrevettem, hogy nyitva van a hátizsákom, és tudtam, hogy valami kiesett belőle. Mondta a férjem, hogy visszamegy, de mondtam az én táskám, én keresem meg, hogy mi esett ki belőle. Minden fontos volt, ami benne volt. És elkezdtem futni. Előtte csoszogtam. Elkezdtem futni. Visszafutottam a Jászai Maritérig, és megtaláltam a szalma kalapomat, ami ugye vizesen bele volt gyűrve a táskámba. És visszafele is futottam, hát siessünk haza. És mikor visszafutottam, akkor jöttem rá, hogy egy pár perccel előtte én még csoszogva mentem, és nagyon fáradt voltam. Olyan erő van bennünk, amit nem is gondolunk, és az utak alatt, egy ilyen út alatt, és ilyen sok kilométer után is még tud bennünket segíteni. És olyan boldog voltam, és nagyon sokszor gondolok erre a pillanatra. És még egy gondolat itt a Mária úttal kapcsolatban. Pest után volt egy nehezebben induló nap. Nagyon sok minden volt a feladatunkban, ami megoldandó dolog volt. Mondhatom azt, hogy kicsit terheltebbek voltunk még ott a délelőttben. És hogy mentünk ott az úton szépen csendben, egy asszony odaszólt nekünk, hogy kérünk egy kávét. Én egyben meghallottam, a férjem meg csak odafigyelt. És behívott minket egy kávéra. Nem engedte, hogy levegyük a cipőnket, hanem mondta, hogy van egy nagyon jó gépe, és bármilyen kávét kérhetünk. És a legfontosabb mondat, ami elhangzott tőle, ő azért imádkozik minden nap, hogy felismerje azokat az embereket, akiknek segíteni tud. És így hívott be bennünket. Nagyon sokszor eszembe jut, hogy őt mondott egy mondatot, hogy nem tudjuk, hogy ki zarándokol éppen mellettünk. Nem tudjuk, hogy ki van egy egyszerű ruhába mellettünk, és milyen úton halad. És nekünk az a kávé az, ahogy helyjel fogadott minket, hogy meglátott minket, hogy észrevett minket. Ez a mai napig egy nagyon jó érzés. Nem egy emlék, ez egy élő érzés. És nagyon köszönjük neki így utólag is.
1: Andrá, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velem a gondolatait, érzéseit, tapasztalatait. Kívánom, hogy még nagyon sokáig nagyon sok erőt adjon a hite, a boldogasszony tisztelete, és hogy ebben a tevékenységben áldásosan tudjanak működni.
0: Nagyon szépen köszönjük, és Isten áldjon mindenkit, aki hallgatja, járja az utat és éli. Köszönjük szépen!
1: Tótné Karsai Andreával, a Boldogasszony Köre Egyesület elnökével Tóth Enikő beszélgetett.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Otthon a családban, Kamasz Sarok, Bodó Mária műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat Kamasz Sarok című műsorunkban, a mikrofonnál
3: Rubovszkiné Bodó Mária
2: és Lukovics Milán. Ez a 102. olyan műsor, ami elkészül, mint kész anyag. Ennél több adása volt már a Kamasz Saroknak, ami most már több mint 5 éve jelentkezik két hetenként, de nyáron egy bizonyos szünetet tartunk, olyan módon, hogy akkor ismétléseket adunk. Arról van szó, hogy az egész műsor ilyen kis sorozatokból, témákból épül föl, és akkor így egy-egy ilyen részsorozatot meg tudunk ismételni, általában július-augusztusban, szeptember elején, úgyhogy a 100. műsorra készülve, ami valóban elkészül, amit elkészítünk, ez az ötlet merült fel, hogy beszélgessünk valódi húsvér kamaszokkal, hogyha már róluk, az ő nevelésükről, fejlődésükről szól ez a műsor. Így a 99., a 100. és a 101. adás az valóban ez volt, hogy hiszem, hogy 4 vagy 5 diákod itt volt a műsorban. 2 héttel ezelőtt is még ez volt. Illetve azért korábban is egyszer már volt ilyenre példa, hogy hívtunk valódi diákokat. Hát ezek a gyerekek ugye most 12. osztályosok, vagyis érettségizni fognak hamarosan, befejezik gimnáziumi pályafutásukat, és hát ebben a mai adásban most egy kicsit reflektálni szeretnénk az előző 3 adásra, éppen úgy, mint ahogy korábban is, amikor valódi diákok, fiatalok itt voltak velünk, akkor utána azért egy kicsit megbeszéltük azt, hogy ők mihez hogy álltak hozzá, vagy mik voltak a tapasztalataink.
3: Nekem ugye először az jutott eszembe, amit mondtál menet közben nekik, hogy hát biztosan sok nagyszülő, aki ezt hallgatja, örülne, ha ilyen unokái lennének, vagy ilyen így nyilatkoznának az unokáik. És úgy visszagondolva, igaziból őket én nem úgy kifejezetten kiválasztottam volna, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen egy szünetbe eszembe jutott, hogy hű, hát ez közeledik ez az időpont, és csomó embert megszólítottam, egy kicsit mondhatom, hogy úgy random össze-vissza, és végül ők voltak, akik igent mondtak, tehát ők az nem valamilyen különleges krém voltak, persze egyébként igen, de hogy érdekes azt látni, hogy ahogy ide jöttek, kicsit ők is készültek talán előre, vagy gondolkodtak rajta, hogy milyen kérdésről lehetne beszélgetni, de hogy itt nagyon-nagyon szépen őszintén beszélgettek egymással is, nem csak velük.
2: Ja, hát ez volt az ötlet, hogy hallgassuk egy kicsit őket arról, hogy nekik milyen gondolataik, netán kritikáik vannak az egyházzal kapcsolatban, milyen kérdéseik a hittel kapcsolatban, és hát persze alapvetően hát tényleg nagyon jó diákok, meg hívő diákok ők. Azért valamennyire persze itt is voltak különbségek, volt, aki például azért még egy kicsit lázadta, szentmise járás, mint kötelezettség, vagy szentmise látogatás, mint kötelezettség ellen. Tehát ugye ez érdekes volt, hogy itt tehát nem olyan gyerekek voltak, akik hát valami fajta ilyen leckét akkor egy az egybe fölmondtak volna. De viszont az látszott, hogy amiről beszéltek, az foglalkoztatja őket, az tényleg az ő életüknek a része.
3: Talán a legérdekesebb meglepetés volt az a fiatal ember, aki végig úgy nyilatkozott, hogy ő nagyon keresi az Isten, de nem találja, hogy az elmúlt időben ő nagyon magára maradt, és nem igazán tudja, hogy most mikor van, amikor válaszol az Isten neki, vagy mikor van vele kapcsolatban. De közben egy másik kérdésre válaszolva meg azt nyilatkozta, hogy amikor ő egy hegyen van, egy hegycsúcson, amikor elér egy szép vizet, vagy tengerparton sétál, akkor az első, ami neki eszébe jut, akkor az, hogy elmondjon egy rózsafüzért, vagy hogy ő az Úristen felé fordul, amikor ilyen szép helyeken van. Szerintem azért ez egy magas léc felnőtteknek is, hogy vajon amikor egy ilyen különlegesen szép helyen vagyok, akkor az első, ami eszembe jut, az, hogy egy imádságot elmondok az Úristennek. Úgy kicsit úgy éreztem, hogy tanulni is tudtunk tőlük egy-egy megnyilatkozásukból, és mindenképpen az a totálisan nyílt őszintesség, amivel egymástól is vették a szót, és volt, hogy néha megköszönték egymásnak, hogy jaj, hát ez nagyon jó ötlet. Például elhangzott ez a hálanapló, hogy az Úristen felé, ha nem is tudunk mindig összefoglalólag ugye, hálát mondani, hogy mit viszel vasárnap a szentmisére, és akkor az egyik mondta, hogy hát akkor ő egész héten gyűjtögeti a háláját hálanapló formájában, hogy minden este leírja azt, amiért hálás. Ez is egy olyan szép gondolat volt, hogy szerintem el lehet tanulni.
2: Az a fiú, aki mondta, hogy küszködik a hitével, tehát az tényleg érdekes, hogy egyébként így kívülről nézve meg a család, az abszolút stabil. A hitben, a közösségben, hát rengeteg helyen nagyon hasznos módon elkötelezett ez a gyerek. Tehát érdekes volt, hogy pont ő mondta azt, hogy ő neki azért ez a kamaszkor, hát egy ilyen rázós időszak a hit szempontjából is. Na de hát a szentek is mondtak ilyeneket, hogy nem mindig egy szárnyalás a hitük, hanem hát vannak benne olyanok, amikor szárnyaszegettek, vagy valamifajta ilyen belső sötétséget élnek át. Meg is kell azért küzdeni egy kamasz gyereknek, hogy valóban eljusson a személyes hitre.
3: Az volt még nagyon nagy hatással rám, hogy amikor a kritikájukat fogalmazták meg, akkor is tulajdonképpen az derült ki, hogy egy-egy élmény okozhatott nekik itt-ott valamilyen kritikát, de hogy igazából elfogadják magát az egyházat, vagy abban kívánnak élni, vagy hogy abban fogják majd a jövőjüket is elképzelni. Ugye végzős diákként én elképzeltem azt is, hogy azt mondják, hogy hát tulajdonképpen nekem ennyi volt, a szüleim ezt az iskolát választották, annyira nem tehetek róla. Ezt én itt végigcsináltam, de hogy hát azért eljön a szabadság, amikor majd mérlegelem, hogy én most a szentmisére akarok-e járni, vagy mennyire ragaszkodom bármilyen hittételhez. És nekem úgy tűnt, hogy ezek a fiatalok itt ezt alapnak veszik, és olyasmiket kritikaként, hát nem ilyen nagyon nagy dolgokat, hát nyilván az embereknek lehet egyházon belül, egyházon kívül papokkal, vagy nem papokkal egy-egy nehéz élménye, és úgy tulajdonképpen ezek voltak a kritikák, de nem volt ennél megrázóbb.
2: Igen, hát az érdekes volt az a kislány, hogy egy jónási helyzetben volt valami negatív élménye, hogy valahogy az atya nem értette, hogy mit akar neki mondani, vagy szóval nem találtak hangot egymással. De hát azért ehhez az is kell, hogy mondjuk hát ez a lány mondjuk 17-18 éves korában egyáltalán elmenjen gyónni. Azért ez sem általános, még mondjuk olyan gyerekek vagy fiatalok körében sem, akik hát amúgy úgy külsőleg szólva vallásos családban nőnek föl. Hogyan készültetek erre azon túl, hogy hát valahogy kiválasztottad őket, meg hát végülis nem először szerepeltek ők valamilyen formában a Mári Rádióban, hiszen többször is megszólítottad őket, és a eddigi műsorunkat is azért sokszor gazdagították az ő, hanem is pont ezek a gyerekek, de hát így a te diákjaid vallomásai vagy kérdései, és hát olyan is volt, akit kifejezetten fel is hívtam én is, például a Ferenc pápa halála kapcsán, vagy az új pápa megválasztása kapcsán, mert hát ők is részt vettek az eukarisztikus kongresszuson valamifajta találkozón, amikor a fiatalok a Ferenc pápával együtt voltak valahogy valami sportcsarnokban, vagy hol. Úgyhogy többször azért már így nyilatkozhattak a Mári Rádióban, de hát azért valahogy biztos készültetek, ahogy jöttetek, vagy hogy zajlott ez.
3: Valamennyire a kérdéseket én leírtam nekik egy e-mailben, a hétvégén, de mivel a fiatalok nem nagyon olvasnak e-mailt, ezért igaziból a legtöbbjük, ötből talán egy olvasta az e-mailemet, a többiek pedig ott az autóban, ahogy jöttünk idefelé. A Mária Rádió stúdiójába akkor beszéltük végig, hogy milyen sorrendben hangozzanak a kérdések el, vagy hogy egyáltalán mi az, amire húzzunk ki, és nincs miről beszélni ezzel kapcsolatban. Hát kérdezzelek meg, hogy ezzel kapcsolatban ugye nyilván egy kamasznak nem ilyen egyértelmű a kérdés, hogyha elvégzi a gimnáziumot, hogyha mondjuk egyházi iskolába jár, hogy akkor az egy ilyen választóvonal a felelősség szempontjából, hogy mennyire akar ő az egyháznak a tagja lenni. Szerinted mi az a minimum, ami ahhoz kell, hogy valaki azt mondhatja magáról mondjuk, hogy ő egy katolikus hívő, aki ennek az egyháznak a tagja? Mert éreztük, hogy akkor a szentmise egy kérdés, akkor a szentségek egy kérdés. Tehát igaziból sok-sok apró dologból tevődik össze az, amit én sokszor látok, legalábbis ugye, ővelük végigbeszélgettem mondjuk ezt az elmúlt 6 évet ilyen dolgokról is, hogy azért van egy ilyen svédasztalos elképzelés, hogy gyakorlatilag, hát én például ezt beválasztom az én hittételeim közé, meg még talán ezt, de hát egyebeket meg nem választok be, meg ez nem is nagyon foglalkoztat, vagy hogy ez nem tartozik az én hitembe bele, de attól én még azt mondom, hogy én egy hívő vagyok, csak mondjuk az én hitem ezekből áll. Tehát, hogy én mindig azt próbáltam sugallni feléjük, hogy az a lényege az egésznek, hogy az egész egyben van, és hogy nem válogatsz róla svédasztalos módon dolgokat magadnak, hanem de nem vagy te akkora különlegesség, hogy egy saját vallásod legyen. Ugye ők ferences iskolába járnak, tehát még Szent Ferencnek se volt saját vallása, hanem szépen ragaszkodott az egyházhoz. Hogy te hogy tudnád egy fiatalnak ezt meg kicsit így körülírni, hogy mi minden kell ahhoz, hogy ő valahogy így megmaradjon azon az úton, vagy ösvényen, ami ez a egyházhoz tartozás?
2: Hát ez nagyon jó, hogy nem svédasztal, tehát nem magam állítok össze magamnak egy sajátos egyveleget, hogy Szent Ferenc sem ezt tette. Szent Ferenc ugye kifejezetten ragaszkodott az egyházhoz akkor is, amikor mondjuk más ilyen olyan mozgalmak is voltak, akik ezt a szegénységet a zászlajukra tűzték, de hát ugyanakkor el is szakadtak az egyháztól. Ma pedig már a nevüket sem tudjuk ezeknek a csoportoknak. Tehát ilyen értelemben azért az egyházhoz való ragaszkodás az például, hogyha most Ferencet vesszük, akkor lehetővé tette a számára azt, hogy a lelkisége azért fennmaradjon 800 éven keresztül, meg hát még tovább is, másrésztől pedig hát azáltal, hogy ragaszkodott az egyházhoz, azáltal tudta valamiképpen belülről formálni, alakítani, vagy reformálni. Nyilván nem mozgalomszerűen, vagy nem tudatosan, vagy nem, tehát nem reformmozgalmat indítva, de hát azért mégis a hatása az nem elhanyagolható. Na most, hát igen, katolikus hívő az, aki a maga számára hát a katolikus egyház tanítását azt irányadónak tartja, vagy hát szóval az a mérce. És akkor nem kezd el egyikről, másik dologról ilyen ítéletet mondani, hogy ez hülyeség, ezt én nem veszem komolyan, hanem tehát tényleg ugye a katolikus az egyetemességet jelent, és ez nem csak azt jelenti, hogy katolikus egyház az minden kultúrával, minden történelmi korral képes a párbeszédre, vagy hát nincs olyan, nem tudom, egy törzsi csoportot, hogyha mondjuk nézünk, nem tudom, maguk ilyen-olyan vallását követik, hát hogy a katolikus egyháznak ne volna számára mondani valója, vagy éppenséggel, hát hogy egy ilyen csoportnak ne volna helye az egyházban. Ugyanakkor, hát valóban ez kortünet, hogy szívesen kiválogatjuk azt, ami nekünk tetszik, akár a kereszténységből, akár hát akár más vallásokból is, és akkor létrejön egy ilyen sajátos egyveleg, egy ilyen szinkretizmus, és hát valóban ahhoz, hogy egy fiatal körbe úgy gondolkozzon, hogy ő az egyházhoz akarja szabni a hitét, a világnézetét és az életvitelét, az talán nem is olyan gyakori. Sok olyan egyházi iskolába végzett diákot is ismerek, aki hát inkább ezt a individualista szabadságot választja ehelyett, hogy majd én. De hát ez is jó, amit mondtál, ugye, hogy nem vagyok én egy akkora vallási zseni, vagy nem tudom én kicsoda, hogy akkor én megalapítsam a saját hitvilágomat és egyházamat, vagy vallásomat. Nyilván az egyház tanításának így az elfogadásához, komolyan vételéhez kell valamekkora alázat, ugye, hogy sok ember azért ezt nem, de azt gondolja, hogy azért, mert ez az én fejemben jól összeáll, meg akkor számomra így harmóniába hozható mondjuk akár más vallások bizonyos tanításából bizonyos elemek, meg a katolikus tanításból is bizonyos elemek, hát hogy akkor az úgy is van. És akkor úgy mégis rákérdezek arra, hogy de miért van úgy, vagy miért biztos, hogy úgy van? Mi erre a garancia? Mert neki így logikus, vagy hát mert azért, mert az ő fejében így áll össze. És akkor ugye a másik oldal, a másik lehetőség az, hogy hát nem bízom ebben azért annyira, hanem hogy egy kicsit jobban bízom abban, hogy hát az, amit az egyház egy élő közösségként megőrzött, továbbadott generációról generációra, az jobban vagy stabilabban visszavezet bennünket hát Jézus Krisztusnak a kinyilatkoztatásához. Tehát magyarán szólva, akkor van valami alapja annak, hogy ez miért megbízható, miért adhatok ennek hitelt. De hát valamiképpen a hit az mindig egy ilyen döntés is. Úgyhogy hát igen, amit meg lehet mondani, az olyan értelemben nem valami minimum, hogy na hát akkor most miséhez ragaszkodjon, vagy a házasság szentségéhez, hanem hát, hogy valamiképpen az a törekvés legyen benne, bennünk, hát, hogy az egyház tanítását úgy unblock egészében komolyan veszem. Na most lehetséges az persze, hogy egy fiatal vagy felnőtt is, ugye nagyon fontos az, hogy hogyan nyilatkozom arról, ami számomra ebből a kosárból, akkor ami nem egy ilyen tányér, amit a svédasztalon összeválogattam, hanem egy kosár, ami úgy együtt van, ami számomra ebben nehéz. Nem értem, mondjuk. Vagy. Nagy kérdés az, hogy erre azt mondom, hogy ez hülyeség, vagy ez elfogadhatatlan, vagy nem így van, tehát mondjuk ilyen kijelentő mondatokban főleg, vagy pedig valaki azt mondja, hogy hát én ezt most nem értem. Ennek vagy utána kéne nézni, ezen el kéne gondolkodni, erre választ kéne keresni. Manapság talán, amikor mindenkinek megvan a maga igazsága, akkor ugye hát 16. Benedek pápa relativizmus diktatúrájának nevezte, tehát hogy mindenkinek mindenben igaza van tulajdonképpen, és hát nem mondhatjuk senkinek, hogy nincs igaza, mert hát most az én igazságom az nyilván semmivel sem erősebb, mint a másiké. Ebben a helyzetben hát nehéz azt mondani, hogy akkor én ezt valamiképpen figyelemmel elfogadom, és komolyan veszem, akkor is nem értem, vagy nem ízlik, és hogy akkor az arra vezessen engem, hogy hát akkor ezt nekem meg kell próbálnom mélyebben megérteni. Hát lehet, hogy ezt az erőfeszítést viszonylag kevesen vállalják, és ennél egyszerűbb azt mondani, hogy ez hülyeség, én jobban tudom.
3: Egy másik ilyen érdekes dolog, ami kibontakozott a beszélgetésünk során, kicsit részben itt is, de már korábban az osztályteremben, az a meglátás volt, hogy mi fontosabb az, hogy én vallásos gyakorlatokat kövessek, vagy pedig az, hogy nekem az élő Istennel kapcsolatom van. És hát valahogy itt több más beszélgetésben is valahogy így felhívta egyébként a korábban emlegetett Holló András kerekesszékes tánctanár is számukra azt, hogy az élő Istennel a kapcsolat, az imádság, de az, hogy te kapcsolatban vagy az Istennel és keresed őt, hogy ez sokkal fontosabb, mint az, hogy vallásos gyakorlatokban veszel részt, akár a szentmisére eljársz. És akkor ez itt egy érdekes feszültség alakult ki, és kíváncsi, hogy mi a véleményed arról, hogy hát vajon a kettő mennyire függ össze? Tehát, hogy ugye elmegy egy diák, kicsit unottan, akár álmosan is egy vasárnapi szentmisére, és lehet, hogy ott nem tapasztal olyan különlegeset, és azt mondja, hogy ez egész unalmas. Nem találtam, senki nem szólt hozzám, úgy vannak olyan, nyilván pláne Budapesten egy-egy olyan templom, ahol tényleg csak az emberek bemennek, nem ismerik egymást, kijönnek. Tehát nem biztos, hogy ott érte őt valami olyan élmény. És akkor cserébe viszont kérdés az, hogy akkor ő azt gondolja, jó, akkor járom majd a magam útját. De hogy valahogy azt látjuk, hogy az meg nem elég. Hogy hol tud a szentmisére járás, vagy hol tud a bármelyik vallásos vagy vallási gyakorlat rá segíteni arra, hogy az élő Istent megtaláld.
2: Nyilván minden tiszteletem egy kerekesszékes tánctanáré, de hát persze fontos az élő Isten és az imádság is, de az evangéliumok, mint hogyha nem erről beszélnének a legtöbbet. Tehát, hogy lapozgatjuk az Új Szövetséget, ugye nem ilyen, meg olyan, meg még jobb, és annál is jobb spirituális gyakorlatokkal van tele. Hanem mondjuk egy Máté evangélium, aztán 25. fejezetét, hogyha elolvassuk, akkor ugye az utolsó ítélet egyedüli szempontjaként az szerepel ott, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, ruhátlan voltam, stb. És hogyha ezt nem tettétek, akkor hát távozzatok, ti átkozottak az örök tűzre. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy a kereszténységben az első dolog az a szeretet gesztus, a jó tett, a jó cselekedet a másik ember felé. Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek, mondja Jézus. De érdekes az, hogy az utolsó ítéletben semmilyen olyan, abban a történetben, ahogy ugye ott szétválasztja a juhokat a kosoktól, juhokat jobbjára, kosokat baljára állítja, ebben a képi történetben, példabeszédben semmi olyan szempont nincsen, hogy akkor neki most volt-e kapcsolata az élő Istennel, imádkozott-e, egyebek. És akkor ez bizony azt jelenti, hogy akkor az imádságnak is van egy kritériuma, nevezetesen az akkor jó, akkor végzem jól, akkor veszek benne részt jól, akár szentmisében, vallásos cselekedetekben is, hogyha az a szeretetnek a növekedését éri el bennem. Ha nem, akkor lehet, hogy ott voltam, de nem teljesen jó, nem valamit kihagytam, valamit szem elől tévesztettem. Szóval nyilván a kereszténység az nem egyszerűen csak egy felszólítás a jó cselekedetre, mert hát valahol azért azt is meg kell tapasztalnunk, hogy ehhez hát kevesek vagyunk. Pilinszky Jánosnak van egy ilyen szép sora, hogy is mondta, hogy az emberi kevés a szeretetre. Elég, ha hálás ezért azért, egy szóval mindenért. Na de azért valahogy ő is érzi azt, hogy a szeretet megvalósítása a kereszténységünknek a lényege, és hogy ehhez kevesek vagyunk. Mondhatnánk ehhez persze ilyen madivatos hasonlatokat is, hogy mondjuk például kevesek vagyunk hozzá, mint Balatonszeletben a nádas. De hogy Jézus Krisztus nem csak tanítást ad erről, nem csak példát, inspirációt, bátorítást, hogy ő még a legnehezebb körülmények között is ebben ki tudott tartani, hanem hát valamiképpen az isteni kegyelmet is reméljük ettől, és akkor hát itt jön képbe, hogy az egyház az nem csak valami nevelési intézmény, akkor ami hát kicsit úgy tanítgat bennünket arra, hogy hogyan viselkedjünk egy kicsit szeretetteljesebben az embertársainkkal, hanem hát valahogy közvetíti számunkra az isteni kegyelmet is. Ez megint egy ilyen ugye ingoványos talaj, kicsit a újkor meg a racionalizmus, de hát kezdve már azért a protestantizmussal ezt egy kicsit így kidobta az ablakon, vagy a fürdővízzel együtt a gyereket is sikerült talán kiönteni, és akkor manapság, hogyha az egyházra gondol valaki, akkor nagyon sokszor kicsit ilyen steril dolog, hogy hát őriz valami fajta tanítást, meg hát Jézus, hogy hatalmas erkölcsi példakép, esetleg akkor valami fajta ilyen misztikum, hogy hogyan lehetek vele kapcsolatban, de hát azért van dogmatika is a hittamban, vagyis kegyelemtan, tehát hogy Isten azért segítséget is ad nekünk arra, ami nem az akaratunkat és nem a szabadságunkat töri le, de a mi jó szándékainkat, jóra törekvésünket erősíti meg, hogy hát valamiképpen a lényeget ne tévesszük szem elől. Volt esetleg ennek a látogatásnak ezekkel a gyerekekkel itt a Mári Rádióban valami utóhatása, vagy beszélgettetek róla?
3: Igen, beszélgettünk, és nagyon pozitív hatása volt többen. Úgy érezték, hogy egy kicsit fel is pesdült az hitéletük, vagy hogy az, amire eddig annyit nem gondoltak, hogy milyen szinten vagyok én a hitemmel, vagy hol vállalom én ezt, amikor olyanok között vagyok, akik nem vallásosak, ugye erről is volt szó, hogy mondjuk edzéstársak, vagy rokonok, vagy olyan emberek között merem-e én vállalni a hitemet, és hogy ez elgondolkodtatta őket, talán tudatosabbá tette őket, és volt egy egészen konkrét esemény, hogy az egyik fiú egy alkalmassági vizsgára ment az egyetemi felvétele előtt, és ott megkérdezték, hogy még mit mondana esetleg valamit az iskolájáról, és akkor ő bemondta, hogy én a Ferences gimnáziumba járok, és én nekem nagyon fontos, hogy hiszem az Istent, és hogy hívő vagyok. Kicsit meglepődtek egyébként a vizsgabizottságban rajta, de hogy ő ezt valahogy összekötötte ezzel a Mária Rádiós akciójával is, hogy itt úgy beszéltünk arról, hogy kicsit talán hitetlen környezetben is merünk el beszélni a hitünkről.
2: Na hát, akkor reméljük, hogy kicsit tudatosabban döntenek ők is a hitük mellett így, amikor már elhagyják az egyházi iskolának ezt a védőburkát. Két hét múlva folytatjuk a kamassarkot. Addig nyugodtan írhatnak az info@mariaradio.hu e-mail címre kérdést, témafölvetést, bármit, kedves hallgatók, és hát biztos, hogy arra is fogunk reagálni. Mára elköszön a két műsorvezető.
3: Rubovszkiné Bodó Mária
2: és Lukovics Milán.

0: Otthon a családban. Kamaszsarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rádió.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Dicsérjessék a Jézus Krisztus, köszöntöm az Interalma Caritas fegyverek között a szeretet 15. év folyamának 613. adásának hallgatóit. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először műsorunk tartalmáról. A lelkész hívatásról hallanak majd gondolatokat.
1: Fontos számomra, hogy fogadjanak el bajtásként és lelkivezetőjükként is, ezért tényleg mindenféle témában fordulnak hozzám, és fordulhatnak hozzám, és fordulnak is hozzám bizalommal.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha a hasonszűrűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön.

0: téged, mint tábori lelkészt megkeresnek-e, beszélnek-e veled, beszélgetnek-e, ha igen, akkor miről, ami egyébként publikus, tehát hogy milyen lelki élet van ott a Ludovika zászlóban?
1: Nem unatkozom.
2: Horváth Kornél őrnagy, tábori lelkész.
1: Hál' Isten, nem hagynak unatkozni a fiatalok. Fontos számomra, hogy fogadjanak el bajtársként és lelkivezetőjükként is, ezért tényleg mindenféle témában fordulnak hozzám, és fordulhatnak hozzám, és fordulnak is hozzám bizalommal, legyen szó akár lelki vezetésről, legyen szó akár életvezetési tanácsadás, különböző örömök, bánatoknak a megosztásáról. Nagyon nyitottak, és azt látom, hogy a parancsnoki állományból ők is befogadtak maguk közé, és nagyon sok segítséget kapok a hétköznapok során a munkámban tőlük. Legyen az, hogy részt vehetek gyakorlatokon, bármikor, amikor a szolgálatteljesítés úgy engedi, akkor oda mehetek hozzájuk a tisztjelöltekhez. Elkísérhetem őket különböző feladatok végrehajtása közben. Szóval igen, én azt tapasztalom örömömre, vagy hát örömmel, hogy van igény erre a szolgálatra. Volt egy úgynevezett Ludovika kávézó, van minden hónapban itt a zászlóajnál, amikor már végzett, esetleg nyugállományú volt katonatisztek, a mostani generációs honvéd tisztjelöltekkel egy kávézás, egy sütievés, egy beszélgetés erejéig összegyűlnek. Bár nem tudok elvonatkoztatni egészen egyszerűen a szomszédunkban zajló háborútól. És májusban, amikor kim voltunk Lourdesban, az egyik honvéd tisztjelölt, az egyik valamelyik este azt mondta nekem, hogy atya, ha mi rajtunk katonákon múlna, akkor nem lenne háború, mi mindent meg tudunk egymással beszélni. Nagyon jó lenne, hogyha katonákon múlna ezen a világban sok minden, mert akkor lehet, hogy minden békésebb lenne.
0: Külszolgálatban többször részt vettél. Miben más külszolgálatban egy advent?
1: Hát, Irakban voltam külszolgálaton, advent idején. És akkor úgy nézett ki, hogy az első három vasárnapot szépen meg tudtam tartani, viszont utána a vízkereszt utáni vasárnap volt az első, amikor tudtam közös misét és gyertyagyújtást, ami ugye már nem volt, de még így bepótoltuk, és akkor még meggyújtottuk a koszorunkon az utolsó gyertyát. A többi alkalmakkor a biztonsági helyzet nem adott erre lehetőséget, ami egy ilyen különös pikantériát adott a magának az egész időszaknak. Annyival egészen biztos vagyok, hogy másabb, hogy külszolgálaton az ember mindig egy speciális élethelyzetben van. Távol a családjától, távol az otthonától. Ugye adott esetben az ember esténként haza tud menni a saját környezetébe, a családhoz, feleséghez, férjhez, baráthoz, barátnéhoz, gyerkőchöz. Külszolgálaton pedig, amikor véget ér az aznapra az adott szolgálat, akkor a körletbe tud bemenni a bajtársaihoz, ami egy egész másfajta szeretetteljes kapcsolat, egy egész másfajta millió, és egy egész másfajta hangulat. Én nagyon élveztem ezt, éppen a lelkész kollégáknak, mikor meséltem erről, én mondtam, hogy nekem annak ellenére, hogy milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, az életemnek az egyik legszebb karácsonya volt. Az egészen biztos, hogy az a fajta bajtársi kötelék, ami a honvédségben uralkodik, azt nem tudja visszaadni semmilyen civil munkahely, és éppen ezért nehéz is a szavakkal kifejeznem, hogy mit él át az ember egy ilyen helyzetben, mert én még nem találtam meg rá a megfelelő szavakat. De az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió, és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét. Talán így tudnám ezt megfogalmazni. Itthon meg azért csak másfajta hatások érnek minket, és ez, valahogy ezek határozzák meg azt, amit átél.

0: Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják.
1: A 106-osoknál miséztem. Itt már valóságos kórháztitkár vagyok. Lelkiismeretesen készülök a beszédekre. Érdekes, hogy egymás után merülnek fel bennem a régi soproni beszédek gondolatai. Sokat elmélkedem az alapszövegről. A második mise itt az oszlopnál volt. A főnököt kegyes hangulatban találva rávettem, hogy adjon jó példát mindenkinek, és jöjjön el a misére. Egy csomó legénységi viszont nem volt ott. Különös, mert eddig rendesen jártak misére. Valaki a tisztek közül felelős ezért, majd utána nézek. Egész délután itthon dolgoztam egy görög szövegen. Március 6-a. Tegnap nem értek rá az Elmóban, ezért ma miséztem nekik. Utána kimentem a 106-osokhoz. Megható, amikor ezek a fiatal emberek mindent felhasználnak arra, hogy misét és prédikációt hallgassanak. Úgy zengett mindenki, olyan szívből mondtak minden feleletet. Otthon rögtön észrevettem, hogy a főnök ellen ismét fellángolt a hangulat. De valami furcsa mellékhangulat is jelen volt. Nem tudom, mi lehet az orvosok között. Eddig mindent leplezetlenül elmondtak, bizalmasak voltak, de itt valamit titkolnak. Az a gyanom, hogy az önzetlenségen kívül önzés is vegyül az elégedetlenségbe. Ezen azt értem, hogy valamelyik nem azért akarja kifúrni a főnököt, hogy a helyzet valóban végleg megjavuljon, hanem azért, hogy ő kerülhessen a helyébe. A főnök egyébként ma ismét költöztetni akar bennünket. Nem tudom, ez mánia nála, vagy butaságának tetőfoka. A generál Strasse és a policiai Strasse sarkán volt a hadbiztosság. A főnök szerint 6 szoba fürdővel. Elmentem, hogy mi igaz ebből. Hát ez. Egyben nyíló hodályok és apró lyukak, a fürdőnek pedig nyoma sincs. Hely, ha most bencésként mondhatnám meg a magamét, nem pedig ebben az ostoba, igazságtalan, alá is fölé rendeltségben lennénk, ahol a stráf és a csillagok száma határozza meg az igazságot, az észt és a színvonalat. Március 7-e. Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha hasonszűrűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön. Otthon fel sem tűnik, itt pedig a legnagyobb élményt jelenti. Itt a legtöbb orvos ismeri rendtársamat. Egyébként furcsa mellékzöngéje volt a beszélgetésnek. Pár perc alatt elújságolt, hogy 5 hónap alatt 500 levelet kapott. Az orvosok már újságolták nekem, hogy csupa süldőleánnyal levelez. De erre ügyet sem vetettem. Most azonban ilyen önkitárolkozó, félig dicsekvő, félig védekező mondatokban nagyon leverően adott. Úgy látszik, ez nála mánia, hiszen már otthon is ezt tette. Kedves, naívnak látszó meséje mögött nagyobb mélység van, mint ahogy ő mutatja, de talán nem annyira veszélyes, mint nevetséges. Minden esetre nem a legideálisabb életforma a tükröződése. Színvonal süllyedés az életében, amely már otthon megindult. Ez pedig el fogja sekélyesíteni őt, pedig igen nagy tehetség. Mindene megvan ahhoz, hogy kiváló maradjon mindenben. De így valahogyan hasonlítani kezd a matrózokhoz, akiknek minden kikötőben van menyasszonyuk. Nála és ez a szerencse, minden városban egész széria levelező partner van. Nem veszélyes eset, csak ostoba. Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagy gazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás. A vezérőr nagy megérkezése előtt kocsisként káromkodott, bábuként ugráltatott mindenkit. Magam is parancsra vagy fél óráig, úgymond teljes fegyverzetben vártam, hogy bemutatkozzam. A befejezés után a következő pillanatban az asztal alá vágtam az egészet a tálalóban, és odaültem a többihez. Németh Béla nagyszerű ember benyomását tette. Nagyon komoly, lelkiismeretes katona, mindenkit és mindent ismer. Azonnal a lényeget kérdezi, nem hagy mellé beszélni. Az ellenségről is megbecsüléssel beszél. Fejét csóválta ismételten, amikor elmondtam a sebesültek elbeszélés alapján, hogy milyen lelkiismeretlen intézkedések közepette harcoltak. Nem harc ez, hanem mészárszék. Úgy látom, ez már egy kicsit sok volt neki, de hát hiába nem tudtam megtagadni magamban a civilt. Közben voltam a tanárnőnél. Magam is nagyon örülök, hogy olyan jól sikerült a felelésem. Újra hangoztatta, hogy ha semmit sem tudnék fizetni, akkor is menjek, mert mindketten cserkészek vagyunk.

Köszönöm a figyelmüket az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 613. adását hallották, amelyet új tartalommal jövő szerdán este hallanak majd, ismétlésben pedig szombaton délután és hétfőn éjszaka jelentkezünk. Valamennyi műsorunk meghallgatható a Mária Rádió honlapján. További kellemes rádiózást kívánok, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 4-e. Mária, Lengyelország királynője. Úgy van az, hogy közeli és távoli eseményekre ezen örök igék prizmáján keresztül tekintünk, amelyek a kereszt magasságából hangzottak el. E szavak prizmáján keresztül egy embert bíztak Isten anyjára, mint az ő fiát. Mindnyájan úgy érezzük, Máriára bíztak bennünket is, abban az egyetlen emberben, Jánosban. Ezért élünk-e bizalom tudatában, s hiszünk az Isten anyában, egy egész nemzettel együtt, nem csak kiki önmagában, hanem egy nagy közösségben is. Úgy érezzük, átölelnek-e szavak, ez a te fiad. Úgy érezzük, gyermekek vagyunk, és anyánknak tekintjük őt. És ezt az anyaságot terjesszük ki minden nemzedékre, és minden távoli és közeli eseményre. Olvassuk ki anyaságának jeleit az események haladásából, amelyekben mindig ott volt a remény számunkra, a nehézségek ellenére is. Ezek a jelek a miénk maradnak. Továbbra is a miénk, mert van édesanyánk. Ez az anyaság az azonosság forrása valamennyiünk számára. Az ember első joga az, hogy közvetlenül az anyjától származzék. És így Mária egyszeri anyasága, mihelyt az egykor átruháztak János evangélistára és apostolra, azután kiterjedt oly sok emberre, sőt, egész nemzetekre is, mindenek előtt a mi nemzetünkre, ez sajátos azonosság tudatot jelent számunkra.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Szent Atya még a Szent Péter téren üdvözli a jelenlévő zarándokokat.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség legyen veletek. Tehát a ma délelőtti általános kihallgatás a Szent Péter téren. Itt találkozik 14. Leó pápa a zarándok csoportokkal, hívekkel. A mai katekézisének a szentírási alapja, amit kiválasztott Máté evangéliumából, a 28. fejezet 16-20-as vers sorai. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatot minden hatalom, mennyben és a földön. Menjetek el, tegyetek tanítványommá minden népet, megkeresztelve őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ime én veletek vagyok minden nap a világ végéig.